0: kutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak késztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőrsó és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak test közelből a bátrabb látogatók a Miskolci állatkertben.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjai. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért Zempléni Fesztiválnak. Zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné, dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora hangverseny műsora igazi zenei tűzi játék volt, amely a bécsi klasszikától a francia impresszionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. A következő percekben Gáspárné dr. Tóth Marica, dékán helyettes zongora tanárral beszélget Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.

0: A Miskolci Egyetem Bartó Béla zeneművészeti kara együttműködik a Zempléni Fesztivállal, így került sor a mai koncertre. Hogyan jött létre ez az együttműködés? Hogyan jött a felkérés?
1: Hát ez nagyon érdekes volt. Dékán úr szólt, én dékán helyettes vagyok egy másfél éve. És szólt nekünk, hogy adjunk le produkciókat, mert megszületett ez a megállapodás, hogy minden évben az egyetem oktatói, hallgatói is részt vehetnek valamilyen produkcióban a fesztiválon. Hát mi a esélytelenek nyugalmával leadtuk a tavalyi egyetemi fesztiválról készült másfél órás koncertünknek a linkjét, és hát egy hét múlva szólt dékán úr nekem, hogy hát képzeld, titeket választottak. Hát nagyon örültünk, hatalmas megtiszteltetésnek tartom, nagyon sok helyen felléptem már életemben, és még pont a Zempléni Fesztiválon nem, tehát nagyon nagyra értékeltük, és nagy örömmel készültünk.
0: Itt vagyunk Tolcsván, a Szirmai Waldbot kastélyban, igazi főúri környezetben is, igazi főúri mesés és különleges mitoszokkal körülvett világot hallottunk, csak most zongorán négykezesekkel.
1: Igen, érdekes volt, mert eleinte úgy gondoltuk, és ez talán véletlen, talán nem, hogy pusztán nagyon népszerű darabokat fogunk, műveket összeválogatni, és aztán a végén, amikor megnéztük, így gyorsan összeírtunk, egy körülbelül egy nap alatt kellett leadni sietve a műsort, akkor mondja Enikő nekem, hogy hát te figyelj csak, mi legyen a címe? Hát legyen ez a címe, hogy Zenei utazás a mesék és táncok birodalmában, mert hogy pont valahogy olyan darabokat sikerült összerakni, amelyek nem csak népszerűek, nem csak nagyon ismertek, hanem vagy mese, vagy tánc. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés tematika volt, ez bizonyítja azt, hogy tényleg nagyon tetszett a közönségnek, és nekünk viszont egy felelősség volt készülni, mert csupa olyan művek voltak, amiket mindenki ismer. Tehát egy ilyen műben akár egy félreütés, vagy egy kisebb hiba is talán feltűnőbb, mint egy olyanban, amit esetleg nem ismernek ennyire széles körülön.
0: No, de ez a páros nem most ült össze először, két gyönyörű nőt láttunk virágos ruhában, mesei környezetben itt a zongoránál, és hát lehetett hallani, hogy ez azért egy összeszokott páros.
1: Igen, ez így van, valóban. Köszönöm szépen a dicséretet. Egyébként össze szoktunk öltözni. Nyilván ez egy olyan szakma, ahol a színpadon is mutatni kell. Enikővel egyébként már zeneakadémista korunktól ismerjük egymást. Az, hogy együtt játszunk, az körülbelül 10 éve volt először. Nagyon sok versenyen zsűrizünk. Megyei versenyeken, városi versenyeken, és mostanában ez nagyon divatos, és szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy a zsűri egy, mint egy bevezetőként a verseny előtt játszik valamilyen produkciót. És így kezdtünk el mi négykezesezni, illetve kétzongorázni. Azután tavaly volt egy teljes estünk, amit már említettem, az egyetemi fesztiválon, aminek szintén nagyon nagy sikere volt, és hát nem is volt kérdés, hogy ezt szeretnénk folytatni, illetve jelenleg is dolgozunk együtt. Most azt tervezzük, hogy vagy ezzel a műsorral, vagy egy kicsit kombinált műsorral kimegyünk a megyébe zeneiskolákba is, és akár a gyerekeknek is egy kicsit egy ilyen népszerűsítő tevékenységet folytatunk, hogy elmondjuk a meséket, a hozzá kapcsolódó kis történeteket, és utána eljátsszuk a műveket. Tehát van még ötletünk bőven, és nagyon szeretném, hogyha ez egy hosszú és gyümölcsöző együttműködés lenne. Egyébként nagyon régóta dolgozunk együtt, mint kollégák. Én egy olyan körülbelül 6 éve vagyok a szakgimnázium oktatója az egyetemi állásom mellett, és azt kell mondjam, hogy a legideálisabb kolléga is. Nem csak barátnők vagyunk, hanem nagyon jól tudunk együtt dolgozni.
0: Azért a katedra sok erőt elvisz, és sokszor egy tanárnak pont a művészi vénája vész el, amikor a katedrán tanít, hiszen a felnövekvő tanár és művész generációt nevelik. Olyan jó látni, amikor vannak olyan példák, akik nem hagyják a művészi megnyilvánulásaikat és a művészi karrierjüket sem.
1: Igen, nagyon jól rátapintottál erre a kérdésre, hogy fontos. Nem csak az fontos, hogy tanárként, pedagógusként én mindent beleadjak. Így persze nyilván el is fáradok, még egy-egy növendék 4 éven át fejlődik, és eljut a felvételig a kezem között, vagy akár a diplomáig. Ez nagyon fárasztó. Mögöttük kell állni teljes szívvel, lélekkel, gyakran emberi segítséget is várnak, és tényleg mint egy második anyuka. Úgy kell velük a szakmai kérdéseken túl nyilván. Emellett nagyon nehéz színpadon állni. Viszont azt gondolom, hogy alapvető dolog, hogyha valaki ilyen magas szinten oktat, tehát szakgimnáziumban és egyetemen, akkor muszáj példát mutatnunk, hogyha nem is havonta, de legalább egyszer-kétszer egy évben meg kell tennünk egy olyat, hogy mindenki látja, hogy igenis mi is kiállunk. Most is itt volt nagyon sok növendékünk, nagyon sok volt hallgatóm eljött, nagyon sok volt kolléga is eljött, illetve olyan is, aki hozott hozzám vagy az egyetemre, vagy a szakgimnáziumba növendéket, és ez nagyon nagy öröm. És ők ezt hallják, látják, hogy így jó helyre, biztos kezekbe kerülhet az ő kis zeneiskolás gyerekük, akikből ugye később diplomás zongoratanár lesz, és szerintem ez borzasztó fontos. Tehát igaz, hogy nem vagyunk rendszeresen koncertező művészek, a tanítás mellett ez lehetetlen lenne, de alapvető fontosságú, hogy a tanítványok lássák a tanárukat. Egyébként nagyon aranyosak, mert ők ugye ismerik a műveket, és hogyha esetleg hibázunk is kicsit, akkor megbocsátják. És nagyon értékelik, hogy kiállunk, és én nagyon szeretek nekik játszani, illetve azt is szeretem, hogyha minél többen vannak. Itt például ki kell emelni, hogy olyan nagy közönség volt, olyan nagy létszám, hogy nem fértek be. Nem fértek be, és még kint is ültek, még a bejárati ajtónál is voltak több szakaszon, és egyszerűen elképesztő és nagyon nagy öröm, hogy ennyien voltak kíváncsiak ránk.
0: Mert gyönyörű példa vagytok mind a ketten, és akkor kanyarodnék is már rögtön a mába, hogy mennyire vonzó a zongora a mai fiataloknak, hiszen ott vagytok közelben, ti nevelitek ki, ti képezitek a leendő évek, évtizedek tanárait, művészegyéniségeit.
1: Most ez lehet, hogy meglepő válasz lesz, mert egyébként nagyon sok helyen halljuk, hogy a klasszikus zenének leáldozó félben van a csillaga. Hál' Istennek a zongorával nem így van. Tehát azt el lehet mondani, hogy legalábbis Borsod megyében, de Szabolcs megyében is, mivel én Szabolcs megyei vagyok, gyakran keresnek meg volt kollégák, zeneiskola, igazgatók, hogy valahonnan szerezzek nekik zongoratanár. Tehát népszerű a zongora. Nagyon sok zongoratanára lenne szükség. Tehát azt gondolom, hogy jelen állás szerint, és még ez egy jó pár évig így lesz, a zongorára mindig szükség van. Tehát ez egy nagyon népszerű hangszer, és ez az óriási tanárhiány azt mutatja, hogy gyerekek iratkoznak be zongorázni, tanulni. És ez szerintem nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, ez egy nagyon jó hangszer, hogy egy teljes zenekart is meg tud szólaltatni, ezt hallottuk most is a koncerten, nagyon sok zenekari átiratot is játszottunk, és nagyon-nagyon sok örömet tud adni. Tehát azt kell mondjam, hogy legalábbis itt Észak-Kelet-Magyarországon a zongorának van jövője, és aki a zenetanári, zongoratanári pályát választja, neki kifejezetten egy szuper munka lehetőség, illetve elhelyezkedni akár holnap tudna, bárhol.
0: De jó, hogy ezt hallom. Beszéljünk egy kicsit még a mai koncertről, hiszen bár a mesékbirodalmában utaztunk, de azért ez egy nagyon mély merítés volt. És hát itt az érzelmek azok a tetőfokára hágtak, aztán mentünk le, akár a bánat völgyében is, vagy a melankólia völgyében is megmerítkeztünk, tehát érzelmileg is utaztunk.
1: Igen, hát amikor ilyen apró tételekből állítunk össze egy hangverseny műsort, akkor talán ez a legnehezebb. És nagyon jól megint a lényegre tapintott a kérdés, hogy gyorsan változnak a hangulatok, mivel rövid kis tételekről van szó, nagyon nehéz összefogni. Már önmagában az egy problémát jelentett, hogy hogyan tegyük egymás után, milyen sorrendben játsszuk a darabokat. Nem csak azért, mert váltogatni szoktuk, hogy ne csak én legyek a primo, hanem váltogatva vagy én, vagy Enikő vagyunk a primo, és utána fordítva a szekundó szólam, tehát az alsó és felső. Ez így sokkal érdekesebb is, viszont nagyon nehéz. Nagyon nehéz, akár egy alsó szólamnak a szerepe teljesen más, ő pedálozik. Négykezesben elég kényelmetlen tud lenni, amikor például a tompító pedált is nyomni kell, és a zengető pedált is nyomni kell, tehát bal-jobb lábunk a pedálon, és közben egy ilyen nagyon távolról valahol kifacsarodva, ülve kell zongorázni. Tehát megvannak a nehézségei, és különösen ez, hogy ezeket az apró tételeket egymás után kellett fűzni, sokat gyakoroltuk az utóbbi időszakban úgy, hogy elejétől végéig a műsort. Pontosan ezért, hogy át tudjunk hirtelen alakulni, mert azért valóban néhány másodperc van rá. És hogyha nem érzem át azt, amit a szerző közölni szeretett volna a művel, azt a hangulatot, előbb nekem kell tudni, nekem kell átérezni, ahhoz, hogy a közönség felé közvetíteni tudjam.

0: Nagyon nagy élmény volt a közönség soraiban ülni, és azért láttam, hogy mindenki élvezi a koncertet, de amikor Brahms magyar táncai felcsendültek, vagy Weiner Leó, vagy Liszt Ferenc, azért egészen más volt a közönségnek az arca.
1: Igen, hát nekem van egy ilyen teóriám, hát kövezzenek meg érte. Férjem is zenész, ő a szimfonikus zenekarban klarinétos, és nagyon sokszor beszélgetünk szakmáról is. Hallgatunk különböző felvételeket, és akár Bartókot, akár egyéb magyar szerzőknek, vagy magyaros tematikájú szerzőknek, ugye, mint a Brahms magyar táncok, műveit igazából én azt gondolom, hogy a magyar emberek érzik igazán. És nyilván egy szláv, a Dvorzsák szláv táncokra rezonál, a magyar embereknek ez benne van a lelkében, és én nagyon örülök, hogy sikerült, nagyon szeretem ezeket a verbunkos és magyaros tematikájú műveket, de nagyon örülök neki, hogyha ez így látszott, hogy a magyar témájú és magyar szerzőjű műveknél a közönségnek még jobban tetszett a dolog.
0: Utolsó kérdésemet teszem fel, hiszen várnak, Marica, téged a rajongók, akkora vastaps volt, hogy alig tudtatok kijönni a teremből. Milyen érzés és milyen élmény a Zempléni Fesztiválon ezen a nagyon híres, nagyon nagy múltú, immár 35. fesztiválon fellépni?
1: Fantasztikus érzés, és valóban, hogyha lehet ilyet mondani, 16 éves korom óta zongorázom, és nagyon-nagyon sok versenyen, tévében ki mit tudott nyertem, az ikertestvéremmel két zongoráztunk, tehát nagyon sok fesztiválon, versenyen vettünk részt. És valahogy úgy mindig gondolkodtam rajta, hogy ó, már nagyon sok helyen voltunk, itt még a Zempléni Fesztiválon nem. Tehát egy akkora image van ennek a fesztiválnak, hogy én azt gondolom, hogy nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt részt vehettünk, és tényleg mindent beleadtunk, hogy ennek az elvárásnak és ennek a nagymúltú fesztiválnak megfeleljünk. Hát én remélem, hogy sikerült. Egyébként nagyon jó érzés volt, és a közönségből is áradt a szeretet, és ilyenkor ezt érzi, aki a színpadon van, tulajdonképpen minden izgalom elmúlik, teljesen el tudtuk magunkat engedni, és nagyon jó érzés volt, hogy éreztük, hogy a közönségnek egy élményt adni, az egy nagyon nagy dolog. Egyébként ezt én fiatal koromban nem éreztem át így. Tehát ott inkább a versenyzés volt a fontos, az eredmények, a sikeres felvételi, sikeres diploma, és azért ehhez kell szerintem egy kor bizonyos lelkiakadó embereknek, például nekem, hogy megérezzem azt, és mindig ezt mondom a hallgatóimnak, tanítványaimnak is, hogy egyszer kell megérezni, hogy a közönségnek most nyújtottam valamilyen élményt. Onnantól kezdve, és ez most már egy jó pár éve így van velem, az ember elfelejti az izgalmat, és csak erre koncentrál, hogy akkor belead apait, anyait, hogy tényleg sírjon a közönség, nevessen, táncoljon velünk együtt, és ez szerintem a legfontosabb feladat, annál inkább, mert a klasszikus zene a korunkban tényleg egyfajta hátrányt szenved el a többi műfajjal szemben, és akkor ezekkel az alkalmakkal szerintem egy nagyon jó lehetőséget tudunk arra biztosítani, de csak akkor, ha én is átélem. És csak akkor, hogyha én is nem csak egy kipipálondó feladatnak tekintem, hogy úgy megy haza esetleg több ember is innen, hogy ó, hát ez ilyen jó dolog. Hát a komoly zene nem unalmas. Hát persze, nem szabad unalmasan játszani, és akkor nem lesz unalmas. Tehát nekem nagyon nagy élmény volt. Volt már teltházas koncertünk néhány, de azért ez engem is meglepett. És nagyon örültem, hatalmas megtiszteltetés volt.
0: Gratulálok, hogy megérkeztetek a Zempléni Fesztiválra. Annyira itthon voltatok, ezt el kell mondjuk, hogy Enikő Sátoralja Újhelyi, ugye most Olcsván vagyunk, a Zempléni Fesztivál egyik székhelye Sárospatak mellett Sátoralja Újhelyi, és ő az Újhelyi Zeneiskolából indult el, és lett egy kiváló tanár és művésznő is veled együtt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves dékán helyettes asszony, tanárnő, művésznő, kedves Marica, Isten éltessen benneteket, és sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én sem származom túl messziről, mert én meg nyíregyházi vagyok, és erre én nagyon büszke vagyok mindig, hogy én Szabolcs megyéből származom, bár Miskolcon élek már több mint 30 éve, de mégis mindig büszkén mondom, és most nagy öröm volt látni, hogy Nyíregyházáról is jöttek az ottani zeneiskolából kollégák, illetve nyíregyházi volt növendékek, tehát nincs olyan messze nyíregyháza sem.

0: Kedves hallgatóink, miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért Zempléni Fesztiválnak. Zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongoraverseny műsora igazi zenei tűzijáték volt, amely a bécsi klasszikától a francia impressionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. Az előző percekben Gáspárné dr. Tóth Marica dékán helyettes zongoratanárral beszélgetett Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.
1: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, kezdődik az iskola, hétfőn mindenhol becsengetnek. Nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskola kezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól. Balogh Beáta miskolci klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolja, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskola kezdést. Vele beszélget a következő percekben Kojsza Péter.
2: Az iskola kezdés kapcsán érdemes belegondolnunk, akár szülők vagyunk, akár gyerekek, hogy most még az utolsó napokat kihasználva a gyerek feje tulajdonképpen a strandon, a nagyinál, a lángosnál jár, míg a szülők már egyre nagyobb szorongással készülnek az évkezdésre. Érdemes külön választani a most első osztályban lévő még óvis gyerekeket, illetve már az idősebb korosztályokat. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek iskolai retten kerüljenek az óvodából az iskolába, hiszen ettől várható a megfelelő testi-lelki fejlődés. Van ugyan az óvodákban, ugye május környékén szokott lenni egy összefogó vizsgálat, egy komplex vizsgálat, amely kimondja a gyermekről, hogy iskolai érett-e, de sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok gyerek ennek ellenére úgy kerül be az iskolába, hogy nem teljesen iskolai érett. Talán az iskolai érettségről pár szót érdemes mondani. Ugye az egy dolog, hogy a gyerek eléggé okos, érdeklődik a számok, a betűk iránt, de ez önmagában még nem jelenti, hogy iskolai érett. Sokkal fontosabb tényezője, hogy szociálisan is érett legyen a gyermek. Ennek főbb összetevői egyrészt az, hogy képes legyen az önálló munkavégzésre. Tehát, hogyha a tanítónéni azt mondja, hogy vedd elő a sárga ceruzát, és nyisd ki a könyved a második oldalon, akkor ezt mindenféle kérdés és probléma nélkül meg tudja tenni, eligazodjon a táskájába, tudja, hogy melyik a sárga színű ceruza, és ne tegyen fel plusz kérdéseket, hiszen mondjuk egy 30 fős osztályban nem lehet az, hogy a tanítónéni egyenként külön-külön mindenkinek elmagyarázza, hogy mi a teendő. A másik része, hogy kialakult legyen a feladattudata, szabálykövetéssel tisztában legyen, hogy legyen egy átlagosan megfelelő tempója, és hogy kitartóan képes legyen dolgozni azzal a fajta kitartással, ami akaratlagosan szabályozható. Tehát ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a gyermek nem iskolai érett. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az iskolába tulajdonképpen kicsi óvodások kerülnek be, akik teljesen meglepődve és sokszor döbbenettel veszik észre, hogy egészen máshogy kell itt működni, mint az óvodában. Nagyon fontos, hogy mind a szülő, mind a tanítónéni megfelelő türelemmel viseltessen a gyerekek iránt, és rá szocializálják, rá tanítsák az iskolai életmódra. Nagyon sokszor okoz problémát, egyrészt maga a nagy társadalmi elvárások, hogy milyen gyorsan kell a gyerekeknek akár olvasni megtanulni, akár írni megtanulni, illetve még nagyobb a szülői elvárás. Ezek együtt okozhatnak mindenféle pszichés problémákat, amelyek több mindenben, több területen megnyilvánulhatnak. Lehet egyszerűen csak maga a teljesítményszorongás, lehet félelem, pánikos jellegű szorongásos tünetek magától az iskolába meneteltől, reggelenként nem akar felkelni, elkészülni, amely esetleg testi tünetekben is megnyilvánul, többnyire fejfájás, hányinger, hasmenés, de lehet egyszerű alkalmazkodási, beilleszkedési zavar, depresszió, sőt, ha a végső esetet nézzük, akár valamilyen deviáns viselkedés is.
3: A szülők sokat tehetnek azért, hogy a gyermekük zökkenőmentesen vegye az iskola kezdéssel járó akadályokat, mondja a pszichológus.
2: De először is érdemes a szülőnek elgondolkozni azon, hogy miért alakulnak ki ezek a tünetek, problémák. Amennyiben tartósan súlyos tünetekkel fennállnak, természetesen érdemes szakemberhez fordulni, de ezért van néhány dolog, amit a szülő maga is meg tud tenni, és érdemes megtennie. Ilyen például az, hogy az iskolába induló kis óvodást készítsük fel az iskola kezdésre. Nagyon fontos az, hogy együtt készüljünk az iskolára, tehát együtt szerezzük be az iskolaszereket, táskát, füzeteket, beszélgessünk az iskoláról. Vannak olyan gyerekek, akik sokkal szorongosabbak, és félnek magától, az ismeretlentől, ezért érdemes nekik akár ilyen vizuális fogódzókat adni. Egyrészt érdemes meglátogatni az iskola épületét, tehát hogy tudja, hogy hová fog menni. Érdemes beszélgetni olyan gyerekekkel, akik már oda járnak az iskolába, illetve én szoktam javasolni azt is, ugye nagyon fontos, hogy a gyerek biztonságérzete megmaradjon. Ez egy idegen helyen, egy idegen környezetben nagyon könnyen megborul, ezért mindig azt javaslom, hogy adjanak valami apró dolgot a gyereknek, ami az otthon biztonságához köti az idegen környezetben is. Ugyanúgy, mint az óvodás gyerekekkel is szoktak vinni valamilyen alvókát, vagy kis plüssállatot, az iskolásnál is meg lehet ezt tenni, nyilván magasabb szinten, például jelvényt szoktam javasolni, valamilyen kis jelvény, vagy ha meg engedik, ugye a testnevelő tanárok nem nagyon szokták szeretni valamilyen kis karkötőt, ami jelképezi számára az otthoni biztonságot, és onnantól kezdve talán már az egész probléma megoldódott. A másik dolog, hogy nagyon fontos, hogy reggelenként nyugodt körülmények közül menjen a gyerek iskolába, tehát ha a szülő kapkod, ideges, idegbajos, hogy elkésnek, hogy nincs minden összepakolva, akkor a gyerek is átveszi ezt a fajta feszültséget, és nyilván ő sem nyugodtan, odafigyelve tud az iskolában működni. Természetesen a napi rendet is át kell struktúrálni, mind a nyárból, mind pedig az ovis életből, hiszen egy sokkal kötöttebb és sokkal nagyobb időbeosztással kell élni. Ezért érdemes a szülőnek erre önmagának is készülnie, tehát nem csak a gyereknek kell időben lefeküdni, hanem én, a szülő is fontos, hogy nyújtsam ezt a mintát számára. Az érzelmi biztonságát a gyermeknek lehet úgy növelni, hogy reggel is beszélgetünk arról, hogy mi vár ránk a nap többi részében. Lehet biztatni a gyermeket azzal, hogy majd délután, az iskola után újra találkozunk, esetleg valamilyen örömteli közös programot csinálunk, illetve mindenképpen javasolt este egy kicsit összebújni, beszélgetni arról, hogy mi történt az iskolából, milyen jó és rossz élményei voltak. Tehát ezzel mind oldani az ő feszültségét. Azért az iskola előtti egy-két napban már érdemes az alvási szokásokat visszaalakítani az iskolai időszakéhoz, tehát hogy időben lefeküdni és korábban felkelni. Én azt tapasztaltam, hogy ez szokott a legnehezebben menni, tehát az a végsőkig húzzák, és ezért ez az átállás többnyire át is csúszik az iskola néhány első napjába, vagy hetébe is akár.
3: Balogh Beáta szerint nem csak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is tudatosan kell készülniük az új tanévre.
2: Nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok a szünetben ki tudják magukat pihenni. Ezt ők tudják, hogy mennyire sikerül. Nagyon fontos.

0: élvezi a saját óráját, akkor a gyerekek sem fogják, és ezáltal nem képes átadni azt a tananyagot, azt az ismeretanyagot, amire szükség lenne.
1: A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus az iskolarendszerrel kapcsolatban is kifejtette a szakmai véleményét.
0: A probléma az, hogy ma a társadalom részéről borzasztóan nagy teljesítményelvárások vannak, és ezért az iskola nagyon-nagyon nagy lexikai tudást próbál a gyerekek fejébe önteni. Ugyanakkor tudományosan már nagyon sokszor bizonyították, hogy ez a nagy lexikai tudás, ez nem azonos sem az intelligenciával, sem pedig a gyakorlati alkalmazhatósággal. Sokkal fontosabb lenne, hogy nyugodt, testileg, lelkileg egészséges, és az életet örömmel megélni tudó gyerekeket neveljünk, ez pedig nem feltétlenül az kell, hogy 2 hónap alatt meg tudjon tanulni olvasni, lehet, hogy hosszabb időre van szüksége, de alaposan képes erre, amit aztán majd az életben sokkal alaposabban is tud alkalmazni.
2: Kedves hallgatóink, kezdődik az iskola, hétfőn mindenhol becsengetnek, nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskola kezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól. Balogh Beáta, miskolci klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolja, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskola kezdést. Vele beszélgetett az előző percekben Kojsza Péter.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2100 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, ismertették. Az eddigi feljelentések nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult. Azt írták, hogy a weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntartatóság témáját, hanem a Japán Papír Színház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka Művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren.
0: Az időjárásról.
1: Kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Kórház lelkész lesz, akivel munkája nehézségeiről és öröméiről beszélgetünk.
2: Úgy érzem, hogy Istennel van egy nagyon bensőséges kapcsolatom. Kislánykorom óta egy számomra különleges, az egyik gyermekem így fogalmazta, hogy szuper érzékeny vagy Istenre. Nem tudom, hogy mennyire van így, de azt tudom, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy érzem, ahogy ő megvigasztal, érzem, ahogy az Isten átölel, érzem, ahogy vezet. Minden egyes esetben, amikor bemegyek a kórházba, azért imádkozom, hogy Uram, vezess oda azokhoz, akikhez kell mennem.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk, mai vendégünk tehát Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkész.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Beszélget, kísér, együtt örül, együtt sír a betegekkel, de a kórházi dolgozókkal is. Kovács Teodóra, kiskunhalasi kórházlelkész. A református lelkész 5 évvel ezelőtt a Covid-járvány sűrűjében vállalta el a kórházi szolgálatot. Volt, hogy védőfelszerelésben, szigorú intézkedések mellett, lélegeztetőgépen lévő betegek mellett imádkozott, de örömteli gyógyulásoknak is örülhetett. Kovács Teodórával, kiskunhalasi református kórház lelkésszel beszélgetünk a következő percekben. A felvétel a Halas Rádió stúdiójában készült. Köszönjük a lehetőséget!
2: Ha így ezt kimondjuk, hogy kórház, akkor mi az első emléked?
3: 8 éves voltam, és édesanyám a testvéremmel volt várandós kórházban volt, és a kaposvári kórházban. Emlékszem nagyon a medencére, a bejáratra, ahol be kellett menni, és az, hogy édesanyámat kiengedték az udvarra, nagyon szép idő van, és ott megölelhetjük egymást, ez az első emlékem. Aztán gyermekként én elég gyakran voltam kórházban, beteg voltam, úgyhogy ezek azután következő emlékeim. De nem éltem meg sosem a kórházi létet, nagyon negatív van, úgy érzem.
2: Ebben az időben még nem volt olyan kórházlelkészi szolgálat, mint amilyen ma van Magyarországon, de van bármilyen ilyen lelki emléked ebből az időből, hogy valaki odaült az ágyad mellé, aki nem családtag volt, vagy volt, nem tudom, istentisztelet, biblia, imádkozott érted valaki, megkérdezte valaki, hogy hogy vagy, volt-e bármilyen?
3: Nem volt, de arra emlékszem, hogy az ápoló személyzetnek nem volt ennyire sok feladata, vagy látszólag nem volt. És ráértek az orvosok is, és az ápolók is megfogni a gyereknek a kezét, ugye gyermekként emlékszem erre, leülni az ágyra, beszélgetni, és nem emlékszem arra, hogy annyira nagyon egyedül lettünk volna. Nyilván volt honvágyunk, nyilván a szüleink, amikor jöhettek, jöttek és látogattak engem is, de az ápoló személyzet és az orvosok sokkal inkább jelen voltak az életünkben, mint ahogy most látom, hogy a túlterheltség okán nagyon kevés idő van beszélgetni.
2: És akkor például a kórházlelkésznek ez akárkivel beszél, majd mindjárt erről részletesebben fogunk beszélni, hogy kikhez jutsz el, de hogy ez például egy fontos feladat, hogy egyetlen beszélgetni, mert másnak nincs ideje idézőjelben csak beszélgetni, mert vért kell venni, mert intézni kell a, nem tudom, vizsgálatot, stb. Tehát ez egy felértékelődő szerep, hogy neked van időd beszélgetni?
3: Abszolút. Szerintem ez az egyik legfontosabb. Mielőtt kórházlelkész lettem volna, egy nagyon kedves lelkésznővel beszélgettem, aki az elsők között volt kórházlelkész, és neki még azért nagyon nehéz volt a feladata, úttörő volt ebben a munkakörben, szolgálati körben, és ő akkor engem úgy indított, úgymond utamra, hogy ő maga mondta ki azt, ami a lényege szerintem a kórház lelkésének, vagy az egyik fontos lényege, pillére, hogy tanulj meghallgatni, leülni az ágy mellé és hallgatni. És egy gyülekezeti lelkésznek, aki én vagyok, édesapám is az, tehát én megszoktam azt, hogy beszélgetünk, elég nehéz volt arra gondolni, hogy és milyen lesz, amikor majd csak hallgatnom kell, és nem kell tanácsolnom, vagy dialógust folytatnom olyan értelemben, ahogy eddig, de meg lehet tanulni, és nem nehéz. És csodálatos, amikor azt érzed, hogy egy teljes bizalmat érzel, ahogy megjelensz, ahogy jelen vagy, ahogy odafordulsz, megérzi ezt a gyámolattól lelkületet valaki, és hogy elkezd mesélni, és elkezd beszélni az életéről, olyan dolgokról is, amik nem effektíve kapcsolódik az ő betegségéhez, vagy az akkori ottani helyzetéhez. Ez egy nagyon-nagyon komoly bizalom, és úgy érzem, hogy nagy megtiszteltetés is. Ezt sokszor élem meg, nem csak betegekkel, hanem dolgozókkal is.
2: Mi az a történet, ami így azonnal eszedbe jut erről a bizalomról, amit megosztottak veled?
3: Először arról beszélnék, hogy amit én megtapasztaltam a dolgozók között, ez az egyik, hogy akkor, amikor a kápolnából nyílik egy kis szobácska, és amikor a legelején én arra rájöttem, hogy ez milyen jó lenne egy dolgozó szobának, nem öltözőnek, és berendeztem az ápolási igazgató segítségével kis asztal, ez az amaz, akkor ezt azért készítettem, mert érzékeltem azt, hogy a dolgozóknak nagyon nagy szükségük van a beszélgetésre, és hogy ne a többi dolgozó előtt történjen, ezért én gyakran lehívtam, és lehívom őket, hogy tudják, hogy amikor azt mondom, hogy gyere le egy kicsit kávézni, akkor az azt jelenti, hogy gyere le egy kicsit, és nyilván készítek egy kávét, de a beszélgetés a legfontosabb. Egészen komoly, családi történetek vannak már előttem, amit orvosok, ápoló személyzet, kisegítő személyzet osztottak meg, ez egy nagyon nagy bizalom, és tudják, hogy nekik erre szükségük van, sokszor ők jelzik, hogy mikor tudunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik az a történet, ami nagyon a szívemen van, ez 2022. októberében kezdődött. Egy ápolónő jelezte nekem, hogy van egy beteg, akinek szüksége volna beszélgetésre, elvállalom-e, fogadom-e ezt a lehetőséget, természetesen. Arra az osztályra bemenve egy nagyon-nagyon dekoratív hölgyet találtam, akiről el nem tudtam volna képzelni, hogy mennyire súlyos beteg. Egy műtét derítette ki nála, hogy nagyon komoly a probléma, de akkor még volt remény. Nagyon jól beszélgettünk, de ez csak egy beszélgetés volt, sok mindent elmesett az életéből, de azért nagyon mélyen nem mentünk bele. Eltelt néhány hónap, talán fél év, március környékén újra kaptam egy hívást, ugyanettől az ápolónőtől, hogy ez a bizonyos hölgy szeretne velem beszélgetni, de tudjak róla, hogy az ő daganatos betegségében már terminális szakaszban van. Újabb műtét egyértelműen kiderítette, hogy nincs segítség számára. Az orvosok prognosztizáltak 1-2-3 hetet előre az ő életét tekintve. És amikor bementem, akkor onnan kezdtük, vagy onnan folytattuk a beszélgetést, ahonnan elkezdtük előtte, és amikor egyértelműen az orvosok elmondták neki, hogy mi történt, az egy következő alkalom volt, én úgy gondoltam, hogy nekem akkor be kell mennem hozzá. Nem tudtam, hogy fogja fogadni a hírt. Ez azért egy nagyon-nagyon megrendítő hír volt mindenki számára, és amikor bementem, és azon gondolkoztam, hogy mit is lehetne egy ilyen helyzetben mondani, sokszor voltam már haldoklók mellett, mégis mit lehetne mondani, akkor nagyon megdöbbentem rajta, hogy ő ezt teljesen józanul felfogta, és elmondta, hogy behívta az ügyvédjét, rendelkezik, végrendelkezik, de hogy üljek-e ide mellé, és beszélgessünk. És egy nagyon furcsa kérdést tett föl, amit még soha senki, hogy meséljem el, hogy hogy néz ki egy református lelkész egy temetésen. Soha nem hallottam ilyen kérdést, még senkitől sem. És hirtelen egy gondolatom volt, hogy kikerestem a Google felületen egy református lelkészt palásban, föveggel, ahogy esetleg egy temetésen részt vesz. És amikor megmutattam neki, akkor így ellájult az arca, hogy ez nagyon szép. Mondom, de hát miért kérdezi? És elmondta azt, hogy szeretné, hogyha én eltemetném. Nem tudtam mit mondani, mert annyira megrendített, hogy ennyire józanul átgondolja, hogy őt el kell temetni, és elmondta, hogy ő neki nincs családja, és semmiféle kötődése, semmiféle felekezethez, de úgy érzi, hogy kialakult közöttünk egy bizalom még az elmúlt alkalommal, fél évvel ezelőtt, és ő szeretné, hogyha elfogadnám ezt a szolgálatot. Elmondta, hogy hol lesz majd. És akkor teltek a hetek, egyre gyengébb volt, egyre nehezebben tudott már kommunikálni, de még azt elmondta nekem, hogy mondjam meg a rokonoknak, hogy ne jöjjön be hozzá már senki, egyedül szeretne lenni. Nagyon csendesen haldokolt. Arra emlékszem még, hogy amikor még tudott beszélni, vagy valamennyire kommunikálni, akkor nagyon kellett neki, hogy ott legyek a közelében. Sok-sok órát töltöttem vele ott. És volt, amikor egy kicsit masszírozgatni kellett a lábát, volt, amikor nem volt szabad hozzáérni. Nagyon nehéz volt értenem, hogy mit szeretne, de megértettem, Istennek hála. És az utolsó emlékem az volt vele kapcsolatosan, amikor már tényleg ott már az utolsó nap történt, tényleg a találkozásunk, nagyon szeretett volna valamit mondani. Akkor már inkább a szomnolencia fázisában volt, tehát az aluszékonyság fázisában, és nagyon szeretett volna nekem valamit mondani, és nem értettem, hogy mit mond. Semmit nem lehetett érteni. És egy ilyen kétségbeesett kiáltásom volt belül az Istenhez, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mit szeretne mondani, mert érzem, hogy valami fontosat. És továbbra sem lehetett érteni, amit mond, de azonnal Isten a szívembe egyértelműsítette. És csak annyit válaszoltam neki, hogy megsimogattam a kezét, megszólítottam, és mondtam, hogy minden úgy lesz, ahogy megígértem. Én foglak elbúcsúztatni, és abban a ruhában leszek, amit megmutattam neked. És egy ilyen ellágyulás, egy teljes megnyugvás, és elaludt. És én azt gondoltam, hogy talán már nem csak így ebben az értelemben aludt el, hanem már nem dobban a szíve, de még azért élt, és hajnalban költözött el erről a földről, és természetesen a családdal aztán megbeszéltem, és én mentem el, és én kísértem előtt utolsó útjára. Megrendítő volt egy ilyen temetési istent is szeretetten szolgálni, és az egész történet megrendítő volt. Hihetetlen, hogy micsoda bizalom volt. Szerintem ez egy nagyon komoly bizalom volt az ő részéről.
2: De ez nem megterhelő lelkészként?
3: Furcsa ez, amit most mondok, de nem megterhelő, sosem megterhelő. Azt is meg tudom magyarázni, hogy miért, mert sokan kérdezték már, és sokszor gondolkoztam ezen. Azért nem megterhelő, mert amikor én a kórházban vagyok, én teljes szívvel, lélekkel ott vagyok. Tudom, hogy a többi lelkész testvérem is, nem arról van szó, hogy ez különleges, hanem annyira együtt dobban a szívem azzal a szenvedővel, aki ott van, legyen egy olyan beteg, aki tényleg már utolsó szakaszában van az életének, vagy egy olyan beteg, aki nem annyira beteg, de inkább lelkileg, vagy a pszichiátria, ahova nagyon szeretek járni, és nagyon jó közöttük lenni. Úgy érzem, hogy Isten megadta számomra azt az ajándékot, hogy én akkor teljes mértékben ott vagyok. Nem gondolkozom azon, hogy milyen lenne kívülről néznem magamat. Ott akkor cselekednem kell. Amikor valaki haldoklik, cselekednem kell. Tudnom kell Istentől, hogy mi a feladatom, mit kell mondanom, mik azok a szavak. Vagy amikor egy dolgozóval beszélgetek. De amikor kimegyek a kórház ajtaján, akkor nagyon csodálatos ez, hogy ugye Gyökösi Bandi bácsi tanította ezt annak idején, hogy bemosakodni, meg kimosakodni, akkor kimosakodom, mert én közben szorványgondozó lelkész is vagyok, 3 pici kis falucskának, településnek a lelkésze, és nagyon sokszor akkor már azon gondolkozom, hogy mi a következő alkalom, projekt, amit meg kell csinálni. Nyilván sokszor eszembe jut az a beteg, hiszen ez a hölgy is, akiről beszéltem, de annyira csodálatos ez, hogy le tudom tenni a terheket, hogy nem cipelem magammal. Nem hiszem, hogy ez annyira nagyon természetes lenne, mert tudom, hogy több alkalommal is beszélgetve lelkésztestvérekkel megterhelő tud lenni, és megterhelő is, de azt gondolom, hogy Isten adott számomra egy ajándékot, hogy le tudom tenni, aztán fel tudom venni újra ezeket a terheket.
2: Sosem kellett mondjuk egy másik lelkészhez elmenned beszélgetni, hogy kibeszélhess egy esetet magadból?
3: Nem emlékszem, hogy egy esetet ki kellett volna beszélnem, de azt tudom, hogy nekem nagy szükségem van azokra a szakmai konferenciáinkra, amiben a kórházlelkészi szolgált segít nekünk, mert gyakorlatilag egy évben 4 ilyen alkalom van, nem csak szakmailag fejlődhetünk, hanem ott egy olyan áldott, bensőséges családias légkör van a kórház lelkészek között, hogy ott bátran meg lehet osztani a másikkal. Nagyon fontos számomra még az is, hogy a misszióvezetőnk nem csupán vezetőnk, hanem lelki testvérünk is. Úgyhogy nem egyszer történt az, hogy ő neki elmondhattuk, vagy elmondtuk, vagy a közösségbe elmondtuk, és olyan jó volt ez, de annyira megterhelődve még nem éreztem a lelkemet, hogy muszáj, hogy valakit keressek. Ezen kívül úgy érzem, hogy Istennel van egy nagyon bensőséges kapcsolatom. Kislánykorom óta egy számomra különleges, az egyik gyermekem így fogalmazta, hogy szuper érzékeny vagy Istenre. Nem tudom, hogy mennyire van így, de azt tudom, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy érzem, ahogy ő megvigasztal, érzem, ahogy az Isten átölel, érzem, ahogy vezet. Minden egyes esetben, amikor bemegyek a kórházba, azért imádkozom, hogy Uram, vezess oda azokhoz, akikhez kell mennem. Nem tudom. Tehát nem mindig hívásra megyek, hanem bemegyek a kórházba, és szolgálok. És sokszor találkozom emberekkel, hozzátartozóval, dolgozóval, bárkivel, és akkor kialakul egy beszélgetés. Amikor végzek az aznapi szolgálatokkal, megyek hazafelé, és írom az eseteket, hogy mi történt, és meg vagyok rendülve, megdöbbenve, hogy ennek a felét nem gondoltam volna, hogy ezzel majd ma találkozom, és hogy egy ilyen szolgálatba Isten bele fog engem állítani.
2: De egyetlen hogyan állított bele Isten a kórház lelkészi szolgálat, hogy 5 éve végzed ezt a szolgálatot nagyjából, ha ezt most visszafejtjük azért azóta a Covid, ha nem is a kezdete, de azért a sűrűje. Kiskunhalason vagyunk, itt van a járványkórház, szóval azért ez több értelemben a sűrűje volt akkor is. Hogyan lett belőled kórház lelkész?
3: Visszanézve nagyon csodálatos csodálatos a történet. Egy szomorú történetből indult ki. Volt egy szolgálatom, én gyülekezeti lelkipásztor vagyok. Mindenhova, ahol voltam, gyülekezeti lelkész voltam. Ha kórházi szolgálatom volt, akkor az csak annyi, hogy valakihez be kellett mennem meglátogatni, mint bármelyik más gyülekezeti lelkész, vagy Kiskunharson a kórházban minden második alkalom, szerdai alkalom, az református istentisztelet a betegek számára, ebben tudtam segíteni. De volt egy másik szolgálatom, amit nagyon szerettem. Ez itt volt Kiskunhalason, és egyik napról a másik napra azt mondták, hogy köszönik szépen, nem kérik tovább. Én szeretem tudni, hogy minek mi az oka. Ha én azt látom, hogy valamiben vétettem, tévedtem, nem erre számítottak, akkor is, mert van lehetőségem abból tanulni. És mivel nem kaptam ebben választ, nagyon-nagyon nehéz volt ezt a terhet hordoznom. Abban az időben én elég gyakran sportolok és futok, és abban az időben igyekeztem minél többet kiindulni a városon kívül. És amikor elhagytam Kiskunhalas táblát, akkor Pátra, mert egyedül voltam, és kísírhattam magamat futás közben. A szívemben nagyon sok mindent el kellett Istennek végeznie, nem értettem a dolgokat, igazságtalannak éreztem, és azt sem értettem, hogy Isten miért nem vigasztal meg? Máskor olyan gyorsan megvigasztalt. Miért nem vigasztal meg? 3 hónapon keresztül nem értettem semmit ebből, és 3 hónap múlva megkeresett az akkori misszió vezető, aki a kórházi missziónak is a vezetője volt, hogy van egy lehetőség Kiskunhalason egy kórházlelkészi státuszt készítenének, elvállalom-e? Azonnal azt mondtam, hogy nem, szó sem lehet róla. El se tudtam magamat képzelni a kórházban. És persze benne voltam ebben az én gyászomban, ebben az igazságtalanság, velem történt igazságtalanság gyászomban, önsajnáltatásomban, és október végén volt a Kiskunhalasi presbitériumnak, református presbitériumnak egy hétvégéje, Révfülöpön, ami egy nagyon-nagyon meghatározó volt számomra. Elmentem, mint ugyanúgy a többi lelkész, szolgálatom volt, de inkább ilyen stratégiai hétvége volt ez a számunkra, és amikor a vasárnapi istentisztelet volt, akkor az akkori vezető lelkészünk, Bödecs Pál prédikált, és hozott egy igét Jeremiás könyvének a 4. részéből, és az ige így szólt, szántsatok fel új szántóföldet, és nevessetek a tövisek közé. Fogalmam sincs, miről prédikált. Mit énekeltünk, mit imádkoztunk, semmit nem tudok, csak az, hogy ahogy a textust felolvasta, abban a pillanatban egyértelműen tudtam, hogy ez az ige, amire Isten azt mondja, hogy el kell, hogy menjek, és elvállaljak. Most van kétféle engedelmesség. Az egyik engedelmesség az könnyű. Örülök, hogy elvállalhatom, vagy egy dolgot megtehetek. Könnyen mondok igent. A másik engedelmesség az ember életében, amikor csak engedelmeskedem, de az érzelmeim még egyáltalán nem pozitívak, hanem inkább az, hogy inkább ha lehetne, akkor mégsem, de azért mégiscsak Istennek engedelmeskedem. Úgyhogy engedelmeskedtem, és igent mondtam, de el se tudtam volna képzelni magamat ebben a helyzetben, és mindenki nagyon örült, hogy ezt elvállaltam, csak egyedül én nem örültem neki, és 2021. január 7-én, akkor már elkészültek a papírok, szerződés, minden a kórházzal, és a zsinatunk és a kórház között, és akkor a vezető lelkész elvitt és bemutatott az akkori főigazgató úrnak a kórházban, és ők kedvesen és kedélyesen elbeszélgettek egymással, én ott ültem, és azon gondolkoztam, hogy mit keresek itt. Hogy kell elkezdeni ezt a szolgálatot? Senki nincs előttem. Én nekem nem adja át senki a stafétát. Hogy csinálom? És amilyen nehéz volt, olyan könnyű is, mert rájöttem arra, hogy hát akkor Isten majd nekem meg fogja mutatni. És emlékszem az első napomra, hogy bementem, és letérdeltem ott az akkori öltöző későbbi lelkigondozói szobámban szó szerint, és azért imádkoztam, hogy Uram, ha már engem belevittél ebbe a helyzetbe, akkor nagyon szépen kérlek, hogy mutass utat. Addigra volt 2 haláleset ebben a januári időszakban az életemben, mikorra végre igazából beindulhatott ez a szolgálat. És az első alkalommal azt éreztem, hogy furcsa módon megtaláltam a helyem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval, most hírek következnek.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére, közölte a szervezet csütörtökön. Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk alapján legalább 162 ember meghalt, további majdnem 850-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is idézték. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. A CETL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában, tájékoztatott a cég. Eszerint az augusztus elején beérkezett eredmények 9 munkavállaló esetében emelkedett nikkel expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, melyek augusztus 11-e és 25-e között 3 alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapítottak meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt, írták. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CETL 3 üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították. A cég szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak, tették hozzá. Júniusban 755 ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 530 ezer forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,5, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 618 ezer, a nettó keresetén 438 ezer forintot ért el, majdnem 9, illetve 11%-kal nőtt tavaly június óta. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH.
0: Az időjárásról.
4: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkésszel, aki 5 éve látja el ezt a feladatot. Örömeiről, nehézségeiről, élményeiről beszélgetünk vele.
2: Pandémiának a kellős közepében voltunk, járványkórház a városon kívül, bent az egyik épület csak Covid osztályokból állt, teljesen át kellett formálni a kórháznak a szerkezetét, struktúráját. Bent a főépületben is 2 osztály, Covid osztály volt, illetve Covid intenzív. És amikor én megtapasztaltam azt, hogy akkor lehetett csak szolgálni, hogyha valaki felvette az oltásokat, és 4 felekezet szolgál a kórházban, gyülekezeti lelkészek ők csak bejárnak a kórházba, tehát nem így kifejezetten kórházlelkész, csak egyedül én vagyok, de amikor a másik 3 felekezetből a lelkipásztor testvérek úgy látták jónak, hogy ők nem veszik fel az oltást egyedül én, akkor indult meg igazán az a feladatom, amit nem gondoltam volna. Nyilván beöltözve nem egy eset volt, amikor már csak én láthattam utoljára, vagy én beszélhettem, én kommunikálhattam egy-egy hozzátartozóval, és a kint lévőben nem engedték be őket, hozzátartozókkal ilyen értelemben én tarthattam a kapcsolatot. Több olyan temetés is volt, amikor én temettem el azt, aki ott már haldokló volt, és nagyon mély érzéseket jelentett számomra is, hogy az utolsó szavak, az utolsó pillanatokat elmondhattam az életút megbeszélésen a gyászolóknál. Több esetben volt, amikor valaki már csak lélegeztetőgépen volt, tehát az gépek tartották életben. Emlékszem arra, hogy mentem, hogy bezsilipeljek, és az egyik ápolónő megkérdezte, hogy kihez megyek. Elmondtam, hogy kihez megyek, és így legyintett, hogy azt hagyjam már ezt a szolgálatot, itt nem tudok én már senkivel kommunikálni. És mondtam, hogy nem baj, azért én bemegyek. És bementem, és ott álltam, és kérdeztem az urat, hogy Istenem, mit kell tennem ebben az esetben? És egy nagyon kedves segítséget kaptam, egy nagyon kedves fiatal orvos, 3 ágyos szoba volt, mind a 3 ágyon már lélegeztetőgépen voltak betegek, és ez az orvos ott éppen vért vett az egyik betegtől. És az érintett engem nagyon meg, hogy ő beszélget a beteghez, hogy ez most fájni fog, most szúrni fogok, vért veszek, de minden rendben lesz, és úgy beszélgetett, mint hogyha értette, hallotta volna a kómában lévő, és ez a segítség volt nekem, hogy én beszélhetek hangosan. És elővettem a Bibliát, olvastam igét belőle, Zsoltárok könyvét szoktam ilyenkor inkább elővenni, hangosan imádkoztam az úri imádsággal, saját szavaimmal is, megáldottam, és annyira hálás voltam, hogy amikor azt éreztem, hogy elvégeztem a szolgálatot, akkor mentem ki a szobából, és akkor értettem meg, hogy bizony nagyon nagy szükség van erre a jelenlétre is, hogyha valakivel már nem tudunk kommunikálni, ő attól még érezhet, hallhat. Nagyon-nagyon fontos szolgálat.
1: Ez az orvos nem nézett téged furcsán, hogy jön bezsilipelve a lelkész, és akkor én is beszélgetek a kómában lévővel, ő is beszélget, vagy addigra ő kiment, vagy, és ez nyilván ez egy konkrét kérdés, de ez átvisz abba, hogy egyébként hogyan fogadnak téged. Beszéltél azokról, akik pozitívan, akikkel beszélhetsz, de feltételezem, hogy van olyan orvos ápoló, aki meg nem szívesen beszélget veled.
2: Nem emlékszem, hogy bármit reagált volna, mert a bezsilipelve, beöltözve senki nem tudja, hogy ki az ápoló, azt meg végképp, hogy egy református lelki pásztor megy be oda, de azt gondolom, hogy ott azért nagyon-nagyon el volt mindenki foglalva a betegekkel, sok osztályon lévő beteget kellett ellátni, nem szóltak hozzám negatívan sem, szóltak pozitívan sem, mindenki végezte a maga dolgát. Tehát arra az esetre konkrétan emlékszem, hogy ott elvégezte a kis fiatal orvos a dolgokat, és ment ki a nővérpulthoz, én pedig ott maradtam annál a betegnél. És akkor arra a kérdés, hogy fogadtak, hogy fogadnak. Én tudom, hogy a kórház lelkészek között többen vannak, akiknek nem pozitív, nem minden esetben pozitív a emléke azzal kapcsolatban, ahogyan megjelentek és elkezdtek szolgálni. De engem Isten úgy is megerősített, azt gondolom, hogy ez is egy ajándék volt, hogy az első perctől kezdve nagy-nagy szeretetet kaptam. A legelső emlékem azzal kapcsolatban, amikor egy gyülekezeti tagot látogattam 2021. Még hideg volt, tehát valahogy így január, február, ilyen idő lehetett, még nagyon-nagyon friss voltam ott. Fehér ruhában, én mindig fehér ruhában vagyok, erre nagyon figyelek az első perctől kezdve, mentem be, és délelőtt látogattam ezt a gyülekezeti tagot, és ott ültem az ágya mellett, és jöttek be vizitelni az orvosok, és akkor megszólított az egyik orvos, hogy nem lehet ilyen korlátogatónak bejönnie. És felálltam, és mondtam, hogy kórházlelkész vagyok, jaj, bocsánatot kérek. És abban a pillanatban csak végezze a dolgát. Tehát még kimennem sem kellett, de ettől függetlenül kimentem, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtartsuk azokat a határokat, ami a betegeknek is a jogai, és ebben is joguk van. De ez annyira jó érzéssel tölt el ma is, hogy engedték, hogy végezzem a dolgomat. A kórháznak a vezetői, különösképpen az ápolási igazgatónk az első perctől kezdve minden tekintetben segítségül van, a beteg utakban is. Én amikor 2021-ben lehetőségünk volt arra, hogy a debreceni teológiánról dr. Bodó Sára tanárnővel egy online gyászfeldolgozó kurzust végeztünk el

0: ül mindenki azonnal és készségesen. Én akkor azt gondolom, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház egy nagyon befogadó kórház, úgyhogy hálás vagyok ezért, hogy itt lehetek lelkész. A legelső az volt, hogy kaptam egy külön kulcsot a hátsó bejárathoz, ami csak a személyzet mehetett be akkor, mert onnan kellett bezsiripelni és felmenni az osztályra, és külön kaptam egy kulcsot, a mai napig is nálam van ez a kulcs, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, és éltem meg. Megmutatták, hogy kell felöltöztetni, a fővárosi segített fölöltözni is, hogy mikor, mi után mi fog következni, hol kell bemennem, hol kell újra kizsiripelnem és kijönnöm, mindent részletesen elmondtak. Úgyhogy én azonnal azt éreztem, hogy ott vagyok, ott lehetek, jelen lehetek közöttük és velük.
1: Jó, Covidhoz egy kérdésen engedj meg, nem féltél?
0: Amikor az első oltást kértem, amikor arról volt szó, hogy fel kell venni a kórházi dolgozóknak, akkor hívtam az ápolási igazgatót, hogy mégis ennek mi a módja, menete, és mondta, hogy elintézi. Fél óra múlva kaptam a hívást, hogy a következő napon délben jelenjek meg itt és megkapom. És amikor megkaptam az oltást, nagyon ritkán éreztem az életemben azt a furcsa módon szinte eufórikus örömöt, hogy mehetek és szolgálhatok. Nem az oltás okán, hanem azért, hogy van lehetőségem, védettségem, hogy ott is végezhessem a feladataimat, de egészen biztos voltam benne, hogy soha nem történik semmi olyan ezzel kapcsolatban, amit Isten nem tudna kontrollálni, vagy Isten nem tudna ellenőrizni, és én tudtam, hogy amikor nekem be kell mennem, én megkapom a védettséget, és a családom is. Természetesen a családom is felvette az oltást, de soha nem jutott eszembe az, hogy én bármilyen fertőzést hazahoztam, vagy hozhatnék, vagy hozhatok akár most is, mert úgy érzem, hogy Isten megvéd, levéd. Ha pedig ez nem történne, akkor az is valamilyen célból, tanításból, okból van. Úgyhogy nem, soha nem éreztem félelmet. Akkor sem, most sem, azóta sem. Soha.
1: Kicsit arról szeretnének még kérdezni, hogy oda visszaugrani, hogy mondtad ennek a hölgynek a történetében, hogy olyat kérdezett, amit még soha, hogy néz ki egy lelkész, amikor temet, de hogy egyébként általában mit szoktak kérdezni az emberek? Beszélgettem egyszer egy kórházlelkésszel, aki azt mondta, hogy a legritkább esetben kérdeznék őt mondjuk a mennyországról, feltámadásról, ilyesmikről. Én azt gondolom, hogy erről kérdeznek az emberek. Neked mi a tapasztalatod? Miről kérdeznek?
0: Attól függ, hogy milyen betegről van szó, tehát hogy milyen betegséggel és milyen stádiumban lévő betegről van szó. Azok a betegek, akik egyszerűen csak jönnek kivizsgálás okán, vagy bármi miatt jelen vannak a kórházban, általában a családról beszélnek, általános dolgokról beszélnek. Ott nem nagyon szoktunk belemélyedni, mert hogy mindig azt figyelem, hogy milyen határ, vagy melyik az a határ, ameddig el kell mennem. Van, hogy ilyen esetben egyszerűen nem muszáj lenne lelkészként ott ülnöm, mert bárki másra is ezt meg tudná beszélni, aki egy keresztény ember. Furcsa módon, vagy éppen talán pont azért, mert ennek így kell lennie, én az elmúlt 5 év alatt többet voltam olyan betegnél, akik nagyon komolyan betegek voltak, tehát súlyos állapotban voltak. Amikor a kórházlelkészi specializációs képzést a Károli Egyetemen elvégeztem 2023-ban, akkor a szakdolgozatomat a haldoklók lelki gondozásából készítettem. Pontosan azért, mert többször voltam súlyos eseteknél és haldoklóknál, mint olyan betegeknél, akik ma itt vannak, holnap kimennek. A pszichiátria az egy másik eset. Ott furcsa vagy nem furcsa, van egy csomó vallásos ember, akiknél teljesen evidencia, hogy Istenről beszélünk. Pontosan azért, mert ők nagy mélységeket megjárnak a pszichiátriai eset miatt, sok mindenen túl vannak. Azok a betegek, akik úgy általában vannak a kórházban, ők nem biztos, hogy kapcsolódnak Istenhez. Nekem ővelük kevesebb a szolgálatom. Akikkel viszont beszéltem, és súlyosabb esetek, ott nagyon sokszor kapom azt a kérdést, hogy mi fog velem most történni. Mert talán nem meri megkérdezni az orvostól, az ápoló személyzettől, és olyankor egyértelmű, hogy elkezdhetünk lelkileg is beszélgetni. Nagyon sok eset van olyan is, amikor Isten kifejezetten hívő emberekhez küld, és akkor ott meg egyértelmű, hogy Istenről beszélgetünk, és arról, hogy a betegséget Isten hogy használhatja fel, hogy használja fel. Nagyon érdekes ez, hogy attól függ,

0: hogy milyen betegségben, milyen stádiumban, milyen helyzetben lévő betegekről van szó, de a mi kórházunkban egyre több az önkéntes, akik képzésen is részt vettek, és ők azért sokat segítenek nekünk abban, hogy ők leülnek azokhoz a beteg ágyakhoz. És aztán utána delegálnak bennünket, hogyha egy olyan súlyosabb eset van, amit már az ő kompetenciájukon kívül esik, akkor viszont mi következünk. De akkor megint valószínűleg, hogy az Istenről, az utolsó időszakokról beszélünk, vagy a családról beszélünk, hogy mi lesz most a családdal. Tehát általában a kérdések nagy része, ez általában arról szól, hogy mi fog történni, mi lesz velem, mi lesz a családommal, hogy fog most történni ez az egész, ami bizonytalanságban benne vagyok, szeretnének kapaszkodót az emberek, hogy van-e a halál után valami, és hogy történik az a halál, és hogy megyek ott át azon az úton, és egyáltalán kevésbé kérdés az, hogy mennyország, vagy kárhozat, vagy bármi, mert az egy ebben az értelemben az emberek számára egy másodrangú, mert az első az, hogy a halálom szituációjában ott mit fogok érezni. Ha nagyon belegondolunk, nem kell betegség ahhoz, hogy van az életkor, amikor egyre többször gondolunk arra, hogy mi lesz velünk, amikor eljön majd az az időszak az életünkben, és sosem attól félünk, hogy a halál utáni pillanattal mi lesz, hanem hogy odáig méltó módon fogok el tudni megélni bármit, ha én esetleg beteg vagyok, vagy bármi. Tehát az odáig elvezető út, és az embereknek a nagy része, ez foglalkoztatja az emberek nagy részét, akik tényleg súlyosabb állapotban vannak, illetve maga a haldoklás ténye.
1: Voltál úgy ott beteg egy mellett, hogy akkor halt meg valaki?
0: Igen,
1: és voltam. Erre fel van készülve egy református kórház lelkész?
0: Nem.
1: Fel lehet erre készülni?
0: Nem, erre nem lehet. Soha. Soha. Egyrészt azért, mert a halál nem szép, a haldoklón egyértelmű jelek vannak, amikor már csak pár nap, vagy inkább pár óra van hátra, vagy pár perc van hátra. De amikor ez is a Covid idején volt, hogy olyan beteg mellett voltam akkor, akit paravánnal eltakartak, de nem Covid intenzíven volt, csak Covid osztályon. Fogalmam sincs, hogy hívták a bácsit, csak éppen bent voltam az osztályon, és ahogy a folyosón jöttem el, benéztem ebbe a kórterembe, és ez a bácsi ott volt, egyből lehetett látni. És ő már nagyon az utolsó perceiben lehetett, és Isten szólt, hogy menj be hozzá. És bementem hozzá, megsimogattam a kezét, és elmondtam, hogy kórházlelkész vagyok, és imádkozni szeretnék. És imádkoztam. És ahogy imádkoztam, egyértelműen lehetett hallani, ezt a gaspoló légzésnek hívjuk, aztán az egyre lassabbodó és elcsendesülő légzést, és elaludt. És ebben az időszakban nekem pont akkor kellett ott lennem, senki nem volt mellette, nem lehetett mellette, az ápolók sem volt, azt sem tudom, hogy merre voltak az ápolók, hogy melyik kórteremben voltak az ápolók, de azt tudom, hogy én nem véletlen mentem pont ott a folyosón. Nem is fontos, hogy hívták a bácsit, hogy ki-e volt, mi-e volt, de ez még nagyon az elején volt a szolgálatomnak, és ez nagyon megrendített engem, hogy ennyi az emberi élet, hogy így néz ki egy haldokló, és hogy ennyi az emberi élet, hogy senki nem tudja, hogy mikor, hány óra, hány perckor volt az ő utolsó lélegzetvétele, de valamiért nekem oda kellett mennem.
1: Te nem gondolod, hogy ennyi az emberi élet?
0: Nem. De sokan mondják, hogy ennyi az emberi élet? Igen, sokan. De nem, én nem
1: csak
0: gondolom.
1: Csak hogy legyen egyértelmű, csak azért mondom. Igen,
0: nem,
1: igen.
0: Nem. Tehát azt...
1: A drámája, hogy igen, ott egyedül, igen, akár igen, egyedül is van. Lehetett volna, és hányan vannak így egyedül van. Egy ilyen pillanatban, van, ebből a történetből kiindul.
0: Így van. És igazából a ember életének az egyik legfontosabb szakasza pontosan ebben a szakaszban van, hogy nem véletlenül vágyakoznak haza. Érzik, tudják, hogy már az utolsó út lesz haza nekik, de hogy otthon lenni, a szeretteik között lenni, vagy behívni a szeretteiket, és ez egy, na az a dráma, amikor közben a szerettei pedig félnek mindettől, és nem mernek ott lenni, és inkább a kórházra hárítják ezt az egész dolgot, medikalizálják, így szoktuk ezt mondani. Na, az tényleg dráma. Az nagyon-nagyon fájdalmas dolog.
1: Egy ilyen általános kérdés, és ez akár az első kérdés is lehetett volna, de szerintem jobban fogjuk érteni a válaszodat így, hogy véghallgattuk a te történetedet és benyomásaidat. Mit jelent neked az, hogy kórház lelkészként szolgálsz?
0: Amikor a gyülekezeti lelkészi szolgálatomból, illetve hát nyilván megmaradt, ahogy meséltem is, de kifejlődött vagy kinőtt belőle ez a másik szolgálat is, az elején nem tudtam volna erre válaszolni. De jó, hogy most kapom ezt a kérdést, mert ma már tudok rá válaszolni. Minőségibb, szenzitívebb a szolgálat, a gyülekezeti szolgálatom is. Pásztoribb lelkületet kaptam Istentől, és formálódtam ebben a kórházi szolgálatom okán. Kórházlelkésznek lenni nagyon-nagyon speciális terület, tehát az emberi életnek azon pontján ott lenni, ahol nagyon sérülékeny az ember, nagyon-nagyon cserépedény, nagyon nem mindegy, hogy hogyan szólok vagy nem szólok, hogyan hallgatok, hogyan lépek oda, csak az oda lépés is az első pillanattól kezdve az utolsó pillanatig nagyon-nagyon érzékenynek kell lenni. Nagyon-nagyon figyelni arra, akivel beszélgetek. Ez ennyire nem intenzív vagy nem erőteljes egy gyülekezeti szolgálatban. Hogy kórházlelkész lehetek, ez egy különösen nagy ajándék most már számomra. Egy olyan nagy ajándék, amivel Isten meggazdagította a gyülekezeti szolgálatomat, a lelkigondozói szolgálatomat is. És ma már, jó, hogy innen kezdtük el, aztán ide érkezünk meg, ma már szegényebb lennék a szolgálatomat, szakmaiságomat is tekintve, ha nem lennék kórházlelkész. Egészen biztos vagyok benne.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Teodórát, kiskunhalasi református kórház lelkészt hallották. A felvétel a Halas Rádió stúdiójában készült. Köszönjük a lehetőséget!
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányító alelnökök fogják megtestesíteni. Január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány döntését csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edith csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótlójavító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás alapján az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az érettségivel kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsodabó-Zemplén vármegyei szervezete. Elsőként a szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézművesbolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőrshow és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak testközelből a bátrabb látogatók a Miskolci állatkertben.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter esernyője.
4: Házasságon innen.
5: Katalin. És
6: a gyerek.
7: A gólyakalifa.
8: Foszti fiú esete.
9: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
12: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
13: Dugja be a fülét, mondta Anzsu. S Annuska tudta, mit jelent. Gyilkosság lesz. Szóval akkor Anzsuval ebédel, s ha 12-re el akarnak készülni, neki is láthatnak a főzésnek. Anzsu kihozta a kis weidlingot, amibe a vért szokta felfogni. Annuska bemenekült a házba, még az ajtót is behúzta. Sűrű zöld háló volt az Anzsu ablakán, amely zöldé tette a kintről beszűrődő fényt is. Annuska felemelte a dunyhát, de nem talált alatta semmit, csak egy párnát, pedig tudta, hogy Anzsu utál laposan feküdni. A szalmazsák alá nyúlt, ott volt a titkos raktáruk, amióta a világ világ, de ott csak a saját leveleit találta, spárgával összekötött rengeteg levelet. Annuska minden hónapban írt, eleinte az első időkben minden héten, Anzsu pedig soha nem válaszolt, s ez így rendjén is volt mindkettőjük számára. Anzsu folyamatosan olvasta a nyomtatott betűket, de írni nem szeretett. A levélírást általában bolondságnak tartotta. Felelt ő Annuskának mindig a maga módján, csomagokkal. Gyékényt font a szobájába, faragott neki sótartót, festékes dobozt, zsákponyvába varta az ajándékot, úgy adta fel. Új diót, tököt, szőlőt küldött Annuskának, mikor eljött az ősz. Annuska a stabilizáció első pénzéből elkezdte törleszteni az Anzsutól kapott összeget, de az első részlet postafordultával visszajött, s abból tudta, hogy Anzsu haragszik, és nem mert többet pénzt küldeni neki. Ezt a bekecset a falon mégiscsak elfogadta. Ezt harmadéve küldte neki az igali búcsúból. Tulajdonképpen nem is ő vette, hanem Ádám. Ne vegyünk bekecset Anzsunak? Kérdezte tőle, míg falták a zsíros húst a búcsús serpegyője előtt, s falatokat tördeltek mellé a rostcipócskából. Akkor eszébe jutott, hogy az a valami, amit Anzsu télidőn a hátára terített, már akkor is nagyon keshet volt, hogy őt azon az emlékezetes éjszakán az állomásra kísérte. Ketten adták össze a pénzt az Anzsu bekecsére, s lám most itt lóg a szegen, alig-alig kopott valamicskét. Vajon mit hord most Anzsu a fején? Megvan-e még a kucsmája, amelyben egyszer Irén kölykedzett, a macska, s ahonnan szánta kifordítani a familiát, míg a kölykök szeme ki nem nyílt, és el nem kezdtek ténferegni gyufaszállábukon. Hol lehet vajon a citera? Nem látja sem erre. A csirke kottyant bugyborékolt végre. De azért még nem megy ki, hát ha rázza még a lábát. Nagyon fél, ha csirkét ölnek. Vajon ez valami terheltség, ez az iszony a vértől? Anzsu nagyon szegény lehet. A kis zsákok, melyek a menyezett gerendák kampóiról lógnak, üresek voltak. A szobát nem régen meszelhette újra, a bogja kemencét is. A lavor egy fa három láb háromszögébe volt beszuszakolva, mögötte valami lepedőféle fette a falat. Fél Anzsu, hogy összepocsolja a friss meszelést, míg mosakodik. Fiatalabb korában nem volt ilyen kényes. Közelebb ment, hogy megnézze az Anzsu falvédőjét. Közönséges lepedő volt, durva, sárgás lenlepedő. Anzsu karikát varta négy csücskére, azzal akasztotta a falra. Most, hogy ott állt előtte, vette észre, hogy ezt a falat nem meszelték újra. Füstös szürke volt ez a fal. A vályok töreg szálacskái kidugták lábukat a megkopott meszelés alól. Annuskának hirtelen eszébe jutott valami. Ez a fal, szemben az ágyjal, ez a nagy-nagy, gyerekkorában óriásinak látott falfelület, amely előtt akkoriban nem állt a fa három láb. Kiakasztotta a lepedő csücskök karikáit. Nehezen ment, a laza vályok falba kontyukig szaladtak a szögek, de aztán sikerült, s akkor tudta már, hogy nem tévedett. A lepedő alatt, az anzsú lavórja mögött, szemben az ágyjal, amely felett három összekötött kalász volt, meg az Annuska konfirmációs képe, a lepedő alatt ott volt Annuska freskója. A Jenő címfestő ecsetjével festette, cipőkrémes dobozban keverte meg a festéket hozzá, s amikor befejezte, a száradó falnak savanyú szaga volt. Nagyon mereven állt, kihúzta magát, nézte az egysíkú, bizantin jellegű különös képeket. Ott volt Jázon kutya, nagy fekete folttal a lapockáján, mellette mamácska, földigérő sárga hajával, kezében egy könyv, amelyet a szívéhez szorított. Ott volt Janka, pálmaággal és egy szamárral, apa, palástosan, de lecsukott szemmel, egy rút vörös alak, aki Kun Lászlót jelképezte, bő bugyogóban, kard az oldalán, Kati, tűzpiros arccal, hagymakoszorúval a nyakában, és egy béka, egy óriási béka. Ez volt az árva. És végül ott volt ő maga is, de háttal. Csak fekete copfjai látszottak, és lecsúszott félzoknia. Aztán ott volt Anzsu, liliomos koronával, nagy szakállal, mindenkinél nagyobban és mindenkinél szebben, göndörfürtökkel és hatalmasan ott volt Anzsu, mint egy király az egész háznép felett, egy óriási Anzsu, az egyetlen, akinek az arca valóban hasonlított is önmagához, s aki ott tartotta a kezében az aranyalmát és az Anzsuk jogarát. Annuska nem sírt, de érezte, hogy jobb volna, ha tudna sírni. Anzsu bejött, letette mögé a tálat. Már fedő volt rajta. Anzsu tudta, hogy nem bírja látni a vért. S most észrevette, hogy mit néz. Megállt mögötte, de csak egy pillanatra, aztán majdnem gorombán kivette a kezéből a lepedőt, és visszaakasztotta. Fő az ebéd, mondta neki, s kilódította a kis ajtón. A képet ne bámulja, nem arra való. A ház úgyis a magáé lesz, ha engem elvisz Homok Péter. Akkor nézheti. De addig van még egy kis idő, ráér. Kész a papucsa, ne futkosson mezítláb, mert megmetszi a lábát valami üveggel. Aztán még az ebéd megfő, elmondhatja a magáét. Lehajolt a csuhéhoz, egymás mellé illesztette a kötegeket. Lábtörlőt akart csinálni, kimérte a hosszát. Annuska lecsúszott a sámliról elébe a földre, s megpróbálta neki támasztani a fejét az Anzsu térdének. Anzsu nem is nagyon gyöngéden eltaszította. Nem fért oda a feje a fonatoktól. Annuska a szájába vett egy szál füvet, és végre elkezdett beszélni.

0: 4-2. Az árva addig nézett a villamos után, ameddig a pótkocsi hátsó peronja csak látszott a kanyarodóban. Hosszú idők óta nem volt ilyen mulatságos nap, mint ez a mai. Legutoljára akkor volt ekkora izgalom a házban, amikor Annuska megszökött, meg amikor mamácska pucéron szaladgált az ebédlőben. Apa meg, mint valami vén József a Bibliából, kimenekült a kancelláriára. Szegény mamácska, jellemző, hogy miken járt az esze. De micsoda szép teste volt még akkor is, pedig már éppen elérte az 50-et. Micsoda melle volt, micsoda hosszú fehér combjai. Nemhogy megvárta volna az estét, ha már annyira nyugtalan volt, aztán elvétette volna az ajtót. Igazán összecserélhette volna a kancelláriát az ebédlővel. Ő ott aludt akkoriban. 15 éves lett azon a tavaszon, s az a hülye Janka rövidre csináltatta a kék nadrágot, amelyel meglepték. Micsoda nap! Fütyörészve fordult be a kapun, de a kapuajban észbe kapott, abba hagyta. A vénasszony kinn ült a lugasban, olyan mereven, mintha lenyelte volna a meszelőt, és egyenesen őt bámulta mozdulatlan tekintetével. Az Isten verje meg, gondolta az árva, és letépett egy őszi rózsát, hogy ezt is idehozta a balsorsa temetésre. Minek jött ide, tán örökölni akar? Na, arra várhat. Mélyen meghajolt a vénasszony felé, megkérdezte, nem süti-e túlságosan a nap, vagy nem fázik-e, mert hozhat napernyőt, vagy hozhat pokrócot, ami tetszik. Décsiné megrázta a fejét, és átnézett az árván. Az Isten verje meg, gondolta megint az árva, ugyan mire olyan büszke? Mindenki tudja, hogy apácska valóban egy szoknyában vett el mamácskát, úgy ment férjhez, mint Dunbar Fáni a lévai műfordításaiban. Erről jut eszébe, hogy a maradék könyvekről sürgősen intézkedni kell. Eddig roppant egyszerű volt a helyzet, mert a teológiai könyvek a kutyának se kellettek a zsibogón. Azokhoz nem is volt érdemes hozzányúlni, s apácska meg az a másik hülye csak azokat tartotta számon. Janka csak Szent Mihályinét olvassa, és Baksait, azokat bent tartja a hálóban. Ahogy az egyiket bevégezte, kezdi újra. Janka úgy sem merte még végignézni soha, mik állanak a társalgó bolthajtásába beépített könyvespolcon. Azaz, hogy mik állottak, míg még épp volt a könyvtár. De úgy kell neki, úgy sem olvas itt senki rendszeresen. S a zsibogón még mindig meg lehet kapni egy-egy jó rakományért 100 forintot. Persze arra igazán nem számíthatott, hogy éppen Zsuzsanna miatt kényszerüljön elővigyázatosságra. Zsuzsanna mindig a könyvek között lábatlankodik, s a múltkor is észrevette, hogy hiányoznak a jókaik. De hogy ez a vénasszony ott mire olyan büszke? Annyi pénze se volt, hogy a szállodába menjen. Ide szemtelenkedett az ő házukba, ahová a 40 év alatt, míg mamácska élt, egyszer se tette be a lábát. Az árva felszaladt a kertből az üveges verandára, és elröhintette magát, mert az jutott eszébe, hogy mentek majdnem egymásnak apa meg Kun László harmadnapja a gyászjelentés miatt. Boldog házassága 40. évében, diktálta Kun László, Janka pedig az asztalra borulva sírt. Nem, dörgött apa, és feltartotta a kezét, mintha még nem volna nyugalomban. Nem hazudunk Isten színe előtt. Házasságunk az Isten kifürkészhetetlen akaratából nem volt tökéletes. Csuda, hogy az ember meg nem szakad ilyenkor. Nem volt tökéletes. A végén persze Kun László győzött. A hazugság bűn, de a kedves halott érdekében igazán nem lehet a kívülállókkal a valóságos helyzetet közölni, pláne egy gyászjelentés keretében. Annak ellenére, hogy ebben a városban igazán mindenki tisztában van mindennel, ami a családot érinti. Mégis iszonyúan zavarba jöttek volna az ismerősök, ha kimarad a boldog házasság emlegetése. Mi lenne, vigyorgott magában az árva, ha a gyászjelentések szövegét a valóságnak megfelelően fogalmaznák meg? Örömtől repesve tudatjuk, hogy 29 év óta többnyire Tébolydában tartózkodó feleségem... A verandáról balra nyílt a társalgó. Ez volt a ház bal szárnyán az egyetlen utcai szobájuk. A parókia kockája 200 év óta terpeszkedett már az ótemplom árnyékában. Hátulsó fala az, amelyhez a ház végében a mosókonyhából a fürdőszobát és konyhát, az udvari részen pedig a kamrát meg a fészert építették, a hajdani szegényház és ispotály falával volt egybeépítve. A háború után a koalíció vége felé át kellett adni a szegényházat meg az ispotályt, s a szegények szétszóródtak az egyházközségben. Nekik is jutott egy gyulladásos szemű vénember, de szerencsére nem élt sokáig. S amíg élt is, nemigen látszott belőle semmi. Csak a hangja hallott, ahogy a fészerben, a csirkefogó Anzsu hajdani lakásában szent énekeket énekelt. Most bölcsöde van a túlsó részen. Kimeszelték a régi helyiségeket, de a talajvizet már nem tudták lecsapolni a pincétlen ház falából. Épp testben, épp lélek, gondolta az árva. Na, Isten adta csecsemői. Tulajdonképpen Kun Lászlóval kellene beszélnie. Ő ezekben a napokban a legingerültebb. Apa lekókadt, sőt, mintha egy kicsit megnyugodott volna. Janka mindig egyforma, nem látni rajta, hogy a baromfi vész miatt van-e kisírva a szeme, vagy az anyjáért búsul. De Kun László nincs sehol. Nyilván kimászkál valahol a városban, vagy felment a tanácsba. Attól kitelik, hogy a temetés napján is a tanácsba megy. Az árva bevette magát a társalgóba, hogy körülnézzen a könyvek között. A társalgó falával be is végződött a parókia bal szárnyának utcai homlokzata, s kezdődött a kerti rész. Az ebédlő, a háló, s a háló mögött a csepp, az udvar felé zárt folyosó, amelyet később építettek hozzá, s ahonnan a fürdőszoba meg a konyha nyílt. A ház így a hajdani ispotály faláig egységes, U-alakú épület volt. A kapuaiból jobb felé nyíltak a hivatalos helyiségek. Az utcai fronton, a társalgóval párhuzamosan a kancellária, az apácska állandó tartózkodási helye. Ez volt a legnagyobb szoba a házban, majdnem olyan hosszú, mint a túlsó szárnyon a társalgó és az ebédlő együtt. A kancellária mellett a káplánia volt, de annak az ajtaja a kertről nyílott. Itt lakott Kun László, míg el nem vette Jankát, s itt káplánoskodott apácska mellett. Mióta összeházasodtak, persze beköltözött a házba, és a káplánia üresen áll. Dolgozó szoba lett, hivatalos helyiség. Apácska sose teszi be a lábát oda, csak Kun László használja a kancellária híján. Mennyit emlegeti, hogy apácska miatt nem tarthatja a háznál a káplánját, hogy annak kin kell laknia valahol a város végén. Jó vicc, hova tegyék apácskát? A társalgóban ő lakik, a hálóban a házaspár, az ebédlőben csak nem tarthatják. Míg fungált, addig is mindig ott aludt. Az árva nem is emlékezett rá, hogy valaha a hálóban látta volna. A két ágyban Janka hált mindig, meg Annuska. Végig vágta magát a Janka hímezte párnák között. Annuska visszajött. Micsoda móka! Lenn a kertben az öregasszony utána nézett az árvának, mikor az felsietett a verandára. Most jól megnézte. Tegnap este, amikor megérkezett, sokáig fogalma sem volt arról, ki lehet ez a fiatal ember. Most kezdett valami derengeni benne, mintha Janka írta volna neki valaha, hogy a házba vették a pap árván maradt unokaöccsét. Talán örökbe is fogadták. Nem emlékszik már pontosan. Régen volt, van vagy 20 éve is talán. Akkor még ő is fiatal volt, nem is egészen 60 éves. Mennyi lehet ez a nyurga, kellemetlen fiatalember? Talán 25. Rettenetes, hogy ez az Edith ősszel halt meg. Meghalhatott volna tavasszal vagy nyáron, nem ilyenkor, mikor ő amúgy is olyan könnyen hajlamos a megfázásra. A vonaton szerencsére mindenki nagyon kedves volt hozzá, az ablakokat csukva tartották, és a kendők sálak is eléggé megvédték. De ez a ház, ezt talán nem is lehet melegre fűteni. Milyen nyírkosak ezek a bolthajtásos szobák, és mindennek valami különös dohos szaga van. éjjel alig tudta lehunni a szemét. Még a legjobb itt a kertben, itt legalább egyenletesen langyos a nap. Életében nem látott még ilyen rútkertet. Minden virágágyban egyforma virág virít, valami rossz magról hajtott sárga gyom. A két bokor őszi rózsát megverte a rozsda, a tujafák fele meg kifagyott, s még ha legalább kivágnák, de nem, itt szégyenkeznek kiszáradt tövükön. Bizonyára így szokás erre felé. Micsoda népek! Bár lett volna annyi pénze, hogy megszálljon a szállodában, de erre gondolni se lehetett. Az állam igazán számolhatna azzal, hogy egy nyugdíjas öregasszonynak olykor temetésre kell mennie. 119 forint a nyugdíja. Éljen meg belőle. Bár visszamehetne már. Az éjjel alig aludt valamit, konyhaszag volt, és csepegett egy csap. Remélhetőleg a pap nem vonja meg tőle a támogatást ezután sem. Nagyon jól emlékezhetik rá, hogyha ő nincs, sohasem kapja meg Editet. Nem mintha sok örömet telhetett volna benne, állapította meg tárgyilagosan, de hát a pap maga kívánta magának, s ő nélküle sohasem jutott volna hozzá. Editet 19 éves nagylány létére még az esküvője reggelén is meg kellett verni, hogy elmenjen az anyakönyvvezetőhöz. Hát csak segítsen a papa megélhetésében. Annyi mindenre van szüksége, s ha valamivel könnyebb is falun, mint városon, 119 forintból nem lehet megélni. Minél idősebb lesz, annál étkesebb valahogy. Hányszor álmodik gyerekkori ételekkel, krémekkel, tortával, felfújtakkal? Tulajdonképpen most is éhes, de nem akaródzik enni kérnie. Nem tudja, mi a szokás itt az Alföldön. Lehet, hogy itt nem is eszik senki a temetés előtt. Különben is másnak kellene, hogy eszébe jusson, nem éhes-e, Jankának az unokájának. De azt nem is látta reggeli óta. Hogy lehetett annak a gyönyörű Editnek ilyen jelentéktelen lánya? Csak a haja szép, azt szerencsére elörökölte az anyjától, sűrű szőke haját, de azt is hogy viseli, milyen képtelen módon, ahelyett, hogy kibontaná, hullámosan a vállára engedné, feltűzi valami suta konyba. Hogy lehet kontyot hordani ilyen fejformával? A gyerek, a hosszú lábú hallgatag Zsuzsanna talán csinosabb lesz. Micsoda csendes egy gyerek? Vajon mi lett a kisebbik lánnyal, a feketével? A pap küldött egyszer neki egy fényképet, amely a két unokát ábrázolta. Janka akkor 12 éves volt, Annuska talán 3. Kisebbik lányom Annuska nem tartozik családom körébe többé. Az Úr kifürkészhetetlen akaratából elvette tőlünk. Olybá vesszük, mint a halottat. Kérem, kedves mama, ne kérdezősködjék róla többet. Ebben a házban mindenről kínos beszélni. Editről is jobb, ha hallgatnak. Annuska miatt úgyis őket vádolhatja magában a veje. Az Edit apja volt festő. Oszkár, drágám, milyen kedves volt, milyen senkihez sem hasonlítható. S hogy elpusztult 2 kurta nap alatt, mikor a rajzszertárban azzal a mérges festékkel elfertőzte a tenyerén azt a csepp kis vágást. Ha tovább él, talán másképp történik. Bár Isten tudja, Edith sosem volt egészen normális, és ezt igazán az egész falu tudta, csak a pap nem. Jó volna tudni, mennyi az idő. Órája réges-régen nincs már, s a torony óráig nem lát el szabad szemmel. Az a nagy vörösképű, mészáros jellegű ember, a Janka férje, 8-kor ment el hazúról, akkor még nem igen lehet több 9-nél. Sóhajtott. Ez a szegény Edit világéletében bajt csinált. Már a születésével kezdte, majd megölte, mire harmadnapra a világra tudta hozni, s aztán még mennyi ideig beteg volt utána, és hogy tönkretette az alakját. Ha egészen őszinte akar lenni, el kell ismernie, hogy különös természetét és vallásos rajongását Veronikától örökölte, az ő testvérétől. S kettőjük különös hasonlatossága annál zavaróbb volt, mert hiszen Veronika sokkal az Edit születése előtt halott volt már. Talán hagynia kellett volna, hogy Edith kövesse a hajlamait. De hiszen nem volt semmi különösebb hajlama. S kivette volna komolyan egy 19 éves lány tervezgetéseit. Mit látott Edith a világból? Semmit. Mikor 3 éves volt, elvitték Crikvenicába. Aztán Oszkár meghalt, és ő visszament abba a balatoni faluba, ahol született. Mert Oszkárnak olyan kevés szolgálati éve volt, hogy nyugdíj nem is jár utána, csak valami kegydíjat kapott. S a ház, ahol elbújt Edittel, mégis az övé volt. A kert termett valamit, amit el lehetett adni Füreden a fürdő vendégeknek. Crikvenica és egy balatoni falu. Ezek voltak az Edith emlékei. A templomi hideg reggelek, a vasárnapi iskola, ahonnan sose hiányzott. Egy-egy SDG táborozás. Milyen érdekes, hogy Edithet sose bántotta, milyen szegények. Ő néha azt érezte megbolondul. Átgyalogolt a dombokon Füredre, benézett a zenész cukrászdába a mólónál, aztán előbugyogtak a könnyei, és érezte, hogy ha el nem megy innen, mindjárt ordítani és törni zúzni fog a jól öltözött emberek között. Miért halt meg Oszkár? Miért kellett visszamenni a faluba Fehérvárról? Miért kell elfonnyadni úgy, hogy az ember 5 éves ruhákat alakít át? És minek verte meg az Isten ezzel a gyerekkel, aki hófehér lesz az indulattól, ha valami felbőszíti, és beleveri a kést a kutyába, ha az játékosan a szoknyája után kap? Hányszor ölte magát a gondokkal, hogy mit kezd majd vele, ha megnő? Munkára nem való, alapjában semmire sem való, mindenkitől fél, nem beszédes. Ha legalább férjhez adhatná, gondolta, amikor Edith hazakerült a fehérvári iskolából, ahová a keresztapjáiktól járt. Azok is hogy számolták a napokat, mikor küldhetik már haza végre, mert rettenetes hallgatásával vagy rettenetes sikolyaival halálra idegesítette őket. Most igazán némi meghatottsággal gondolt nem Edithre, hanem a papra, aki a falu túlsó során, a szegényebbik részen, a kövesdombra épített templom mellől felfigyelt rájuk. Akkor még mindenképpen más volt. A külföldi egyetemeken szerzett tudása valami okos méltósággal sugározta be. Kicsit öreg volt Edithhez, 11 évvel idősebb nála. De nem ez volt a fő baj, hanem az, hogy Edith általában mindenkitől félt, de senkitől sem annyira, mint a paptól. Talán meg is szánja, ha ekkor éppen nem szeret bele Kálmánba, s nem reménykedik, hogy Kálmán elveszi. Ám Edith teher volt, nyűg, megoldhatatlan probléma. Ha Kálmán valóban nyilatkozik, szó sem lehetett volna arról, hogy magával vigye ezt a különös gyereket. Kálmán utálta Edithet, s akkor még igazán nem lehetett tudni, hogy esze ágában sincs elvenni őt. Szóval a pap csak küldje a szokásos összeget. Minél öregebb lesz, annál jobban retteg a nyomortól. Janka kinézett a konyhaablakon, és kikiáltott, nem innék egy pohár tejet. Micsoda ostoba ez a lány! Egy kis rizs felfújtat, valami könnyű darakohot, de tejet? Sose bírta rendesen megemészteni. Alföldi! Mondta magában Jankáról, s már elfelejtette, milyen határtalan örömmel fogadta azt a hírt, hogy a fiatal pár nem a faluban fog élni, a közelében, hanem a pap ide kerül az Alföldre, jobb parókiába, jobb anyagi körülmények közé. S Edith olyan meg... Három. Az üst, amelyet befogott a gyászruhák festésére, kicsi volt. Csak darabonként lehetett belerakni a ruhákat. A Zsuzsanna ruhája maradt legutoljára, most azon dolgozott. A lekvárkavaró fakanál nyelével turkált a gőzölgő lében, emelgette a hajdan piros szövet ruhát. Pár perc még, aztán lecsorgatja róla a vizet, kicsit megszikkasztja, neki kezd vasalni. Csak László jönne már, Folyton retteg, hogy beállít valami távoli rokon, jó ismerős, s neki kell fogadnia. Hagyhatja abba a munkát, s nem készül el a temetésig. Janka mindig mindennel elkésett. Pedig sose halogatott semmi munkát, csak lassan járt a keze, és rossz volt a beosztása. Most is, amióta mamácska meghalt, minden nap festett és vasalt valamit. Nem is tudja, miért csinálta így, apródonként. Egyszerre egy napon kellett volna megfestenie mindent. Igaz, hogy az üst kicsi, meg aztán azt remélte, hogy talán Zsuzsannának nem is kell gyászt viselnie, elég lesz, ha egy darabig a sötétkék matróz ruháját hordja, amelyet a mamácska halál hírére mindjárt ráadott. De László csak legyintett, mikor megemlítette, apa pedig egyenesen felbőszült. Meg kellett festenie a piros ruhát is. Szegény kis Szuszu, milyen hóka lesz feketében? Janka imádta Zsuzsannát, valami olyan féktelen szenvedéllyel, amelyre senki se tartotta volna képesnek. Ezt a különös vad szeretetet tulajdonképpen már akkor is érezte, mikor Zsuzsanna még nem is volt a világon. Csak tudta, hogy egy pár hét múlva meg fog születni. Jankával nem igen állt szóba senki, amióta Annuska elment, Anzsut pedig elkergették a háztól. De az a rettenetes hiányérzet, mely tanácstalanná és még sutábbá tette, mint amilyen rendes körülmények között volt, némiképpen feloldódott Zsuzsanna születésével. Nem mintha Szuszu hasonlított volna Annuskához. Annuska fekete volt, folyton ordított és kért valamit, toporzékolt, kacagott és rohant. Zsuzsanna még sírni is alig sírt. Szőke volt, mint az anyja, és nem igen beszédes. De azért mégis Annuska volt valamiképpen. Az az Annuska, akit Janka pólyázott születésétől. Sőt, Janka táplált is, cuclis üvegből, idegen anyatejjel és híg tejával, mint egy kis malacot. Mert Annuska soha nem szopott semmit. Mamácska akkor lett beteg, amikor a világra hozta.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter eset.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
8: A gyerek.
9: A gólya kalifa.
10: Foszti fiú esetek.
11: Pacsirta.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányít alelnökök fogják megtestesíteni. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány döntését csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edith csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal csütörtökön. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás alapján az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az érettségivel kapcsolatos további információk az oktatási hivatal honlapján olvashatók. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete, elsőként a szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőrsó és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak testközelből a bátrabb látogatók a Miskolci állatkertben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése? Miért kellett 4 év ahhoz, hogy kiderítsék, pontosan mi zajlódott le a csendes óceán nyugati részén lévő Tonga térségben található Hunga vulkán esetében? Aki pedig válaszol a kérdéseimre, dr. Harangi Szabolcs, geológus, vulkanológus.
2: Elvileg volt jelentős mennyiségű kén-dioxid gáz a magmában, tehát ha jól emlékszem, van 20 millió tonna mennyiségre becsültek. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De a pont az, hogy ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500 ezer tonna. Mi lett abból a többivel? Hát a vízben maradt. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
1: Remélem, sikerült ismét felkelteni érdeklődésüket, tartsanak most is velem és az Európa Rádióval. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Négy éve történt a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. A csendes óceán nyugati részén lévő Tonga térségben található Hunga kitörése volt az első modern, műholdas eszközökkel is megfigyelt víz alatti robbanásos vulkáni működés. Számos rekordot hoztak a megfigyelések. 58 kilométer magasba emelkedő kitörési felhőt regisztráltak. 150 millió tonna vízgőz jelenlétét mutatták ki a stratoszférában, és még soha nem tapasztaltak ilyen nagy sűrűségű villámlást sem a légkörben, percenként több mint 2600-at. Bár kezdetben sokan tartottak attól, hogy a magas légkörbe került hatalmas mennyiségű üvegházhatású vízgőz jelentős globális felmelegedést okoz, a tudományos mérési adatok, ezek értékelései és a modell eredmények mást mutatnak. Hogy mit, arról dr. Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz és Földtudományi Intézet kőzettan geokémiai tanszék vezetőjét kérdeztem.
2: Igen, 2022. január 15-én történt egy olyan esemény, ami még mindig előttem van, mert ami akkor feltűnt, hogy egy hatalmas nagy kitörési felhőt ábrázoló műholdkép jelent meg, ami első pillanatban nehezen is volt értelmezhető, hogy mi ez, és akkor nem sokkal később derült ki, hogy egy érdekes nevű vulkán a Tonga térségben, ez a csendes óceánnak a nyugati részén található, Új-Zélandtól egy olyan jó 1000-2000 kilométerre. Ott van egy olyan vulkán, amelynek Hunga Tonga, vagy egyszerűen mondhatjuk csak Hunga a neve, és erről a vulkánról az ezt megelőző időszakban már volt szó, hiszen decemberben és januárban is volt egy viszonylag számottevő robbanásos kitörése, és ilyen módon a figyelem központjában volt, de nem gondoltuk volna azt, hogy bármi történhet. Jó lehet, azért hozzá kell tenni, hogy ott a területet jól ismerő vulkanológusok azt mondták, hogy ez egy olyan vulkán, amelynek 100 évente azért lehetnek nagyobb robbanásos kitörései, és ez elképzelhető, hogy majd lesz. De ezt nem lehetett előre jelezni, mert hogy itt semmiféle monitorozás ennél a vulkánnál nem volt, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen előélete volt. Ráadásul alapvetően egy víz alatti vulkánról van szó, tehát néhány kisebb darabja állt csak ki az óceánból, de a nagy része az víz alatti vulkán, innentől kezdve csak látni sem lehet, hogy éppen mit csinál. Tehát érdekes, hogy erről a nagy kitörésről szinte alig van képi felvétel. Az azt megelőző néhány nappal korábbi vulkánkitörésről viszont vannak, és azok tényleg látványosak. Tehát így volt ez a sztori, hogy január 15-én aztán egy hatalmas nagy robbanásos kitörés történt, ami azt lehet mondani, hogy a 21. században ez volt a legnagyobb.
1: Igen, és akkor jöttek a rekordok, amik ezzel a vulkánkitöréssel jártak.
2: Igen, tehát ez volt a modern műszeres eszközökkel legjobban detektált, megfigyelt vulkánkitörés. Tehát a 21. században már rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyek nagyon pontosan tudják detektálni, hogy mi is történik. Csak egy példát hagy emeljek itt a rekordok köréből, hogy ez volt a legnagyobb számú villámlást produkáló esemény a modern műszeres megfigyelések óta. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 000 villámot regisztráltak, és a csúcsintenzitás során percenként 2600 villámlás történt. Tehát ez valamilyen elképesztő feltöltődést jelentett itt ebbe a kitörési felhőben. Ennek persze megvan a magyarázata. Ugye itt azzal indult a dolog, hogy 4 évet kellett várni. Tehát azért ne becsüljük le, hogy hú, most ennyit kell gondolkodni, hogy mi van, amikor ennyi műszeres adat van. Tehát azért ez nem egyszerű dolog. Tehát ezeket az adatokat fel kell dolgozni, értelmezni kell, megérteni kell, még egyszer egy olyan vulkán tört ki, ami víz alatt van, az egész az Isten háta mögött a csendes óceán területén van, nem lehet oda menni, megnézni, tehát igazán a műszeres adatokra tudunk hagyatkozni. Na most ami egy óriási dolog, hogy itt összeáll több mint 100 tudós, és összerakott egy tanulmányt arról, hogy hogyan állunk jelenleg az értelmezésben. És ez az összefoglaló tanulmány, ez tavaly december jelent meg az Amerikai Geofizikai Uniónak a szokásos éves konferenciájára időzítve, és összefoglalja a jelenlegi tudásunkat. Ez még valószínűleg majd változik, nő, esetleg bizonyos dolgokat lehet, hogy újra is gondolunk, de ez egy állapot, amelyet most ez a több mint 100 tudós ez lefektetett. Tudok olyanokat, akik nem voltak benne, tehát biztos nekik is van vélemény. Tehát a tudomány az ilyen, de ez egy óriási mérföldkő, hogy ilyen eseményről egy nagyon részletes munka készült. Tehát például az, hogy miért volt ennyi villámlás, annak valószínűleg az az oka, hogy víz alatti kitörés volt, tehát itt a víznek óriási a szerepe, hatalmas mélységű vízgőz került be a kitörési felhőbe, és a vízgőz egy része jégé alakult, tehát van benne jég, vannak benne vízgőz, és még vulkáni hamuszemcsék, ezek incipinci, valószínűleg milliméternél kisebb kis szemcsék, amelyek gomolyognak ebbe a kitörési felhőben, ütköznek egymással, és így aztán egyfajta statikus elektromosság alakul ki, egy eltérő töltésű részecskék jönnek létre, és mivel a természet egyensúlyra törekszik, így kisülés történik, és ez a villámlás maga. Tehát villámlásról tudunk, hogy kitörési felhőben megjelenik, vannak gyönyörű felvételek is ilyenekről, ilyen volt a 2010-es Eyjafjökull izlandi kitörés, vagy akár a japán Sakurajima folyamatosan produkál ilyeneket, tehát hogy vannak villámlások, de az, hogy ilyen nagy gyakorisággal, ilyen jelentős villámlás történik, ilyet még soha nem figyeltünk meg. Ez azt lehet mondani egy rekord, mint ahogy az is, hogy milyen magasra ment föl a kitörési felhő, 58 km magasságba. Tehát azért az nagyon nagy, ilyenre még adat alapján még nem volt példa, hogy ilyet tapasztaljunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a stratoszféra fölé is kerül már a kitörési felhő. Tehát mi arról szoktunk beszélni, hogy ha már a stratoszférában, ami kezdődik valahol a talán 15-20 km magason, ha oda bekerül a kitörési felhő, ott annak már lehet következménye. De itt azon túl is még magasabbra jutott fel, tehát ez is azt lehet mondani egy rekord, hogy miért jutott ilyen magasra, megint a vízgőznek valószínűleg van szerepe, tehát nagyon-nagyon sok gáz volt ebben a kitörési felhőben, és igazán az, hogy milyen magasra jut a kitörési felhő, az nem olyan, mint a csúziba, hogy fellövöm, és akkor milyen messze tudok lőni, tehát nem a robbanás energiája, intenzitása az, ami elsősorban megszabja, bár van szerepe, hanem az, hogy a felhajtóerő milyen magasra tudja felvinni, és a felhajtóerő az a sűrűségkülönbségből származik, és miután sok gáz volt benne, meg vízgőz volt benne, kis sűrűségű volt ez a kitörési felhő, így fel tudott gomolyogni nagyon nagy magasságba.
1: Igen, és amit olvastam, az az nagyon érdekes, írja a tanulmányban, hogy a felső ernyő részének kiterjedése 400 km volt, és ahogy jött, úgy ment is, a kitörési felhő alig 15 órán keresztül volt észlelhető, viszont a magas légkörben még most is megvan a nyoma, 4 év után.
2: Igen, tehát itt arról van szó, hogy van a kitörési felhő, ami gomolyog felfele, és mindaddig megy fölfele, ameddig ez a sűrűségkülönbség fennáll. És ahogy egyre magasabbra jut a kitörési felhő, egyre inkább ritkább, tehát kis sűrűségű légköri magasságba jut fel, és ha ezt a magasságot eléri, akkor ott a vulkáni anyag az szétterjed oldalirányba, mert már nem tud fölfele menni, akkor oldalirányba megy, és ez a kitörési felhőnek a felső ernyő része. Ennek volt kb. 400 km az átmérője, ami azért nagyon jelentős, ha csak egy kicsit így ebben belegondolunk. Tehát ez az ernyő rész alatta azért nem 400 km szélesen ment fölfele, tehát itt ezen a területen terjed szét. Na most bejutott ide a magas légkörbe, amely kis sűrűségű, és a stratoszférába is, tehát lehet azt mondani, hogy rekord, mert ilyet még nem figyeltek meg, hogy iszonyú mennyiségű 150 millió tonna vízgőz jutott be a stratoszférába, tehát ez a teljes globális stratoszférá víztartalmának a 10%-át, tehát ez egy nagyon nagy input volt, hogy erre a kis területre hirtelen ilyen óriási mennyiségű vízgőz kerül be, és ebben a ritka, tehát kisűrűségű légköri területen ez hosszú időn keresztül megmaradhat. És hogy ennek milyen hatása van, és talán ebben magyarázható, hogy miért telt úgymond 4 év, hogy itt összejön egy anyag, nem egy egyszerű ezt értékelni, értelmezni. Ugye amikor ez felmerült, hogy iszonyú mennyiségű vízgőz került föl, akkor az volt a vélemény, és azt gondolták sokan, miután a víz az egy melegház hatású gáz, tehát az azt jelenti, hogy elvileg felmelegedést tud okozni, tehát az volt a félelem, mondjuk így, hogy ez ráerősít a globális felmelegedésre, és nagyon erős hőhullámokat fog okozni. És hőhullámok voltak, de nem emiatt. Tehát Ausztráliában tudjuk, hogy voltak hőhullámok, de nem emiatt, és a tudományos kutatások azt eredményezték, azt az értékelést, hogy nemhogy nem felmelegedést, de inkább egy kis hőmérséklet csökkenést okozhatott ez az esemény. Ez nagyon érdekes dolog, még egyszer, nem volt még ilyen tapasztalatunk, nem volt még ilyen esemény, ami így meg lehetett figyelni. Általában a nagy vulkánkitörések ugyanis nem vízgőzt visznek fel a magas légkörbe, hanem más gázokat, például kén-dioxidot. És hogyha kén-dioxidot visznek fel, kén-dioxid gázt visznek fel a stratoszférába, na annak azért van globális éghajlati hatása, általában egy észrevehető hőmérséklet csökkenés. Utoljára ilyenre 1991-ben volt példa a Fülöp-szigetek épinatúból kitörés során, de számos példát tudunk a történelemben, az elmúlt 2000 évből számos példát, amikor egy nagy vulkánkitörés olyan mennyiségű, több millió tonna kén-dioxid gázt pumpált a stratoszférába, amelynek globális éghajlatváltozás lett a következménye, és ennek következtében társadalmi hatása is lett. Tehát ezeket úgy tekintjük, ezeket az eseményeket, mint történelem formáló vulkánkitörések, mert innentől kezdve, hogy ez történelem, de azt lehet mondani, hogy társadalom formáló, tehát ez hatott a társadalomra, és nagyon súlyos következményekkel is járt. Tehát ezeket a példákat egyre jobban tudjuk, és nincs kétség afelől sem, hogy ilyen lesz a következő évtizedekben. De ez most nem olyan volt. Tehát itt a kén-dioxidnak a mennyisége az nem volt túl sok, talán 500 000 tonna. Tehát az elmarad a 5-6 millió tonnától, ami már okoz ilyen változást, de itt ez nem állt fenn.
1: Azért, mert vízben volt maga a vulkán, és egészen más egy szárazföldi vulkán kitörése, mint egy vízben lévő vulkánok a kitörése?
2: Így van, igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat ebben, mert hogy arra is a tanulmány rámutat, amelyben szintén újdonságot hozott ki, hogy elvileg volt jelentős mennyiségű kén-dioxid gáz a magmában. Tehát ha jól emlékszem, van 20 millió tonna mennyiségre becsülték. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500 000 tonna. Uh-huh. Mi lett abból a többivel? Hát a vízben maradt. Uh-huh. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
1: És hogyha egyébként a környezeti hatást nézzük, mert ugye ettől függetlenül ennek a vulkánnak a kitörése is okozott környezeti változást. Csak ez foglalkoztatta önöket, hogy mit és milyen mértékben?
2: Igen, tehát kiderült, hogy ilyen hatalmas mennyiségű vízgőznek van szerepe, tehát hatott az ózonra. Emellett pedig csak most tanuljuk, hogy akkor ezek mit jelentenek. A tudomány az abból áll, hogy megfigyeléseket, adatokat gyűjt, és abból értelmez. Tehát ezek voltak az első ilyen adatok, és az első megfigyelés, amely alapján mi következtetni tudunk arra, hogy akkor mi is történt. Tehát például arra, hogy a stratoszférába kerülő víz az felgyorsította, a kénsav arról szól, képződ, tehát mi történik, amikor kén-dioxid gáz kerül a stratoszférába, akkor nem maga a kén-dioxid gáz okozza a klimatikus hatást, hanem az, hogy egy többlépcsős reakció során kénsav aeroszollá alakul. A kénsavat azt talán értjük, az aeroszol az nagyon-nagyon pici, egy mikronnál kisebb szemcséket jelent. Tehát egy kis cseppeket. És ilyen kénsav cseppek jönnek létre, és ha ez nagy mennyiségű, akkor egyfajta aeroszol felhőt, egy aeroszol szőnyeget alakít ki, amely visszaveri a napsugarait, nem jut le a napsugár egy része a felszínre, és ez okoz hőmérséklet csökkenést. De hogy mi történt itt? Itt most nem volt sok kén-dioxid, de nagyon sok vízgőz volt. És úgy tűnik, hogy a vízgőz az egyfajta katalizátorként felgyorsította a kénsav aeroszol képződményt, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban kialakult ez a kénsav aeroszol felhő, mint normál esetben. A másik pedig az, hogy a aeroszolok picinyebbek lettek a nagy mennyiségű víz jelenlétében. És a picinség, az, hogy apróbbak maradtak, az azt jelentette, hogy hatékonyabban visszaszorták a napsugarakat, tehát valamilyen módon a kicsi is többet tudott tenni, ha ezt így lehet mondani, hogy visszaszorja a napsugarakat. Tehát nem volt annyi kénsav aeroszol, de mégis hatékonyabb volt a visszaszorás, tehát így kompenzálta azt a felmelegedési hatást, amit mondjuk a vízgőz önmagában tenne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Harangi Szabolcs geológus vulkanológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2100 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, ismertették. Az eddigi feljelentések nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult. Azt írták, hogy a weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntartatóság témáját, hanem a japán papírszínház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren.
0: Az időjárásról.
1: Kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Harangi Szabolcs geológus-vulkanológussal, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet kőzettan geokémiai tanszék vezetőjével arról, hogy miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. Az szerencsének mondható, hogy lakatlan területen zajlott a vulkánkitörés? Tehát magyarán önöknek volt egy természetes laboratórium, ahol vizsgálódhattak?
2: Így van, azt mondom, hogy ez így teljesen pontos, hogy szerencsére ez a vulkánkitörés, ez minden jelentősebb népes területtől távol történt. Ugye ott van a Tonga Királyság, ami egyébként az egyik legrégebbi emberi társadalom ott, de nem laknak sokan. Ráadásul érdekes, hogy nem vulkáni szigeteken, hanem korallszigeteken laknak, ezek nagyon sík szigetek. Ott okozott persze azért kár, tehát ott volt szökőár, de ha azt gondoljuk, hogyha ez máshol történik, mondjuk Japán partvidéke közelében, ott azért sokkal katasztrofálisabb helyzet alakulhatott volna ki. Amire felhívja a figyelmet ez a kitörés, tehát ez egyfajta természeti laboratórium innentől kezdve, és szerencsére ezt a tudomány birtokába vehette, és nem a katasztrofális következményekkel kell foglalkozni, hanem megérteni azt, hogy itt mi történt. Ráadásul ráirányította a figyelmet arra, hogy hát ilyen víz alatti vulkán azért van, nem kevés. És ezekkel a víz alatti vulkánokkal kevesebbet foglalkozunk, mert amíg nincs baj, addig nem vagyunk hajlandók semmit se áldozni arra, hogy bármivel is foglalkozzunk. Még a szárazföldön lévő vulkánokkal kapcsolatban is megszenvedjük azt, hogy kevés a figyelem, és kevés az anyagi ráfordítás is, hogy a kutatások és a monitorozáshoz menjen, tehát az aktív vulkánok fele nem áll folyamatos megfigyelés alatt, tehát azért ezt hozzáteszem, mert amíg az ember nem érzi azt, hogy nagy baj van, addig próbál nem foglalkozni vele. De ez a vulkánkitörés is rájelentett a figyelmet, hogy ilyen vulkánok vannak máshol is. A víz az nem azt jelenti, hogy ott nem lehet vulkán, tehát a víz alatt is vannak nagyon nagy vulkánok is. Ilyen nagy vulkánkitörésre képes tűzhányok, például Dél-Kelet-Ázsiában, például Japán közelében. Azért ismerjük azt, hogy ott voltak hasonlóan nagy vulkánkitörések néhány ezer évvel ezelőtt, tehát vannak ilyenek, csak most figyeltük meg először, hogy mi történik egy ilyen esemény során. Utoljára 1883-ban Krakatauban, amelyről talán mindenki hallott, az a vulkánkitörés is víz alatti vulkánkitörés volt.
1: Akkor annak a megértését is segíti? Ez a mostani?
2: Így van. Tehát ez a mostani kitörés, ez nagyon sok korábbi eseménynek a lefolyását is segíti, hogy azt jobban megértsük. És természetesen miután azért a tudománynak az is egy feladata, hogy az eredményekkel tudjon előremutatni, hogy akkor mit várhatunk a jövőben, hát ez arra is ad egy eredményt, hogy akkor ezt jobban lássuk, jobban értsük, hogy hogyan zajlik egy ilyen víz alatti vulkánkitörés, milyen hatása van, és hát még egyszer, amiket tapasztaltunk, tehát például az, hogy a víz alatt milyen iszonyú, milyen heves, intenzív vulkáni folyamatok zajlottak, tehát ott a kitört vulkánok nagy része az ott ülepedett le, tehát víz alatt zúdult szerteszét nagyon nagy sebességgel, és aztán a vulkánnak a felszínbe is szakadt, tehát itt azért nagyon súlyos dolgok történtek, minden ilyen tudás, morzsa szükséges ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi is történik körülöttünk, például a vulkánok esetében, és ezt fel tudjuk használni a jövő szempontjából.
1: Egyébként, hogyha magát a vulkáni működést nézzük, akkor milyen volt ennek a vulkánnak a működése?
2: Tehát erre azt mondjuk, hogy úgynevezett freatom magmás. Tehát ez azt jelenti, hogy magma és víz keveredése okozta a nagyon heves, intenzív, robbanásos reakciót, és okozta ezt a vulkáni működést. A típusát tekintve ez ilyen magma-víz kölcsönhatásnak tekintető, tehát ez olyan, amikor a forró olajra ráteszik a mirelit, fagyott halat, és akkor sisteregés, bizony azért ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha azt csak oda tesszük, mert szerteszét fog spriccelni, tehát azért ez egy kicsit leképezi ezt a nagyon heves reakciót, tehát a forró és a hideg anyagnak a reakcióját. Tehát a freatommagmás kitörések a leghevesebb robbanásos kitörést okozzák. Ez az egyik, ami pontosan a másik a nagysága, amelyben vannak azért viták, mert marha nehéz azért ezt megbecsülni egy vízalatti kitörésnél, hogy mekkora a nagyság, mert látjuk azt, hogy 58 km magasra emelkedő kitörési felület, nem ez számít, hanem a vulkanológiában a nagyságot, ugye, mint a földrengéseknek is ugye vannak fokozatai a Richter skála szerint, vagy a magnitúdó skála szerint be tudjuk illeszteni, hogy mekkora az a földrengés. A vulkánkitörések esetében is van egy ilyen mérőszám, ez a VEI skála, ez a robbanásossági index, amelyet kifejezetten az ilyen robbanású kitörésekre fejlesztették ki. Ez egy 9 fokozatú skála, 0-tól 8-ig megy. Tehát 8 az már a szupervulkáni kitöréseknek a kategóriája, és ezt úgy alkották meg ezt a skálát, hogy a vulkáni működés során a felszínre került anyagnak a térfogatát veszi alapul, tehát mekkora mennyiségű anyag kerül a felszínre, és ez a skála, ez logaritmikus, tehát minden fokozat között egy 10-szeres szorzó van. És a legnagyobb, a V8-as, az a szupervulkánkitörés, akkor 1000 köbkilométer mennyiségű anyag kerül a felszínre. Tehát ez a kitörés, ez valahol szerelő, hogy lehet, hogy elérte a V6-os fokozatot, ami 10 köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag felszínkerülését jelenti. És ez azért fontos, mert a 21. században ez volt az első ilyen VEI 6-os, ha az volt, de minden esetre a legnagyobb volt, és eddig még egy hasonló nagy VEI 5-ös fokozatú kitörés volt, ez a chilei Puyehu Cartoncoli 2011-ben, de nem volt hasonlóan nagy, tehát VEI 5-ös, 6-os nagyságú kitörés még a 21. században. Ezzel szemben a 20. században 12 ilyen volt. Oh. Tehát most letelt 26 év, voltán két ilyen nagy kitörés, de ha statisztikailag nézzük, hát akkor még azért várható, hogy lesznek. Ha nem is 12, lehet, hogy csak 10, de akkor is még kell 8 nagy.
1: Igen, és azoknak tehát, lehet, hogy jóval nagyobb lesz a hatása, mint tehát, ennek.
2: Hát, hogy hol lesz? Igen. Ugye ez most víz alatt, szárazföldön, lakott település közelében, tehát azt tudni kell, hogy jelenleg a túlnépesedés miatt több mint 8 milliárdan vagyunk már a Földön, tehát most már több mint 800 millióan, tehát az a Föld összlakosságának több mint 10%-a, aki valamilyen szinten vulkáni veszélyben van, ez azt jelenti, hogy körülbelül 800 millióan élnek egy olyan vulkán közelében, 100 kilométeres közelében, amely vulkán nagy kitörést tud produkálni. És a modern történelemben nem volt még olyan példa, amikor ilyen nagy népsűrűségi területen egy vulkán kitör, és annak a megtapasztalását éljük meg. Tehát most csak összehasonlításképpen ez egy távoli vulkán kitörése volt, szerencsére nem okozott katasztrófát, de ha egy ilyen kitörés egy olyan területen történik, ahol több

0: Tehát Gray, az egy olyan vulkán, amely szinte egy víz alatti vulkán, egy víz alatti kaldera vulkán, és annak a peremén élnek több százezren. Utoljára 1538-ban volt vulkánkitörése, és megint csak nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb, hanem az a kérdés, hogy mikor. És vannak földrengések, a felszín emelkedik, 2005 óta már több mint egy métert emelkedett, tehát a vulkánok élnek, és azt is tudni kell, hogy igen, vulkánkitörés lehet nagy népsűrűségű területen is.
1: A vizsgálatok gondolom nem fejeződtek be, tehát továbbra is van még mit megmagyarázni, vagy megvizsgálni.
0: Hogyne, itt a Tonga térségben is, tehát a Hunga-Tonga vulkánkitörés kapcsán is bőségesen van mit vizsgálni, akár azt is, hogy milyen magma, mit csinált, miért jött a felszínre, mi okozta azt, hogy a magma elindult a magmatározóból, és aztán találkozott a vízzel, és okozta ezt a robbanásos kitörést. De hát itt a Tonga térségben is, hogyha megyünk egy kicsit olyan észak-kelet irányba, hát még számos ilyen víz alatti vulkán van. Nyilvánvalóan ez is ad még bőségesen okot, lehetőséget és indokot is arra, hogy itt ezzel komolyan kell foglalkozni, jobban megérteni, hogy mi történt, de még egyszer ráirányítja a figyelmet, hogy nem csak ez kéne foglalkozni, mert van számos olyan vulkán is, amely képes ehhez hasonlót produkálni, és jobb, hogyha előbb szerezzük meg a tudást, mint hogy később értelmezzük azt, hogy mi történt, és akkor miért történt katasztrófa. Katasztrófa az akkor van, hogyha ott ember van, anyagi javak vannak. Ez nem egy katasztrofális kitörés volt, ez egy nagyon nagy kitörés volt, de hogyha közelebb történik egy népes területhez, akkor katasztrófát okoz. Ennyi a különbség. Ugyanaz a vulkánkitörés tud katasztrófát okozni, és ugyanaz a vulkánkitörés lett természeti laboratórium, attól függően, hogy mennyien vannak körülötte. Tehát itt ugye rengeteg megfigyelési adat van, és nagyon sok aspektusból lehet ezt feldolgozni. Tehát ennek vannak légkörfizikai hatásai, vannak a vulkáni működésre vonatkozó hatásai, a magmának a fejlődése. Tehát nagyon sokféle képen lehet ezt értelmezni, feldolgozni. Tehát sok különböző tudományterületen dolgozó csapatnak ad munkát. És ebben történt egy összefogás, amelynek a célja az út, hogy akkor összesítsük ezeket az eredményeket, és ez eredményezte ezt a munkát. De számos publikáció is készült. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz a tudáshoz, hogy hogyan is értelmezhetjük mindezt.
1: De egyébként a mai technológia az tökéletesen alkalmas arra, hogy előre tudják jelezni, hogy mikor fog körülbelül kitörni a vulkán?
0: Azt fontos hangsúlyozni, ugyanúgy, mint bármivel, még akár az időjárás esetében is, hogy nem vagyunk jósok. Tehát nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mikor, napra pontosan, mert az embereknek ez kell, hogy akkor pontosan...
1: De ha jelez a műszer például?
0: A műszer az jeleket fog adni, ebben az esetben a vulkáni működés esetében jobban állunk, mint a földrengések esetében, mert a földrengéseknek nincsen előjelei, egy vulkánkitörésnek lehetnek előjelei, mégpedig ez abból fakad, hogy a magma nyomakszik fölfele, és akkor földrengések pattannak ki, akkor felszínemelkedés történik, gázok jöhetnek ki, ezeket tudjuk észlelni, de a nagy kihívás az az, ebből megmondani azt, hogy ebből mikor lesz valami. Csak egy példát mondok. Izlandon az elmúlt időszakban számos vulkánkitörés történt a Reykjanes félszigeten. Utoljára tavaly augusztus elején fejeződött be egy vulkánkitörés, és azóta már eltelt, nem is tudom, hogy 200 nap. És azóta is emelkedik a felszín. Tehát most már több mint 25 cm emelkedett azóta, csak gondoljunk bele. Ez azt jelenti, hogy magma nyomul be olyan 3-4 kilométer mélységben lévő magmatározóba, és folyamatosan töltődik fel egyre nagyobb a nyomása. Mert ezzel tudjuk magyarázni azt, hogy a felszín emelkedik. De az a nagy kérdés, hogy ez mikor fog a felszínre törni, ehhez az kell, hogy akkora legyen a nyomás, ami meghaladja a kőzetes szakító szilárdságát, és akkor fel tud nyomulni. Ennek az előjele pedig nagyon-nagyon rövid idő lesz. Az elmúlt idő tapasztalat alapján a kitörés előtt talán fél órával, egy órával tudják az ott lévő szakemberek, hogy na ez a vulkánkitörés előjele, ennyi, fél óra, egy óra. És ez alatt ki kell telepíteni a Tikagunában fürdőző turistákat, közelbe lévő település, Grindavik, hát már van nagy rész néptelen, de az ott lévőket, tehát nagyon gyorsan intézkedést kell hozni. De ezt nem lehet megmondani, hogy hát kérem szépen holnap 4 órakor, akkor vulkánkitörés, ezt nem tudjuk megmondani. Annyit lehet mondani, hogy bármikor. És ez egy nagyon érzékeny probléma, amikor arról van szó, hogy egy jövőbeli esemény kapcsán

0: azt mondja a szakember, hogy már pedig 1000, 10000, 100000 embernek hirtelen el kell hagyni az otthonát. És ott van az a feszültség, hogy akkor valóban be fog-e következni egy olyan esemény, mikor fog bekövetkezni, és ha nem következik be, akkor mit gondolnak az emberek? Tehát ez egy óriási szíka teher egy szakemberen, aki nem ahhoz szokott, hogy most ilyen utasítást kiadjon, hanem ahhoz, hogy mi jobban megértse a természetet. De volt ilyen, 1985-ben a kolumbiai Nevado del Ruiz esetében, ott voltak már előtte felmérések, vulkanológusok felmérték, hogy milyen veszély lehet. Erre szolgál az, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy mely területek milyen veszélyben vannak, és akkor ennek kapcsán ott a szükséges intézkedést meg lehet tenni. Tehát ott főleg olasz vulkanológusok dolgoztak, mert akkor még nem voltak annyira erősek a helyi vulkanológusok, és ott felvázolták azt, hogy akár még több 10 kilométer távolságban lévő települések is, városok veszélybe lehetnek, amelyek folyóparton vannak, mert itt nagy a iszapár, a úgynevezett lahárnak a lezúdulási veszélye. De nem vették figyelembe ezt, elutasították a települések vezetői, és óriási tragédia történt, több mint 25000 halott Armero városa teljesen elpusztult, mert nem voltak erre felkészülve, és bekövetkezett az, amit előre jeleztek valamilyen módon szakemberek, de nem fogadtak meg. De ugyanez 1902-ben történt Martinique szigetén a Montpellier kitörés esetében, ott is egy teljes város pusztult el, 30000 lakossal. Tehát vannak ilyen példák, ezek mindig olyan események, amik után megindul valami, mert az ember mindig sajnos abból tanul, amikor bajba van, de vannak jó példák is, tehát a 85-ös Armerói katasztrófa után az Egyesült Államok létrehozott egy VDAP gyorsan bevetető vulkanológiai csoportot, amelynek az is célja volt, hogy ezen fejlődő országban segítse a vulkanológiai munkát, és hogy ott is legyenek kiváló szakemberek, és tudják a műszereket kezelni, tehát a műszeres fejlődés az nagyon-nagyon megy előre, de kell a szakember is, aki ezt érti, hogy akkor azok a műszereknek a jelei mit mondanak, és elindult egy ilyen nemzetközi segélyprogram ezzel a VDAP-val, és amikor 1991-ben a Fülöp-szigeteken egy olyan vulkán kezdett mozgolódni, ami több száz évig nem mutatott semmi jelt az aktivitásról, tehát szunnyat, hosszan szunnyat, a közelében benszülöttek is éltek, és vagy 4-500 évig biztos, hogy nem tört ki, tehát egy ilyen vulkán kezdett mozgolódni, akkor ezt a VDAP csapatot oda elküldték, és nagyon gyorsan felmérték azt, hogy ez egy roppant veszélyes vulkán ez a Pinatubo, és ennek következtében 10000-eket telepítettek ki. És óvták meg így az emberek életét ezzel, hogy egy nagyon gyors beavatkozást végeztek, és egy nagyon gyors vulkáni veszély felmérést végeztek. Tehát vannak jó példák is, látjuk azt, hogy vannak katasztrofális példák is. Az elmúlt időszakban több a jó példa, de mindig ott van ez a pszichikai tényező, hogy hogyan lehet az ott élőknek megmondani, hogy na most akkor ki kell települni, tehát csak egy példát megint hagyhozzam a nápolyi térséget, hogyha ott eszkalálódik a helyzet, akkor adott esetben egy millió embert ki kell telepíteni. Hogy történik? A modern világban ilyenre nem volt példa. És nem tudjuk, hogy ez hogyan fog történni, mert sajnos most azért nagyon meg kell küzdenünk az áltudományos erősödéssel is, tehát hogy az embereket meg kell győzni, hogy mi történhet, és hinni kell a szakembereknek. Tehát azért ez egy nagy kihívás a jövőre nézve, de azt gondolom, hogy igen, erősödik a tudományunk, el kell fogadni azt, hogy nem vagyunk jósok, senki sem jós, nincsenek ilyenek, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz holnap-holnap után, főleg az ilyen események kapcsán, viszont az előrejelzés nagyon sokat jelent, rengeteget jelent, a felkészülés az óriásit jelent, hogy megakadályozzuk a katasztrófát. Katasztrófa akkor lesz, hogyha ez váratlanul ér, vagy pedig nem fogadják meg a szakembereknek a meglátásait.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy 4 évbe került megfejteni, miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A Paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a Paksi fenék küszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére, közölte a szervezet csütörtökön. Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk alapján legalább 162 ember meghalt, további majdnem 850-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is idézték. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat, írták a közleményben. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete, elsőként a szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretet Otthonban Sajósenyén az elmúlt időszakban. A Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus elején családi napot tartottak, egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt, a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézményvezetője.
3: Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, beszélgetéssel, egymással való beszélgetéssel. Ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek kikit milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönhetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni, tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással.
2: Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntarthatóság témáját, hanem a japán papírszínház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi 14. Tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. A CETL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában, tájékoztatott a cég. Eszerint az augusztus elején beérkezett eredmények 9 munkavállaló esetében emelkedett nikkel expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, melyek augusztus 11-e és 25-e között 3 alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapítottak meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt, írták. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CATL 3 üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították. A cég szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembe helyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak, tették hozzá. Miskolc Lillafüreden rendezték a Downhill országos bajnokságot. A kerékpárversenyt a Lillafüredi Libegő Parkban tartották, ahol több mint 120 versenyző állt rajthoz több kategóriában. Az idei pálya nehezebb lett a versenyzők elmondása szerint, mint a korábbiak, de még így is születtek rekordok. Király Ármin főszervezőt hallják.
4: Az idei évben már ugye harmadjára került megrendezésre a Downhill országos bajnokság Lillafüreden, és az első alkalom 2024-ben gyakorlatilag így rendezőként, szervezőként úgy értékeltük, hogy sikerült annyira jól, hogy ennek nekifutunk 2025-ben is. 2026-ban idén pedig már nem nagyon volt kérdés, hogy egy harmadik eseményt is megrendezünk. Én azt gondolom, hogy jó otthonra talált itt a Downhill országos bajnokság Lillafüreden, és a résztvevők visszajelzései alapján is szerintem nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy egy jó helyszínt találtunk ennek a versenynek. Volt miskolci versenyző is, Edőcs Tamás barátunk személyében még országos bajnokot is avattunk, úgyhogy abszolút volt ilyen értelemben is helyi érintettsége a rendezvénynek szerencsére. Egyébként összesen 10 kategóriát nyitottunk meg, amik kor, illetve nem szerint tudták fogadni a versenyzőket. A szokásokhoz híven idén is megnyitottunk egy olyan kategóriát, ahol a hobbi vagy kevésbé professzionális versenyzők, versenyengedély nélküli versenyzők is rajthoz tudtak állni. A versenyen a kategóriák teljes mértékben igazodtak a nemzetközi kategória kiosztáshoz, úgyhogy összesen 10 kategóriában álltak rajthoz az összesen 121 versenyző.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt, kellemes ébredést kívánok hallgatóinknak. Ez itt az Európa Rádió napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ma reggel a gyerekek média használati szokásairól, valamint a biztonságos internet használatról beszélgetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felmérése szerint egyre hamarabb, már akár 3 évesen használnak okos eszközöket a kicsik. Erről is kérdezzük Edvi Pétert, a szervezet alapító elnökét. Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Vilcs Kópé Porcs Mária vagyok, a kótai gyülekezet beosztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk ismét. A zsidókhoz írt levél 10. részéből, annak 10. verséből, eképpen. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer s mindenkorra. Kedves testvérek! A tükör képes megmutatni, hogy valami nincs rendben, de nem tudja azt rendbe tenni. Megmutatja az arcunkon a fáradtságot, a ruhánkon a foltot vagy a gyűrődést, de nem törli le. Valami hasonlót mond mai igénk a törvényről és a régi áldozatokról. Hogy árnyékai voltak az eljövendő jónak. Megmutatták, hogy az embernek megtisztulásra van szüksége, de önmagukban nem tudták végleg eltörölni a bűnt. Az áldozatokat időről időre bemutatták, és éppen az ismétlődésük emlékeztetett arra, hogy a kérdés nincs végleg rendezve. Ha egy gyógyszert folyamatosan szedni kell, akkor tudjuk, hogy a hatása nem egyszeri és végleges. A régi áldozatok is jelezték és előre mutattak, de a beteljesedés Krisztusban érkezett el. A szakasz közepén Jézus szavait halljuk. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez a mondat különösen is világossá teszi, mi különbözteti meg Jézust tőlünk. Mi sokszor kérdezzük azt, mihez van kedvem, mi szolgálja az érdekemet, hogyan kerülhetném el a nehezebb utat. Jézus pedig azt mondja az atyának, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Isten akarata néha ijesztően hangzik számunkra. Attól tartunk, hogyha valóban rábízzuk magunkat, talán elvesztülünk valami fontosat, vagy olyan útra kényszerít, amin nem lehet örömünk. És az ember sokszor hallja feltenni azt a kérdést, hogy valóban jó-e Isten? Jézus engedelmessége azonban megmutatja, hogy az Isten akarata nem önkéntes, önkényes hatalomgyakorlás. Az Atya és a Fiú szeretetéből fakadó megmentő akarat. Krisztus önként vállalja, hogy belép az emberi életbe, hogy hordozza testünk gyengeségét, szenvedésünket és halálunkat azért, hogy megszenteljen bennünket. Mit jelent az, hogy megszentel? Gyakran hibátlanságra gondolunk. És ha így értjük, rögtön tiltakozunk, biztosan nem vagyunk szentek. A bibliai szó alapjelentése azonban az, hogy Istenhez tartozik, Isten számára elkülönített. A megszentelés valóban átformálja az életünket, de az alapja nem az, hogy sikerült hibátlanná tennünk magunkat. Az ige így fogalmaz, az ő akarata szentelt meg minket Krisztus áldozata által. És ez felszabadító igazság, hogy az Istenhez tartozásunk alapja nem a teljesítményünk, nem attól függ, hogy mennyire összeszedetten imádkozunk, napközben hányszor veszítjük el a türelmünket, vagy estére milyen lelki állapotban vagyunk. Ezek nem lényegtelen dolgok, hiszen Isten valóban formálni akarja szokásainkat, szavainkat, indulatainkat, de nem azért formál, hogy egyszer majd talán a magáénak fogadjon, hanem azért, mert Krisztusban már a magáénak fogadott, már a maga számára elkülönített. A másik fontos üzenet a test valósága. Hogy Krisztus nem távolról mentett meg minket, hanem valóságos emberi testben jött el. Hogy elfáradt, hogy megéhezett, megsebeztét, és a testét is adta értünk. Ez is azt jelenti, hogy Isten előtt a mi testi életünk sem jelentéktelen. Ahogy pihenünk, ahogy dolgozunk, ahogy étkezünk, ahogy gondoskodunk valakiről, ahogy hordozzuk betegségünket vagy öregedésünket, mindez lehet az Istenhez tartozó élet része. Néha azt gondoljuk, hogy csak a kifejezetten vallásos percek számítanak. Pedig a megszentelt élet nem feltétlenül látványos. Ott kezdődik, amikor azt mondjuk, Uram, itt vagyok ebben a testben, ezekkel a lehetőségekkel, ezekkel a korlátokkal, mutasd meg, hogyan tehetem a te akaratodat. Lehet ez hűséges munka, betegápolás, gyermeknevelés, egy magányos ember meglátogatása, igazmondás egy nehéz helyzetben, de akár szükséges pihenés is, amikor már kimerültünk. Jézus tökéletes engedelmessége nem csak példát ad, hanem megvált. Ha csupán példa volna, még jobban éreznénk, mennyire elmaradunk tőle. De ő értünk, mondta, íme itt vagyok. Engedelmességének gyümölcsét nekünk ajándékozza, és ezután hív arra, hogy mi is válaszoljunk, itt vagyok, Uram. Nem tökéletesen, nem a saját erőmből, a saját érdemeimért, de hozzád szeretnék tartozni. Halljuk meg az ígéretet. Isten akarata Krisztus által megszentel. Ebből a bizonyosságból fakadhat a holnap is, a következő lépés is. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a te megmentő akaratodat. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus engedelmességét. Hogy ő ott is hűséges maradt, ahol mi újra és újra elbukunk. Hálát adunk, hogy nem a saját teljesítményünk tesz bennünket a te népeddé, hanem Krisztus egyszer és mindenkorra bemutatott áldozata. Bocsásd meg, amikor bizalmatlanok vagyunk akaratoddal szemben. Amikor azt hisszük, hogy nálad szegényebb vagy örömtelenebb élet vár ránk. Mutasd meg a te jóságodat, és taníts kimondani, itt vagyok, Uram, hogy cselekedjem a te akaratodat. Formáld mindennapi életünket, szenteld meg munkánkat, pihenésünket, családi életünket, szavainkat és döntéseinket. Segíts hűségesnek lenni a kicsiny dolgokban is. Adj erőt a betegeknek és a testük gyengeségével küzdőknek. Vigasztald azokat, akik korlátaik miatt talán haszontalannak érzik magukat. Add, hogy tudják, értékük nem a teljesítő képességből, hanem a te szeretetedből fakad. Amikor elesünk, emelj fel. Amikor elbizakodunk, alázd meg. Amikor elfáradunk, adj pihenést. Ne engedd, hogy a te kegyelmedet ürügyként használjuk, hanem tégy minket engedelmes gyermekeiddé. Mutasd meg holnap azt az egy lépést, amelyben a te akaratodat követhetjük. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A nagy társadalmi és gazdasági kihívásokra, elsősorban a környezetvédelemre, az egészségügyre és a technológiára fókuszálva alakítják át Magyarország tudományos és innovációs stratégiáját, közölte a területért felelős államtitkár az Országgyűlés Oktatási Bizottságának ülésén. Bejelentette, hogy 2031-re egy 11 intézetből álló 2000 kutatót foglalkoztató, alkalmazott kutatásokra szakosodott hálózat létrehozását tervezik. Elsőként a víztudományi és egy mesterséges intelligencia kutató intézet felállításával. Horváth Péter kiemelte, a stratégia kidolgozásakor mintegy 10 000 kutató és több ezer innovátor véleményét gyűjtötték össze. A cél, tette hozzá, hogy Magyarország javítsa jelenlegi európai összevetésben kedvezőtlen tudományos és innovációs pozícióját. Az államtitkár elmondta, egy kezdetben 10 000 diákkal induló programot terveznek, mely később a nemzeti alaptanterv részévé válna. Az innovációs képzést a felsőoktatásban és a doktori képzésben is erősítenék. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban, tájékoztatott a tárca. Közleményükben kiemelték, hogy a 4 napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt. A tavalyi költségek mintegy negyedéből rendkívül szoros határidő mellett sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani, fűzték hozzá. Közölték ugyanakkor, az augusztus 20-a események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében rendeltek el vizsgálatot. Korábban megtette a feljelentést a Mi Hazánk Mozgalom a kormányzat augusztus 20-i rendezvény szervezése miatt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a párt elnöke szerdán a Mi Hazánk Facebook oldalán közzétett videójában. Torozkai László azt mondta, hogy a feljelentést a kamu közbeszerzés miatt tették. A párt korábban azt közölte, hogy közbeszerzési eljárásban versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt tesznek feljelentést. Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a miskolci járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya. A miskolci törvényszék a járásbíróság által kifejtett indokokat részben osztotta. Érvelése szerint a büntetési tételkeret, illetve a külföldi állampolgárság nem jelenti automatikusan a szökés, elrejtőzés veszélyét. Azonban az a férfi magyarországi kötődésének hiánya miatt valóban fennáll. A bizonyítás veszélyeztetését viszont a másodfokú tanács nem találta megállapíthatónak. A letartóztatás 1 hónapra szól.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Nagyjából 5 órát töltenek a gyerekek és a fiatalok az interneten naponta. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felmérése szerint ráadásul egyre hamarabb, már akár 3 évesen rendszeresen használnak okos eszközöket a kicsik. Edvi Péter, az Egyesület alapító elnöke épp ezért tartja fontosnak, hogy a szülők mielőbb tanítsák meg a gyerekeket a biztonságos internet használatra. Például mondják el nekik, hogy soha ne adjanak meg személyes adatokat, vagy ne mondják el, mikor utazik nyaralni a család. A szakember szerint az internetes zaklatásokról is érdemes beszélni velük. A riporter Hegedűs Márk.
2: Mi az, amit az a néhány alapvető dolog, amit meg kellene tanítani a gyermekeinknek az internetezésről minél hamarabb?
3: Hát az internetezés az bizonyos szempontból ugyanolyan, mint a közlekedés. Vannak nagyon egyszerű szabályai. Mindenki tudja, hogy a városban mondjuk 70-nel nem szabad közlekedni, mindenki tudja, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Hát az internetnél is vannak ugyanilyen nagyon egyszerű szabályok. A gyerekeknek meg kell tanulni azt, hogy ismeretlennel lehetőleg nem levelezek, de ha mégis levelezek, akkor semmi, mondjuk azt, hogy kényes, intim adatot nem adok meg neki, nem küldök neki egy mesztelen fotót, nem adom meg apukának a kreditkártya számát, nem mondom meg, hogy pontosan hol lakunk, és pláne nem mondom meg neki, hogy pontosan hol lakunk, és mikor vagyunk szabadságon, amikor senki sincs otthon. Tehát, hogy az ilyen úgynevezett kényes adatokat idegennek nem szabad megadni, azt is lehet mondani, hogy tilos, mert lehet, hogy 100 közül csak 2 élnek vissza veled, de azok a 2 biztos, hogy visszaélnek. Tehát ez egy nagyon fontos tudás, amit a gyerekeknek tovább kell adni. Az is nagyon fontos, hogy azt tudni kell, hogy nem lehet az internetről semmit se letörölni. A saját gépünkről lehet letörölni, az internetről nem. Tehát, hogyha valaki feltesz egy számára kellemetlen fotót, mert este mondjuk azt, hogy túlságosan vidámak voltak, mulatnak, és így tovább, és másnap reggel rájön, hogy Jézus Mária, hogy nézek ki ezen a fotón, és gyorsan letörli, akkor csak egyedül az ő gépéről törölte le. Valahol a világon meg fog maradni. Lehet, hogy Kínában, lehet, hogy Ausztráliában, lehet, hogy a szomszéd utcában, de valahol megmarad, és valahol szinte biztos, hogy elő fog kerülni meg. Tehát, hogy a gyerekeknek tudni kell, de a szülőknek is, hogyha valamit egyszer felteszek a netre, a saját gépen tudom törölni, de a hálózatról nem lehet törölni. Ez is egy fontos tudás, és borzasztó egyszerű megjegyezni, hogy legyen egy bizonyos gátlás, mielőtt valamit felteszünk a gépre, a hálózatra, mert tudnunk kell, hogy az egy olyan eszköz, ami egyszer mindenkorra mindent megőriz. Ráadásul adott esetben úgy őriz meg, hogy mi ezt nem is látjuk, csak esetleg akkor, hogyha 5 év múlva visszakerül a mi gépünkre, de biztosak lehetünk benne, hogy közben körbejárta a félvilágot, és mindenhol nevettek rajtunk azon a képen, kép miatt, vagy valami hasonló volt. Tehát kellemetlen adatot, kellemetlen fotót sose szabad fel. A másik, ami ebben összefügg, hogy társainkat nem szabad zaklatni, mert hogyha az egyik gyerek a másiknak azt mondja az iskola udvarán, hogy de Lajos, milyen hülye vagy, akkor ez biztos, hogy Lajos nem örül neki, de a szó elszáll, szokták mondani, az írás nem. Tehát, hogyha elkezdjük zaklatni mondjuk az egyik iskolatársunkat, szomszéd gyereket, akárkit, akkor erre ugyanaz vonatkozik, mint az előbb mondtam, hogyha azt írjuk le Lajosról, hogy Lajos nagyon hülye, akkor azt is tudjuk törölni egy idő után, de biztos, hogy nem tudjuk azt se leszedni egyszer mindenkorra a netről, mert az oda felraktuk, ott van, és megint csak a saját gépünkről tudjuk letörölni. És gondolni kell ilyenkor ennek a hatására is, hogy Lajos adott esetben 120 helyről találkozik avval az írásunkkal, hogy mi egyszer felírtuk, hogy Lajos.

0: egy szokás, hogy valaki udvarol egy másiknak, és aztán amikor összevesznek, akkor feltesznek intim fotókat róla. Ez egy nagy maraság, mert én azt gondolom, hogy nem kell bosszút állni, tehát hogy bosszút állni egyáltalán nem kell, de ha már, akkor nem az interneten keresztül. Lehetek mérges valakire, de azért mindig gondolnom kell arra, hogy a életét azért, mert mérges vagyok rá, azért nem kell tönkretenni, tehát hogy óvatosan kell ezzel bánni. Ez ugyanaz, hogy ha valakire mérges vagyok, attól még azért nem keverek a poharába, mert pontosan tudom, hogy azzal megmérgezem, és abból akár meg is halhat. Hát ez egy ugyanolyan dolog, hogy hát túlságosan molesztáló dolgot nem rakok fel a netre, mert tudnom kell, hogy ugyanúgy hat, mint az alzén.
1: Mit javasolnak egyébként azoknak a fiataloknak, gyermekeknek, akik úgy érzik, hogy őket zaklatják az interneten, vagy a szüleiknek mit javasolnak? Hova lehet ilyenkor fordulni? Mit lehet tenni? Mit tanítanak azoknak a gyerekeknek, akikkel évente találkoznak?
0: Hát először is azt tanítjuk, hogy amit az előbb elmondtam, tehát hogy legyenek óvatosabbak, legyenek visszafogottabbak, mert hogyha valakire mérgesek, akkor nem tesznek, mint az előbb mondtam, az én a poharába, ugyanúgy nem teszem fel az internetre a másiknak a legtitkosabb, legféltettebb dolgait, nem becsmérlem túlságosan. De tanítani kell a gyerekeket az internet kultúrájára, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy tanítjuk őket arra, hogy de gondold meg, hogy mit teszel fel, hiszen soha többet nem tudod letörölni, vagy gondold meg, hogy ne add meg a lakásotoknak a pontos címét, vagy a számlaszámotokat a bankba. Ugyanúgy kell ezt is tanítani, hogy gondoljátok végig, hogy lehet, hogy nem szereted Pistit, de hát attól még Pisti egy ugyanolyan gyerek, mint te, és gondolkozzál rajta, hogy azért, mert mérges vagy rá, nem lehet neki teljesen át. Tehát, hogy a számítógépes informatikai kultúrát kell tanítani a gyerekeknek, és aztán természetesen mondjuk a gyerekeknek és szülőknek is, hogyha valaki mégis túlzásba esik, akkor lehet fordulni először a tanárokhoz, hogyha ez nem segít, akkor meg létezik egy internet hotline, meg egy kék vonal, ahol segítséget lehet kérni, ezek ingyenes telefonvonalak, és ezeket a vonalakat fel lehet hívni, akár éjszaka is, vagy lehet ide írni is, és segítséget kérni, hogy ez is ez történt velem, mit csináljak. És hogyha ezeknél a szervezeteknél azt látják, hogy valakivel tényleg nagyon kiszúrnak, nagyon bántják, akkor közbeavatkoznak, akár egészen odáig, hogy jelentik a rendőrségnek a megfelelő osztályára, akik utána jelentkezni fognak a illetőnél, vagy az iskolánál, ahol éppen szükséges. Tehát, hogy erre már megvannak a megfelelő válaszok, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ő lelkileg összetört, akkor meg sokkal inkább a úgynevezett helpline-t kell felhívni, ahol időt szakítanak rá. Tehát, hogyha valaki másfél órán keresztül panaszolja, hogy milyen gondjai vannak, mert csúfolják az iskolába, az interneten fotókat tesznek fel róla, akkor ott meghallgatják, és arra a speciális esetre tanácsot is adnak. Tehát, hogy ez is egy olyan lehetőség, ami, hát mondjuk azt, hogy olyan 10-12 éve van már Magyarországon, és amivel élni lehet, és talán nem tudja mindenki, úgyhogy éppen ezért fontos, hogy ezeket az internet oldalakat, telefonvonalakat használják azok, akik sérülnek. De hát a szülőknek is óriási a felelőssége, teljesen mindegy, hogy értenek az internethez vagy sem, a gyerekükhöz értenek. Tehát, hogyha látják, hogy a gyereknek a vidámsága, az megszűnt, állandóan lúgatja az órát, nem beszél senkivel, még a szülőkkel se, csak magába zárkozik, hogyha van egy szobája külön, akkor magára csukja állandóan az ajtót, zárkózott lesz, puskomor lesz, hát akkor a legeslegfőbb ideje, hogy lejön a gyerekkel és beszélgessen vele. Minden szülőnek teljesen független attól, hogy vannak ilyen vészjelek, vagy nincsenek, csak azt tudom ajánlani, hogy a gyerekeivel minden nap beszélgessen, és minden nap érdeklődjön, hogy van, kérdezzen meg, hogy mi történt vele. És egyúttal azt is meséljen, a gyerekek nem szeretik, hogyha faggatják őket, hogy egy kicsit meséljen magáról is, vagy meséljen, hogy milyen volt a délelőtje, hogy mi volt a munkahelyén, és akkor ebből ilyen kölcsönös beszélgetések alakul.

0: ki, aminek alapján aztán a gyerek és a szülő elmeséli a saját problémáit. Ez nyilván nem megy az első nap, de talán megy már a negyedik, ötödik nap, hogy elmesélik közösen a problémáikat, és a gyerek, ha megy mindig, akkor nyilván az első a anyukája vagy az apukája, akinek elmeséli az ilyen problémáit, és hogyha a szülő tudja, hogy a gyerekét bántják az iskolába, a neten, akkor tud szólni az iskolába, tudja vigasztalni a gyerekét, tudja azt mondani, hogy de hát kapcsold le ezt az oldalt, és akkor hirtelen egyszerűsödik a probléma.
1: A gyerekek média használati szokásairól, a biztonságos internet használatról, valamint az internetes zaklatásokról Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökével beszélgettünk. A riporter Hegedűs Márk volt.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Maradjanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányít alelnökök fogják megtestesíteni. Január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány döntését csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edith csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás alapján az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az érettségivel kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete, elsőként a szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőrsó és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak testközelből a bátrabb látogatók a Miskolci állatkertben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, augusztus 28-a péntek van, én pedig Kojsza Péter vagyok. Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját, és hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok Szerszói konferenciáját. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják majd a témában.
2: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és a társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek két oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontjából, szempontjából is megválaszolandók, felvett etikai kérdéseket, felvett szabályozási kérdéseket, felvett felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
1: Előtte lesz kalendárium, útravaló és régiókrónika is. Maradjanak velünk a részletekért.
3: Néha

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele az augusztus 28-ai kalendáriumba. Ma az Ágostonok és az Alfredek ünneplik névnapjukat. Az Ágoston latin eredetű név az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fenkölt. Az Alfred germán eredetű név jelentése tündér vagy tanács. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1749-ben ezen a napon született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. Goethe sokoldalú tevékenysége kiterjedt az irodalom és művészet elméletre, a filozófiára, a történelem és a természettudományok területére. Főműve a Faust volt. Jóval később, 1908-ban, szintén augusztus 28-án született Robert Merle, francia regény és drámaíró, esszéista, irodalomtörténész. A Sorbonne Egyetemen végzett, majd behívták katonának, részt vett a dunkirki csatában, majd 3 évig német hadifogságban volt. A dunkirki tragédia végakkordjait Két nap az élet című egzisztencialista színezetű regényében örökítette meg, ezért a műért kapta 1949-ben a Goncourt díjat. Későbbi regényeiben is a háború, az erőszak és a tömegtéboly eredőit és hatásait igyekszik bemutatni. Híresebb regényei még A mesterségem a halál, A sziget, A monkáda, Az állati elmék, A malevél és A védett férfiak. Még egy jeles esemény augusztus 28-ához, 1963-ban ezen a napon tartotta meg Martin Luther King Jr. amerikai baptista tiszteletes A van egy álmom kezdetű híres beszédét. Martin Luther King polgárjogi harcos, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége volt. A washingtoni menetelés során megtartott Van egy álmom kezdetű beszéde óriási nyilvánosságot hozott a polgárjogi mozgalomnak, Kinget pedig a történelem egyik legnagyobb szónokává emelte. Martin Luther King 1968. április 4-én Memphisben merénylet áldozata lett, lelőtték. Kedves hallgatóink, az augusztus 28-ai napkrónikáját hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Selfie. Nyolcvanas évek, tinédzser szoba, dominó bútor, ízlés szerint forgatva, faltól falig. Pajtás és kockás magazin hányaveti módon az asztalra dobva, Rahám óriási tenyere meretten feszül a címoldalon, mintha el akarná takarni az olvasó elől a képregény történéseit. A polcon néhány kötelező olvasmány, esetleg kalandregények Coopertől. Játékok itt-ott feltűnnek az ágy aljától a plafonig, zöld ugróbéka, gazdálkodj okosan, Moncsicsi baba. A legerősebb hatás mégsem ezekben a tárgyakban keresendő, sőt nem is a hengerelt mintájú, magyar tengeresen hullámzó falban, hanem azon a kijelölt területen, ahol a lázadás engedéllyel végezhető. Poszter forradalom az ágy felett. Néhány nézetméter, ahová a hősiesség, a divat, a sport, a zene odatapadt. Neoton, Beatrice, Depeche Mode, Modern Talking, Boris Becker, Kesjár Csaba, Senna, Pataki Ági, mind-mind készségesen tekintenek alá, és élénk színeket szórnak az éjszaka vakablakára. Itt történik meg a csoda, akár egy házi oltár előtt. Hangkis elemér szavaival élve, beléjük sűrítenek mindent, ami a mindennapi életben hiányzik az embereknek. Az élet teljességét. Ma, ha egy fiatal vágyait, reményeit, eszményeit szeretnénk megtudni, már nem a vakolókanállal táplált fal adja a fülest. A Twitter, a Facebook, a MySpace olyan közösségi hálózatok, ahol a posztfalon minden elmondott szó, kitűzött kép, feltöltött videó hangsúlyt kaphat. Az élettörténet fonala a regisztrációtól nyomon követhető, kommentelhető, megosztható. S talán mindennél többet elmond a selfie, ami egy portré, ahogy látni, láttatni kívánjuk magunkat a világhálón. Az önsztárolás egy fajtáját valósítjuk meg a selfie-vel, amikor a fotónkat különböző alkalmazások segítségével egy híres magazin címoldalára varázsoljuk. A népszerű, ismert személyiségek mellé felkerülünk mi is a falra. Nem csak egy képmanipuláció erejéig, de akár valóságosan, ha egy közös selfie elkattintására nyílik lehetőség. Nincs olyan valamit is magára adó orgánum, ami nem dolgozta volna föl a selfie kérdését. Olyannyira uralja a gondolatokat és a virtuális teret, hogy 2013-ban Magyarországon az év ifjúsági szavának választották. Az Oxford Dictionaries felmérésében ugyanebben az évben pedig abszolút győztes lett. Hírt adtak már az új selfiző drónról, Rembrandttal, az önarckép rekorderrel mondták párhuzamba, és arról is tudhatunk, hogy Anasztázia hercegnő már 1913-ban nyomott egy selfit. A Bermuda elnevezésű zenei formáció zseniális klipet forgatott a London című számukhoz. Ez a nóta sem mentesül a fiatalokat foglalkoztató kérdésektől, a kivándorlás, a férfi, nő közötti vonzalom és természetesen az önkép. Az egész valahogy gyanúsnak tűnik, olyan, mint egy geg, a szám üzenete, mintha az elhangzott állításoknak a fordítottja lenne. Gyere, csináljunk egy képet, hogy milyen lesz, az mindegy. Vagy szerinted Londonban jobb lesz, de úgyis pár hét és hazajössz. Nem mindegy, hogy hol vagyunk, milyen képet posztolunk, hiszen a virtuális fajsúlyunk, Facebook kasztunk ez alapján dől el. Tarjanna Mária szerint a net azt a képet támogatja, ami tökéletes. Ezért megteszünk mindent, hogy az legyen. Miközben a profilképünket élesítjük, komponálunk egy soha sem volt országot, a jelen elszürkül s eltávolodik. Ezért a laptop fedele nem záródik le, az iPad képernyője nem sötétül el, mert megnekülhet nékünk támad a tökéletes sorsunktól. Ahhoz, hogy tisztában legyünk magunkkal, Jules Supervile szavai ébresztőek. Nem az a fontos, hogy mindenütt legyünk,
hanem hogy válasszunk egy kis zugot, legyen az fa, vagy ház, vagy asszony, vagy egy darab kenyér, de minden fényt kioltva jöjj, ha meg akarod érteni.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A nagy társadalmi és gazdasági kihívásokra, elsősorban a környezetvédelemre, az egészségügyre és a technológiára fókuszálva alakítják át Magyarország tudományos és innovációs stratégiáját, közölte a területért felelős államtitkár az Országgyűlés Oktatási Bizottságának ülésén. Bejelentette, hogy 2031-re egy 11 intézetből álló 2000 kutatót foglalkoztató, alkalmazott kutatásokra szakosodott hálózat létrehozását tervezik. Elsőként a víztudományi és egy mesterséges intelligencia kutató intézet felállításával. Horváth Péter kiemelte, a stratégia kidolgozásakor mintegy 10 000 kutató és több ezer innovátor véleményét gyűjtötték össze. A cél, tette hozzá, hogy Magyarország javítsa jelenlegi európai összevetésben kedvezőtlen tudományos és innovációs pozícióját. Az államtitkár elmondta, egy kezdetben 10 000 diákkal induló programot terveznek, mely később a nemzeti alaptanterv részévé válna. Az innovációs képzést a felsőoktatásban és a doktori képzésben is erősítenék. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban, tájékoztatott a tárca. Közleményükben kiemelték, hogy a 4 napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt. A tavalyi költségek mintegy negyedéből rendkívül szoros határidő mellett sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani, fűzték hozzá. Közölték ugyanakkor, az augusztus 20-a események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében rendeltek el vizsgálatot. Korábban megtette a feljelentést a Mi Hazánk mozgalom a kormányzat augusztus 20-i rendezvény szervezése miatt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a párt elnöke szerdán a Mi Hazánk Facebook oldalán közzétett videójában. Toroszkai László azt mondta, hogy a feljelentést a kamu közbeszerzés miatt tették. A párt korábban azt közölte, hogy közbeszerzési eljárásban versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt tesznek feljelentést. Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a miskolci járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya. A miskolci törvényszék a járásbíróság által kifejtett indokokat részben osztotta, érvelése szerint a büntetési tételkeret, illetve a külföldi állampolgárság nem jelenti automatikusan a szökés, elrejtőzés veszélyét, azonban az a férfi magyarországi kötődésének hiánya miatt valóban fennáll. A bizonyítás veszélyeztetését viszont a másodfokú tanács nem találta megállapíthatónak, a letartóztatás 1 hónapra szól.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját, és hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok szerszói konferenciáját. A Balaton szerszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem.
2: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek 2 oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
1: Kérdéseket szeretne feltenni ez a konferencia, vagy sokkal inkább válaszokat adni?
2: Nem hiszem, hogy azt a célt tűzhetjük ki magunk elé, hogy mi most itt megmondjuk a tutit. Nyilván vannak olyan kérdések, amikben azért egy elég sarkos per határozott véleményt tudunk mondani. Lehetnek olyan etikai kérdések, vagy lehetnek olyan közvetlen hétköznapi kérdések szabad AI-jal, mesterséges intelligenciával prédikációt iratni. Erre valószínűleg kell, hogy legyen egy exakt válaszunk ebben az idő pillanatban is. Talán azt is mondhatom, hogy legyen az a válaszunk, hogy nem. De azt gondolom, hogy van egy csomó olyan kérdés, amikről még inkább csak sejtjük, hogy mi lesz majd a kérdés, és ezeket is szerencsés lenne most körüljárni. Azt gondolom és hiszem azt, hogy minél többen beszélünk egy kérdésről, minél több szempont jelenik meg, annál árnyaltabb válaszokat tudunk majd erre adni. Még akkor is, ha jelenleg csak azt tudjuk elmondani, hogy ez tök jó, hogy te ezt kérdezed, mert én erre nem is gondoltam, és hogy lehet, hogy még csak a kérdéseket tudjuk szaporítani. Na, de hogy a válaszomat ne szaporítsam túl sokáig, igazából azt tudom mondani, hogy cél az, hogy jó kérdéseket tegyünk fel, olyan kérdések jelenjenek meg, amiket érdemes lesz majd tovább vizsgálni, akár saját közösségeinkben és az ige mérlegére időről időre rátenni.
1: És milyen formákban lehet körbejárni ezt a témát itt a konferencián?
2: Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült az idei esztendőben is több olyan előadót megszólítani, akik valamilyen szempontból már relatíve hosszú ideje, amennyiben egy 4 éve asztalon lévő témát hosszúnak tekinthetünk, de ehhez képest ők már régebben foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Van egy csomó tapasztalatuk, illetve munkájuk során muszáj, hogy néhány kérdéssel szembesüljenek, és erre keressék a választ. Így sikerült azt elérni, hogy egy-egy előadás után az előadókkal még egy hosszabb pódiumbeszélgetés keretében dolgozzuk fel ezeket a témákat, mind a 2,5 napon. Természetesen emellett pedig valamilyen szempontból erre a témára reflektáló igei támpontokat is kapunk ezen a konferencián, így amellett pedig lelki szempontból is igyekszünk meg támogatni a jelenlévőket ezen a tanácskozáson.
1: A konferencia alapvető kérdésfelvetés az, hogy mire használja az egyház az AI-t, és mire tilos. Az eddig elhangzottak alapján közelebb kerültünk ehhez a válaszhoz?
2: Én azt gondolom, hogy kerültünk közelebb hozzá. Nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amitől szerintem néha túlon túl is félünk. Ha egy kicsit sarkosabban szabad válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy némileg vicces az, hogy az a protestáns egyházi közösség, amely technikai robbanásnak köszönheti azt, hogy

0: De nem csak az a fontos, hogy megkapunk egy választ, hanem nagyon-nagyon fontos eredmény az, hogy ennek a válasznak a hátterébe is jobban belelátunk. Tehát nem csak az a fontos, hogy megkapjuk azt, hogy nem szabad prédikációt AI-jal iratni, ha mondjuk ezt a választ kapjuk, hanem arra is rávilágítanak az előadók, hogy miért nem szabad, vagy miért nem szerencsés. És azt is elmondják, hogy de amúgy pedig ezt az eszközt hogyan lehet használni. És ilyen szempontból mindenképpen már ez alatt a néhány szekció alatt is közelebb jutottunk a válaszokhoz.
1: Az itt elhangzott információk, vélemények, előadások, pódiumbeszélgetések valamilyen formában eljuthatnak-e a református egyház vezetéséhez? Van-e ilyen szintű ráhatása az egyház működésére a szerszói konferenciának?
0: Ugye itt az a helyzet, hogy abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy ebben a társadalmi kérdésben világszinten keresi az egyház a válaszokat. Még nem igazán van meg senkinek a válasza, ugyan néhány héttel ezelőtt már egy pápai állásfoglalás jelent meg ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, de hogy tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy ebben most a magyarországi református egyház is up to date, hogyha szabad ilyen szavakat használni. Egyrésztről talán nem annyira ezek mozgatták most a közösségeinknek a mindennapjait, de van ilyen jellegű gondolkodás, van ilyen jellegű munkacsoport, van ilyen jellegű stratégiaalkotás jelenleg is a magyarországi református egyházban. Itt is van egyébként a konferencián az a szakember, vagy az az ember, aki ennek a vezetésére meg van bízva. Ő most jelenleg abban a fázisban tart, ezt ő mondta el, hogy nagyon örül, hogy itt lehet, még gyűjti az információt, és nyilván ebből az anyag, ami itt elhangzik, abból ő fog készíteni egy összesítést, ami nem a sajtónak, hanem az elnökségnek fog szólni, feléjük fogja ezt továbbítani. A másik nagyon izgalmas kérdés az, hogy tud ez hatni a közösségeinkre, ez a konferencia. Ugye egyrésztről én azt gondolom, hogy abban a redirect marketingben, vagy a közvetlen hatásban, hogy az itt jelenlévők nyilván ezt viszik a saját közösségeikbe, és találkoznak ezzel. Másrésztről, ugye ezt mindig is fontos célunk volt, hogy az itt elhangzó konferencia anyagok azok ne csak az itt lévőknek szóljanak. A jelen való lét az itt arra szolgál, hogy bele lehet kérdezni, de a feltett kérdések és az elhangzott előadások azok pedig elérhetőek lesznek majd a szokott módon a Református Közélet és Kulturális Alapítványnak a YouTube csatornáján. Emellett pedig természetesen az itt megjelenő előadókat el lehet érni, el lehet hívni, meg lehet keresni, és lehet velük is beszélgetni. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetésnek is hatalmas haszna lehet, de jó az, ha úgy tudunk egy beszélgetésbe belevágni, hogy van egy közös gondolati platforma, honnan elindulunk, ehhez meg mondjuk ezek az előadások segíthetnek.
1: És vannak parázs viták itt a konferencián?
0: Itt a téma újdonsága még egy picit inkább megilletődöttséget hoz, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy egymástól függetlenül hangoztak el előadásokban, úgyhogy adott esetben előadók nem is hallották az előzőt, olyan gondolatok, amiket én azt gondolom, hogy sarokpontjai lehetnek a hozzáállásunknak ehhez a témához. Például az tényleg sokszor elhangzott az előadásokban vagy a beszélgetésekben, hogy a feladatot lehet delegálni, a felelősséget nem, tehát a gép nem lesz soha felelős azért, amit én kértem tőle. Ez és ehhez hasonló dolgok lehetnek sarokpontjai a beszélgetéseknek. Mivel friss a téma, tényleg visszatérve erre a gondolatra, nem annyira a parázsvita, mint az egyelőre a nagy, néha komoly elcsodálkozó kérdések és felvetések, tehát hogy tényleg az ilyen arcra tett, meg félig megért arcos emojival tudnám leírni sokszor a konferenciának most a jellegét.
1: Idén először a Károli Gáspár Református Egyetemmel együtt szakmai partnerként valósítják meg ezt a konferenciát. Mit jelent ez a konferencia jövője szempontjából, illetve az RKK, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem jövője szempontjából?
0: Károli Egyetemmel egy nagyon régre visszanyúló, gyakorlatilag sok, most már 10 évnél hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatunk és együttműködésünk van. A korábbi években is jelentős partnere volt egyébként a konferenciának a Károli Egyetem. Nagyon izgalmas és nagyon fontos eredmény az, hogy a Károli Egyetemen is tekintve, hogy nem csak hittudományi képzése van, foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, saját kutatóközpontjuk is van, így onnan is tudunk becsatornázni előadókat, megszólalókat. A másik, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy az egyetemről több önkéntesünk is van. Ez is egy nagyon-nagyon fontos partneri kapcsolat, hiszen így is tudjuk erősíteni ezt az együttműködést. Hogy mit hoz a jövő, ezt egyelőre az Úristenre kell bízzuk. Mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt ilyen módon is meg tudjuk élni, ezt a közös munkálkodást.
1: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját, és hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok Szerszói konferenciáját.

0: A Balatonszerszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem.
1: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Mindjárt híreket hallhatnak, utána folytatjuk délelőtti műsorunkat itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani. Kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Kiadta a használatba vételi engedélyt a CATL Debrecen első cellagyártó épületére kedden a Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal, tájékoztatott a kínai akkumulátorgyár. A vállalat a termelés tényleges megkezdése előtt folytatja az előkészítési és engedélyezési folyamatokat, írták. Ha elkészül, akkor a magyarországi üzem lesz a cég Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa, ami stratégiai gyártóközpontként magas színvonalon szolgálja majd ki az Európa autóipar ismert szereplőit. A közlemény szerint a most megszerzett használatbevételi engedély a cella épület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Hozzátették, a gyártás elindításához a CATL Debrecen a hatóságok által előírt további előkészítési és engedélyezési folyamatokat végzi a magyar és az Európai Uniós előírások alapján. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, tájékoztatott az oktatási hivatal. A határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.700-an jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen több mint 2.500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdette meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetem 939-et vett fel, miközben a Miskolci Campus majdnem 560 fiatallal gyarapodott. A besorolási döntés az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető. Erről az oktatási hivatal minden jelentkezőt e-mailben is tájékoztat. Balesetek miatt torlódott a forgalom az M3-as autópályon mindkét oldalán Kál közelében tegnap délután. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense Lázár Levente elmondta, a Nyíregyháza felé vezető oldalon három autó ütközött, a balesetnek nem volt sérültje. A közelben az autópálya Budapest felé vezető oldalán ugyancsak három személygépkocsi ütközött, ebben a balesetben két ember könnyebben sérültette hozzá. Szemtanúk szerint a helyszínelés, illetve műszaki mentés miatt teljes útzár volt, 7-8 kilométer hosszan várakoztak az autók.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

mozgás fontossága. Megfegyelmezem a testemet, mint egy sportoló. Pál első levele a Korintusiakhoz, 9. fejezet, 27-es vers. A testedzés erősíti az immunrendszeredet, hogy hatékonyabban meg tudj küzdeni a szívbetegséggel, a rákkal, a cukorbetegséggel, a túlsúllyal, a magas vérnyomással, a pajzsmirigy problémákkal, a memóriazavarral és számos egyéb betegséggel. Az a mozgásforma a legjobb számodra, amit szívesen végzel és meg tudsz valósítani. Leginkább az alábbi két okból szoktunk következetlenek lenni az edzéstervünk követésében. Először is azért veszítjük el a mozgás iránti érdeklődésünket, mert nem sok örömünk származik belőle, másodszor pedig azért, mert túl sok időt vagy erőfeszítést igényel. Akár gyors gyaloglást választasz, akár egy intenzív fitness órán veszel részt, szinte minden testmozgás ellazítja és felpesdíti a testedet. Próbálj meg hetente legalább 5-ször, alkalmanként 30 percet mozogni. Pál apostol egyetlen szóban foglalja össze a siker titkát, ez pedig a fegyelem. Megfegyelmezem és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló. Ezen kívül a feszültségoldásban, a fogyásban és a testsúly megtartásában is segített a mozgás, valamint az önértékelésed is javulhat tőle. Ha nem tudsz most időt szakítani egy edzésre, próbálj meg fokozatosan, mind aktívabb életvitelre váltani. Parkolj távolabb az élelmiszerbolttól, hogy többet kelljen gyalogolnod a bejáratig. Liftezés helyett gyalog menj fel az emeletre. Ha korlátozva vagy a mozgásban, sokféle fotelgyakorlatot is végezhetsz. Isten megváltott gyermekeként van egy mindennél fontosabb okod arra, hogy fit maradj. Testetek a bennetek levő Szentlélek temploma. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. 1 Korintus 6:19-es verstől a 20-as versig. Így imádkozz. Atyám, segíts rendszeresen végeznem valamilyen testmozgást. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Folytatjuk az Európa Rádió délelőtti információs műsorát. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Mai adásunk tartalmából. Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok.
2: A csendélet színes kategória ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakkörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is.
1: A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímé a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél ebben az órában. Tartalmas időtöltést kívánok!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímé a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél, akit Kisnéveres Viktória kérdezett.
2: Szóljunk először ennek a versenynek a céljáról. Ugye, mint szervező is ön részt vett az előkészületekben is, mi hívta életre ezt a megmérettetést?
3: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy többféle célja is volt ennek a versenynek. Az egyik, talán a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt már ilyen középiskolásoknak, de az is inkább gimnazistáknak verseny, és még a Covid után ez megszűnt, nem jött újra létre. A középiskolai rajz tagozatosoknak, rajzot tanuló diákoknak, vagy inkább rajztanároknak sem volt olyan lehetőségük, hogy bárhová versenyre vigyék a gyerekeket, illetve hogy azokat a tehetséges tanulókat, akik az iskolában megmutatkoznak, mondjuk festészet, rajz, tervezés, vagy akár digitális technikákban is, hogy nekik is biztosítsunk egy olyan versenyt, ahol ki tudnak bontakozni, illetve a verseny lehetőség számukra is adott legyen, ne csak olyan közismereti tantárgyaknak, ami elég gyakran van. És ebből sem szerettünk volna kizárni senkit, hogy kizárólagosan csak gimnáziumoknak elevenítsük fel, hanem nyitott a lehetőség a gimnázium, szakgimnázium, technikumoknak, tehát bármelyik iskolából, akár rajztagozatos, akár csak sima rajzoktatásban vesznek részt, mondjuk vizuális kultúra, vagy rajzszakkörön, vagy akár alapítványi, vagy magániskolákban, tehát bárki számára lehetőség legyen arra, hogy a tehetségét megmutassa, és egy versenyszituációban is találhassa magát. Ez például az egyik cél volt, amivel így létrehoztuk, a másik pedig, hogy egy olyan szakmai közösséget tudjunk alakítani a pedagógusokkal, hogy tudjunk mi is beszélgetni. Mert tulajdonképpen a rajz oktatást, aminek már nem is ez a neve egy általános gimnáziumban, hanem vizuális kultúra, le lett redukálva ugye két évfolyamra, 9.-10. Innentől kezdve a diákok már csak akkor rajzolnak, hogyha rajzszakkörre járnak. Viszont ott vannak a felvételik, mint például akár képzőművészeti területen, akár építészmérnöknek szeretnének menni, hogy jó olyan feladatot nekik is szerettünk volna adni, vagy biztosítani, ahol ők is tudnak esetleg gyakorolni, illetve azok az ügyesebb diákok, akik térérzetük is jók, akkor akár a térbeli beállításokban is meg tudják mérettetni a tudásukat.
2: Ugye itt Miskolcról és a környékbeli településekről, városokból is érkeztek résztvevők, olyan tanulók is, olyan diákok is, akik nem feltétlen rajztagozaton tanulnak, ahogy itt az imént öntől is hallhattuk. Mekkora volt az érdeklődés?
3: Szerencsénk volt, mert az érdeklődés egyből megindult, nagyon sok pozitív visszajelzés volt a rajz tantárgyat oktató kollégák részéről, vagy művészeti tantárgyakat oktató kollégáktól. Az általános gimnáziumoknak is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem kizárók, vagy pedig nem feltétlenül jelent előnyt azt, ha valaki művészeti iskolában tanul. Nagyon-nagyon sok tehetséges diák van a gimnáziumokban, az általános gimnáziumokban, tehát az állami tankerületi gimnáziumokban is, sokszor még olyan rajztudással is bírnak, ugye, mint az általános iskolákból már hoztak, vagy önmaguk is rajzolnak otthon, hogy egyáltalán nem jelentett semmiféle hátrányt az, ahogy az eredmény hirdetésből is kiderült, hogyha nem művészeti tagozatos volt, nem rajztagozatos volt, hanem mondjuk egy állami iskolából jött a diák, akkor is ért el helyezést, mert a tehetség, illetve a rajztudás az akkor is megvan. Körülbelül olyan 120 tanuló vett részt ebben a versenyen, több kategóriában, akik a helyszínre érkeztek, az is 70 körüli létszámot tudtunk összeszámolni.
2: Akkor szóljunk is itt a részletekről, ezek szerint több helyszínen is megvalósult a verseny, illetve a kategóriákról is, ha szólhatunk.
3: Hát két különálló kategória volt, és így a helyszín is. Volt a képzőművészeti kategória, ami helyszíni alkotást jelentett. Itt négy kategóriában indultak a diákok ebben az évben így első alkalommal. Olyan témákat szerettünk volna, vagy kategóriákat létrehozni, amivel az általános gimnáziumok is találkoznak. Tehát nem csak a művészeti évfolyamon járó diákok, hanem bárki, vagyis volt csendélet grafikus megoldással. Ez ugye azt jelentette, hogy ceruzával, szénnel, pitkrétával, tehát valahogy grafikus módszerrel lerajzolták azt a csendéleti, összetett csendéleti beállítást, amit raktunk nekik. Ebbe volt szerves, szervetlen tárgyak, forgásformák, drapériák, koponya, tehát több minden előfordult benne, hangszer is, illetve a csendélet színes kategóriában, mert azt is észrevettük, hogy a diákok közül nagyon sokan szeretnek festeni, jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, az érzelmi világukat a színek által, illetve hát nagyon expresszív módon tudják a színeket használni, és volt egy portré, ami számunkra is meglepő volt, nagyon sokan jelentkeztek rá. Gondoltuk, hogy ez a portré kategória, ez most vagy igen, vagy nem, de nagyon szeretnek a diákok portrét rajzolni, és most is sokan jelentkeztek, ezt átgondoltuk, hogy jövőre ebből biztos, hogy két beállítás lesz, mert még ott a helyszínen is érkeztek résztvevők, akik aznap jöttek, illetve volt még a mértani testek beállítása, tehát ez direkt azt célozta, hogy olyan mértani testek, formák, kocka, téglatestek, gúlák, illetve akár egy kis drapériával feldobva legyenek beállítva, amiket pont az a kicsit műszaki érzékű, vagy akár a műszaki, vagy művészeti, építészeti egyetemre készülő diákok is találkozhatnak. És akkor a másik kategória az nem helyszíni volt, hanem beküldős, pályázat jellegű. Ezek inkább a digitális alkotásokhoz, illetve a grafikus technikákhoz mentek. Itt a grafika szakirányban volt plakáttervezés, filmplakát, az animáció kategóriában karakterterv, illetve a fotó kategóriában nem határoztunk meg, tehát ez szabadon választott volt. Érkezhettek manuálisan készített munkák is, de aki ugye egyre több diák használja már a digitális technikákat, akár azt is lehetett, és ez beküldve, nyomtatva, bárhogyan részt tudtak benne venni. Tehát nagyon, nagyon nem szerettük volna leszűkíteni, sőt, még akár egy diák két kategóriában is részt vehetett, tehát el tudott jönni rajzolni, de közben küldött be munkát, mondjuk fotót, akkor ő akár két helyen is versenyzett egyszerre.
2: Ki lehet emelni a kategóriák közül a legnépszerűbbet?
3: A csendélet színes kategória, ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is. Nem csak ezt a bővítést tervezzük, hogy az illusztráció kategóriát bevonni, hanem mondjuk olyan konkretizálások is, hogy a fotóban legyen meghatározott, illetve még az lenne a gondolatunk, hogy ne csak a miskolci iskolák vegyenek részt ezen a versenyen, de most sem így volt, hanem Kazincz-Barcikáról is érkeztek, illetve mivel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei középiskolai képzőművészeti és rajzverseny a hivatalos neve, ezért nyugodtan jöhetnek a sőt, várunk is, hogy a környező települések gimnáziumból, középiskoláiból érkezzenek diákok, illetve a másik elnevezés ennek a versenynek a Sziráki Szűcs Gábor emlékverseny. Tehát intézményünknek az előző igazgatója, illetve alapító igazgatója, Sziráki Szűcs Gábor, jó voltából született meg több mint 10 évvel ezelőtt az az ötlet, hogy az általános iskolai rajzversenyeket itt rendezzük az intézményünkbe, és tulajdonképpen ezzel a több mint 10 éves tapasztalatot, amit ő adott nekünk, tudtuk ezt a középiskolai rajzversenyt is megszervezni, és úgy gondoltuk, hogy ráemlékezve, mivel az ő tudását, ő tapasztalatát vettük át, ezért gondoltuk azt, hogy ez legyen ennek a versenynek így a neve.
2: Ön a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Nagyon sok típusú képzésben vehetnek részt az intézmény tanulói. A Balázs Győző Református Gimnázium Egységes Művészeti Szak Gimnázium és Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, és ugye nagyon sokan már az alsóbb évfolyamokra is, akik ebben az intézményben jártak, ők mostani gimnazisták. Hogyha itt a tehetségről is olyan értelemben is gondolkodunk, hogy a szakmai tudás, amit önök, pedagógusok osztanak meg a gyermekekkel, ugye itt művészetoktatási irányról beszélünk, de hogy mindennek az ismerete, illetve a tehetség összefonódása, vagy ennek az arányai, hogy ezt hogy látja, hogy lehetne ezt itt megfogalmazni, és akkor itt talán a kisebbekről is szólhatunk, hiszen ahogy el is hangzott, ugye ott viszont már hagyománya van annak, hogy megmérettetnek a gyermekek rajztudásban, vagy különböző művészeti területi ágakon.
3: Igen, az iskolánk az kiemelt akkreditált tehetségpont, tehát számunkra nagyon fontos a tehetségeknek a felismerése. Azt is tapasztaljuk, ugye egy általános iskola alsó tagozatában, ahogy beérkeznek a gyerekek, nagyon nagy az érdeklődés minden iránt. Kiderül, hogy a gyerekek tudnak táncolni, rajzolni, festeni, dráma, tehát többféle területen is megmutatkozik ez a tehetség, és akkor lehetőségük is van arra, már általános iskola alsó tagozatán alapfokú művészeti intézmény is vagyunk, és éppen ezért már akkor tudnak választani olyan művészeti ágakat, irányzatot, ahol ők kibontakoztathatják tulajdonképpen a tehetségüket, de átjárhatóságban. Tehát így, ahogy mondtam is, hogy van, aki lehet, hogy grafikára jelentkezik, de a következő évben szeretne festészet, akkor arra megy, illetve ha az következő évben, hogy neki mégis táncolni van kedve, akkor megy a táncra, és ez így oda-vissza szokott megjelenni. Tehát nálunk ez megvan, utána a következő évfolyamokon, a felsőbb évfolyam 5-6-7-8, ott már alapozó évfolyamok vannak, ezt így idézőjelben teszem ezt az alapozót, hogy a diákok a tanítás után a délutáni idősávba szintén választhatnak már a grafika, média, rajz, illetve tánc területeiről, ami már egy kicsit célurányosabban viszi őket afelé, hogy középiskolába hová szeretnének menni. És szerencsére vannak diákjaink, akik itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat, a középiskolai tanulmányokat, azok automatikusan jönnek animáció, grafika, fotó szakokra, illetve tánc szakra, attól függ, hogy melyiket válassza, illetve természetesen a környező iskolákból is ugyanígy ezeket a szakokat választhatják. Körülbelül ugyanúgy egyforma eséllyel indulhatnak, most a felvételén is láthattuk, hogy nagyon szép számban jelentkeztek gyerekek, és nagyon tehetségesek, ráadásul azt látjuk itt a képzőművészeti részen, hogy valaki 3 helyre is beadta a jelentkezését, grafika, fotóra és animációra is, mind a 3-ból jó. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagy a képzőművészet iránt az érdeklődés, az igény. A gyerekeknek valahol ezt a feszültséget is le kell vezetni, ami a mindennapjaikban van, azt a terhet, és az alkotás, a rajzolás, tényleg a belső világuknak a kifejezése, akár képekben, táncban, bármiben, tehát nagyon-nagyon fontos.
2: Itt, ha ehhez kapcsolódóan még megenged egy gondolatot vagy kérdést itt beszélgetésünk első részének végén, hogy igazából nem csak a gyermekeknek, a fiataloknak, hanem a felnőttkorúaknak is talán mindenki számára egy feszültséglevezetést is jelenthetnek a művészeti ágakban való megmutatkozást. Szakemberként hogy lehetne indokolni, vagy hogy látja ezt?
3: Ez most egy nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális is. Ugyanis leültünk beszélgetni, amíg a diákok elkezdték a munkát, mi szaktanárok leültünk beszélgetni, és megbeszélgettünk olyan szakmai dolgokat is, ami így a versennyel kapcsolatos, hogy ez mindenkinek közös érdek legyen. Hogy ők is, amit hoznak, tudást hozzá tudják tenni, az ötleteiket, nagyon jó ötletek születtek, és azt vettem észre, hogy így mondjuk a szaktanároknak is szükség van egy ilyen beszélgetésre, de pont valaki fel is vetette, hogy nagyon sok a felnőtt keresi azt a lehetőséget, hogy hol lehetne alkotni. Mert igen, gyerekeknek megvan alkotóház, lehet itt, lehet ott, lehet iskolában, lehet más intézménybe, lehet gyári táborokban bárhol részt venni, de nagyon sok felnőtt igényli azt, hogy ő is szeretne. Tehát volt egy idő, amikor még kötelező volt mondjuk a rajz, jó, érezte, hogy tehetséges, de az élet elvitte máshova. És akkor amikor már jön egy megnyugvás az ember életében, hogy már elvégezte azt az iskolát, már dolgozik, talán gyerekek is születtek, ők is jó helyen vannak, akkor most mit kezdjek magammal, és nagyon sokan látom, még akár Facebookon is ismerőseim feltett képei, akik egyébként nem foglalkoznak rajzzal, rakják fel, hogy otthon rajzolnak. Tehát, hogy van igény arra, hogy ez a pont ez a stressz levezetés, akár festészetben, akár rajz, de én úgy gondolom, hogy sokan lennének azok is, akik a digitális technikákat is meg tudnák tanulni, vagy arra éreznek kedvet, bár én inkább a manuális részt, azt, amikor kézzel, akár agyagozva, akár szobrászat, tehát bármiben, amiben inkább a saját érzelmi világom nem egy gép irányít, nem ott hozom létre, hanem valós színeket keverek ki, ecsettel, festékekkel, és ugye ott is több technikával, vagy technikát alkalmazva. Egy nagyon nagy élmény utána, meg egy nagy öröm az, hogy utána látni az alkotást. Tehát van egy elképzelés, mi az, amit ki tudok belőle hozni, és mi lesz a végeredmény. És a végeredmény ugye ad az embernek egy ilyen dopamin tulajdonképpen, ami szintén ebben a stressz levezetésben is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen ez az örömérzet, az önbecsülés, az önkifejezés is.
2: És talán bármilyen életkorban azért ennek is van egy fejlődési útja, hogy ne várjuk el rögtön a tökéletes alkotást magunktól se.
3: Igen, hogy el kell valahol kezdeni, mert valahol abba hagytuk. Tehát ez az emberben benne van. Ha belegondolunk, az őskorban már benne volt az emberekbe az ábrázolásnak, igaz más céllal, de a későbbiekben is igény volt a képi ábrázolási módra, abban való kifejezésben, és megmaradt a felnőtt emberben is az a tudás, amit még valahol általános iskolában kapott, vagy hozott, vagy saját magának. Sokszor az a legértékesebb, amit tanórákon, a tanárok akkor nem biztos, hogy nagyon szerették, de oda rajzolgattunk a füzetnek a szélére, a margójára, a lap aljára, és már az is egy tulajdonképpen azok a firkálgatások idézőjelbe téve, mert ha jobban megnéznénk, akkor lehet, hogy azok között rendes grafikai kis alkotások lennének, vagy akár karakterek, de az a belső világ, hogy akár ennek a szimbóluma is, hogy ki mit rajzol, firkál közbe, ugye ez megjelenik, és akkor lehet egy alap, hogy is kell, hogy volt, hogy csináltuk régen, tehát el lehet ezt kezdeni az alapoktól, vagy ugye valaki mondjuk a színekkel szeretne foglalkozni, akkor mit keverek, hogyan, tehát még egyszer egy ilyen színelméletet, hogyan tudom sötétíteni, világosítani, élénkebbé tenni, és úgy nem csak annyi szín van a palettán, ami abban a 6 vagy 12 tubusban benne volt még általános iskolában, hanem a színeknek tehát rengeteg árnyalata van, olyanok, amivel talán nem is találkozott, és ez nagyon nagy öröm forrás, hogy a színekben is például kiélhetik magukat, és így a felnőttek is, vagy felnőttebb korosztály is, csak valahol igen, el kell kezdeni, kell egy szakember, aki mondjuk megmutatja, hogy ezt hogy kell, hogy komponáljon, hogy egy feszített kompozíciót hoz mondjuk létre, vagy akár ugye dekorál, attól függ, hogy mi a célja, hogy ábrázolás, dekoráció, vagy dekoratív jelleggel szeretné ezeket az alkotásokat, tehát a céltól függ, hogy mit szeretne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Tímea művésztanárral, a Balázs Győző Református Gimnáziumban megrendezett középiskolai rajzverseny főszervezőjével. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. Folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Téme a művésztanárral, a rendezvény főszervezőjével. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
2: Ugye itt az imintiekben, ahogy hallhattuk, több mint 120 alkotás érkezett be így különböző formákban, és ugye ezt értékelte a zsűri. Zsűrivel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat megosztanál velünk, hogy mik voltak azok a szempontok, amelyek alapján ők értékeltek, kik vettek részt ebben.
3: A zsűri három tagból állt, a Somodi Hornyák Szilárd volt Kazincz Barcikáról a zsűri elnöke, ő nagyon régi barátom, ismerősünk, az iskolánkban is többször megfordult, már volt már zsűri az általános iskolai rajzversenyen, illetve hát mesterkurzust is tartott nálunk, illetve hát Kazincz Barcikán, ő egy elismert művész. Gimnáziumban tanít, ő a Szalézében tanít, onnan is hozott diákokat, és ő volt a zsűri elnöke részünkről, mert szerettünk volna egy belsőst azért, hogy tudja irányítani. Tehát itt a zsűri nem látja egyébként a diákoknak a nevét, csak a munkáját. Majd utána nézzük meg és értékeljük. Viszont ez a kollégánk nem tanítja azokat a diákokat, akiket indítottunk, tehát ő is független, viszont szakmailag Gosler Tamás szakmailag nagyon magas színvonalat képvisel az intézményünkben is, mint művésztanár, illetve Pályi Mester Viktória volt még a harmadik zsűritag. Hát amit néztek, ugye minden kategóriában az összkép, illetve maga az, hogy mennyire volt a munka esetleg befejezett, mennyire adta vissza a látványt, mennyire volt kifejező, expresszív, egyedi. Az első három díjon kívül kategóriánként külön díjakat is osztottak, ezt is a képzőművészeti kategóriában mindenhol találtak olyat, mert nagyon nehéz a zsűri dolga, én is voltam már zsűritag. Kiválogatni a mondjuk 25 alkotásból, kiválogatni az első 10-et, abból az 5-öt, és onnantól kezdve nagyon nehéz. De hát, hogy érvek, ellenérvek szólnak mindig a, hogy szerencsés esetben ugye megegyezik mindenki, jó, ez legyen az első. És itt a második, harmadik között szokott lenni nagyon nagy dilemma, hogy melyik legyen, mert tulajdonképpen, ha végignézünk, az összes alkotás, amit a gyerekek csináltak, az érték. Tehát ide egy versenyre az jön, aki tehát tehetséges, aki már eleve jó. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik rossz volt, vagy gyenge volt, itt mind jó volt, mind erős. És ezekkel az erős, jó alkotásokkal kell felvenni tulajdonképpen a versenyt, és a zsűrinek emiatt nagyon nehéz a dolga, hogy ki tudja választani. Illetve a másik részről a digitális kategóriát, az pedig a szakmai kollégák bírálták el. Így az első három kategória az is nagyon vegyes volt, és hogy mondtam, hogy nem kell attól félni, hogy most művészeti tagozatos, vagy akár szakgimnáziumi oktatásban vesz részt egy diák, vagy az, hogy 9-es vagy 12-es, most így első alkalommal mindenki együtt volt. És ennek ellenére, tehát tényleg az Avasi Gimnázium, Zrínyi Gimnáziumból, a Földes Ferenc Gimnáziumból, a Kós Károly SC-ből, természetesen tőlünk is volt néhány diák, aki elért helyezést, a Kodály Zoltán, Kazincz Barcikai iskolából. Tehát mondhatni azt, hogy nem feltétlenül előny az, hogyha nem művészeti iskolában, hanem általános gimnáziumból is, sőt, Diósgyőri gimnáziumból is értek el. Most így jut eszembe így sorba, hogy melyik iskolából is hogyan értek el gyerekek helyezést, viszont abban megegyeztünk, hogy jövőre, látva így a kínálatot, 9-10. Osztályt külön vesszük, és a 11-től fölfelé megint külön fogjuk értékelni a diákokat, mert igaz az, hogy bejön a 9-es diák, nem biztos, hogy akkora tudással rendelkezik, mint egy 12-es, de nem is kizárók, mert nem is egy 9-es, hanem több jutott be az első háromba. Tehát akár második, harmadik helyezettek is lettek.
2: És itt a tudás mellett azért ez is egy olyan helyzet, amikor azért bizonyos stressz itt is dolgozik, vagy dolgozhat, illetve ott van akár az időnyomás, hogy ezek hogy látják, hogy mutatkoztak meg a teljesítményekben. Valakit talán előrébb visz, valakit talán picit azért visszafog?
3: Egész biztos, mert vannak lassan dolgozó, mint ahogy az felnőtteknél is, illetve vannak gyorsabbak. A 3 óra az olyan optimális tulajdonképpen, hogy tanórákon, mondjuk egy általános gimnáziumban 45 perc áll rendelkezésükre. Tehát ahhoz képest, ugye itt 3 óra. Egy szakkör, tehát 2-3 órás, de mégsem abban a feszített tempóban megy. Igen, van egy kis stressz, hogy a 3 órába be kell férni, mi legyen az, amit kiválaszt a csendéletből, mert összetett csendéleti beállításból nem kell az egészet, hanem csak egy részletet. Tehát a diák, ha ismeri így saját magát, de azért is jó egy ilyen verseny, mert most eljött így, látta, hú, ez nem fér bele, jövőre majd megpróbálom, és akkor már tudom, hogy kicsit okosabb leszek, megnézem a többieknek a munkáját, hogy elég lett volna annyi, de inkább az jellemző, hogy be tudták fejezni, sőt, portréban az első helyezett, ha jól emlékszem, 2 alkotást is létrehozott a 3 óra alatt, és mind a 2 jó volt. Tehát ezt így is raktuk fel, így is értékeltük, hogy mind a 2. Tehát vannak nagyon gyors emberek. Egy alkotás soha nem lesz kész. Így azt hiszem, ezt mondhatom. De bármikor késznek tekinthető. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy igen, ez így van kész, mert én így szerettem volna, az kész van. Akkor is, hogyha mondjuk ez vázlatszerű, vagy színfoltokból áll össze. Vagy azt gondolja, mint ahogy mondjuk Leonardo is volt a Mona Lisával, hogy soha nincs kész, hanem mindig még egy kicsit szeretne rajta finomítani. Tehát, hogy igen, így van is idő, meg még tovább is lehetett volna.
2: Ugye, ahogy ön is mondta, ez egyfajta felkészülést is jelenthet a diákok számára, akár egy felvételi tekintetében, vagy különböző szempontokból. Mi az, amit az itt megtapasztaltak alapján magukkal vihettek a fiatalok?
3: Az, hogy nagy mértani testeket nem biztos, hogy egy általános gimnáziumban be tud állítani a szaktanár, a rajztanár, mert nem biztos, hogy rendelkezésére áll. Úgyhogy most abban a szituációban, helyzetben érezhette magát, ami mondjuk egy építészmérnöknek is felvételi követelmény, hogy látvány utáni mértani testeknek az ábrázolása. Ez térben elhelyezve, úgyhogy ők már ebben nagy segítséget jelenthet, hogyha most itt kipróbálta magát, látta, hogy néz ki, hogy amikor elmegy majd a felvételire, ami ugye sokkal több benyomalatba, hogy most egy felvételi egy diáknak hogy sikerül, akkor már lesz egy alap tudása, egy alap tapasztalata, hogy így kellett, már ott nem először fog találkozni egy ilyen jellegű beállítással. Például, de akár, tehát attól függ, hogy mi a célja, hová szeretne menni tovább tanulni, itt ahhoz hasonlóak. Voltunk mi is Budapesten, a MOMÉ-val tartjuk a kapcsolatot, ott megnéztük a felvételiző diákoknak a munkáját, és azt mondhatjuk, hogy igen, nekünk is jó visszajelzés volt, hogy amit ők a felvételire kértek, azt tudjuk mi is nyújtani, sőt még néha, ugye itt egy ilyen versenyen többet is, hogy bonyolultabb beállítások is vannak.
2: És itt a szakmaiságon túl, hogyha az emberi kapcsolatokat is nézzük, akkor ez a közösséget épített, ezt is elmondhatjuk?
3: Na, természetesen, ez nekünk, a szakmai kollégáknak is nagyon fontos volt, nem találkozunk, nincs arra lehetőség, sokszor, hogy beszélgessünk saját szakmai problémáinkat is, vagy akár, hogy mit tapasztaltunk, milyen nehézségek vannak, ezt nagyon jó volt átbeszélni. Ugyanígy a diákok, akik különböző iskolákból találkoznak, ha nem is az alkotás közben, de amíg várnak a zsűri eredmény meghozatalára, addig igen, kapcsolatot építenek, összeismerkednek, hiszen 2 óra állott körülbelül rendelkezésükre. Ilyenkor meg szoktuk őket vendégelni az iskolába, a büfébe, tudnak enni, inni, kicsit pihenni, és azt is éreztük, nekem is meglepetés volt, hogy bár elhangzott már az eredményhirdetés, úgy senki nem mozdult, hanem még mindenki ült egy kicsit, és úgy 2-3-szor el kellett mondani, hogy úgy vége, tehát nyugodtan lehet menni, elvenni, hanem azt éreztük, hogy igen, a diákoknak is nagyon jó érzés az, hogyha ugyanolyan vagy hasonló beállítottságú gyerekekkel találkozik egy iskolában, mert ugye egy művész diák az mindig egy kicsit másabb. Mindig valamiben kitűnik, kiemelkedik, gondolkodásban, nem biztos, hogy hasonló érzelmi vagy beállítottságú diákokkal fog találkozni a saját osztályában esetleg, vagy intézményében, de egy ilyen közös művészeti találkozó, ez lehetőséget ad arra, hogy akár a későbbiekben is kapcsolatban maradjanak, hiszen azt is tudjuk, hogy a kapcsolati tőke a legfontosabb mai nap a világon. Meg az, hogy ezeket az élményeket, érzéseket meg tudják beszélni, össze tudjanak jönni akár később is.
2: És itt egy korábbi gondolat, tehát hogyha még esetleg szeretné folytatni,

0: jelzőekre, és talán, hogy a továbbtanulásban is segítséget nyújt, hiszen ha valakit nem vesznek fel arra a főiskolára vagy egyetemre, amelyiket elsőnek megcélozta, akkor most látta a diák azt is, meg így a kollégák is, hogy tényleg milyen oktatás folyik nálunk, akkor tud jönni OK és képzésre. És ez így nagyon jó lehetőség nekik, hogy látják azt a gyerekek is, illetve a szaktanárok is, hogy hova küldik a diákokat. Illetve, hogy tényleg megvan mögötte az a tárgyi szakmai feltétel, úgyhogy ezekre a szakokra, amiket itt fel is soroltam, ugye nem csak középiskolába lehet jönni, hanem gimnázium érettségi után is. Vagy vannak olyanok is nálunk, akik nem akartak eleve menni főiskolára, egyetemre, hanem eleve ide jöttek ezekre a szakokra, és ez is egy jó lehetőség. Illetve hát azt, hogy olyan problémákat is meg tudunk természetesen beszélni, meg mindig kialakultak ilyen kis kettős párbeszédek, amikor elmondja, hogy igen, ő ilyen nehézségekkel küzd, olyan nehézségekkel küzd, mert ugye a pedagógus is küzd bizonyos fajta problémákkal. És ez is egy jó alkalom volt arra, hogy kicsit azt is át tudjuk beszélni, hogy kinek, hogy mind sikerül megtalálni ezeket a diákokat. Ugye, mert fontossági sorrend van, ezt is így idézőjelbe tettem a diákoknak az elfoglaltsága között is.
1: Beszélgetésünk végén, mint a verseny főszervezője, hogyan értékelni itt ezt az alkalmat, és még egy picit azért szóljunk az odáig a verseny megvalósulásáig meglévő útról is, az előkészületekről. Itt zárásként egy picit térjünk vissza még az elejére.
0: Igen, tehát hogy a gondolat is, ahogy az elején is mondtuk, hogy mi volt a célja, tehát több céllal indult, illetve volt egy kollégám, akivel így összefutottam a városban, és ő is mondta, hogy miért nincs egy olyan verseny, ahol középiskolások is jöhetnek. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog volt, ami így elindította bennünk, és így a vezetőség az nagyon nyitott volt erre a kezdeményezésre, hogy igen, lehetőséget teremtünk az iskolában arra, hogy akkor a középiskolás diákok is jöjjenek. És akkor ezt, ahogy így kitaláltuk, küldtünk minden iskolára, megfogalmaztuk ugye ezt a versenykiírást, kiküldtük az intézményeknek, de az ismerős rajztanároknak, akiknek így az e-mail címét is tudtuk, azért mi is rájuk írtunk, tartottuk velük a kapcsolatot, ők bármikor tudtak kérdezni, volt egy regisztráló felület, de nem mindenki csak azt használta, hanem nyugodtan e-mailben is kérdezhettek, telefonon felhívtak, tehát tulajdonképpen rendelkezésükre álltunk bármilyen kérdésben, hogy milyen eszközt kell hozni, hogyan lesz lebonyolítva, hozhat-e másik diákot. Tehát ez tényleg egy olyan folyamat volt, amiben mi minden lehetőséget megadtunk arra, hogy ez mindenki számára a legjobb legyen, és akár az előzményeket tekintve, ugye itt az okleveleknek az elkészítése, az grafikus kolléga, másik munkaközösség vezető Somlai Balázs készítette, tervezte, de azoknak a lebonyolítása, nyomtatása, ezek is. De az általános iskolai rajzversenyről nekünk nagyon sok tapasztalatunk van, és azt kellett csak tulajdonképpen ide átvinni. A kollégáinkra maximális mértékben lehet számítani, már az általános iskolai megyei rajzversenyeken is egy nagyon jól együttműködő, összeszokott csapat, mindenkinek megvan a dolga, a helye ebben a versenyben, és itt már tulajdonképpen nem is nagyon kellett mondani, hanem mindenki tudta, mi a dolga, hol lesz a helye, és ezt gyorsan le tudtuk így zárni, illetve nagyon én sikeresnek mondhatnám tulajdonképpen ezt az egész rendezvényt egy ilyen szakmai munka közösségi háttérrel, mint ami nekünk van.
1: És akkor ezekkel a tapasztalatokkal tervezik a következő alkalmat, ahogy már szóltunk is róla?
0: Igen, szeretnénk, ezt hagyományteremtő jelleggel szándékoztunk létrehozni, de természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy egyáltalán hogyan sikerül az első, van-e iránta érdeklődés. Kinéztünk egy olyan dátumot, amikor már a fél évi értékelés is megvan, de még nincs tulajdonképpen egy nagy hajrá az érettségi előtt, ballagás előtt, így a február második fele lesz a következő évben, tehát arra lehet készülni, hogy ott szeretnénk egy csütörtöki napon ezt a versenyt lebonyolítani.
1: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni.

0: Most köszönöm a beszélgetést Béres Néles Tímea művésztanárnak.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímea művésztanárt, a rendezvény főszervezőjét hallották ebben az órában. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
3: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 15. verséből hallgassuk meg. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Jézus azt mondja, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg oda mentek, megtisztultak. Egy versben itt le van írva ez a kettő. Jézus megparancsolja, menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak, mint akik már megtisztultak, meggyógyultak. De még nem történt semmi. Azaz, most történt minden. Nem ellenkeznek, nem mondanak nemet, nem mondják azt, hogy de hát Uram, még nem tettél semmit, nem érintettél meg minket, közelünkbe se jöttél. Elküldesz a papokhoz, nyilvánítsanak minket tisztáknak. Milyen jó, hogy nem olvasunk arról, hogy ezek az emberek itt ellenkeznének, hogy feleselnének, hogy visszamondanának Jézusnak, hogy okoskodnának. Az evangélium szava, amikor elér hozzánk, nem csak a fülünkig, egészen a szívünkig és a vesénkig, meg a velünkig hatol, akkor le tudja ezeket az okoskodásoknak a falait dönteni, mint azokat a nagy falakat, amik áthatolhatatlanul elzárják a külvilág elől a tekinteteket. Sokszor a szívben is felépülnek ezek a kemény falak. Milyen jó, hogy ezek is leomolhatnak. Jézus szavai az okoskodásoknak a kemény falait is le tudja dönteni. Talán egymást így bátoríthatták, ne szólj semmit, ne feleselj, induljunk. Ha Jézus mondta, szavára el kell indulni, itt valaminek történnie kell. Nem tudjuk, mi történt, nagyon tömör a leírás, nem kívánok belemagyarázni, hozzátenni, sem elvenni, de nincs ott benne olyan, hogy ellene mondanának, hanem elindulnak. És a csoda akkor történik, amikor Jézus szavára elindulunk, mert ő mondta. És amit őtőle értettem meg, amit ő mondott, amikor tőle kaptam igét, üzenetet, ha ő küldött valahova, ha ő odaállított valahova, akkor nekem mennem kell. Akkor nincs más teendő, akkor mindent félre, akkor nekem oda kell mennem. Hogy mondhatnék nemet az ég és föld teremtőjének? Ezek az emberek meggyógyulva, megtisztulva mennek, rohannak haza, de egy közülük, egy samaritánus így szól, én visszamegyek Jézushoz. És ebben a nagy sietségben, ebben a nagy hazarohanásban, ebben a nagy gyógyult helyzetben, amikor már a papok is tisztáknak nyilvánították ki őket, valaki igazán megérkezik ő hozzá. A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelki pásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió információs magazinját a

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Fidesz és a KDNP képviselői bírálták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát a parlamentben, újságíróknak nyilatkozva. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke úgy fogalmazott: a szervezet vezetőjének jelölt Unger Anna Róza olyan, mint maga az NVVH. Teljes egészében egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet, a modernkori AVH, tette hozzá. Az országgyűlés szakbizottsága csütörtökön Unger Anna Rózát, az ELTE társadalomtudományi karának docensét jelölte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus alapítvány, valamint a Battyányi Lajos és a Kékbolygó alapítvány is, jelentette be a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat, tette hozzá. Magyar Péter kiemelte, hogy az állam által az alapítványokba juttatott vagyon most visszaszáll a magyar államra, miközben a valódi oktatási, kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább viszik, fogalmazott a miniszterelnök. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít. Így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújvárost, tájékoztatott a miniszter. A miskolci és a nyíklátházi vasúti csatlakozásokkal és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, hangsúlyozta Vitézi Dávid miniszter. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mindegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség múltját ismerhetik meg. Két történész ugyanis olvashatóvá és közérthetővé tette a 300 évvel ezelőtt született gyülekezet történeti leírást. A szövegből kiderül például, hogy a szentesi reformátusok feje fölül egy alkalommal egy istentisztelet közben kezdték el lebontani az épülő templomukat, mert ahhoz nem csak a vályogot, hanem követ is használtak.
2: Istentisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő istentiszteletük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezet.
1: Vendégeink Hegyi Ádám és Éliás János történészek, és Erdélyi Lajos szentesi presbiter. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Szentesi Református Gyülekezet 300 éves gyülekezet történetet bemutató forrását dolgozta föl két történész. Nem mondhatom, hogy lefordították a szöveget, mert évszázadokkal ezelőtt is magyarul írták meg azt, ám arról van szó, hogy a szöveg már nem volt sem érthető, sem olvasható egy laikus számára, ezért volt szükség a történészek munkájára. A kiadás apropója pedig az, hogy a Szentesi Reformátusok idén ünneplik, hogy 200 éve készült el a templomuk. A részletekről három vendégemmel beszélgetek. Itt van velünk Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója, az STE egyetemi docense, valamint Éliás János, a Karcagi Györfi István Nagykom Múzeum történésze, továbbá Erdélyi Lajos, a Szentes Nagytemplomi Református Egyház község presbitere. Velük beszélgetek tehát, tartsanak velünk. Erdélyi Lajos presbiternek szegeznék első körben, hogy miért volt fontos a szentesi gyülekezetnek, hogy elkészüljön. Ádám, kérlek a borítót mutasd ide felém, ennek a Szentesi Reformáta Eklézsiának matrikulája című 1748-as gyülekezet történeti kiadványnak az átírata, és szerintem már a cím megmutatja, hogy miért volt rá szükség, mert ebbe sem értek mindent. Szóval miért vágott bele ebbe a gyülekezet, kérdezem Erdélyi Lajos presbitert.
3: Szentes ugye egy kisváros itt a Béhalföldön. Szentesnek két olyan korabeli kolonkája van, amely releváns információkat tartalmaz a 18. századról, vagy a 18. századtól kezdődően. Az egyik egy civil krónika, a Petrák krónika, a másik pedig ez a bizonyos matrikula. De vélhetően történészek azért ezt jobban meg tudják majd világítani. E kettő közül az egyik a Petrák krónikának egy változata megjelent valamikor, és úgy gondoltuk, hogy ez a matrikula, ami igazából egy egyháztörténet, az egyházközség története, jó lenne, ha megjelenne, tekintettel arra, hogy ez nem csak egyházközség történetet, hanem néprajzot és város történetet is tartalmaz, és a nagy templom fennállásának 200. évfordulója e tekintetben nagyon jól jött.
1: Eddig ezt a forrást nyilván ismerték, de hogy akkor ez idézőjelben használhatatlan, vagy szinte használhatatlan, nehezen érthető volt, mert hogy 300 éves a szöveg, és nem a mai fülnek, szemnek jól követhető, vagy hogy állt eddig ehhez a gyülekezetük?
3: Egyrészt, mivel 300 éves a szöveg, mint ahogy említette, nehezen olvasható, másrészt a fizikai állapota is jelentős mértékben csökkent. Hozzá lehetett férni egyébként elektronikusan ehhez, hiszen dr. Takács Edit levéltáros és kollégái munkája alapján ez az 1990-es évek végétől hozzáférhető interneten, azonban az átírt szöveg és az ehhez szükséges tudományos magyarázatok, jegyzetek nem szerepeltek. Ezért is gondoltuk úgy, hogy ki kellene adni. Nem is gondolom azt, hogy ezzel megállna ez a folyamat. Remélem, hogy valakik majd az egyháztörténet további részeit is ki fogják adni, hiszen nagyon érdekes, teljesen új információkat tartalmazó leírások találhatók benne Szentesről, az egyházközségről, és nagyon sok minden másról is, de mi eddig jutottunk el az 1748-tól nagyjából a 1770-es évek második feléig tartó krónikával.
1: Elsőre úgy lehet, hogy furcsa a hallgatónak, hogyha most 200 éves a nagy templomok, amit ünnepelnek, és ebben a kötetben még csak szó se lehet ennek a templomnak az építésről, mely korábbi a forrás, akkor miért kapcsolódik a kettő össze? Bennem egy megoldás van, ez mutatja azt, hogy az a templom is valamiben már érkezett, egy több száz éve létező élő közösségbe, és erre mutat vissza, hogy nem csak egy templomunk van, hanem ennél régebbi a közösség. De kérdezem én, hogy önöknek mi volt a szándékuk ezzel?
3: Ugye ez az egyháztörténet, aminek a címe nem pontosan egyháztörténet, hanem matrikula, ez a reformációtól kezdve próbálja leírni az egyházközség történetét. Több templomunk volt ez alatt az idő alatt, volt, amely templomot visszavettek, vagy elvettek a reformátusoktól, volt olyan templomunk, amelyik leégett, és jelenlegi 200 éves templomunknak az elődje pedig azért került leváltásra, vagy egy új építésre, mert a egyházközség létszáma olyan nagy volt, hogy az a templom kicsi volt az egyházközségnek. Így aztán összefügg a jelenlegi templomunkkal is a matrikula. Azt jelzem, hogy ez igazából az egyháztörténetünk első része, tehát a korai egyháztörténetünknek az első része, hiszen folytatódik az 1770-es évektől tovább az 1800-as évek első feléig egy kis Bálint nevű prédikátor által, aki egyébként a jelenlegi 200 éves templomunk itt építésének idején az egyházközség prédikátora volt, tehát lényegében ő építette a templomot. Igazából nem csak templomot. Kis Bálint, akinek egyébként most a 200 éves évforduló kapcsán szobrot is fogunk állítani, egy köztéri szobrot fogunk neki állítani, ő nem csak templomot építetett, elsőként felépítette Szentes első emeletes épületét, ez volt a fiúiskolánk, az elemi iskolánk, majd ezt követően felépítette a templomot, és végül parókiát is építetett, ezt nagyjából egy olyan 15 éves, 20 éves időszak alatt, tehát nagyon sokat tett a Szentesi Egyházközségért.
1: Köszönöm szépen, és akkor fordulok a jelenlévő, körünkben lévő történészekhez. A Hegyi Ádám történész itt ül velem a stúdióban, és telefonon pedig itt van velünk Éliás János. Ők ketten kollégák. Éliás János a Debreceni Egyetem doktori hallgatója, Ádám pedig az ő tanára, és közösen dolgoztatok ennek a szövegnek a gondozásán. Most kicsit provokatívan, de nem sértően akarom föltenni a kérdést, hogy mennyire történészi munka egy 300 éves szövegnek a mai szövegre való ültetése. Ez nem egy fordítás, munka, nem egy lektori munka, vagy nyelvészeti munka, ez egy történészi munka? Hegyi Ádám.
2: Igen, ez abszolút történészi munka. A modern történettudományban a forrás kiadás egy külön területnek számít, és ahogy már itt a Erdélyi Lajos is elmondta, hogy ez egy régi szöveg, amit nagyon nehéz értelmezni. Ráadásul az eredeti példány ugye az levéltárban férhető hozzá, levéltárban az emberek többsége nem jut el, és annak ellenére, hogy volt ennek egy digitális kiadása, vagy van is még egy digitális kiadása, az a szövegkiadás több szövegvariánst mosott össze, és nem az eredeti szöveget, tehát nem a legelső változatát tartalmazta ennek a szövegnek, illetve bizonyos részek kimaradtak, más részek meg kibővültek, mert pont abból, hogy több szövegvariánssal dolgozott, nem lehetett egyértelműen követni, hogy melyik szöveg mihez tartozik. És még amit hozzátennék ehhez kiegészítésként, hogy akkor mi a feladat, tehát ez nem fordítás, habár latin nyelvű szövegek vannak a kéziratban, amiket lefordítottunk, hanem egy modernizált átírás, tehát nagyjából követi a mai helyes írás, habár azért a mondatszerkezetet nem írtuk át, tehát a nyelvújítás előtti szövegalkotás az megmaradt természetesen benne, viszont például az eredeti kéziratok központozást is nagyon furcsán kezelte. Tehát ugye, amit ma egy általános iskolai gyerektől is elvárnak, hogy hogyan kell összetett mondatot meg alárendelt mondatokat alkotni, hát itt ez egyáltalán nincs. Ezeket igyekeztünk megoldani, tehát hogy megtalálni, hogy hol vannak a mondatrészek, és magyarázó jegyzetekkel láttuk el, már csak azért is, mert rengeteg, mivel pont nyelvújítás előtt készült a szöveg, rengeteg olyan kifejezést használ, ami a mai magyar nyelvben már nem ismert. És akkor ezeket igyekeztünk megmagyarázni. Jellemzően latin kifejezések vannak, de német, sőt, régies magyar kifejezések is találhatók benne. Az egyik ilyen kedvenc kifejezésem a bujavászon, amit meg kellett magyarázni, hogy ténylegesen mi az.
1: Ne hagyd itt a levegőben, mi az a bujavászon, Ádám?
2: A bujavászon egy gazdagon díszített szövet, a textil történet foglalkozik ezzel igazából. Én úgy sejtem, és lehet, hogy János majd ki tud ebbe igazítani, hogy ez török hatást mutat ebből a korszakból, tehát ugye az oszmán hódoltság idején elég sok motívum érkezett a hímzésbe, a textíliába Magyarországon, és ez a gazdagon díszített textíliákat jelenti.
4: Igen, ez lényegében egy tehát hímzett török vászon kell, mert ami ugye magán hordozza ezeket a jegyeket. És hát ugye a 150 éves együttélés során az azért itt is maradt, ezt láthatjuk.
1: Éliás Jánoshoz fordulok, mennyire lepte meg a felkérés Hegyi Ádámtól, hogy csatlakozzon be ebbe a munkába, és hogyan tudott kapcsolódni?
4: Meglepett, mert hirtelen jött, tehát nem egyeztettünk előre. Természetesen nagyon örültem neki, egy magamfajta doktorandusz hallgatónak mindig jó, hogyha egy ilyen nagy munkába bekapcsolódhat, és az meg külön előnyös volt, hogy Ádámmal már korábban is dolgoztunk együtt, már egy jó ideje együtt dolgozunk, és teljesen egyenrangúként kezelt engem, fele-fele arányban osztottuk meg ezt a munkát, tehát ketté osztottuk a szöveget, ő írta át az első felét, én pedig a második felét. Végén pedig természetesen összetettük a munkáinkat, és utána együtt dolgoztunk az egyesített szövegen.
1: És önnek volt ilyen emlékezetes, mondjuk kifejezésbeli probléma, vagy nehézség, amit úgy jobban át kellett gondolni, mint ez a bujavászon példa volt? Vagy akár csak kedvenc emlékezetes?
4: Nekem is a bujavászon az, ami úgy megmaradt nagyon.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, de van egy ilyen kifejezés, hogy fakova. János, emlékszel erre? Ez fából készült, használhatatlan kovakő.
4: Igen, igen, tehát, hogy nem úgy tudom, milyen kontextusban használta a szerző, de hogy az a lényeg, hogy értéktelen dologra vonatkozott, ugye fából készült kovakő tényleg. Igen.
1: És ezeket a szavakat hogyan lehetett értelmezni? Tehát volt ehhez valamilyen forrás, vagy ezeket kontextusból kellett kikövetkeztetni a történészeknek?
2: Az a történész, aki egy bizonyos korszakkal foglalkozik, kialakul benne egy tudás, egy ilyen tudatalatti ösztönés, ami felismer bizonyos kifejezéseket, tehát tudja kapcsolni ezeket, illetve azért rendelkezésünkre állnak segédletek. Például vannak szótárak ebből a korszakból, tehát a legismertebb a pápai Páris Ferenc latin-magyar szótára, ami a korabeli nyelvállapotokat nagyon jól tükrözi, és bizonyos régies kifejezéseket az teljesen másként magyaráz meg. Most nem ebben a szövegben, tehát ebben a matrikulá szövegben nem szerepelt ez a kifejezés, de a maga a plagizálás, ami egy ma nagyon elítélt dolog, illetve a szöveg összeszerkesztés, az ebben a korban elfogadott volt, és maga a pápai Páris szótár is ilyen egybeszerkesztésnek értelmez ezeket a kifejezéseket, tehát nem szöveg átemelésnek, hanem szöveg szerkesztési folyamatnak írja le. Tehát, hogy vannak a nyelvnek jelentésbeli változásai az évszázadok alatt, és az ember az igyekszik a történeti szakma, és hát a nyelvtörténet is már elég sok olyan kézikönyvet, segédletet közzétett, ami alapján ezek érthetőek. Én most itt megemlíteném a Erdély Egyház Történész Iskolát, itt a Buzogány Dezső professzor úrnak van egy komoly iskolája Erdélyben, akik református, korújkori kéziratos szövegek átírásával most már 20-25 éve folyamatosan foglalkoznak, és az általuk használt módszertant vettük át mi is, illetve azokat a szójegyzékeket, magyarázatokat, amiket ők megállapítottak, hogy egy-egy kifejezés mit jelent, azt mit az Alföld területén is tudtuk alkalmazni, tehát van egy minta, amihez lehet nyúlni.
1: Történetekre szeretnék áttérni, és egy bevezető kérdés ide. Tehát a történészek ismerték, meg a gyülekezet is ismerte ezt a forrást, de mennyire volt napra készen feldolgozva, vagy úgy Ádám a te fejedben, mint aki ezzel a vidékkel foglalkozol, minden történet ott, vagy volt olyan, és ez a kérdésem lényege, amit átírtatok, és rádöbbentél, hogy ez egy érdekes történet, ez egy érdekes adat, ami nem volt még kidomborítva, mert nem volt előtte időd arra, hogy minden szó szerint lefordíts és elemez. Tehát van-e ilyen történet, ami így bukott ki tulajdonképpen?
2: Persze, elég sok ilyen van. Egy példát mondok ezzel kapcsolatban, tehát ebben az eredeti verzióban, ami a legelső verzió, ebben szerepel egy boszorkány történet, méghozzá egy szentesi lelkészt egy boszorkány megront. És ezt a további kéziratok, amelyeket ebből más voltak, hogy ebből eredeztethetők, ezeket elhallgatták. Nekem az a gyanúm, azért, mert ez egy kicsit szégyelni való volt, hogy egy református lelkész egy boszorkány környezetébe kerül, és hogy mi történhetett ott. Tehát, hogy igen, előfordulnak ilyen történetek, illetve ami érdekes, hogy ami ebben nincs benne, és a későbbi szövegekbe bekerül, ugye említettük itt az előbb, hogy maga az eklézsia történet a reformációt kezdetével indít, viszont a eklézsia történet legelső verziójának fogalma sincs arról, hogy szentesen ki volt az első lelkipásztor. Tehát az első lelkészt, amikor 1670-es évekre teszi. És hát azért annyit tudunk, hogy a reformáció hivatalos dátuma 1517, és nyilván nem 1517-ben indult szentesen a reformáció, de a református egyház jelenléte az minimum 100 évvel korábbi az 1670-es évekhez képest. Ez az eklézsia történet erről semmit nem tud. Tehát nem tudták kideríteni, és a 60 évvel később keletkezett második kötet, az meg már ismeri. Tehát annak utána ment a korabeli szerző, ő volt egyébként Kis Bálint, aki utána ment ennek a dolognak, ugye ez Gerendási Balázs volt az első ismert név szerinti szentesi református lelkész, úgyhogy vannak ilyen érdekes történetek, hogy nem lehet mindent egyértelműen megtalálni.
1: Erdélyi Lajos presbitert kérdezem, hogy nem tudom, az egész kötetet volt-e már ideje olvasni, de biztos, hogy beszéltek a munka közben is akár a két történésszel. Volt olyan történet, ami önt, a gyülekezet történetét és napjainkat ismerő embert meglepett, amit nem ismert a közösségük történetéből?
3: Igazából sok minden volt benne, de ami talán a leglényegesebb, amit én magam fedeztem fel, hanem a Hegyi Ádámtól hallottam, és végig gondolva teljesen igaza van. Egyáltalán ezt az egyháztörténetet, vagy egyházközség történetet miért kezdték írni? Teljesen világos és teljesen egyértelmű, hogy a református egyház üldöztetésének idején igazából a templom elvételével kapcsolatban született, vagy indult meg ez a egyháztörténeti írás. Szerették volna írásban rögzíteni azt, hogy milyen templomaik vannak, milyen történetük van, hogyha bármikor hasonlóra sor kerülhet, akkor ez rendelkezés álljon. Egyébként nekem a legérdekesebb, és azt akartam mondani, legmegdöbbentőbb, de leginkább rácsodálkoztam, az a templom elvételének története. Persze ez is egy kicsit egyoldalú, hiszen arról, hogy az a templom kié volt korábban, arról nem igen esik szó a református egyházközség történetében ebben a matrikulában, de ez egy nagyon érdekes, nagyon részletesen leírt történet, amely igazából az adott korról nagyon-nagyon sok mindent elmond, és nagyon sok mindent elmond egy másik része a dolognak, hiszen ebből a matrikulából, és ennek a matrikulának a folytatásából, tehát a második kötetből rengeteg olyan néprajzi adalék derül ki, hogy az étkezések, hogy az öltözködés, hogyan zajlottak a istentiszteletek. Nagyon-nagyon sok olyan apró részlet, amely összetud állni egy egész nagy képpé. Nekem ez volt a leginkább érdekes ebben a matrikulában. Nem maga az új történetek, új információk, hanem hogy ebből kialakul egy egységes kép. Persze itt-ott amott ez a kép hiányos, de hát minden történelmi forrás nagyjából ezzel küszködik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hegyi Ádám és Éliás János történészekkel, valamint Erdélyi Lajos szentesi presbiterrel. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani. Kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Kiadta a használatba vételi engedélyt a CATL Debrecen első cellagyártó épületére kedden a Hajdúbi-Harvár megyei kormányhivatal, tájékoztatott a kínai akkumulátorgyár. A vállalat a termelés tényleges megkezdése előtt folytatja az előkészítési és engedélyezési folyamatokat, írták. Ha elkészül, akkor a magyarországi üzem lesz a cég Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa, ami stratégiai gyártóközpontként magas színvonalon szolgálja majd ki az Európa autóipar ismert szereplőit. A közlemény szerint a most megszerzett használatbevételi engedély a cella épület két gyártósorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Hozzátették, a gyártás elindításához a CATL Debrecen a hatóságok által előírt további előkészítési és engedélyezési folyamatokat végzi a magyar és az Európai Uniós előírások alapján. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, tájékoztatott az oktatási hivatal. A határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.700-an jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen több mint 2.500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdette meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetem 939-et vett fel, miközben a Miskolci Campus majdnem 560 fiatallal gyarapodott. A besorolási döntés az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető. Erről az oktatási hivatal minden jelentkezőt e-mailben is tájékoztat. Balesetek miatt torlódott a forgalom az M3-as autópályon mindkét oldalán Kál közelében tegnap délután. A Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense Lázár Levente elmondta, a Nyíregyháza felé vezető oldalon három autó ütközött, a balesetnek nem volt sérültje. A közelben az autópálya Budapest felé vezető oldalán ugyancsak három személygépkocsi ütközött, ebben a balesetben két ember könnyebben sérültette hozzá. Szemtanúk szerint a helyszínelés, illetve műszaki mentés miatt teljes útzár volt, 7-8 kilométer hosszan várakoztak az autók.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szentesi reformátusok történetéről. Egy 300 évvel ezelőtt íródott gyülekezet történeti forrást dolgozott föl most két történész, mert már sem érthető, sem olvasható nem volt a szöveg laikusok számára. Vendégeink a témában Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója, az STE egyetemi docense, valamint Éliás János, a Karcagi Györfi István Nagykommúzeum történésze, továbbá Erdélyi Lajos, a Szentes Nagytemplomi Református Egyház község presbitere.
2: Hegyi Ádám, egy kicsit segítenél nekünk kontextusba helyezni, amit most Erdélyi Lajos említett? Tehát mi történt ezzel az említett templommal? Ki akarta elvenni, ki vette el, hogy került vissza a gyülekezethez, és akkor a forrás ebben mit segít megérteni?
3: Azt kell látni, hogy a 18. századi Magyarországon a állam és a Habsburg család, tehát a Habsburg uralkodók csak is a római katolikus egyházat tekintették elfogadható felekezetnek az ország területén. De hát ugye ez nem így volt, mert nagyon sok felekezetű Magyarország most is és akkor is. És ennek érdekében, hogy a katolicizmust támogassák, különböző eszközökhöz nyúltak, és az egyik eszköz az volt, hogy megvizsgálták a templomokat, hogy építészeti stílusokat tekintve milyen katolikus elemek fedezhetők fel rajtuk, vagy bennük. Ugye értelemszerűen nagyon sok templom középkori eredetű, és a templom építészet a katolikus liturgiának megfelelően bizonyos részeket minden templomban tartalmazott, ilyen például az oltár, vagy az oltárnak helye, a fülkék, tehát amikor a szentek szobrait elhelyezték a falakon, freskók, sekrestje. Tehát ezek a katolikus templomépítészetre jellemző részeket kezdték el vizsgálni a 18. században, és Szentesre is eljutottak ezek a vizitátorok, és hát valóban kiderült, hogy a templom középkori eredetű, van, hát oltár már ugyan nem volt, de a helye látható volt, a sekrestje is felfedezhető volt, és hát azt mondták, hogy hát ez eredetileg katolikus templomnak épült, akkor innentől kezdve a katolikus egyház ezt visszaveszi. Ugye valószínűleg az volt egyébként a háttérben, hogy amikor a reformáció megjelent Szentesen is, akkor a gyülekezet egy az egy azt mondta, hogy új hitünk van, áttérünk egy másik felekezetbe, nem így egyik napra a másikra, de átalakult maga a liturgiájuk, a hitvallásuk, és hát a maguknak érezték a templomot, hát ők ott vannak Szentesen, ott élnek, csak másként gondolkodnak a vallásról, viszont az állam azt mondta, hogy nem. Ahol bizonyítható a katolikus templomépítészet, azokat el kell venni a protestánsoktól, és ez Szentesen is megtörtént, 1747-ben Váci püspök parancsára megtörtént a vizsgálat, és a katolikus egyház megszerezte ezt a templomot, a reformátusoknak ki kellett költözni belőle, nagyon érzékletesen írja le a megholt templom síratását az eklézsia történet, és egy új templom építésébe kezdenek, de azt sem engedi az állam. Tehát, hogy viszonylag erős és gazdag gyülekezet volt akkor Szentes, és kőtemplomot, tehát az Alföldön nem olyan egyszerű kőtemplomot, tehát szilárd falazatú templomot építeni, és abba kezdtek bele, és az állam közben szólt, hogy nem, csak kis vályog vagy romlandó anyagból lehet építeni, és lerontatta velük az erős templomot, tehát azért ez egy igen erős sok hatás ebben az időszakban, ráadásul úgy, hogy a városban nem lehetett, nagyon minimális létszámú katolikus lakos volt. Tehát a lakosság ekkor még homogén, alapvetően ekkor még homogén református városnak tekinthető, és mégis egy hatalmas templomuk lett a katolikusoknak, gyülekezet nélkül, a reformátusok meg a Csűrben, meg ahol tudtak, tartottak istentiszteletet. Tehát ez egy óriási sok hatás volt, és valóban nem csak Szentesen, az országban szinte minden gyülekezetben meg lehet találni azt, hogy na akkor most írjuk le, hogy kik vagyunk, mert ha megint jönnek legközelebb, akkor iratokkal kell igazolnunk a létezés.
2: Most ez túlmutat a korszakon, de egy korábbi interjúból emlékszem, hogy meséltél valamit, Ádám, ha megtennéd, hogy röviden ezt még hozzáteszed, de amikor elkészül az új templom, akkor kőtáblákra jegyzik azt, hogy ez kinek a temploma, hogy ez örökké bizonyítható legyen, azt tűz nem égeti el, nem tudom, eső nem rombolja, szétmossa el. Mi ennek a története?
3: Igen, ez így van, ez most is ott van Szentesen, és azért Lajos és János, erősítsetek meg, hogy jól tudom, tehát a Kisbálint által épített templom úrasztala alá helyeztek egy kőtáblát, amin felsorolják, hogy ez a templom mindig is református templom volt, ki volt a prédikátor, ki volt a főbíró, és azért az úrasztala elé helyezik, mert ugye az előbb is mondtam, ugye, hát nem az úrasztalát, hanem az oltárt keresik a vizitátorok a a templomok vizsgálata során, és hogyha netán megbontják a templomot, akkor tessék, még az alapban is ott van, hogy ez mindig is református templomnak épült. Ez most is ott van Szentesen, tehát egy 20 éve újították fel, azt hiszem, a mostani nagy templomot, és amikor a rekonstrukció megtörtént, az úrasztalá alá visszahelyezték ezt a kőtáblát, ki tudja 100 év múlva mit hoz a jövő.
2: Erdélyi Lajos megerősíti ezt nekünk?
4: Ez így van, fotodokumentáció van a felújításról, 2008-ban fejeződött be ez a felújítás, és ekkor le is fotózták, ki volt véve, olvasható a kőtáblán a Ádám által előbb említett szöveg, és visszahelyezték ezt a úrasztala alá, ma is ott van.
2: Ádámnak adnék egy kis házi feladatot, amit itt el kell végeznie, amíg Éliás Jánostól kérdezek valamit. A kötetből keresnél nekünk egy-két mondatot erre a megholt templom történetből, amit mondtál, hogy érzékletesen leírja, hogy mi történt, és addig hagyd kérdezzem meg Éliás Jánost egy visszautaló történetről. Erdélyi Lajos említette, hogy neki érdekes volt az átiratukban, hogy néprajzi elemek is előbukkantak, és ugye ön a Debreceni Egyetemnek úgy doktori hallgatója, hogy történelm és néprajz irányban van ez a szakterülete, tehát gondolom, hogy esetleg önnek ebben lehettek hasonlóan érdekes dolgok. Néprajzi szempontból mit ad ez a forrás?
5: Igen, ugye maga a doktori iskola az még nem is olyan fontos ebből a szempontból, mert ez csak össze van bomba. Én a történelem programban vagyok, viszont a múzeumunk alapvetően, ahol én dolgozom, egy néprajzi profilú múzeum, így igen hasznosnak tartottam. Hát most így gondolkozok, tehát, hogy amit leír, hogy az eklézsiák javairól, például tehát a klenódiumokról részletesen, ugye itt olvashatok a Bujavászont is például, vagy az új rendtartásokról, tehát a keresztelés, az úrvacsora, a házasság, halott temetés körüli rendtartásokról ír, egészen részletesen ír egyébként ezekről, akkor a keresztszülő választásokról. Így úgy gondolom, hogy ez egy tényleg egy kincses bánya, aki még esetleg nem olvasta, vagy nem dolgozta fel. Eklézsia szegényei, most így gondolkozok még, ugye tehát a szociális gondoskodás első jeleit is láthatjuk itt, az alamizsna szolgáltatás. Tehát ez egy több oldalon keresztül leírja gyakorlatilag az egyházközségnek a működését, és minden szabályozását vele együtt.
2: Alamizsna szolgálat az mit jelent, csak hogy egyet megmagyarázzunk ezek közül, amikről most említett?
5: Az alamizsna az egyfajta pénzjuttatás volt azoknak a szegényeknek, akiknek tényleg semmiük nem volt. Nem kellett például adakozniuk, egyházfenntartásra figyelniük, és hát gyakorlatilag a mindennapi alapvető szükségleteiket megpróbálták valahogy kompenzálni. Ez legtöbbször pénzben mutatkozott meg egyébként.
2: Erre a korszakra jellemző országszerte, hogy a gyülekezeteink ekkor kezdenek erre figyelni, a gyülekezet tagjai között lévő anyagi nehézségekkel küzdő emberekre?
5: Inkább úgy mondom, hogy ekkor találunk rá forrásokat. Tehát a 18. században főleg svájci mintára születnek meg ezek a lelkészi, özvegyi, illetve lelkész árváknak a segítése. Ugye az árva pénztár az főleg a 18. század végén, pont a Békési Egyházmegyében, ugye Szent Miklós és Ebük Sámuel, azt hiszem 1779-ben hozta létre az egyházmegyei kasszát erre vonatkozóan, de helyi szinten én úgy gondolom, hogy már a korábbi korszakokban is előfordulhatott, de Ádám, javíts ki kérlek, hogyha nem így van.
3: Abszolút így van, tehát a források nagyjából ekkortól írják ezt le, miközben azért én is úgy sejtem, hogy ez egy hagyományos formája volt a korabeli szegény gondozásnak. Talán nyugati példákat tudunk hozni, hogy 100 évvel korábbról is van már erre írott forrás, hogy van szegényház. Pont evangélikus példa lesz, de nagyon erős hatása van ezek egyébként a reformátusokra is. Ugye a mai Németországban, Halléban külön árva házat hoztak létre, ahova például a török háborúk miatti árva magyar gyerekek is kikerültek. Most itt evangélikusokról beszélünk, de volt. Tehát volt egy ilyen intézményi hálózat, nyilván nem a mai viszonyokat kell ezzel kapcsolatban elgondolni, de ezt gyakorolták. Viszont kikerestem szöveget a Eklézsia történetből,
2: és akkor
3: ezt felolvasnám. Kicsit régies a szöveg, de szerintem érthető. Tehát ugye arról beszélünk, hogy a református templomot Szentesen a katolikus egyház visszavette, elvette, és ezt a valóban írja, hogy a megholt templomból lett szomorú kiköltözésünknek rendi és módja. Leírja, hogy megjelennék a vármegyei tisztviselők, a plébános, és hogy hogyan történik, mi az a folyamat, és most idézem, Így víg ebédhez ülvén az urak, kik most sokkal számosabban gyűltek vala össze, mint máskor, a berekesztő mulatságnak poharát ilyen kívánsággal ajánlák egymásnak. Több kálvinista templomokat is foglalhassunk, melyre szíves áment mondanának. Hallgassa meg maga a árvaházát is az Úr. És itt már utal Jeremiás-es irámaira. Tehát most gondoljuk el, tehát, hogy egy mulatságot tartanak a vármegyei tisztviselők és a jelenlévő katolikusok, és az a felkiáltása a mulatság végén, hogy több kálvinista templomokat is foglalhassunk. És ez valóban így van, tehát nem szentes az egyedüli, csak annyit tennék még ehhez hozzá, hogy az a szerző a krónikának, Béládi István, aki ezt az egész szöget leírta, ő egy menekült lelkész. A Dunántúról pont azért menekült el, mert bezárták a gyülekezetét erőszakosan. Ugyanez a folyamat lezajlott 2 évvel korábban a Dunántúlon, elmenekült Szentesre,

0: tégla falazatot, elkezdték keresni a falban, és ezekkel a szerszámokkal, tehát ilyen véső, buzogány, kalapács-szerű szerszámokkal nekiestek a falnak, hogy hol van benne szilárd falazat, mert azokat ki kellett bontani az épületből, és az Eklézsia történet ezt is megrajzolta, hogy ez hogyan zajlott, sőt, még a folyamatot is leírja, mert Isten tisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő Isten tiszteletük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezetet.
1: De akkor már elkészült a teljes templom, vagy egy ilyen félkész templomban már ott, hiszen hol gyűlnének össze, elvették a templomot, akkor ott...
0: Igen, tehát félkész, tehát hogy úrasztala nincs, falak állnak, talán a mennyezetnek egy része, de tető is úgy, ahogy, tehát egy félkész is. Bár Isten tiszteletet igyekeznek ott tartani, és neki esnek, miközben ők ott vannak bent a templomban.
1: Na most én arra kérnélek, hogy keress már erre is egy mondatot.
0: Jó, én keresgélem, addig beszéljetek most, bocsánat.
2: Csak egy mondat, ami kapcsolódik az Ádám által elmondott fal átfúrásokhoz és téglakeresésekhez. A jelenlegi, a most 200 éves templomunk építése is, hát nem hasonlóképpen, abból a szempontból hasonlóképpen, hogy körbeépítették a régi templomot az új templommal, és a régi templomban még mentek a szertartások, istentiszteletek voltak, egészen addig, amíg el nem értek a falakkal a tető magasságáig, addig az építkezés és a régiben az istentiszteletek párhuzamosan folytak. Ez majdnem olyan, mint az Assisi Szent Ferenc kis temploma, ugye ott meg is maradt a kis templom, a nagy templom Assisiben megtalálható, az a Szent Ferenc temploma, ami köré egy nagy bazilikát építettek, és a épületen belül még mindig megvan az Assisi Szent Ferenc temploma.
1: Köszönöm szépen a kiegészítést, és közben Ádám megtalálta szerintem, úgyhogy akkor hallgatunk Ádám.
0: Megvan ez a szöveg. Tehát arról van szó, hogy Isten tisztelet, és közben bontják a fejük felül a templomot. E hallatlan kegyetlenségem, míg mi a rendszerint való könyörgésünket elvégeztük volna, hanem akkor is egyaránt szerzették a szüntelen varó veréssel a botránkoztató hangzást, jól lehet, kívülről vernék befelé, ugyan még is nem kevéssé buffogott, hogy még az éneklés alatt is mindenektől meghallható vala, nemhogy a csendes imádkozásnak ideje alatt. Tehát énekel a gyülekezet, imádkozik, és közben a fejük felől bontják el a templomot.
1: Köszönöm, hogy megkerested, és akkor záró kérdések. A két történészhez, Hegyi Ádámhoz és Éliás Jánoshoz szól a kérdés, hogy mennyire volt ez nehéz munka, akár munkaórában, hónapokban kifejezve, volt-e olyan pont, amikor úgy éreztétek, hogy ezt de kár volt elvállalni, mert nem tudok túljutni ezen a latin-magyar, nem tudom milyen mondaton, hogy tekintetek vissza? Hegyi Ádám válaszol először.
0: Jó, nehéz munka volt, körülbelül egy év munkája van benne. Ismertük a szöveget, többször is olvastuk már, de azért pontosan átírni, hogy ott mi szerepel, ki olvasni a szöveget, tehát itt jó, tehát rádióban vagyunk, de hogyha valaki megvásárolja ezt a kötetet és belelapoz a faksimilébe, vagyis hát a hasonmásba, azért látni fogja, hogy át van húzva, felülírva, margóra kiírva, romlott a széle a papírnak, tehát hogy nehéz ezeket követni. Tehát egyébként most magam nevében merek nyilatkozni, de szerintem János is ezt mondja, én ezt nagyon szeretem, tehát hogy ez egy oknyomozó munka, úgyhogy nagy örömmel csináltuk, de hosszú, megtalálni a szövegeket, beazonosítani a személyeket. Volt benne például német kifejezés is, amire az első ember nem is jött rá, hogy ez egy német szó, és akkor ezeket visszatalálni, tehát hogy nem volt egyszerű, de hát pont ezért osztottuk a munkát, hogy az egyikünk olvasta a szöveget, akkor a másik a másik szöveget, és aztán cseréltünk, tehát hogy összeolvastuk a szövegeket, hogy megtaláljuk azokat a nüanszokat, amelyek még esetleg rejtve maradtak, és nem azt mondom, hogy hibátlan lett a szöveg, mert olyan nincs. De én azt merem mondani, hogy egy jó minőségű szöveget sikerült összehoznunk.
1: Éliás János, akiről azt elfejtettem említeni, de ő szóba hozta a múzeumi munkahelyét, a Györffy István Nagykun Múzeum történésze egyébként. Szóval János, önnek milyen volt ez a munka, mennyire volt ez nehéz, meg esetleg a munkaórákról, ha számszerűsítve tudnak valamit mondani?
3: Egyetértek teljesen Ádámmal, olyan nekem legalábbis egyszer sem fordult meg a fejembe, hogy kár volt ezt elvállalni. Én ezt nagyon élveztem, és valóban tényleg egy oknyomozói munka. Hát, hogy munkaórában mennyi, azt nem tudom, mert ugye, hát ugyan van a szövegszerkesztőnek egy ilyen beépített számlálója, de annyi dokumentumot csináltunk, hogy ezt így összeadni lehetne esetleg. Hát

0: egy évig tartott, ugye januártól novemberig csináltuk a nagy részét, utána már csak ilyen apró munkákat végeztünk rajta, és hogy néhány kulisszatitkot is eláruljak, ugye Ádám említette, hogy voltak áthúzott részek, vagy nehezen olvasható részek, én volt, hogy egy-egy szó miatt a képszerkesztőbe betettem az adott oldalt, és akkor addig retusáltam, addig világosítottam, vagy kontrasztoltam, amíg hát valamit ki nem lehetett olvasni belőle. Aztán valamikor még ez sem vezetett eredményre, ott néhány helyen akkor kipontoztuk, tehát ez tényleg olvashatatlannak minősült. Úgyhogy ez egy nagyon szép munka volt, én nagyon élveztem. Jó volt a közös munka is, ugye munkatárs személye is meghatározza egy közös munkát, én úgy gondolom, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és hát ez egy nagyon páratlan forrás, én azt mondom. Tehát ilyen nem igazán van még egy, ami ilyen terjedelemben is. Úgymond önmagában megállja a helyét egy gyülekezet történetben.
1: És akkor Erdélyi Lajosi az utolsó kérdés. Egyetért ezzel a gondolattal, hogy amennyire ön ezt meg tudja ítélni a páratlan forrás, tehát ön is ilyen gazdagnak látja-e, meg hogy mennyire elégedett ön, meg a presbitérium ezzel a munkával, amit Ádám és János elvégeztek, ilyet szerettek volna, méltó a 200 éves templom ünnephez?
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát minden egyes kérdésre igen a válasz. Ez már súlyra is, bocsánat, hogy ilyen dolgot mondok, de egy kötetből 1,6 kg. Benne van ugye a hasonmás rész, a facsimile rész, benne van egy tanulmány, és benne van a mai nyelvezetre átírt szövege is, és rengeteg jegyzet, magyarázó jegyzet, és ez az egész könyv tudományos alapossággal van feldolgozva. Tehát ez egyrészt alkalmas arra is, hogy azok a történészek, amelyek hasonló kérdésekkel foglalkozzanak, azok történészként is, tudósként is hozzá tudjanak nyúlni, de alkalmas arra is, akit csak ez a kor érdekel, vagy mondjuk a református egyház történet érdekel, az olvashasson róla. Ezért is tesszük azt, hogy az összes olyan református központba, Debrecenbe, Sárospatakra, Budapestre, Pápára, a levéltárakba, könyvtárakba, megyei könyvtárakba, iskolák könyvtáraiba ingyenes bérmentve eljuttatunk ebből egy példány, hogy a köteles példányokon túl természetesen, hogy használatban is legyen, hiszen azért az elsődleges cél nem az volt, hogy legyen egy szép könyvünk, hanem az volt, hogy mentsük meg ezt a szöveget, és tegyük a közösségnek hozzáférhetővé. És azt remélem egyébként, hogy az utódaink majd ennek a szövegnek a folytatását is valamikor ki fogják adni, és meg fog jelenni egy könyv formájában.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegyi Ádám és Éliás János történészeket, valamint Erdélyi Lajos szentesi presbitert hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Fidesz és a KDNP képviselői bírálták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát a parlamentben, újságíróknak nyilatkozva. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke úgy fogalmazott: a szervezet vezetőjének jelölt Unger Anna Róza olyan, mint maga az NVVH, teljes egészében egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet, a modernkori AVH, tette hozzá. Az Országgyűlés Szakbizottsága csütörtökön Unger Anna Rózát, az ELTE társadalomtudományi karának docensét jelölte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus alapítvány, valamint a Battyányi Lajos és a Kékbolygó alapítvány is, jelentette be a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat, tette hozzá. Magyar Péter kiemelte, hogy az állam által az alapítványokba juttatott vagyon most visszaszáll a magyar államra, miközben a valódi oktatási, kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább viszik, fogalmazott a miniszterelnök. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít. Így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújvárost, tájékoztatott a miniszter. A miskolci és a nyíklátházi vasúti csatlakozásokkal és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, hangsúlyozta Vitézi Dávid miniszter. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mindegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. 6,5 év után búcsúzik az Európa Rádió Miskolci szerkesztőségétől Sütő Dávid Pelé riporter kollégánk. Másik munkahelyen, hasonló területen is kipróbálhatja magát a miskolci csapatunk fiatal tagja. Hogy mit jelentett számára a rádiózás, mi jelentett nehézséget, és hogy mit adott a miskolci szerkesztőség, mindenről kérdezem hamarosan Sütő Dávid Pelé riporter kollégánkat.
2: Sok minden kavarok bennem. Egy részről nagyon fáj a szívem. Nekem maga a rádiózás, meg az Európa Rádió, most már merem állítani nyugodt szívvel, hogy egy nagy szerelmem. Tehát, hogy a 6 év alatt én nagyon beleszerettem ebbe a rádióba, ebbe a millióbe, meg amit maga a rádió is képvisel. Tehát akár az egyházi részéről, akár a úgymond a rádiós, sajtós részéről is, ahogyan itt dolgoztunk kollégákkal, főszerkesztőség, ügyvezetőség részéről is, amiket itt mi képviseltünk és vittünk a hátunkon. Máshol nem tapasztaltam volna ilyet, úgy gondolom, bár más sajtóban még nem próbáltam ki magam. És hát izgalommal várom az újat is, és izgulok, hogy majd ott hogyan fogok és miként fogok teljesíteni. Kicsit más lesz, lehet, hogy hasonló feladatokat is el kell majd látnom, mint mondjuk itt a rádióban, tehát akár riportokat is készíteni. Nem titok, a Miskolci Egyetemre megyek tovább, a kommunikációs csoportot fogom erősíteni. Nagyon izgatottan várom. Igen, nehéz döntés volt, és pont azért, amit a legelején említettem, hogy nagyon beleszerettem a rádiózásba. Tehát itt mindenki tudja a rádióba, hallgatók kevésbé, bár nem tudom, hogy ez egy riporternek mennyire általános beállítottság, hogy én nagyon szeretem hallatni a hangomat.
1: És itt... Igen.
2: És valószínűleg ez az egész innen indult, és én ezt tényleg szeretem, hogyha hozzászólhatok dolgokhoz, megpróbál az ember értelmesen, saját véleménnyel, és pont ezért nehéz döntés az, hogy a mikrofon ezen végéről elmenni, ha fogalmazhatok így, és kicsit a túloldalra megy kommunikációs csoportban, úgymond mondhatjuk azt, hogy a kamera vagy a mikrofon másik oldalán van az ember. Ez szerintem nagyon kevés munkahely mondhatja el magáról azt a milliót, ami itt van. Én valószínűleg az a típusú ember vagyok, én úgy gondolom, hogy nekem ez nagyon sokat számít. Tehát nem biztos, és ezzel most nem degradálva más munkahelyet, hogy bármennyi pénzért is, fizetésért is jobban érezném magam, mert hogy még akár nehezebb, könnyebb bármilyen munkát is végezzen az ember, de hogy ez, nem tudom, iszonyat sokat ad az ember életéhez, az ember munkájához, az, hogy minden nap hogyan jössz be dolgozni, tehát hogy nem, sose jöttem be úgy, hogy nem keltem fel úgy, hogy na, megint dolgozni kell menni. Tehát itt nincs ez az érzés. Én itt mindenkit úgy gondolom, és remélem, hogy ez vicca verza igaz, hogy barátomnak, nagyon jó barátomnak tekinthetek, és tényleg az ismerősi kapcsolatokon túllépve. Mert itt mindig azt éreztem, hogy bármikor kiállunk egymásért.
1: Az Európa Szalon mai vendége tehát Sütő Dávid Pelé, az Európa Rádió egykori riportere.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Ismét egy különleges helyzetben vagyunk itt az Európa Rádió stúdiójában, ugyanis Sütő Dávid Pellé kollégámat üdvözlöm itt a másik oldalon.
2: Szia, üdvözöllek, Dávid. Üdvözöllek, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is.
1: És egy nagyon különleges téma az, amivel most itt vagyunk, hiszen Dávid búcsúzik a rádiótól. 6 éven keresztül jelentek meg a te riportjaid itt az Európa Rádió hullámhosszán, frekvenciáján. Kicsit elevenítsük fel, hogy hogyan kerültél ide, milyen tapasztalatokat szereztél itt, és hogy tulajdonképpen hová vezet tovább az utad, ezt is szeretném majd kérdezni. Hogy érzed most magad itt jelenleg? Ez az utolsó munkanapod, most itt ezen a napon készítjük a beszélgetést.
2: Hú, most így, hogy felidézted, hogy 6 évig hallgattak a hallgatók, és 6 évig csináltam itt a riportokat, mindjárt elsírom magam.
1: Tulajdonképpen több is, mint 6 éve, ugye, ha jól számolom?
2: Körülbelül 6 éve, mert ma írtam alá mindenféle papírokat, lemondó papírokat, következő munkahelyen új szerződéseket, és mindenhol oda kellett írni. 2020. január 13, talán ezek nem érzékeny adatok, tehát léptem ide be az Európa Rádióba hivatalosan szerződéssel, úgyhogy most már több is, mint 6 éve. Sok minden kavarok bennem. Egy részről nagyon fáj a szívem. Nekem maga a rádiózás, meg az Európa Rádió, most már merem állítani nyugodt szívvel, hogy egy nagy szerelmem. Tehát, hogy a 6 év alatt én nagyon beleszerettem ebbe a rádióba, ebbe a millióbe, meg amit maga a rádió is képvisel. Tehát akár az egyházi részéről, akár a úgymond a rádiós, sajtós részéről is, ahogyan itt dolgozunk, dolgoztunk kollégákkal, főszerkesztőség, ügyvezetőség részéről is, amiket itt mi képviseltünk és vittünk a hátunkon. Máshol nem tapasztaltam volna ilyet, úgy gondolom, bár más sajtóban még nem próbáltam ki magam. És hát izgalommal várom az újat is, és izgulok, hogy majd ott hogyan fogok és miként fogok teljesíteni. Kicsit más lesz, lehet, hogy hasonló feladatokat is el kell majd látnom, mint mondjuk itt a rádióban, tehát akár riportokat is készíteni. Nem titok, a Miskolci Egyetemre megyek tovább, a kommunikációs csoportot fogom erősíteni. Nagyon izgatottan várom. Azt mondták, hogy ott is nagyon jó hangulat és nagyon családias, és hát az egyetem is maga ugye a maga hagyományőrzésével, a maga milliójével, múltjával, az is egy eléggé családias közeg munkahely terén is. Hát aztán, hogy majd ott mi mindent kell csinálni, azt is nagyon várom, igen.
1: És ugye te a Miskolci Egyetem hallgatója voltál?
2: Igen, tehát ez egy külön plusz, hogy én ott végeztem, ugye 6 év alatt teljesítettem a BA és a mesterképzéseimet. Ráadásul nekem még pluszba hozzáadódik az, hogy én a Selmeci hagyományőrzésben, tehát az egyetem utódi intézményeinek a hagyományőrzésében is nagyon aktív szerepet betöltöttem. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy most már nem is tudom, hány otthonom van, munkahely terén mondhatom azt, hogy 2 otthonom van az Európa Rádió, meg majd most lesz még egy, de hazatérek, fogalmazhatok így az alma máterbe. Nem érzem magam idegennek, de valószínűleg azért hozzá kell újra szokni, hogy ott van az ember.
1: És mit a kollégák, tudjuk, hogy másik nagy szívügyeddel fogsz foglalkozni, ez a kép és videó.
2: Igen, előreláthatólag fotózással, videózással fogok foglalkozni. Várom, mert ugye itt azért a Európa Rádiónál főleg a riporterkedéssel, szerkesztéssel, műsorkészítéssel kevesebb részben, ugye főleg riporterkedéssel foglalkoztam. És hát a egyházkerület részére akár a tirek.hu-n vagy a Reforrás újságban találkozhattak a hallgatók, illetve olvasók a fotóimmal. Ugye azért ott ritkábban foglalkoztam úgy ezzel. Hát a fotózás az mindig hobbi volt, illetve hát a videózás is hobbinak indult, aztán az végül is az egyik szakmám lett. Várom, hogy most ebbe dolgozhassak, azért ez egy más közeg, más dolgokra kell odafigyelni, Talán mondhatom azt, hogy gyorsabbnak is kell lenni, mint riporterként, tehát jobban fel kell gyorsulni, én úgy gondolom, de szeretném ezt is kipróbálni, vagy szeretnék ebbe is úgy dolgozni, mint riporterként. Bár mondhatom, hogy az egyházkerület részéről ez Isten tiszteletek alatt, azt már kipróbálhattam, hogy mint fotóriporter hogyan dolgozik az ember, bár ott talán nem kellett olyan gyorsnak lenni, majd gyanítom, mint egy egyetemi rendezvényen.
1: Nehéz döntés volt?
2: Igen, igen, nehéz döntés volt, és pont azért, amit a legelején említettem, hogy nagyon beleszerettem a rádiózásba. Tehát itt mindenki tudja a rádióba, a hallgatók kevésbé, bár nem tudom, hogy ez egy riporternek mennyire általános beállítottság, hogy én nagyon szeretem hallatni a hangomat.
1: És itt... Igen.
2: És valószínűleg ez az egész innen indult, és én ezt tényleg szeretem, hogyha hozzászólhatok dolgokhoz, megpróbál az ember értelmesen saját véleménnyel, és pont ezért nehéz döntés az, hogy a mikrofon ezen végéről elmenni, ha fogalmazhatok így, és kicsit a túloldalra megy kommunikációs csoportban, úgymond mondhatjuk azt, hogy a kamera vagy a mikrofon másik oldalán van az ember. Nehéz volt, mert ugyanúgy a videókészítés, fotózást is nagyon szeretem, főleg a fotózást, ugye ezt gyerekkorom óta csinálom, tehát hogy nem tudnám egyensúlyba rakni a mérleget egyik oldalon se, mert hogy mindegyiket nagyon szeretem. Ugye 6 évvel ezelőtt azért a riporterkedést elkezdtem megtanulni, tehát hogy nekem nem ez volt effektív a szakmám, ebben nekem nagyon-nagyon bele kellett tanulni, és én itt hálásan köszönöm, hogy nagyon sokat foglalkoztatok velem, még ha volt olyan is, hogy esetleg nem fogadtam meg valamit, vagy éppen nem odafigyeltem.
1: De igyekeztünk
2: mindkét oldalon. De hogy ez is valószínűleg pont azért a szakmámból kifolyólag is, hogy nagyon szeretem a riporterkedést, emberekkel foglalkozni, ugye mint antropológus, azért ezt megtanultuk terepgyakorlatokon, hogy hogyan s miként foglalkozzunk az emberekkel, szociális témákkal, adott emberi társadalmi helyzetekkel, és pont ezért tetszett, és máig napig szeretem azt, mert riporterként is, ha nem feltétlen egy ekte kimondott sajtó tájékoztatóra kell beülni, ami nem biztos, hogy egy száraz, de mondjuk egy szárazabb sajtósztályokat, vagy egy beruházásról esik szó, hanem mondjuk magam választok témát, és egy ember életével foglalkozhatok, vagy hogy ő mit csinált egy kitüntetése kapcsán, felelevenítjük, vagy olyan jótékonysági dolgokról számolunk be, ez, de majd gondolom ezekre azért úgyis kitérünk,
1: tehát,
2: de ezek miatt volt nehéz döntés, és mai nap is, egész nap ez kavarog a fejembe, még szerencse, hogy vezetni is tudtam, mert én annyira jöttem-mentem most az egyetem, meg itt a rádió között, és elejönni a papírokat, és szembesülni azzal, hogy na jó, akkor ez lesz az új munkahely. Jó, de még a régire vissza kell menni, és akkor így, igen, van az a tudatállapot, hogy még az új munkahelyeden nem ismered, úgy a feladatokat, hogy konkrétan, mert még nem csináltál semmit. Nehéz. Azért sóhajtozok ennyit, igen. Nagyon nehéz döntés volt.
1: És nehéz döntés volt, azért is itt beszélgettünk már sokat, itt már a stúdióban is említetted, beszélgettünk erről, hogy ha elárulhatunk a hallgatóknak ilyen kulisszatitkokat, hogy mi itt egy kis közösség vagyunk, és kis családias közösség vagyunk, és hát nehezen is engedünk el téged, ha minden igaz, nem is engedünk el teljesen.
2: Igen, ez így igaz, remélhetőleg azért lesz úgy szabadidőm, és tudom úgy osztani, hogy fél lábbal kötődhetek majd még a rádióhoz. Ennél többet még nem biztos, hogy elárulnék, még azért ugye ezek megegyezés tárgya, és megbeszélés alatt van. Igen, hát a családiasság, ez szerintem nagyon kevés munkahely mondhatja el magáról azt a milliót, ami itt van. Én valószínűleg az a típusú ember vagyok, én úgy gondolom, hogy nekem ez nagyon sokat számít. Tehát nem biztos, és ezzel most nem degradálva más munkahelyet, hogy bármennyi pénzért is, fizetésért is jobban érezném magam, mert hogy még akár nehezebb, könnyebb bármilyen munkát is végezzen az ember, de hogy ez, nem tudom, iszonyat sokat ad az ember életéhez, az ember munkájához, az, hogy minden nap hogyan jössz be dolgozni, tehát hogy nem, sose jöttem be úgy, hogy nem keltem fel úgy, hogy na, na megint dolgozni kell menni. Tehát itt nincs ez az érzés, és én nagyon bízok benne amúgy, hogy a következő munkahelyen is, hiszen ha jól tudom, egy hasonlóan kis csapatba, bár az intézmény ugye az óriási egy rádióhoz képest, hogy ott is megélhetem ugyanezt, vagy majd megélem ugyanezt, de tehát ezek a kapcsolatok, én itt mindenkit úgy gondolom, és remélem, hogy ez vicca verza igaz, hogy barátomnak, nagyon jó barátomnak tekinthetek, és tényleg az ismerősi kapcsolatokon túllépve. Mert itt mindig azt éreztem, hogy bármikor kiállunk egymásért, és tűzbe megyünk, hogyha kell. Én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat mindenkivel megvan, és tényleg ez egy hatalmas segítség, vagy nem is tudom, nem segítség, de egy olyan atmoszféra, ami tényleg, tehát egy olyan atmoszférát biztosít, ahol tényleg mi a mindennapi munkádat nyugodtan végezheted, tehát nem kell stresszelni, nem kell izgulni azon, hogy úristen, el tudom-e végezni, vagy bármit, tehát máig napig emlékszem azokra a pillanatokra, amikor én nagyon izgultam, hogy nem lesz meg holnapra a riport, és akkor mi történik, és összedől a világ, és nem dőlt össze a világ, mert bármelyikőtökről mondhatom nyugodt szívvel, hogy műsorszerkesztőként nagyon türelmesek voltatok mindig is, és ha aznap reggelre sikerült, akkor azt mondtátok, hogy jó, de ugyanúgy le lehetett beszélni, hogy akkor előző napra, ha sikerült, csináljak már valamit, mert hogy valakinek már, tehát, hogy nehéz, kicsit küszködök a könnyeimmel, mert egy családot hagyok itt. Tehát a, nem tudom, hanyadik, de egy családot hagyok itt. Igazából ezt bátran kimerem jelenteni. Magánéletben is nagyon sokat segítettetek. Felsorolhatatlan ez a sok minden, és ez ugyanúgy szerintem ezért nem csak a rádiózásért, hanem ezért is fáj az ember szíve, de én bízok abba, attól függetlenül, hogy munkahelyet vált az ember, hogy ezek a kapcsolatok, amik már egy életben meghatározóak lesznek, és nem csak egy munkahelyre szólnak, hanem hogy akár munkahelyen túl is, és úgy gondolom, hogy én nagyon remélem, hogy ezek a kapcsolatok megmaradnak munkahelyen túl is.
1: 6,5 év után búcsúzott az Európa Rádió Miskolci szerkesztőségétől Sütő Dávid Pelé riporter kollégánk. Másik munkahelyen, hasonló területen is kipróbálhatja magát a miskolci csapatunk tagja. Hamarosan folytatjuk az utolsó munkanapján készült interjút.

0: Abon. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: 6,5 év után búcsúzott az Európa Rádió Miskolci szerkesztőségétől Sütő Dávid Pelé riporter kollégánk. Másik munkahelyen hasonló területen is kipróbálhatja magát a Miskolci szerkesztőség fiatal tagja. Most folytatjuk az utolsó munkanapján készült interjút, Sütő Dávid Pelét hallják. Azt meséljük el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen hogy kerültél ide. Ez is egy nagyon érdekes történet.
2: Hát ez egy nagyon izgalmas történet volt. Hallgatóink szerintem a Voke Vasút és Művelődési Háznak, hát az utóbbi év kálváriáját már ismerik, ha fogalmazhatok így, mert nem is tudom pontosan, talán most már mondhatjuk azt, hogy 2 éve, de nem vagyok pontosan az időintervallumban zárt be. Véglegesen ez a Művelődési Ház, én onnan érkeztem ide, illetve mondhatom azt, hogy egy kicsit a rádiózás terén, mint amatőr, nagyon-nagyon amatőr rádiós, és ezt tényleg hozzátenném, a Civil Rádió Miskolcnál hobbi szinten a Vasutas Műfáz mellett én ott rádiózgattam. És hát akkor mi tudtuk, hogy a Vasutas Műfázban elindultak a leépítések, és akkor már minket ott elbocsájtottak, és hát egyszerűen jött az ötlet tőlem saját magam felé, hogy hát mi lenne, hogyha most ezt az amatőr szintet tovább vinnénk, hogy nem csak civil rádióznánk, hanem akkor próbáljuk ki. Ugye Miskolcon, nem is tudom pontosan, talán 4 rádió volt, akkor ugye az Európa Rádió, vagy bocsánat, 5, mert a Szent... Nem, 4 rádió volt, mert ugye az Európa Rádió, Szent István Rádió, Rádió M és a Csillagpont Rádiót találtam meg így, hát önéletrajzzal. Tényleg mindenhova így bekopogtam, beadtam a kis önéletrajzomat, tisztán emlékszem, hogy ez ilyen december volt már, vagy november, december, valahogy így volt, és akkor ide is megérkeztem, ezt nagyjából egy nap alatt amúgy sikerült lezongoráznom, tehát erre tisztán emlékszem, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor neki indulok, és nem érdekel, kis biciklimre felülök, és körbejárom az egész várost, hogy akkor sajt rádióban hol lehet elhelyezkedni, és akkor Kocák Szilvia kolléganő engedett be, elmondtam félszegen, hogy hát csókolom én, mit szeretnék, és akkor mondta, hogy hát jó, rendben, ügyvezető úr, vagy főszerkesztő úr, Sike Gábor, hogy éppen itt van, úgyhogy akkor bátran fáradjak fel hozzá, és akkor így lehűltem, még az első ajtón jöttem be, ugye még a lépcsőn akkor nem mentem fel, és akkor úristen, így rögtön, mert hogy mind a 3 helyen csak annyi történt, hogy valaki átvette a zenéletrajzot, és jó, köszönjük szépen, majd szólnak, meg megbeszélik, meg bármi. Hát én kész, kivert a víz rögtön, hogy te jó ég, itt már rögtön kis túlzással állás interjúm lesz, nem is nagyon készültem erre fel, felmentem, és akkor hát Gábor nagyon kedvesen fogadott, elmondtam, hogy mi történt, hogyan, honnan, merről, ha érkezek, és akkor emlékszem tisztán arra, hogy abba egyeztünk meg, hogy hát hát ha rádiózott, amatőr szinte, hát akkor küldjek anyagot. Nem mondom, hát akkor ha én itt meg leszek hallgatva még mellé, akkor még azt se gondoltam, hogy na jó, mondom, azért ilyen komoly szinten most meg fogják hallgatni magát a riportjaimat. És utána emlékszem, hogy édesanyámékhoz mentünk át karácsonyozni december 23-án, és hát mint egyfajta karácsonyi ajándék, és tényleg nem az idill, meg a nem tudom minek a kedvéért, hogy rózsaszín sziporka legyen ez a történet, ez ténylegesen így történt, hogy vagy 23-án, vagy 24-én hívott fel Gábor, mert mondta, hogy akkor majd értesít, meg kitalálják ők is, de már én innen úgy jöttem el, hogy ő már félig arról biztosított, hogy hát persze, nagyon szívesen keresnek helyet. És mint egyfajta karácsonyi ajándék, ha mondhatom, így felhívott. Telefonon beszéltünk, hogy akkor ő szeretné, hogyha kipróbálnám itt magamat, és akkor januárral, ahogy ezt illik, próbaidővel felvettek. És 2020 januárjában csatlakoztam ide. Úgyhogy ez izgalmas volt, és hát igen. És mindig poénkodunk, hogy Szilvi beengedett ide.
3: Igen.
2: Kinyitotta nekem az ajtót. Úgyhogy igen. Akár mondhatom azt, hogy Kocák Szilviának is köszönöm, mert igazából az első lökés lépést ő adta meg itt a rádióban.
3: Ő nyitott ajtót konkrétan.
2: Igen. Így van.
3: Itt már az előbb említettél néhány témát. Mi az, ami a legjobban a szívedhez közel állt, a legjobban?
2: Hú, hát
3: szerettél riportalany téma.
2: Nagyon sok minden volt. Hát valószínűleg azért is az elsőként a sportot emelném ki. Azzal nagyon sokat foglalkoztam. Nem titkolt szándékom volt, én Gábor felé jeleztem annó, nem is tudom, olyan fél idő volt valamikor, hogy esetleg egyszer egy ilyen sportműsort, vagy valamilyen sportos dolgot lehetne-e indítani, de ez maradt annyiban, hogy úgy többet foglalkoztam a sporttal, vagy igyekeztem Miskolc sportéletét minél jobban bemutatni, mert hogy erre rácsatlakozva az első, mondjuk az gyakornoki riportam, de egyben az első riportam is, ez egy sportos anyag volt méghozzá. Miskolcon talán ismerik így az edzőt, Atoszt, mondom így becenevén, így az atlétikai centrumból futókat edzi, és akkor is talán pont a futóknak volt valamilyen eredményes időszaka, és akkor velük, illetve róluk csináltam egy kis színes anyagot, és hát már nem is emlékszem, meg utána talán nem úgy éppen a Miskolci Egyetemmel. Hát próbáltam még ugye először a biztonságos közegekben mocorogni, meg talán népzenészekkel, vagy néprajzzal kapcsolatosan voltak az első interjúk. Hát a téma innen jött, hogy az egyik a sportolás volt, ezáltal interjúalanyt, akiket ki kéne emelnem, igazából nagyon sok sportolóval volt szerencsém, ugye főleg helyi sportolókkal foglalkoztam, hát Tóth Annát, őt mindenféleképp kiemelném, mert szerintem talán az első sportolók egyike volt, akit megszólaltattam, és talán vele volt, vagy vele az egyik ilyen leghosszabb a rádiós kapcsolatunk szinte minden eredményéről és gát átugrásáról, futásáról beszámoltunk. Ugyanúgy a Gál Nikolett, ő is ugye gátfutó, tehát hogy velük kapcsolatban, akkor ugye sakkozókkal, kicsit ugyanúgy saját oldalról sakkozókkal foglalkoztam sokat, és az érdekes, hogy az egyének is sok mindent adtak nekem, mint riporter, tehát hogy azért ez jó érzés volt, hogy amikor először akár például Annát hozom így mindig példaként, hogy a nagyobb eredményei kapcsán, vagy nagy eredményei kapcsán felhívtam, ráírtam, és talán volt is olyan, amiről mi számolhatunk be először is, és azt mondta, hogy ő is akárhányszor behívtuk például, vagy behívtam, Hogy ide mindig nagyon szívesen jön, és mindig kiemelte ugye a családias közeget, és hogy szakmailag is úgy tudunk foglalkozni vele, hogy mert én mindig próbáltam azért pontosan utána járni a sportnak, és ezért volt az egyik kedvenc témám is amúgy, hogy én nagyon beleástam magam szó szerint, akár például futóknál, autóversenyzőknél, bárkinél a tizedekbe, ezredekbe, hogy na most itt a selejtezőn mennyit futott, nem tudom, és ez az, amit például amúgy a riportalanyoktól is kaptam, hogy ezt a fajta szakmaiságot, alázatosságot megkövetni kell. Tehát, hogy nem szabad úgy beülni egy riportra, és ezt most gyorsan így ezzel rövidre is zárom, hogy nem készül fel, vagy csak sablonosan, általánosan készül fel az ember. Tudományos témákban is, annak ellenére, hogy én bölcsészként végeztem, azért maga az alma mater, a Miskolci Egyetem, ez visszahívott ilyen téren, tehát ott is nagyon sok mindennel foglalkoztam. Kis túlzással mondhatom azt, hogy majdnem, hogy bármi történt, azért próbáltam odafigyelni rá, hogy azért ottani tudósokkal, professzorokkal, vagy témákkal, amiket ők elkezdtek, csináljuk. Hát, meg szerintem, amit, ahogy itt pont beszélgettük a riport elején, hogy egy idő után egy sajtós lehet, vagy egy riporter meg általánossá válik, hogy azért volt szerencsém híres emberekkel, magyarországi hírességekkel találkozni, vízilabdázókon keresztül, tényleg az aranycsapat egyes tagjaival, filmrendezőkkel, híres operatőrökkel, vagy például akár, most mondhatom azt nyugodt szívvel, hogy Magyarország jelenleg mindkét űrhajósával készíthettem interjút, és mondjuk Kapu Tiborral, ővele jelenleg még csak egyszer, de ugye Farkas Bertalannal volt szerencsém 3-4 interjúzni, tehát hogy ezek olyan dolgok, hogy hétköznapi laikus emberként mondjuk, ha dolgoznék bárhol máshol, nem a sajtóban, nem is biztos, hogy találkozhattam volna ilyen kaliberű emberekkel, ha mondhatom így, de ha már úgymond űrhajózásra rácsatoltam, egyik legnagyobb élmény az az volt, és nem kicsinyítve a magyar tenger űrhajósokat ezzel, hogy például a egyetem szervezett egy nagy űrhajós konferenciát, és amerikai, illetve ha jól tudom, egy mongol és egy orosz űrhajóssal is volt szerencsém találkozni, és például az egyik amerikai űrhajóssal volt lehetőségünk egyéni interjúra is. Hát az például egy nagyon nagy élmény volt, egy 70 éves űrhajóssal beszélgetni, aki mai napig aktív szakember amúgy Amerikába, és nem is tudom, mikor járt fent az űrben, és hogy még a nemzetközi űrállomást talán építették, amikor ő az elsők közt fent volt. Tehát, hogy ezek azok, amik ugye hétköznapokhoz is pluszt adnak, hogy igen, csinálni kell, még ha van olyan nap is, amikor kicsit leül az ember és megfárad, de hogy igen, van értelme ezeket csinálni. Tehát, hogy számtalan, tényleg felsorolhatatlan az a azok a témák, vagy például akár a jótékonyságot kiemeltem, hogy volt olyan, hogy akár a saját riportunkkal, műsorunkkal segíthettünk valakinek, ez is mindig nekem egy olyan dolog volt, örültem neki, ha egy ilyen téma szembe jött, hogy például akár adományozásra, véradásra, bármi olyanra tudtuk felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ezzel itt a városban valakit, rászorulót lehet segíteni. Én mindennel nagyon szívesen foglalkoztam. Amúgy, tehát, hogy tényleg számtalan dolog szembe jött, és ez az egésznek a szépsége, amit szoktam mondani, hogy riporterként nagy tudásod nem feltétlen lesz, mert egy idő után azért szelektál az ember agya, de hogy nagyon sok mindennel találkozol. Tehát tényleg spektrum minden oldalával, tehát hogy a sporton keresztül, a tudományon át, a szociális témák, kerékpárút építés, tehát hogy én Miskolcon itt a 6 év alatt például, ahogy fejlődött a város, én annyi olyan infrastruktúra átadót megértem, nagy kerékpáros vagyok, hogy én azon mosolygok néha magamban, akár az Y-hídát, bármi olyan, na, úgymond, hát a város életében nagy dolgokon, nagy átadókon ott lehettünk, elsőként ráadásul, vagy akár kipróbálhattuk, tehát amikor a MVK ZRT-nél kis túlzással belegondolok, az első gázüzemű buszok, ezek a nagy fehér zöld színezésű buszok, amikor megérkeztek, azok szerintem nagyjából ott körül érkeztek meg majdnem, amikor én kezdtem itt a pályafutásomat, és mi voltunk az elsők, mert mindig az volt, hogy a sajtótájékoztató után a sajtókollegák, illetve ott a résztvevők kipróbálhatják. És hát hallgatók annyira nem biztos, hogy tudják, ti kollégák tudjátok, én ilyen nagy közlekedés rajongó vagyok, tehát hogy nekem ezek nagyon nagy élmények voltak, vagy az első elektromos buszt is elsőként próbálhattam ki itt Miskolcon, tehát hogy ezek sok ilyet adnak.
3: Nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogyha csak a szépre emlékeznél, de volt esetleg valami olyan, ami nehézséget okozott neked?
2: Volt, igen, ráadásul a legeslegelső időszakban, és nem azért, mert új munkahelyre kell beszoknia az embernek, vagy megszoknia, bár valószínűleg ez is, de amit említettem, maga a közeg, az tényleg annyira családias, hogy szerintem ez nem is ment olyan nehezen, vagyis én nekem nem, remélem, hogy ti is ugyanolyan gyorsan el tudtatok fogadni az összes rigolyámmal és mindennel együtt, hanem az, hogy ő pont akkoriban, ugye ahogy felvettek Gáborék, azon az év májusában beütött a Covid. Na hát az felborította az egész rendszert úgy, ahogy volt, mert úgy 3-4 hónap alatt, ugye, amit az ember megszokott, megtanult, hogy jó, akkor ide így kell kimenni, diktafont, ugye, minden apróságra figyelj oda, és akkoriban azért még úgy telefonos interjút nem is olyan sokat csináltam, mert első körben, ha jól emlékszem, pont azt beszéltük Gáborékkal, hogy menjek ki helyszínekre, hogy szokjam az emberek között, és interjúzzak úgy, meg ugye hát riporterként nagyon sok sajtótájékoztatóra. És hát jött a Covid. Na hát ugye bezárt a világ, és tehát egyszerűen kezdő riporterként már az, hogy azért még szakmailag is nagyon sok dologba beleütköző, hogy mit hogy kérdezzek, hogy csináljak, hogy vágjam meg, hogy illik, hogy nem illik. Ugye ezért millió meg egy kérdés felmerül az emberbe, és amikor itt bent vagyunk, és ez is az, amit mai napig hálásan köszönök nektek, hogy bármikor kérdezhettem, és szakmailag, amit említettem, tudtatok építeni, segíteni engem. Na hát ez nem volt meg, mert otthon voltunk. Négy fal között, és akkor hát, talán ha jól emlékszem, Ferenci Gábor kollégánk jött el, a kis otthoni telefonos egységeket felépítette, beépítette mindenkinél, és akkor így hát köszöntük szépen, rádiózzunk otthonról. Na hát, én így gondolkodtam, bár technika nem áll távol tőlem, tehát hogy talán ez nem, de azért az elején az is nehézséget okozott, hogy most a diktafonba melyik kábel dugjam, akkor mit kapcsolok ilyen? És ott teljesen felborult az életünk. Én tisztán emlékszem olyanra is, hogy volt olyan, hogy államtitkárral reggel 6-kor szó szerint együtt kávéztunk, mert hogy például ez egy nehézsége volt, hogy a riport és a riport alanyok közti egyfajta összhang is teljesen felborult a Covid által, mert hogy úgymond mindenki otthonról dolgozott, ezáltal mintha én nekem olyan érzésem volt akkoriban, mintha nekünk jobban kellett volna. Amúgy is alkalmazkodunk, de hogy most mondjam, az nem embertelen egy 6 óra persze, de amikor már sűrűsödnek ilyenek, hogy reggel 6-kor tudunk interjúzni, vagy az interjú alany azt mondja, hogy hát ő a mai munkáját megcsinálni, és akkor este 8-kor vagy 9-kor jó lenne az interjúra, hát akkor úgy pislogott egy kicsit az ember, de Covidra és minden másra való tekintettel ezt elfogadtuk, és akkor hát csináltuk így a munkánkat, ahogy tudtuk. Viszont egyben itt a szépsége az volt, hogy itt tudtunk országos témákkal is foglalkozni, itt nagyon sok érdekes. Ha már úgymond témák, még kettővel visszacsatolnék, a vérlovagokkal sikerült, akkor itt interjút csinálom, illetve, hát ez nekem máig napig egy szenzációs, Gofrival, a gluténkereső, vagy gluténjelző kutyával, vagyis hát pontosabban a gazdájával készíthettem interjút, és talán valahol a Dunántúlon élnek, és dolgozik a kiskutya. Tehát, hogy ezek azért úgy ott a Covid szomorúságából úgymond kiemelték az embert, és hát egyben a Covid alatti időszakban ez is volt a nehéz ebben az 1-2 évben, hogy a témákat megtalálni, nagyon sokat kellett akkoriban engedélyeztetni, mert hogyha főleg, hogyha a Coviddal is akartunk foglalkozni, és nem konkrétan csak azzal, hogy mennyi ember kapta el, és a többi statisztikai alapon, hanem csak egyszerűen az embereknek bemutatni, hogy mire figyeljünk oda, hogyan, mi lehet ez, mi nem, mivel maga az emberek, orvosok is keveset tudtak róla, tehát hogy ezáltal a mi dolgunk is nehezebb volt. Hát itt voltak amúgy nehéz interjúk, amikor így akár Covid kapcsán is hivatalos szervek szóvivőivel kellett beszélgetni.

0: végszó, úgyhogy most újra térjünk vissza a pozitív dolgokra. Tudnád-e összegezni, összefoglalni pár mondatban, hogy mi mindent adott neked a rádió?
1: Nagyon sok mindent kaptam a rádiótól, úgy szakmaiságban, úgy emberségben. Mondhatom azt, egyik ezelőtti munkahelyem se volt komolytalan. De még azért frissen, akkor jöttem ki az egyetemről mindkét helyen, ahol ezelőtt dolgoztam. Tehát még akkor gyerekfejjel álltam bele a munkavilágába, vagy ifjú fejjel. Azt sem mondom, hogy itt ide felnőtt fejjel jöttem, mert szerintem nem. És ahogy mondani szoktam mindig, hogy örök gyerek maradok, de a felnőtté válás folyamatában fogalmazzunk úgy, hogy a rádió munkatársai, meg maga a rádió is nagyon sokban hozzájárult, én úgy gondolom. Remélem, hogy valamelyest komolyodtam is, mert amúgy szerintem ez a szakma egyfajta komolyságot is igényel, főleg amikor olyan helyen vagyunk. Tehát ezt is, komolyságot is talán kaptam tőle. Ami nagyon mindig jellemző volt rám, a bizonytalanság. Remélem, hogy abból is le tudtam vetkőzni. Én úgy érzem, hogy szakmán belül már kevésbé voltam bizonytalan, határozatlan, tehát hogy az, hogy felhívni egy interjú alanyt, nem tudom, úristen, megmerjem, hogy mikor hívjam. Ezeket már talán levetkőztem, biztos, hogy még ezen nagyon sokat kell dolgoznom, de például személyiségemben ezt változtatta a rádió. Kiállásban, bátorságban, hát ami tényleg egy riporternek kell, az, hogy mondjuk egy sajtótájékoztatón odállj, kérdezz, válaszolnak, tudod, hogy hallják a hangodat, tehát hogy ezeket mind adta, hadd ne mondjam azt, hogy például a mikrofon elé üljek. Nem tartom magam ilyen télen bátortalan gyereknek, mert amit a legelején említettem, hogy bekapcsoltok és jön belőlem a szó, de ettől függetlenül azért egyfajta lámpalázat, úgy gondolom, hogy felül kell írni mikrofon előtt is. Hát a családiasság itt tőletek mindent is. Tényleg mindent is megkapta, amit az ember egy családtól megkaphat. Tehát, hogyha bármi olyan történt, felsorolhatatlan. Mindig ott voltatok, segítettetek bármiben, magán, életi dolgokban is egyaránt. Ezt most úgy nem feltétlen fejteném ki az összeset, de tényleg minden olyanban, ha csak egy, most mondjam azt mezei egyszerűséggel, egy téli gumit kellett lecserélni az első időkben, vagy bármi más, hogyha engem érintett olyan, és lelkileg kellett segíteni, akkor itt voltatok, tudtam veletek beszélgetni, támogattatok, minden, szerintem mindent, amit itt meg lehet kapni. Egyben ugye ez a nehézsége, de ez a pozitívuma is szerintem ennek a rádiónak, hogy egy nagyon kis közösség, és nagyon családias, és mindenben tudjuk egymást segíteni.
0: Én azt hiszem, mondhatom, hogy mindannyiunk nevében nagyon sok sikert és további minden jót kívánunk neked, és köszönjük szépen a közös munkát. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, és talán majd most így sírok a végén.
0: Sőtű Dávid Pelé kollégámat hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkéled segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek kiutat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzika galagonya lesz. Az évadban többek között a harmadik Richard, a Holt költők társasága, a Kurázsi mama és gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ilya Bocsarnikovsz főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett, 380 előadással és összesen több mint 101 ezer nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyékládházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisneveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban Béres Tímeával, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárával, sportolóval, csoportos órákat tartó edzővel beszélgetünk.
2: Felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekek, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 100-as, 400-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Béres Tímeát, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárát, sportolót, csoportos órákat tartó edzőt köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, ugye itt az imintiekben megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni, köszöntelek stúdiumban.
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sporttal kapcsolatban, ha kezdjük most a beszélgetést, akkor ugye a te életedben is nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kapott a korábbiakban és fiatalkorodban is. Mielőtt arról szólnánk, hogy itt milyen körülmények között tudod támogatni a sportolni vágyókat, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban a te sport múltadról szólj nekünk, hogy milyen sportágak, hogyan, mikor jöttek az életedbe.
2: A sport, azt gondolom, hogy már nagyon korán beköszöntött az életemben, általános iskolás voltam, és egy hosszú történet lenne igazándiból az eleje, mert én aszmás gyerekként fel voltam mentve. Testnevelésből is, meg mindenféle sport alól, tehát az orvosok nem javasolták, és aztán, amikor gondolom a gyerekek is serdülnek, ott történt egy ilyen csodálatos változás, hogy felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam, atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-szer százas, 4-szer százas váltók, 400 méter távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni, és aztán, hogy elkezdtem tanítani, még annak idején a Mezőtúri középiskolába, általános iskolába is, mind a két helyen voltam, akkor jöttem rá, hogy megint hiányzik az életemből a sport, hogy ott mit kellene csinálni, és akkor végeztem el az első edzőit, ami akkor így az országban már egy jó névnek örvendő, külföldről behozott trend alapján alakították össze az edzés programjukat.
1: Köszönöm, hogy röviden összefoglaltad a mai napig vezető szakmai utad, ebben még azért sok verseny is volt, amiről most nem szóltunk, és talán a későbbiekben kitérhetünk erre is. Arra megkérhetlek, vagy visszatudsz arra az életszakaszodra gondolni, ami még a felső tagozat előtti időt jelenti, ahogy mondtad, hogy azért az orvosok javaslatára nem igazán sportoltál, de azért, ha belegondolunk egy kisgyermek életébe, azért a gyerekek általában mindig szaladnak. Hogy emlékszel vissza mégis az életednek, akár itt az asztmával való küzdelmedre, hogyha használhatjuk ezt a szót, illetve hogy azért a mozgásos sport mennyire volt jelen kisgyermekként, vagy mennyire tudtad megállni, hogy ne sportolj?
2: Falun nőttem fel, illetve vidéken, kisvárosban, most már úgy is lehet nevezni, és hát nagymamámhoz is mindig gyalog jártunk, tehát akkor még ez nem volt divatban, hogy a szülők hozzák viszik a gyerekeiket, hanem ezt magunktól meg kellett oldani, hogy a nyári szünetbe reggelenként hogy megyünk le, és nagyon sokszor ugye, hogy futva tettük meg ezt az utat. Tehát én nem éreztem egyébként azt valószínűleg, hogy fulladtam, ezt biztos, hiszen a hosszú távú futásoknál érzem, hogy nekem nem megy olyan könnyen a lélegzetvétel, még
1: ezt
2: most
1: a mai napig?
2: Mai napig
1: valamilyen szinten?
2: Valamilyen szinten, hogy hátrányban vagyok emiatt, de igazándiból az, hogy sprinternek nem volt szüksége, most nagyon csúnyán mondom, és idézőjelbe téve tüdőre, ugye, mert az nagyon gyorsan és gyorsan le tudtuk pár lélegzet alatt, tehát ott nem jött ki, sőt szerintem a sport volt az, ami igazándiból kisegített ebből. És akkor így futkároztunk, fogócskáztunk ugyanúgy, tehát én nem éreztem határozottan azt a megvonását a sportnak, pont azért, mert falusi gyerek voltam, és nagyon aktív, lehet, hogy ma azt mondanák, hogy hiperaktív, de nekem nagyon nagy szükségem volt akkor is a mozgásra, a munkára, tehát szüleim vittek földekre is, dolgoztunk, tehát én nem éreztem ezt, hogy nekem a sportot meg kellene vonni magamtól. És 10 éves koromban pedig már határozottan jött az, hogy ez jó. Ez a futás. Igaz, hogy tényleg csak rövid távok voltak, mert a 400 métert is még annak vehetjük, meg a 800 méter akkor még, ami úgy 600 méter így, amíg voltak, azok meg kicsit hosszabbak, na ott viszont éreztem, hogy azt nem bírom annyira végig. De annak idején soha nem gondoltam volna, hogy én utána majd 5000 métereket, tehát 5 kilométereket, meg 10 kilométereket fogok futni versenyszerűen.
1: Szólhatunk most akkor erről az útról, hiszen ugye 2026 tavasszán is részt vettél egy ilyen megmérettetésen, és nem ez volt az első, ha jól tudom.
2: Nem, hanem ugye edzőként dolgoztam már 15 éve körülbelül folyamatosan, 2 gyereket szültem, és a második gyereknek, a fiamnak a megszületése után tértem vissza egyáltalán a futásra. És akkor nagyon röviden kezdtem, tehát először csak pár kilométert futottam. Az is emlékszem az első ilyen futásomra, amikor lementem futni, hogy 15 perc volt. Annyit bírtam körülbelül, és akkor ez így egyre hosszabb és hosszabb lett, viszont ott a 15 perc után én éreztem azt, hogy hú, az egész tüdőmet éreztem tulajdonképpen még órák múlva is, viszont azt is éreztem, hogy az egész vérkeringésem átpezsdül, mint hogyha újjászülettem volna. És ugyanez az érzés a mai napig megvan, ez az újjászülető érzés, azért sem hagytam abba, és körülbelül 13 évvel ezelőtt szántam rá magam arra az első 5 kilométeres versenyre. Láttam, hogy a barátságmaraton volt akkor még itt, bent rendezték, még akkor nem volt olyan népszerűsége, illetve nem is voltak olyan sokan, mint ahogy ma, azóta már azt hiszem duplájára, háromszorosára nőtt, de akkor is nagyon sokan voltak. Viszont akkor csak a nagyon jó futók vettek részt ezen, most pedig szerencsére már többen érzik úgy, hogy egy önmaguknak szóló megmérettetésként is lehet egy ilyen barátságmaraton. És akkor ott az elsőn, amin elindultam, azt megnyertem. Én is meglepődtem. Aztán...
1: Melyik évben volt
2: ez? Akkor? Hú, még a bőven a Covid előtt, vagy 5-6 évvel. Tehát már régen, nem tudom pontosan. 2010-11-12. Valahogy így. És aztán így ez minden évben motivált, hogy lesz ez a barátságmaraton, és akkor az 5000 ez mindig menjen, és akkor utána, de dobogón sikerült lennem. Tehát volt, amikor más nyerte, utána megint én, és akkor így cserélgettük egymást. Közben megismerkedtem a biciklizéssel is, igazándiból nem gyerekkorom óta tudok biciklizni, de azzal is, mint versenysport, hogy fel a bükkbe éreztem, hogy ez is nagyon jól megy, és akkor így a kettőt párhuzamosan csináltam, vagy volt, amikor egyik héten még futóversenye volt, 2 hét múlva meg már kerékpáros verseny. És akkor így kapcsolódtunk, hogy egyre hosszabbak lettek a távok. Még mai napig az 5000 méter az, amit szeretek, meg amire fel tudok készülni igazán, de a 10 kilométer, hogyha annyi a táv, akkor annyit. Most a Miskolc-Kassa maraton, ami volt, ugye ez volt a kérdés, ott 12,5 kilométer volt az, ami így rámesett, és akkor erre készültünk, egy 10 fős mix váltó, férfi, női tagok is vannak benne, és akkor így készülünk, volt olyan év, én 4 vagy 5 éve kapcsolódtam be ebbe a már meglévő csapatba, ők már 2-3 éve együtt futottak, csak a tagok mindig cserélődnek, ugye sérülés sajnos van, valakinek már az idejében nem fért bele, nem készült fel, vagy úgy érezte, hogy neki ez most egyáltalán nem fér bele az életébe, és akkor így mai napig is cserélődnek a tagok, de vagyunk körülbelül 5-en, akik fix. És akkor ezekhez jönnek mindig újak, szerencsére.
1: Akkor az eddigiekben ez volt a leghosszabb táv, amit egyhuzamban versenyszinten lefutottál?
2: Volt hosszabb, még volt, amikor egyszer részt vettünk az Ultra Balatonon, ott 16 kilométer volt, meg a Baradla trélen is 16 kilométer volt a táv. Sőt, igen, versenyszerűen ennyit, de a télen elhagytam a kulcsomat futás közben, és mikor már leértem, akkor vettem észre, hogy nincs nálam az autókulcs, és visszafutottam, tehát tulajdonképpen az is 17 kilométer lett a 10 helyet, mert azt a távot meg kellett tenni, akkor jöttem rá, hogy megy itt a félmaraton is, de azt nem szeretném versenyszinten.
1: Egy ilyen megmérettetésre azért testileg, lelkileg is fel kell készülni, úgy gondolom. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben kiemelnél a készülésben?
2: A folyamatosság, tehát a rendszeresség. Ezt nem szabad abba hagyni. És nem is biztos, hogy a futás mindig, mert ugye a futás is sokaknak időszakos. Hogyha bejön egy hidegebb idő, akkor nem mennek futni, megfáznak, torok, tehát mindenféle betegség előkerülhet. Én egész télen futok, ősszel is, tavasszal, mindegy, mert úgy gondolom, hogy így a megfelelő öltözködéssel, illetve a gyors átöltözéssel minden betegség megelőzhető, és alkalmazkodni kell a klímához. Tehát, ha hideg van, akkor nem futunk gyorsan. Az jó alapozó edzésnek, és azért érdemes megtartani, de akik tényleg nem, akkor az a teremben csoportos edzésekkel, cross edzésekkel, ugyanígy. Tehát a folyamatosság az nagyon fontos, illetve hát verseny előtt van a speciális felkészülés, akkor visszafogok táplálkozásból is, nem sokat, nem nagyon szeretek fogyókúrázni, nem is szoktam, de annyit visszafogok, hogy azt a súlyt, amivel tudom, hogy könnyű vagyok, vagy könnyebb vagyok, és gyorsabb, itt igazándiból 1,5-2 kilóról van szó az esetemben, de van, akinek több. Tehát van, aki tudja, hogy neki most 5 kilót is le kell adni ahhoz, hogy jó legyen, annak picit korábban el kell kezdenie ezt az alapozást. Hát fontos a táplálkozás, a folyadékbevitel, és amire kevesen figyelnek, a regenerálódás és a pihenés. Tehát nagyon sok alvás. Sokan túlviszik, megsérülnek, és aztán már nem is tudják se azt az eredményt hozni, ami úgy lelkileg is megterheli a versenyzőt, a sportolót, vagy akár a hobbi sportolót is, mert most magamról is így beszélhetek csak. Tehát megterhel azért lelkileg, hogy ott sérültem le, vagy előtte felkészültem hetekig mondjuk, és akkor egy sérülés meg mondjuk tönkreteszi azt, amit hetekig felépítettem.
1: És a célba érkezés érzését hogy idéznéd most fel?
2: Hú, az is érdekesen alakult. A futók szerintem ezt érzik, hogy a fejben mindig játszódik valami a versenyem, és nekem is, mint ahogy beszélgettem más futókkal is, nagyon sokáig az volt, hogy mit keresek itt, miért jöttem, nem jobb lenne otthon, hogy pihenni egy kicsit, vagy bármit, meg minek ez a verseny, inkább futnék csak úgy, hogy jó lessen. És akkor utána viszont van egy ilyen átlendülés, ami így mondja, hogy na gyerünk, akkor már csak ennyi, ameddig megcsináltad, akkor már kibírod, ugye folyamatos belső motiváció megy, és akkor van olyan a célba érkezés után, vagy régebben volt olyan, hogy na soha többet, és aztán, hogy nem, ez az utolsó, és most már hál' Istennek elértem azt, hogy beérkezünk, és fú, de jó volt. Hogy valahol lehet, hogy más is átesik ezen, és nem azt érzem, hogy na soha többet, hanem azt, hogy mikor lesz a következő. Persze ezen családtagjaim is nevetnek, hogy minden évben megmondom, mert a felkészülés nehéz. Az sok lemondással jár, sok megvonással, speciális edzésekkel, és mindig azt mondom, hogy már nem akarom, ez már az utolsó, és akkor így a célba érkezés, amikor egyéni, ugye akkor még nem tudom, hogy csak az órámat látom, hogy milyen időt futottam, de még az eredményt azt majd utána, tehát ilyen nagy izgalommal várjuk azt, hogy mikor lesz kiírva, vagy a köridő például az megmondja, hogy ott rögtön felrakják az eredményeket, de van olyan, ahol egy kicsit várni kell, hogy most már az interneten meg lehet elég gyorsan nézni, nem kell órákig várni, de volt olyan, hogy fél órát vártunk, hogy egyáltalán várjunk, vagy ne várjunk. Tehát hanyadikok lettünk. De az érzés, az biztos, hogy nagyon jó. Akkor is a dobogón állunk, de akkor is, hogyha nem, mert mondjuk nincs korcsoport, hanem együtt futunk a 18-20-30-as években járókkal, akkor inkább az, hogy na most egy olyat futottam, amit szerettem volna.
1: és ha nem is csak a versenyekre való készülésről, hanem a sport mindennapi jelenlétéről az életedben szólunk, olyan tekintetben is, hogy ugye gimnáziumi tanárként, két gyermekes édesanyaként, azért sok helyen helytállva az időbeosztás tekintetében. Mi a te titkod, vagy az a gondolatod, amely ilyen tekintetben esetleg segítséget adhat itt a hallgatóinknak is?
2: Ezt már sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan fér bele az időmbe ennyi minden. Az elhatározás. Ki kell készíteni a cuccot, amit fel kell venni. De van egy rutinszerűség, ami, hát hogyha eleinte nehezen megy, akkor bizony ki kell rakni a futócipőt, be kell rakni, vagy a sportcipőt, vagy a csoportos edzés, vagy teljesen mindegy, hogy ki mit sportol. Elő kell készíteni, magunkkal kell vinni aznap, vagy amikor hazaérek, akkor semmi máshoz ne kezdjek, hanem tudom, hogy én megyek tovább. De ugye az a legjobb, ha nem megyünk haza, hanem onnan rögtön megyünk is edzeni. Ez nagy motiváció lehet. Megmondom őszintén, nekem már inkább az van, hogy ilyen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem sportolok, és inkább az, hogy vissza kell fogni magam, hogy jó, kell egy pihenő nap is, meg legyen akkor most egy kicsit könnyebb, de motivációban célokat is érdemes kitűzni magunk elé. Tehát, hogy akár egy, tehát attól függ, hogy ki milyen sportot választ, de ha most a legegyszerűbbnél, a futásnál maradunk, akkor tényleg én is kezdtem, hogy mondtam, 15 perc volt, aztán 18, aztán már 20 perc, és így mindig egy picit növelni. Aztán amikor már elértünk azt, hogy már ennyi kilométert sikerült lefutni, vagy annyit, akkor esetleg érdemes felkészülni egy versenyre, ott megnézni, hogy mennyivel tudok többet. De a sport, én hát már a koromat megmondhatom, hogy 51 éves vagyok, de úgy kelek fel, hogy nem fáj semmi. És ezt én szerintem a sportnak köszönhetem. De azt is ésszel. Tehát nem minden nap futni, nem minden nap ugyanazt csinálni, hanem a hétre beosztva, hogy akár 3-szor mondjuk futni, az még egy egészséges. Tehát minden, ami e fölött van, mindennapivá válik, unalmas lesz, nem lesz benne az az öröm, tehát hogyha lemegyünk futni, az legyen öröm. Én zenével szeretek futni, és akkor ez ilyen kettős élvezetet nyújt, hogy plusz ad egy ritmust. Mert a zene az ugye a lelket is érinti, és akkor így egy olyan jó zenére, ha csak kikapcsolódni akarok, tehát lassú futás a terv, egy laza átmozgató, mert ezt is érdemes variálni, akkor egy olyan stílusú zenét teszek be, de fontos, hogy az a kedvenceink közül legyen, vagy hogy ellazítson. Ha meg gyorsabbat akarok versenyre, van versenyzeném is, igen. A családi élettel hogyan lehet összehangolni? Először, amikor gyerekek még kicsik voltak, akkor a férjemmel felváltva mentünk el, hogy egyikünk otthon maradt a gyerekkel, akkor a másik sportot hazajött, addig te maradj otthon. Tehát ezt meg tudtuk, hála jó Istennek, oldani így, a gyerekek viszont ebben nőttek fel. Tehát látták, hogy nekünk ez fontos, hogy tényleg a mindennapunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök 3 féle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már a gyerekek nagyok, de ők is mihens tudtak, már azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni, voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket, mindenféle képességet fejlesztettek, én úgy tudom, hogy ez már nem létezik, viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
1: És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
2: Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi, az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem magam, ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alap edzői, amit megcsináltam, és az után a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazkodni kell mindig a vendégi elvárásokhoz, csak így ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
1: A gyerekeknek nagyon jól megy például.
2: A gyerekeknek igen, meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöttek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom, hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, a spinningre, a biciklis tréningre, arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve atletik powernek hívják az egyiket, abban mindenféle van, tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig, az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen unalmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, önök is, ha tehetik.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
2: Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusúra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Hát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Hát a kettő más. Vagy éppen atletik powerre, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerekszülés után még jobban, akkor arra érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. Ugye mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin, meg spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb, csak ugye vannak, akik ezt a kettőt így külön választják, szerintem ebből is az a legjobb, ha a kettőt ötvözzük, mert mind a kettőnek megvan a jó tulajdonsága, és ez pont egy olyan edzés, amire szintén bejöhet a nagyon fiatal, ott is volt a gimnazista, fiúk, lányok is az órámon, de ugyanúgy megtalálható szintén a 60-70-50 éves korosztály is, mert mindenki a saját intenzitásában és saját terhelhetőségében tud tekerni közösen. Ugye van egy feladat, de ha azt nem tudja, akkor ül tovább. Viszont biztos, hogy megcsinálja azt az egy órás mozgást, amit lehet, hogy otthon azt mondja, hogy jó, itthon is tudok tornázni, akkor ebben nem vagyok annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán, de ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz. Az biztos.
1: Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
2: Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom a az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezd, ugye, a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Itt egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit tényleg oda kell az elszántság is az időjárástól függően.
1: És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak, itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
2: Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerincedzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát, helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy még az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem ugye az egész törzsnek, meg az egész testizomzat, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgásformát ötvöz. Amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
1: Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
2: Például ugye, ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt. Itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizom erősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, guggolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit guggoló helyzetben, de egyenes előre döntött tartásban, egyenes háttal is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor ilyen softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra, de aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. Tehát a fitball is egy tökéletes eszköz erre. De hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body art, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Tehát a gerinc tréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
1: Kapcsoljuk be a beszélgetést.

0: volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhatnám, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak sílecet, amit egy külföldi finn barátuktól, a Zaskari Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel járt. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár, végzettségűn ismerő, sőn barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön. Tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Tehát az maradjon ilyen egyszerűbb óra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
1: Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt ha nem is a mindennap, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjed időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
0: Szerintem főleg itt, hogy a Bükkben lakunk, a váltóöltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltóöltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg, ha egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte, a csomagot, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs mindenféleképpen legyen nálunk, valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukós isak nélkül főleg ne.
1: Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
0: Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Hát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve, a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést, tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul a Zandor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
1: Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot,

0: látod, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked?
1: Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végigkísér akár a sportban és utána is, ugye hála jó Istennek, hogy ezt így kimondjuk sokszor, hogy köszönöm Istenem, hogy mondjuk sikerült ezt a távot lefutnom versenyen, így sikerült, úgy sikerült, tehát hogy ezek így fontos, hogy benne legyenek.
0: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben az órában is beszélgethettünk mindezekről a területekről, és hasznos gondolatokat osztottál meg velünk itt a sporttal kapcsolatban is, és a személyes életedbe is bepillantást engedtél. Köszönöm, Tímea.
1: Nagyon szívesen.
0: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Műsorunk vendége Béres Tímea edző volt, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter. Az Agrár és Élelmiszer gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek kiutat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. Sajósenyén a Fészek Református Szeretet Otthonban, mint arról már beszámoltunk, a hónap elején családi napot tartottak egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen Barna Sándor a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. Az igazgatót hallják.
2: Most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat. Maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt már rám szüksége, addig itt vagyok. Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe, ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
1: Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11,5000-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyéjogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A miskolci és a nyéklátházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója, a református nevelés-oktatás terén végzett kiemelkedő, valamint a Felsőzsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottat hallják.
3: Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jóleső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
1: A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső is bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Pikén.
1: Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú
3: esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Janka emlékezetébe két nap vésődött be kitörölhetetlenül. Az első az Annuska születése napja, a másik az a hajnal, amelyen Zsuzsanna született. Annuska ebédtájt jelentkezett, teljesen váratlanul. Utóbb megtudta, hogy 3 héttel későbbre várták. Mamácska rosszul számította ki az időt, s az utolsó hónapokban már se kérésre, se fenyegetésre nem engedte megvizsgáltatni magát Hurai bácsival. Apa akkor éppen Genfben volt, csak 10 nap múlva várták haza. A Református Világszövetség kongresszusán képviselte az egyházkerületet. Apa életében ez volt a legnagyobb reménységek ideje. A püspökség és a születendő fiú egyszerre érett apa számára ezelőtt 29 esztendővel, s az egyik elvitte a másikat, mert kislány született az ifjabb István helyett, s a szülés után mamácskán kitört az elmebaj. Micsoda nap volt! A gyászruha nedves fekete szagán át is érezte a rózsák illatát. Június 17-e volt, akkoriban még tele volt az udvar rózsafával. Ő 10 éves lett akkor tavasszal, félénk szótlan kamaszodó gyerek, s egyedül maradt mamácskával otthon. Anzsu és Kati néni kimentek a szőlőbe, mamácska mángorolt a verandán, ő meg a rózsatövek között kapirgált kis gerebjéjével. Kevés beszédű gyerek volt, mert sehova sem engedték hazúról, s Franciska néninél, az egyetlen rokonnál nem volt gyerek. Mamácska pedig az utasításain kívül szinte sohasem szólt hozzá. A cselédekkel nem igen volt mit beszélnie, olvasni nem szeretett. A keze majdnem mindig járt, csodálatosan szépen kézi munkázott már kicsikorában is, de alig beszélt. Az iskolában vonzódott ugyan egy kissé a pad szomszédjához, Szabó Hedvighez egy ideig, de az érintkezés lehetőségének minden reménye nélkül. Hedvig katolikus volt, egyszerre visszataszító és elragadó. Mamácska csak akkor ment el hazúról, ha a Márta kört látogatta, a piacon volt dolga, vagy vasárnapi iskolát tartott. Különben lenn matatott a konyhában, vagy a varrógépje mellett varrogatta a mindig elfeslett fehér neműt. Janka, ha visszagondolt ezekre az évekre, néha csodálkozott azon, hogy is tanult ő meg egyáltalán beszélni, mikor sose szóltak hozzá. Azon a napon is, június 17-én, még a nyaka is elvörösödött, úgy megijedt, mikor meghallotta a mamácska hangját. Ha így váratlanul megszólították, mindjárt azt kereste magában, mit törhetett el, mit csinált már megint. A törés volt Janka legnagyobb félelme, mert egy-egy tányérért iszonyúan megverték. Valóságos megnyugvás volt hallani, hogy csak Hurai bácsiért kell átszaladnia a szomszédba. Mire visszajött az orvossal, mamácska már bent volt a hálóban. Ő még egy darabig gerebézett a kertben, aztán megjött Anzsu és Kati néni, és őt elvitték Franciska néniékhez egy kis kosárral, amelyben benne volt a hálóinge, meg a fogkeféje. Kati néni azt mesélte, mikor ő Zsuzsannát várta, hogy mamácska 2 napot vajudott Annuskával, de annyi hangot nem adott, mint egy macska. Csak nézte a mennyezetet, és egy törülközőt tépdesett. Ő bezzeg sikoltozott, ahogy a torkán kifért, mikor Szuszu megszületett, de aztán abban a pillanatban elfelejtett minden szenvedést, amikor meglátta az újszülött csepp piros fejét és kalimpáló karjait. Szuszu rút kisbaba volt, csak egy éves kora után kezdett szépülni. Annuska mindig gyönyörű volt. Nagyot dobbant a szíve, mikor először meglátta a húgát, aki összecsukott öklöcskéit a füléhez szorítva feküdt a pólyában. Kati néni pityeregve melegített neki valamit a petróleum főzőn, s azt susogta, hogy mamácska nagyon beteg, és hogy neki kell ellátnia és gondoznia a kis testvérét. Micsoda boldogságos nap volt. Rábíztak valamit először életében. Nem adtak a kezébe egy poharat, egy tányért, mert ügyetlen volt, és majdnem mindent elejtett. De a pólyást szabad volt hurcolnia, pelenkáznia, elringatnia. Igaz, hogy Anzsu mindig ott volt mellette. Mikor Szuszu megszületett, még a kezében volt a mozdulat gyakorlottsága. Annyit pólyázta Annuskát. Hogy imádta Zsuzsannát? Hogy imádta Annuskát is, aki folyton ordított, enni kért, három cucli tejet kiszopott, aztán elégedetten kihányta a felesleget és elaludt. Ugyan akkor még nem is hívták Annuskának. Janka míg vajudott, folyton azokat a mondatokat idézte magában, amelyeket később, sok év múltán Kati néni suttogott a fülébe. Hogy amikor Hurai bácsi odatartotta a törülközőbe csavart, frissen fürdetett Annuskát a mamácska arcához, mamácska felnyitotta a szemét, és odakapott hozzá a díszkörmével. A szülés kínja, magyarázta Hurai bácsi később. Nagyon kifáradt, majd megnyugszik idővel. De Janka inkább Anzsunak hitt, aki azt mondta, hogy mamácska mindig bolond volt egy kicsit. S a csaknem két napig tartó állandó szenvedés végképpen megtébolította. Szegény zavart fejében az Annuska személyéhez kapcsolta az átélt kínokat. Janka, míg a szülőszobában volt, folyton attól rettegett, nem kap-e ő is majd oda a gyerek arcához, mint mamácska. Aztán egyszer csak mindennek vége volt. Szuszut oda tették mellé a párnára, s Janka mélységes árvaságában először érezte, hogy nincs egyedül többé. Rengeteg teje volt, s míg Szuszut szoptatta, újra meg újra Annuska jutott az eszébe, aki egész csecsemő kora alatt cuclin élt. Mamácska soha nem engedte a melléhez. Akkor még Gál Antal volt a káplán. Az ment el az anyakönyvi hivatalba bejelenteni a születést. Istvánt vártak, de azért lánynak is választott apácska nevet. Janka máig őrzi a leveles dobozában a cédulát, amelyet apa elutazása előtt a káplánián hagyott. D. dr. Máté István, református lelkipásztor, 41 éves, Décsi Edit, református HTB, 30 éves, az újszülött református fiú István, leány Zsuzsanna. Mikor Gál Antal elindult, beüzent mamácskának Kati nénivel, s akkor mamácska valami soha nem hallott, magas hangon kiszólt, hogy küldje be a cédulát Jankával. Ő hozta vissza neki, s Gál csak forgatta, gyűrögette a papírt zavarában, mert a Zsuzsanna név át volt húzva, s a mamácska hosszúkás kusza betűivel az volt a helyébe írva, Korinna. Gál nem mert bekopogni a hálóba, csak a nyitott ablakon át kérdezte meg, nincs-e valami tévedés. De erre mamácska kiabálni kezdett, hogy azonnal induljon, ne kérdezzen semmit. S Gál szegény azt hitte, hogy az utolsó percben mégis így beszélték meg apával. Így lett Annuska Korinna, s így lett Szuszu Zsuzsanna, mert apa Zsuzsannát akart mindenképpen, és Lászlónak mindegy volt, akárminek nevezi. Ki tudta volna követni a mamácska eszejárását? Hogy honnan vette, hol olvasta, milyen régen elfelejtett gyerekkori könyvből szedte ezt a nevet, s milyen gonosz szándék motozott szegény elsötétült agyában. Bosszúnak szánta, valami rettenetes átoknak, amely egyszerre sújtsa a férjét és magát Annuskát is, aki majdnem 5 kilós kövérségében a napon hunyorgott, és folyton enni kért. Apa minden esetre sóbálvánnyá vált a kapuban, mikor Gál, aki csak annyit táviratozott meg Genfbe, hogy kislány született, elmakogta, hogy a nagy tiszteletű asszony más nevet anyakönyvesztetett az újszülöttnek. Janka azt hitte, kiborítja a bölcsőt a lugasban, ahol Annuska szendergett. Aztán Hurai bácsi sokat suttogott vele, a keresztelő napját is ki kellett tűzni, mert a csecsemő még mindig pogány volt, s akkor Anzsu, Annuska életében először, megoldotta a helyzetet azzal, hogy kijött a fáskamrából, kiemelte a pólyást, apa felé tartotta két óriás, fűrészporszagú tenyerén, s azt mondta, éhol a kis Annuska? Apa dühében is elnevette magát, Anzsu pedig olyan ártatlanul nézett rá, mint az újszülött. Korinna. Ennek a névnek nem volt semmi értelme az Anzsu számára, s egyáltalán senki számára sem a családtagok között. Azt az órát idézte, amikor minden fenekestül felfordult, mamácska szembeszállt az apa kívánságával, s ahogy később Franciska néni fogalmazta, meggyalázta a természet törvényeit, mert megtagadta csecsemő gyermekét. Mamácska legutolsó értelmes mondata az volt, amellyel Gál Antaltól elkérte és megváltoztatta az apa céduláját. Aztán alig, hogy felépült, el kellett vinni a kórházba. Az ismerősöknek azt mondták, az ideggyógyintézetbe, de azért az egész város tudta, hogy a zárt osztályon van, és jóformán soha sincsenek világos pillanatai. Apa behívatta Jankát, ünnepélyesen a kezébe adta a ház kulcsait, s mivel minden alkalmat megragadott, hogy beszélhessen, kis szónoklat keretében hívta fel a figyelmét arra, mi lesz a kötelessége ezentúl. Éppen 10 éves volt, s Katival együtt se tettek ki ketten egy igazi felnőttet. A háztartást valójában Anzsu vezette, mint ahogy Annuskát is Anzsuval együtt is tápolták. Annuska egész nap ételért ordított, bőgött, sikoltozva kacagott, gyönyörű volt, és mindörökre rajta ragadt az a név, amelyet Anzsu adott neki. A püspökségből persze nem lett semmi. Püspök, akinek őrült a felesége. Micsoda gondolat. Apa akkor kezdett el inni. Janka sose volt jeles tanuló, kettesekkel meg hármasokkal végezte az osztályokat. Amikor mamácskát elvitték, éppen abban az évben került gimnáziumba, s állandó félelemben élt a sok tanár között. Egyre rosszabb bizonyítványokat vitt haza, s csodálatosképpen olyankor is rosszul felelt, amikor egész pontosan tudta a leckét. A 4. osztály végén aztán szerencsére vége is lett a szenvedésnek. Nyilvánvaló volt, hogy nem tanulásra született, de a háztartás vezetését el tudja látni. Beboldog volt, mikor megtudta, hogy nem kell tovább tanulnia. Annuska éppen az ellentéte volt, az akkor is jól felelt, ha nem tanult egy szót sem. Annuska felelet közben kitalálta a dolgokat, még a számtan levezetéseket is. Janka csak bámulta, mikor néha megpróbálta ellenőrizni a leckét, s Annuska csillogó szemmel 4 órákig darált Hunyadi Jánosról valami izgalmas történetet, amelynek semmi nyoma nem volt a könyvben. Zsuzsanna megint egészen más. Egyikükhöz sem hasonlít. Zsuzsanna alapos és komoly. Nem talál ki semmit, nincs fantáziája, de meggyőzően tud beszélni mindenről, és formája van annak, amit mond. Nyilván az apjától örökölte, nem tőle, hiszen az ő szájában minden alaktalanná válik, még a kötött szövegű ima is. Zsuzsanna, ha nem volna furcsa ezt mondani egy 8 éves gyerekről, egy kicsit papos. Ugyan alapjába véve nincs is mit csodálkozni ezen. Milyen legyen ebben a házban? A festés elkészült. Óvatosan, hogy meg ne fogja a kezét, kiemelte a ruhát a fekete léből a fakanállal. Nagyon megszólnák, ha délután a temetésen meglátszanék a kezén, hogy délelőtt még dolgozott. Bedobta a ruhát a dézsába, a hideg vízbe. Kezet mosott. Egy cseppet benne hagyja, aztán kicsorgatja, kivassalja. Kész. Éppen a kezét törölte, mikor Zsuzsanna bejött és enni kért. Janka tejfeles kenyeret kent neki. Milyen különös ez a lány. Sosem éhes, ha vendég van az asztalnál, akkor nem akar enni, csak bámul, figyel. Reggel a dédanyját bámulta annyira, s csak a kávét lehetett beleimádkozni. Annuska bezzeg elsőnek akart venni mindenből, és sírt, ha a vendég kivette a tálból a kedvenc falatját. Hányszor megverték, eltiltották az asztaltól emiatt. Irigy volt valóban, ahogy apa és Kun László magyarázták. Egyszer kirántotta a Franciska néni tányérjából a palacsintát, és elrohant vele a kertbe. Apa akkor a gádorba zárta. De egyáltalán nem akart bocsánatot kérni, hanem katonanótákat énekelt olyan fülsértő hangon, hogy ki kellett engedni. Akkor Anzsu is szorult az ocsmány nóták miatt. Szuszu egészen más. Szuszu azonnal bocsánatot kér mindenkitől, ha úgy érzi, hogy vétett. Annuska sohasem akarta elismerni, ha hibás volt, csak ordított és a könnyeit maszatolta. Zsuzsanna mindig mindenkihez alkalmazkodik. Szuszu, mondta magában Janka, míg nézte, hogy eszik apró fegyelmezett harapásokkal. Milyen borzasztó, hogy nem szabad becéznie, csak ha ketten vannak. Nem szabad tegeződnie se vele, nem szabad a Bece nevén szólítania. Ha valaki hallja, ő azt mondja Szuszunak, Zsuzsanna. Zsuzsanna meg azt neki, hogy édesanyám. Annuska mindenkit tegezett, a püspököt is, és parolát csapott a tenyerébe. Apa folyton megverte, akkor sikoltozva takarta a fenekét, és káromkodott, míg ki nem fogyott a lélegzete. Annuska. Talán ma meglátja megint. Nincs meg a képes történelem, anyica, mondta Zsuzsanna, és megtörölte a száját a csontkarikába szorított asztalkendővel. Tudod melyik, amelyikből olvasni tanultam? Janka elhűlt. Hónapok óta észrevette, hogy tünedeznek a könyvek, de nem mert szólni senkinek. Ebben a házban mindenért vagy őt, vagy Kati nénit veszik elő, és egy könyv, vagy akár 20, vagy 100 miatt sem érdemes felkavarni azt a viszonylagos békét, amelyben élnek. László olyan rettenetes tud lenni, félelmes és idegen. Hadd tűnjenek el a könyvek. Még azon sem jó az embernek a fejét törni, kiviszi el őket. De hogy éppen ez a könyv a képes történelem. Megint párhuzamos volt az emlék. Egy Annuska és egy Zsuzsanna emlék ébredt fel Jankában. Annuska olyan 2 éves forma volt, örökké hadonászott, tépett, gyűrt, és elragadtatva ordított, ha képeket látott. Képeskönyv nem volt a házban. Janka a Brémet mutogatta a húgának, meg a képes magyar történelmet. Annuska sikoltva csapott öklével az egyik lap közepére. Ott volt Róbert Károly, különös szigorú profilja, homlokán a liliomos abroncs. Apácska olvasott, és idegesen felnézett, mikor Annuska 20-szor tette fel az állandó kérdését, rúgva, kalimpálva a Janka ölében. Ez mi ez? Anjó Károly, mondta Janka 20-szor engedelmesen. Uralkodott 1308-tól 1342-ig. Ez mi ez? Kérdezte újra Annuska, mintha nem hallott volna semmit. Apa akkor felpattant, összekapta az újságját, és rákiáltott. Hát süket vagy, Anzsu! Apa már jól ejtette ki, nem úgy, mint ő, Anjónak, hanem Zsével. S Annuska elbűvölten hallgatott egy pillanatig. Aztán repesni kezdett kövér karjával Jó Mihály felé, aki az apa nyitotta ajtórésen át éppen belépett, és a kályha elé borította a jószagú akáctönköket, teli tüdőből odavisította neki. Anzsu! Ebből a könyvből tanult Szuszu olvasni. Amikor ketten voltak, Zsuzsanna titokzatosan előre lapozott. Rábökött az Anzsu Károly liliomos koronájára. S akkor megcsókolták egymást, és nevettek. Pirosan és izgatottan, mint két összeesküvő, mert Szuszu már 6 éves korában tudta, hogy soha nem szabad hangosan kérdezősködnie Annuskáról, s tulajdonképpen nem is szabad tudnia, hogy a világon van. Sok ilyen apró titkuk volt. Kun László el akarta ásatni a macskakölyköket, mert véleménye szerint irgalmasabb dolog elpusztítani őket, mint sovány koszton tartani, vagy rossz gazdákra kényszeríteni. Szuszu tudta, hova lopta fel a fiait Irén unokája, akinek Círmos volt a neve, mert mióta Annuska elment a háztól, senki sem mert keresztjén neveket ruházni állatokra. És Szuszutól persze tudta Janka is, de nem szóltak róla senkinek. Éjjel néha, míg hallotta a kis ágy felől a Szuszu pihegését, elmosolyodott. Olyan édes érzés volt, hogy nekik kettőjüknek titkuk van. Mikor Círmos előkerült a padlásról, s maga után vezette 5 cérnafarkú gyerekét, Szuszu elpirult, aztán elsápadt, s Janka szinte látta, hogy ver a szíve a köténye alatt. Hanem a könyvek. Vitték volna el valamennyit, de éppen ezt. Kinyomkodta a ruhából a vizet, feldobta a fregolira. Lábújhegyre kellett állnia, hogy el tudja egyengetni a faléceken. Majdnem lerántotta az egészet, mikor meghallotta a Szuszu hangját. Mit gondolsz, ezt is Árpád bácsi lopta el? Janka nagyon lassan megfordult. Lucskos kötényéhez fente a kezét. Zsuzsanna minden izgalom nélkül nézett rá. Láthatólag nem volt nagyobb súlya a kérdésének, mintha csak annyi lett volna, hogy mennyi idő múlva lesz készen az ebéd. Janka tanácstalanul nézett a gyerekre. Mit felel ilyenkor egy anya? Az árva mégis a nevelt testvérük, Szuszunak olyan nagybácsi féléje. És ha Janka tudja is, hogy gyerekkorától fogva mindig elcsent valamit, azért mégsem lehet így kimondani. Szuszu leguggolt a Dézsához, megkavarta az ecetes vizet a fakanállal. Talán mégse kell felelni neki, legalábbis nem ma, talán csak később, ha megint eszébe jut. Addig még utána is nézhet, vagy megkérdezheti. De nagyon jól tudta, hogy sosem merne megkérdezni ilyesmit az árvától, és nem fog utána nézni semminek. Kati néni azt mondja, a zsibogóra küldi a könyveket, mondta Szuszu a Dézsa felett. Rozika néni viszi ki neki minden szerdán. Janka leereszkedett a hokedlire. Amikor Zsuzsannának enni adott, körben leszelte a kenyérhéjat, mert Szuszu utálta, csak a kenyér belét ette meg szívesen, s ilyenkor, ha nem látta senki, nem kellett beletömnie. Elkezdte rágni a fényes, keskeny kenyérhéjat. Rozika néni az apa kedvenc szegény asszonya, Katinak a testvére. Fügekerti, mint Anzsu. De nem olyan istentelen pogány, hanem becsületes templomba járó. Rozika néni szokta elvinni a maradékot innen, a kenyérhéjat, moslékba valót. Minden kedden érte jön egy kis taligával. Szerda zsibogó nap. Miért nem szólt neki Kati néni soha erről? Aztán mindjárt nagyon hálás is lett neki, mert ugyan mit csinált volna, ha Kati néni véletlenül megemlíti. Úgy sem mert volna szólni az árvának. Vajon az ezüst kanál, az Annuska kis kanala, amellyel Szuszut is etette, míg pici volt, az is ezen az úton vándorolt elmúlt kedd óta, amióta hiányzik? Vajon, ha pénzt merne kínálni érte, visszahozná Rozika néni? Olyan drága kis kanál volt. Annuska mindig azt harabdált, amikor a foga jött, és úgy szerette, hogy ha mást akartak a szájába tenni, a szemük közé köpte az ételt. Feldobta a vasalópokrócot a konyhaasztalra. Szuszu segített elegyengetni a lepedőt, amelyet a pokróc fölé terített. Aztán már vette is elő a villanyvasalót a konyhaszekrény aljából. Janka mindig meghatódott, mikor felemelte a doboz hullámpapír fedelét, s a vasaló nikkelháta kivillant. Ez volt az első és egyetlen ajándék, amelyet Lászlótól kapott. Múlt karácsonykor volt 6 éve. bedugta a konnektorba, és elkezdte vasalni a szuszuruháját. Zsuzsanna nem szólt többet, de a mondat az árva lopásáról ott maradt a levegőben, s Janka zavartan érezte, hogy így némán, gyáván is alapjában igent mondott Zsuzsannának. Az a legborzasztóbb, hogy sose mer határozott igent vagy nemet mondani semmire. Azért hiszik olyan együgyűnek. Pedig mindig tudna felelni, ha akarna, csak hogy mamácska sosem engedte válaszolni. S mire már megszólalhatott volna, késő volt. Apa hülyének nézte, László ostobának, s különben is ott volt Annuska, aki mindig mindenre tudta a választ. Szuszu most azon fog gondolkozni, hogy Árpád tolvaj, s ő nem merte azt mondani, hogy nem az. Idestova 20 esztendeje lesz, hogy az árva a házhoz került. Éppen a múltkor találta meg a folyosószekrény aljában azt a fekete szalmakalapot, ami a fejében volt, amikor apa behozta a kocsiról az ölében, és leállította elébük az ebédlőben. Nagy vastag talpú cipő volt Árpádon, valami fekete trikó, meg egy kék nadrág, s a fejében egy nagy szélű fekete szalmakalap. Annuska egy darabig nézte, körbe is járta, mint valami kis állat. Akkor már várták, tudták, hogy jönni fog, hogy Gizella néni, apa öccsének az özvegye belefúlt a Tiszába, s az unokatestvérüket idehozza apácska hozzájuk. Átmenetileg, így mondta Gál Antal, aki az utolsó esztendejét töltötte náluk abban az évben. Annuska 9 éves volt, ő majdnem 20, Árpád az 5. Apa azt mondta, legyen Árpádnak az anyja helyett anyja, s ő azonnal ételért szaladt, mert semmi más nem jutott az eszébe. Annuska azonban visszaült kis asztalához, ahol a leckéjét írta, és nem szólt semmit. Árpád megette az aranygaluskát. Még arra is emlékszik, hogy az csütött aznap. Aztán, hogy apa egyedül hagyta őket, oda ment Annuskához. Annuska rá se nézett, írt. Árpád elvette tőle a könyvet, de nem volt benne kép, hát eldobta. Ő szedte fel, porolta le az olvasókönyvet. Árpád ekkora ceruzákhoz nyúlt, és erre már felnézett Annuska, mert a ceruzák voltak a kincsei. Senkinek se volt szabad hozzányúlnia a toltartójához. Árpád ki akarta nyitni a toltartót, Annuska rácsapott a kezére. Árpád bőgött, apa berohant, Annuska kapott egy pofont, s apa azt mondta, az ilyen irigy, gyűlölködő rossz szívűnek az a büntetése, hogy minden ceruzáját oda kell adnia a kis árvának örökbe. Árpád abba hagyta a bőgést, kerek még könnyes szemmel várta a toltartót. Annuska a szívére szorította a ceruzákat, és azt mondta, nem. Ó, micsoda este volt! Rugott, karmolt, míg apa kitépte a kezéből. Akkor nagyon megverték, nem úszta meg egy második pofonnal. A vacsora csendben telt, Annuskát a konyhába küldték vacsorázni büntetésből, s az árva az Annuska helyén evett, irtózatosan sokat és irtózatosan csúnyán. Még csámcsogott is. S apa halkan figyelmeztette Jankát, hogy majd próbálja meg leszoktatni róla. Este velük hált a hálóban, ők ketten Annuskával a két nagy ágyban, Árpád meg a díványon. Árpád a ceruzákat a dívány alá dugta éjszakára, Annuska pedig nem akart imádkozni, hanem azonnal hasra fordult, és elrejtette az arcát a párnában. Janka valami félénk elégtétellel állapította meg, hogy ő volt az első, aki észrevette, hogy Árpád lop. Nem rendszeresen, Isten ments? Mindig csak olyankor, ha valamit nem tudott elkunyerálni vagy kihízelegni. Akkor elvette. Hányszor szégyenült meg a kamrában, mikor hirtelen vendég jött, s ő befőttet akart bontani. Ott állt a mindig nyitott hideg ablak előtt a hokedli tetején, hogy a legfelső polcról levegye a diópálinkát vagy a cukrozott gyümölcsöket, s akkor kellett rájönnie, hogy a pálinkás üveg üres, és a befőtteknek csak az első sorában érintetlenek az üvegek, A hátulsó sorokban terpeszkedő dunsztosok és hasas szilkék üresen ásítoznak. Sokkal egyszerűbb volt mindent odaadni Árpádnak, amit csak kért. Valahogy úgy érezte, hogy ezzel megmenti a gonosz gondolatoktól.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcskertész.
2: Szentpéteres
1: erdője.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
1: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament.
1: Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg Kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek ki utat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzik a galagonya lesz. Az évadban többek között a harmadik Richard, a Holt költők társasága, a Kurázsi mama és gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ilja Bocsarnikovsz főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett, 380 előadással és összesen több mint 101 ezer nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyékládházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
1: Az időjárásról.
2: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Katona Csabát, a Magyar Nemzeti Levéltár történészét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. 1526. augusztus 29-e a Mohácsi csata dátuma, tehát itt vagyunk most az 500. évfordulónál, de Mohács egyébként is azt hiszem, hogy ettől az évfordulótól függetlenül is itt van a köztudatban, az irodalmi és a történeti emlékezetben, és történészek, régészek mindmáig kutatják nem csak a Mohácsi csatával kapcsolatos eseményeket, hanem azt is, hogy mi vezetett el odáig, illetve mi következett utána. Mondhatjuk mindennek tükrében, hogy fordulópont is egyúttal Mohács a magyar történelemben, meghatározó viszonyítási pont, hiszen a csatavesztés nyomán mondhatni, hogy hát összeomlott a középkori magyar állam. Fordulópont?
2: Fordulópontnak fordulópont, de inkább a magyar köztudatban fordulópont, mint sem a valós történelemben. Mert a magyar állam egy hatalmas vereséget szenvedett, pontosabban ennek a hadserege, ugye elesett maga a király is, második Lajos, mint az közismert. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar állam nem omlott össze. Tehát Isten ments, hogy elmegy.
1: Tehát akkor én rögtön rosszul fogalmaztam itt az elején.
2: De nem véletlenül.
1: Igen, csak azért gondoltam erre, ugye, hogy utód nélkül a király meghalt.
2: Így van. De az utazását ugye biztosították, tehát ne felejtsük el, hogy a 1526-tól Magyarországnak van király, sőt mindjárt két király is, az első Ferdinánd, illetve Szapolyai János, közülük Szapolyai János viszonylag hamar ugye, eltűnik a történelem színpadáról, egész egyszerűen azért, mert meghal, és ugye az nem jár sikerül a törekvése, hogy a fiát János Zsigmondot is magyar királyá tudja. Idézőjelbe varázsolni, ellenben tartósá válik első Ferdinánd uralma, és tartósá válik a Habsburg ház uralma, aminek rengeteg negatív konnotációja van a magyar közemlékezetben megint csak, de ennek is megvan az oka. Viszont ami nagyon fontos dolog, hogy bár óriási vereségről beszélünk, tehát kétségkívül nagyon súlyos csapás érte a magyar királyságot, és tágabb értelemben kezdete lett az ország három része szakadásának ez a csata, de nagyon fontos dolog, hogy a királyság nem omlott össze, tehát van a Regnum Hungariae, a magyar királyság. Nézzük meg a Balkán államait, amit a Oszmán Birodalom meghódít, és évszázadokon át az uralma alatt tart, és akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy melyik volt az első olyan ország, amit nem tudott egészen az uralma alá hajtani az Oszmán Birodalom, hanem egész egyszerűen ott bár egy terület egy részét kétségkívül elfoglalja, ezt nevezzük hódoltságnak, újabb és újabb támadó hadműveletek során jut a kezére a hódoltság területe. 1526-ban volt Mohács, 1596-ban foglalják el Egert, ez 70 év, ez állandó háborúkat jelent, de nem tudja az egész országot elfoglalni.
1: Igen.
2: Tehát, és még egy fontos
1: dolog. Ez lett volna a cél egyébként, vagy inkább tovább menni nyugat felé?
2: A mai napig vita övezi ezt, hogy mondjuk Bécs az miért került annyira előtérbe az Oszmán Birodalom szempontjából, azért-e, mert tovább akart menni, vagy pedig azért-e, mert a magyar királynak ez volt a székvárosa, főleg 1541-ig, de Buda összefoglalása után. Az Oszmán Birodalom agresszív hódító politikát folytatott, nem csak Európában, hanem tudjuk, hogy más területeken is, de amit tudunk, hogy itt nem tudtak sikerrel járni, tehát hogyha mélyre tesszük az egészet, akkor a következőt látjuk. 1526-ban Buda már török kézre kerül. Tehát Szulejmán Mohács után elfoglalja a magyar királyság székvárosát, de nem maradott.
1: Őszre tulajdonképpen ott is vannak.
2: De nem maradott. 1541-ben kerül majd, ugye idézőjelben véglegesen oszmán kézre Buda, 1686-ig tartó oszmán uralom, hát ebből származik a 150 év legendája. Csendben hozzáteszem, hogy 1718 a pozsonyváci béke az, ami arról rendelkezik egyébek mellett, hogy mostantól oszmán csapatok nem maradnak a magyar királyság területén, mert hogy a Temesköz az még a Rákóczi féle mozgalom után is oszmán kézen van, de szerencsére aztán onnan is sikerül őket kivízni. Viszont a magyar állam ebből a anarchiából, aminek a lényege, hogy két király van, mégiscsak sikeresen jön ki, stabilizálják az uralkodóház helyzetét, sikerül a végvárrendszert úgy felépíteni, hogy a sorozatos vereségek ellenére mégiscsak fenntartja az Oszmán Birodalmat. Igen, vannak katasztrofális vereségek, gondoljunk Temesvárra, gondoljunk Gyulára, gondoljunk Szigetvárra, gondoljunk Szolnokra, és akkor ellenpéldaként szoktuk fölhozni ugye Kőszeget meg Egert, mind a két esetben a sikeres védekezést, de alapvetően a Regnum Hungariae, megint csak mondom, nem omlik össze. Magához tér ebből az óriási csapásból, integrálódik a európai kultúrkörbe, illetve már régeségen ott van, de nem is szakadt ki belőle. Tehát lehetett volna belőle egy oszmán vazallus állam, lehetett volna egy hódoltatott terület az egészből, mint a Balkánból, Balkán államiból, de nem ez lett. És tulajdonképpen, ha megnézzük és mérlegre tesszük az egészet, a vége az, hogy az oszmán birodalmat sikerül innen kiszorítani.
1: De az, hogy Mohácssal kapcsolatosan azért mindmáig azt használjuk, hogy mohácsi vész, az kezdettől fogva így rögzült?
2: Nem. Tehát látni kell, hogy a magyar történelemben voltak katasztrofális vereségek sajnos. Voltak nagy győzelmek is, de katasztrofális vereségek is. Ugye gondoljunk a Muhi csatára, vagy Várnára.
1: Várnai csata, igen, igen.
2: Amennyire én tudom, a kortársak nagyjából úgy látták, hogy Várna az hasonló súlyú katasztrófa volt, mint Mohács, de nagy valószínűséggel, erre Varga Szabolcs kollégám mutatott rá, azért Mohács került jobban előtérben, mert az később volt is szükségszerűen, ugye leárnyékolta Várnának az emlékét. Általában az első források azok egész egyszerűen csataként írnak róla, tehát Púna. Ez a latin kifejezés. A klávész, a vész szó az jó, akkor később kerül elő.
1: Lehet, hogy az irodalom felől inkább?
2: Inkább a 19. századi nemzeti megközelítés az, ami ezt nagyon előtérbe helyezi, mert ezt mindjárt le is fordítják akkor magyarra, és így lesz belőle mohácsi vész. Gondoljunk bele, hogy mennyire más ennek a szónak a jelentés, hogy vész, veszedelem. Tehát nem arról beszélünk, hogy csata vagy vereség, nem vész, ami úgy magában hordoz egy ilyen többletjelentést, de ehhez idő kellett. Tehát sokszor alakult át Mohács és az azt követő idő átértékelés a magyar történetírásban. Először ugye lehet találkozni azzal a megközelítéssel is, és főleg a 18. századra ez rögzül, hogy igazából az, amit én az előbb mondtam, hogy a nagy vereség ellenére sikerül stabilizálni az ország helyzetét, sikerül kialakítani a védekezési stratégiát, ami majd a 17. század végén, 1683 Bécs ostroma, ezt követően átmegy egy támadó stratégiába, ami eredményesben 1718-ra az oszmánokat kiszorítják, és hogy igazából ez egy sikertörténet, ha az egészet megnézzük. Ahogy mondani szokták foci nyelven, ugye a meccs végeredménye számít. A későbbiekben azonban, és döntően 1848-49 utáni időszakra gondolok, gondoljunk bele, hogy mekkora letargiában van az ország. Elbukik a forradalom, elbukik a szabadságharc, elbuknak a liberális törekvések, nem sikerül megalapozni a polgári Magyarországot, és ebbe a nemzeti alapon idézőjelben működő letargiába ebbe illeszkedik bele teljesen az a felfogás, hogy volt egy katasztrofális összeomlás, egy olyan összeomlás, amit a kortársak át tudnak élni, mert ők is ezt élik meg. És így kerül aztán lassan, de biztosan előtérbe az, hogy Mohács az a véget vet a magyar állam virágkorának, és addig van egy ilyen felemelkedő időszak, után jön egy ilyen hanyatló időszak, és ez a hanyatló időszak máig tart. Majd pedig aztán majd jön a kommunista történetírás, amelyik meg ugye abba állt bele, Móda Ladár nevezetű vulgár marxista történész írt egy könyvet, ami 1945-ben már megjelent, aztán számos más kiadást ért meg, hogy Magyarország elmúlt 400 évének a történelme az semmi másról nem szól, mint hogy a függetlenségért küzdünk, egyik oldalról támadnak a törökök, a keleti nagyhatalom, de a másik oldalról meg ott van a gyarmatosító gonosz nyugat, élen a Habsburgokkal, és hogy így őrlődünk mi a két nagyhatalom között, és 400 évig törekedtünk a szabadságunkra, amit majd a Josif Visszernovis Sztálin és a Szovjetunió hozott el nekünk. Ez csupa-csupa olyan dolog, ami teljesen más kontextusban helyezte a mohácsi csatát, és például ebben a megközelítésben az is előtérbe került, hogy igen, a magyar uralkodó osztály, a uralkodó, a nemesség széthúzása, felelőtlensége, önzése vezetett a vereséghez, sőt még az is felmerült, hogy ha nem verik le Dózsa Györgynek a lázadását, felkelését, paraszfelkelését, nevezzük, ahogy akarjuk.
1: Igen, az ugye 10-12 évvel előtte volt Mohács előtt.
2: Akkor lett volna olyan fegyveres had, ami megfékezi az oszmán birodalom janicsárjait és páhiait. Maradjunk annyiban, hogy ez a megközelítés rendkívül az a kapcsolatot ápol a valósággal.
1: A történeti kutatásokat, történészi munkánkat nézve azért az látszik, hogy az elmúlt években is nagyon is új narratívák jelentek meg Mohácssal kapcsolatosan, mintha nagyon más lenne az a kép, amit mondjuk a korábbi évtizedek történelem könyveiben szerepelt, és amit mondjuk érettségi tételként tolmácsolni kellett a 80-as vagy a 90-es években. Történt egyfajta paradigmaváltás is Mohács és a mohácsi csata, sőt, hát hogyha megnézzük a történészi munkákat a közelmúltból, akkor leginkább a Mohácsot megelőző korszak, a Jagelló kor kapcsán lett egy paradigmaváltás?
2: Lett. Ugye történelemre Magyarországon, ez más országokban is sokszor így volt, de Magyarországon is igaz, nagyon sokszor rárakódott a éppen aktuális politikai ideológia. Itt nem véletlenül utaltam a kommunista történetírásra, de például a 19. század végén tusakodik egymással, ha úgy tetszik, a protestáns nemzeti történetírás, meg a katolikus, kicsit inkább birodalomba gondolkodó történetírás. Ezzel nincs gond, mert a történelem az egy diskurzív műfaj, ott a szerencsés, ha a kollégák nem mindenben egyetértnek, akkor leülnek, beszélgetnek, érvelnek. Tehát amíg nem megsemmisíteni akarom a vitapartneremet, hanem megpróbálom az ő álláspontját megérteni, ő pedig az enyémet, és hogyha nem értek vele egyet, akkor cáfolni igyekszem az övét. Ez egy normális dolog, a történész nem tud mindent. A történész próbálja kibogozni, mi történt, de hát a múltat lehetetlen rekonstruálni 100%-ra. Ezt nem tudjuk, ez lehetetlen. Sokszor ezt várják a történésztől, ez mission impossible.
1: Viszont... Például Mohács esetében, hát ugye eltelt 500 év, ilyenkor milyen forrásokból kereshetik a történészek a lehetséges sok válaszokat? Hézagosak a források?
2: Hézagosak a források természetesen, tehát sokszor felmerül, hogy mennyire lehet rekonstruálni a csatát. Hát próbáljuk meg modellezni, hogy egy 1526-ban vívott csata közepén ott van-e egy ilyen világtörténeti író, aki szépen följegyez mindent és értetlenül leírja, hogy a bal szárny innen támadott, a jobb szárny onnan támadott. Ilyen nincs. Nagyon sok új forrás már nem fog előkerülni, nyilván a modern korban azért már lehetőség van arról, hogy mondjuk megnézzük az oszmán forrásokat, hiszen ugye ez is egy lényeges elem. Vagy mondjuk megnézzük azokat a jelentéseket, amik a különféle európai udvarokba eljutottak, tehát hogy túllendüljünk a hagyományosnak tekintett forrásbázison, de azért nagy mennyiségben új források már nem fognak előkerülni. Eleme a régi forrásokhoz hozzá lehet nyúlni. És akkor most kicsit tekintsünk ki a Jagelló korra, mert több nagyszerű történész, például Neumann Tibor, tételesen elkezdett foglalkozni, mondjuk nem csak Másték Lajos, hanem Ulászló szerepével is. Ugye ő úgy rögzül a magyar történelemben, és ez a mai napig lehet vele találkozni, ő a Dobzse László, aki Laci Pecsenyét eszik, de azt sem tudja kifizetni. Egy tehetetlen, buta uralkodónak tűnik. Na most ez a narratíva, ez több dologból táplálkozott. Az egyik a 19. századi nemzeti nacionalista megközelítés, amelyik ugye úgy kezdte el értelmezni a történelmet, hogy a 19. század modern nemzetfogalmát azt visszavelőleg rávetítette a korábbi évszázadokra. Így kerül előtérben nagyon-nagyon Hunyadi Mátyás, aki nemzeti király, mert ő magyar király, utána meg jönnek az idegen királyok.
1: Igen, meg ugye azt apostrofálják úgy, hogy az volt az aranykor.
2: Így pontosan. És hogy ez összefügg attól, hogy ő magyar volt. Ellenben utána meg jöttek ezek a mindenféle lengyel-litván eredetű jagellók, a Csetrón felől, aztán meg jöttek a nemzetrontó Habsburgok. A másik dolog természetesen az pont a Mohács és a Mohácsot követő időszak, hogy hát Hunyadi Mátyás alatt elszenvedtünk még egy ilyen katasztrofális vereséget, mint 1526-ban történt Mohács, nem szenvedtünk el. Nincs egy honlapja, hogy hallottam konkrétan azt, hogy ha Korvin János örökölte volna a trónt, akkor megnyerjük a Mohácsi csatát. Nem akarok belemenni ennek a cáfolatába, mert méltatlan volna.
1: Hát meg gondolom, ezt a feltételes módot egyébként sem szeretik a történészek.
2: Nem tudom, hogy mit kezdeni. Hipotéziseket persze lehet gyártani, de elég nehéz azt is föltárni, hogy mi volt, nem hogy mi lett volna. Ha.
1: Bocsásson meg, csak zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy én is olvastam itt történészi véleményeket. Lehet, hogy aztán ez egy nagyon markáns történészi vélemény. Találkoztam olyan véleménnyel, miszerint Mátyás uralkodásának különösen az utolsó időszaka, az utolsó évei, hát az ilyen majdhogy nem álmokfutásba torkolott több területen, és a nyugati hadjáratok egy erős, központosított közép-európai birodalom kiépítését szolgálták, vagy ez volt a terv, miközben kevésbé volt hangsúlyos éppen a déli területek és a török felől való védekezés.
2: Ebben van igazság, ugye Horváth Riad kollégám folytatott ezzel kapcsolatban nagyon komoly kutatásokat, és kétségtelen tény, hogy Mátyás nem véletlenül foglalt el Bécset, nyögte Mátyás búshadát, és büszke várja, klasszikust idézek. Szeretett volna német-római császár lenni. Igen. Valóban nyugat felé fordította a figyelmét, gondoljunk a csehországi és morvaországi hadjárataira. Prága nyugatabbra van, mint Bécs, ezt néha elfelejtjük, mert ugye a béketáborra való emlékezésünk egyében nagyon keletre pozícionáljuk Csehországot. De hát például a cseh király, a német-római császár egyik választófejedelme, a hét választófejedelem egyike. Ugyanakkor az, hogy kevésbé fordította a figyelmét Mátyás dél felé, annak az is az oka, hogy jönnek ugyan a oszmánok délről, de azért a szultáni fősereg az nem jelenik meg úgy, ahogy Mohácsnál. Tehát ezt is látni kell, hogy Mátyásnak voltak nagy ambíciói, de tételezzük föl, hogy úgy dönt, hogy most ő el akarja folytani az oszmán birodalom hódító törekvéseit, akkor mit kellett volna tennie, támadó hadjáratot indítani az oszmánok ellen? Tehát ez is egy meglehetősen nonsens megközelítés, de az kétségtelen tény, az uralkodása utolsó néhány évében nagyon abba az irányba ment el, alig-alig jött haza Magyarországra Bécsből, megpróbálta biztosítani a trónutódlást a fia számára, Korvin János számára, aki egy törvénytelen gyermek volt, korabeli kifejezéssel fattyú. Ez azzal is járt, hogy igyekezett őt az ország legnagyobb birtokosává tenni, azt meg úgy módon lehetett, hogy másoktól elvett birtoktesteket, következésképpen Mátyással rengetegen elégedetlenek voltak a főurak közül is, és nem feltétlenül ok nélkül. Tehát az idealizált Mátyás képet is nyugodtan el lehet felejteni. Ezen két ok, tehát ez a nemzeti szemlélet abszolút távállása, illetve a Mohás visszamerőleges értékelése nagyon-nagyon pozitív szerepbe emelte Mátyást, és nagyon-nagyon negatív szerepbe emelte a két Jagelló uralkodót, Ulászlót, illetve második Lajost. Neumann Tibor kutatásai nyomán az derül ki, hogy Ulászló egy rátermett és felelős uralkodó volt.
1: Több nyelven beszélő, jó diplomáciai felkészültségű uralkodó volt, én ezt olvastam most a friss kutatások nyomán.
2: Abszolút mértékig, így van. Aki például európai keresztény ország ellen nem viselt hadjáratot, ez mondjuk Mátyásról nem mondható el. Ami pedig a fiát illeti, a Lajos nagyon fiatalon vesztette az életét Mohácsnál.
1: Mindent 20 esztendős
2: volt, így van, és akkor már évek óta uralkodó, tehát 1516-tól ugye ő viseli a uralkodói címet. Ami róla kiderült, az az is, hogy a fiatalkora ellenére, bár persze a 20 év az teljesen más megítélés alá esett a középkorban a rövidebb életszakaszokra való tekintettel, mint ma, ő nem volt egy olyan uralkodó, aki teljesen alkalmatlanak lehet nevezni. Tehát igyekezett megtenni, amit lehetett, de tegyük mérlegre, hogy mi történik Mohácsnál. Tehát van nekünk egy királyunk, második Lajos, és van egy olyan középkori magyar államunk, ami nincs rosszabb állapotban, mint Hunyadi Mátyás alatt. Tehát ha ne úgy képzeljük, hogy Mátyás meghalt, oda az igazság, és így összeomlik minden. Nem omlik össze minden.
1: Meg azt is tegyük hozzá talán, hogy egy európai léptékkel mérve is egy viszonylag jól felszerelt korszerű hadsereg volt, én ezt olvastam.
2: Teljes mértékig, csak teljesen más szintet képvisel az oszmánok
1: hadserege. Hát ahhoz képest persze.
2: Na, erről van szó. Tehát ugye itt megint visszajöttünk oda, hogy nézzük meg, hogy miért történik így ez a vereség. Tehát megint Varga Szabolcsot tudom idézni, aki azt mondta, hogy nem determinálva volt, hogy vereséget szenvedjünk, de ez a két hadsereg, ha találkozik, és a magyarországi, meg az oszmán sereg, ott olyan erőviszonybeli különbségek vannak, hogy onnan már szinte lehetetlen bármit csinálni. Tehát egyszer olvastam egy ilyen értelkelést, hogy ha szemben jön két sereg, akkor az egy ütközet, vagy csata, de hogy ez nem ütközés, hanem gázolás az esetben.
1: Igen.
2: Ez nem ugyanaz.
1: És hát az óriási számbeli fölényből adódóan is, ugye azt olvasom, hogy 25 ezer körüli volt a magyar seregeknek a létszáma, és 80 ezer, tehát a négyszerese lehetett az oszmán török.
2: És akkor ugye úgy, hogy nálunk vannak azért csesegédhadak, vannak pápai pénzből fogott zsoldosok.
1: Sőt, 8. Henrik is küldött állítólag egy nagy összegű váltót, amit állítólag egy része mondjuk útközben vagy elveszett, vagy ellopták.
2: Igen, ez megesett máshol és máshol is.
1: Középkorban vagyunk.
2: De ugye volt egy olyan értelmezés a 60-as, 70-es években itt Magyarországon, hogy ezeket az embereket vajon lehet egyáltalán a magyar történelem hőseinek tekinteni, akik Mohácsnál harcoltak és az életüket adták, hiszen mégiscsak egy ilyen feudális szétesett országért az önös érdekeik mentén harcoltak. Azt azért ma már el lehet mondani, hogy ezek a főurak, akik ott voltak, a magyar elit nagy többsége, a döntő többsége pedig ott volt, ők azért fel tudták azt mérni, hogy hát valószínűleg nem fognak itt győzni. De oda mentek. Tehát teljesítették a kötelességüket. Második Lajos sem megfutott. Oda ment, beleállt ebbe a csatába. És azt gondolom, hogy ma már őket tényleg olyan értelemben hősként tisztelhetjük, hogy tették a kötelességüket, és nagyon érdekes kontextusba került még az a 70-es évek vitája is, mert ugye ott óhatatlanul megjelent a paralel lehetőség arra, hogy egy párhuzamot vonjunk mondjuk a Donnál elesett magyar katonáknál. Mert ugye ők vajon a magyar történelem mártírjai, vagy pedig azt kell mondani, hogy na kérem szépen, egy bűnös hatalma szolgáltak, nincs miért megemlékezni róluk, nem hősök, hanem áldozatok. Ez a vita bontakozott ki Mohács körül is. Ma már azt gondolom, hogy ezen túl vagyunk. Tehát ezek az emberek oda mentek és tették a kötelességüket. Számosan közülük ugye meg is haltak nagy valószínűséggel több mint 10 000. Ezt nagyon nehéz megint pontosan megmondani. És akkor még egy nagyon fontos dolog, hogy azért a magyar királynak a hadserege, abban vannak a zsoldosok, azok mondjuk profi katonák, de hát ugye itt a nemesség fog fegyver például. Ezzel szemben az oszmán hadsereg az egy militarizált társadalom hadserege. Tehát mondjuk a janicsárok, hogy az elitet említsem, hogy a szpáhik. Ők 24 órában katonák, és évi 365 napban katonák. Na most ennél szervezettebb, hatalmasabb, erősebb sereg nem volt Európában. Tehát vannak ilyen beszélések, hogy talán a francia királyság hadserege
1: felszereltségben is, haditechnikában is.
2: Mindenben. mindenben. Tehát ez nem csak az erejét, a létszámát tekintve egy nagyon erős hadsereg, hanem minden tekintetben hadászatilag, harcászatilag, taktika, stratégia, lőfegyverek, ágyú, 3-4-szer annyi ágyújuk van nál, például ott, mint olyan más oldalnak. Tehát ez a hadsereg valóban megérkezik egy hódító szándékkal, ez szinte lehetetlen mit kezdeni egy nyílt csatában. Ráadásul tele vannak önbizalommal. Nem tudom hány éve folyamatosan nyernek meg minden létező csatát. Tehát így a sikertörténet. És idén Szulejmán is például arra nagyon nehéz választ adni, hogy amennyiben másik Lajos meghódol, mi történt volna? Tehát, hogy igazán le akartak tarolni.
1: Tehát egyfajta vazallusi rendszer lehetett volna?
2: Igen, hiszen a Balkánon ez működött. Ahogy azt mondja az elit részének, hogy rendben, meg hagylak titeket pozícióban, de mostantól szandzsákbék vagy, és akkor engem szolgálsz. És a magyar elit erre megint csak nemet mond. Tehát nem. És itt jön a nagy kérdés, ugye, hogy akkor miért ragaszkodnak ők a Habsburg uralkodóhoz? Hát ugye a Habsburgok is tényleg úgy jelennek ma a magyar történelemben, hogy mindig a vesztére törtek a magyar nemzetnek. Azért tegyük rögtön hozzá, hogy egy magyar uralkodó se volt 1526 után, aki egy négyzetcentiről lemondott volna Magyarország területéről. Nem volt. Három része szakad az ország létre, az Erdélyi fejedelemség, ez egy oszmán vazallus fejedelemség. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez volt a magyar szabadság bástyája, ezt azért kezeljük kritikával. Az Erdélyi fejedelem, ha megpróbált önálló külpolitikát vagy hasonlót csinálni, nagyon-nagyon hamar megbánta, vagy talán még ideje sem volt.
1: Szóltak neki.
2: Jelezték, maradjunk annyiban. Gondoljunk másik Rákóczi György szomorú végzetére példának okáért. A hódoltság az kétségtelen egy olyan terület, ahol a tényleges uralmat a oszmánok gyakorolják, de csak a nagyobb erő idézőjel jogán, nem pedig erkölcsi vagy morális alapon. És akkor felejtsük el azt a kifejezést, hogy királyi Magyarország, ugye ez is így jelent meg nagyon sokáig a tankönyvekben is, nem, Magyar Királyság, Regnum Hungarii, jogfolytonos, a Szent Istváni Magyar Királyságról beszélünk. És a magyar főnemességben van annyi felelősség, hogy azért választják meg újra és újra az országgyűléseken a Habsburg családtagját uralkodónak, hiszen nem öröklődik automatice apáról fiúra, hanem az országgyűlésnek meg kell választania, és itt azért már önmagában itt álljunk meg, hogy összehívják az országgyűlést. Tiszteletbe tartják a törvényeket. Szóval azért választják meg, mert egy hatalmas birodalom uralkodója lesz a magyar király, és akkor egy hatalmas birodalom uralkodójával szemben egy hatalmas birodalom uralkodójával. Nem véletlen van a boszban, meg a birkózásban súlycsoport.
1: Igen.
2: Tehát mi úgy képzeljük el, hogy na, idegen kézre játsszák Magyarország trónját a gonosz főnemesek, akkor egy vulgár marxista bolsevik narratívának vagyunk a rabjai, csak azt gondoljuk, hogy nemzeti alapon közelítjük meg. Hát nem. Ez igenis egy felelős döntés volt. A Regnum Hungarii éves jövedelme arra nem lett volna elég, hogy fenntartsa a végvárrendszert.
1: Ez egy elég költséges rendszer volt, tehát jól emlékszem, akkor ilyen majdhogy nem 1000 kilométeren keresztül húzódó végvárrendszer volt.
2: Ráadásul néha újra kellett gondolni, mert ugye elfoglaltak nagyon fontos várakat, Szolnoktól Egerig lehet sorolni. Tehát ugye így jég alakban nyomulva az oszmán birodalom, ez újabb és újabb hódító hadjáratok. És akkor hát elfoglalnak egy várat, akkor ugye a védelmi vonal az feljebb kell felhúzni.
1: Ennek fenntartása egyébként már Mohács előtt is gondokat okozhatott?
2: Ez mindig gondot okozott, és főleg hadi helyzetben, mert ugye akkor élesedik a dolog, akkor több katona kell, a háborúhoz pedig...
1: Több hadiadó kell?
2: Több hadiadó, igen. Hát ugye van Raimondo Monte Cuccolinak tulajdonított mondás, hogy három dolog kell a háborúhoz, pénz, pénz és pénz. Most az akár ő mondta, akár nem, akár így mondta, akár nem, ennek az igazságát lehetetlen elvitatni.
1: És hát van az a jól ismert latin mondás is, hogyha békét akarsz, akkor hát készülj a háborúra.
2: Ez pontosan így van. És itt meg ugye megint csak van egy agresszív nagy hatalom, aki viszont nem tudja elfoglalni a teljes magyar királyságot. Van egy szép német szóval Türkenhilfének nevezett pénzösszeg, amit például az uralkodó a egyéb birodalmi területeiről szed össze, és befetszöl a magyar végvárrendszerbe, mert meg akarja állítani az oszmánokat. De most van még egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire megállja a helyét az az állításom, hogy nem omlott össze a magyar állam. A magyar államnak vannak országgyűlései, van uralkodója, van királykoronázása, koronázásokra már nem Székesfehérváron kerül sor 1526-tól, mert hát ugye azt elfoglalják az oszmánok, hanem Pozsonyba, de működik az állam, fenntartják a kereteit. És amikor majd sikerül visszafoglalni a hódoltság területét, akkor nagyon hamar sikerül visszavinni a megyei közigazgatást, és nem véletlenül, mert ezt igyekeztek legalább virtuálisan tovább vinni. Ugye sokszor beszéltünk a általános iskolában arról a dologról, amikor tanították nekünk az új szerzeményi bizottságot, a Neoakvisztika Komissziót, ugye, hogy azáltal, hogy a seregek visszafoglalják az országot, amelyik nemes igazolni tudja, hogy ez az én birtokom volt, ami mit tudom én 100-150 évig török kézen volt, ő visszakaphatja, de igazolnia kell, viszont cserébe fegyverváltságot kell fizetnie, ha jól emlékszem, a birtok értékének az 1/10-ét, mert hogy az állam szabadította föl, tehát ezzel fizeti meg ezt a szolgálatot. És ugye ez is úgy került elő nagyon sokszor, hogy na, a Habsburgok visszafoglalták, és akkor, amikor ez megtörtént, akkor nem adták vissza a magyaroknak. Nagyon fontos például azt látni, hogy a visszaforuló seregek minimum egy harmada az magyar volt. Most ez nem 19. századi nemzeti felfogásként közelítsük meg, hanem hogy magyarországi honos vagy magyar, nem így kell látni a dolgot. És ezek után, aki igazolni tudja a birtokára való jogosságát, az visszakapja. És nagyon hamar visszaáll a közigazgatás. Úgy kell, van olyan megye, mondjuk Békés megye, ahol szinte lasszóval kell fogni azokat a nemeseket, akik oda költöznek, hogy a megyei közigazgatás működtessék, de visszaáll a megyének a működése. Tehát nagyon-nagyon hamar sikerül rekonstruálni a korábbi állapotokat, és akkor van még két ilyen zökkenő, 1703-1711 Rákóczi Ferenc mozgalma, majd ezt követően 1714-1718 utolsó, nem is utolsó, de még egy oszmán háború, ekkor sikerül a Temes közből kiszorítani őket, ugye elfoglalják Temesvárt, jön a pozsereváci béke 1718-ban, és innen elindul az országnak egy 18. századi nagyévű hatalmas fejlődése, ami viszont valamiért nem kerül be a magyar köztudatba, mert Habsburg uralkodó van, ilyen csúnya 18. század, nem 19. századi nemzeti érzelmek vannak, holott a modern Magyarország megteremtésének ez az alapja, és hát szerintem a magyar történelem egyik legalulértékebb uralkodója a harmadik Károly.
1: Azért rendre felvetődnek kérdések továbbra is a mohácsi csata kapcsán. Ja, ha megnézegetjük akkor, hogy Mohács volt-e egyáltalán a helyszín, pontos-e egyáltalán az augusztus 29-i dátum, hogyan halt meg valójában II. Lajos király, tényleg belefulladt-e a lovával és a páncéljában a megáradt Cselepatakba. Kérdőjelek azért továbbra is vannak, amik rendre és folyamatosan előkerülnek, és ezeket vizsgálják is a történészek, és próbálnak válaszokat találni ezekre a kérdésekre?
2: Vannak kérdőjelek, de először ezt tágabb kontextusba helyezném, mert sokszor előfordul az a kérdés, hogy jó, de ezt eddig nem így tudtuk, akkor most miért máshogy van, és akkor ilyen akkor szokott megjelenni az a dolog, hogy hát én nem hiszek a történésznek, mert az mindig azt mondja, amit megrendellek tőle. Volt, van, lesz ilyen történész. Ezt ne vitassuk el, emberi gyengeséggel számolni kell. De azért a történészek többsége nem azért mond mást, mint korábban, hanem azért, mert újabb és újabb kutatások, újabb és újabb szempontok révén árnyoljuk a korábbi tudásunkat. Tehát nincs olyan kutató, ez nem csak a történészekre igaz, akinek a zsebében van a bölcsek köve, és egyből tudja a helyes megoldást. Az alapkutatásnak a lényege, hogy minél több történeti nyom, történeti forrás, régészeti lelet, stb. Segítségével megpróbálom rekonstruálni a múltat, ami 100%-ig nem tudok rekonstruálni.
1: A korabeli történetírók, én ugye két munkát szoktak emlegetni, a Brodalics István szerémi püspök szemtanúként írott munkáját, és Szerémi Györgynek a Magyarország romlásáról című munkáját. Ezek elfogadhatók hiteles forrásnak? Mert nyilván ezekben is vannak szubjektív.
2: Elfogadható, de mint minden forrást ezt is kritikával kell kezelni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy bárki képes 100%-ig rögzíteni azt, hogy pontosan mi történt. Torzulhat az emberi emlékezet, nem mindegy egy történeti forrás esetében, hogy mikor írta, milyen élethelyzetben írta, ki volt a célszemély, akinek írta, vagy kik volt a célszemélyek, akiknek írta. Tehát minden egyes történeti forrás az nem az abszolút igazság hordozója, hanem egy vélemény. És ennek alapján kell nekünk valami olyan szubjektív álláspontot elfoglalni, ami segít minket abban, hogy a lehető legközelebb kerüljünk a rendelkezés álló források alapján az egykori valósághoz. Itt is ez történik, de hogy miért van vita? Vegyük például II. Lajos király halálát és a holttestének a megtalálását. Hát ki tudja ezt megmondani 500 év elteltével, hogy most melyik forrás, ha ugyan van ilyen adhajszálpontos képet erről. Nem tudunk erről számot adni. Hol volt a csata? Erről is a mai napig ugye folyik a vita. Vannak tömegsírok. Ugye a tömegsírokat már jóval korábban, évtizedekkel korábban megtalálták, de hát a csata helyett azt leginkább annak alapján lehetne azonosítani, hogy hol vannak azok a holtak, akik elestek a csatában, mert ezek a tömegsírok a kivégzettek.
1: Kivégzett hadifoglyok tulajdonképpen.
2: A sírjai, ami egyébként mutatja az Oszmán Birodalom mérhetetlenül kegyetlen eljárását, ugye, hogy a megkötözkező foglyokat hátulról sújtották halára kardokkal, vagy Isten tudja mivel. Viszont lövedékek alapján lehet leginkább rekonstruálni, hogy hol lehetett a csata, mert ugye a fegyvereket azért nem nagyon szokták otthagyni a csatatéren, az érték. Tehát sokszor fölmerül, hogy a különféle síróban miért nem találnak páncélinket, páncélt, díszes kordot, hát azért, mert ha nem egy nagyon előkörű embert temetünk el, akkor ki fogja eltemetni az értékét vele. De ez most megint egy más kérdés. Az viszont nem, hogy a ólomlövedékek azok javarészt ott maradnak a földbe. Tehát ez egy elég jó nyom tud lenni. Na most nehezíti a helyzetet, hogy a 17. század végén volt még egy Mohács csata.
1: Ugyanott azon a
2: valahol az is lehet, hogy pont ugyanott, de az is lehet, hogy nem pont ugyanott. Tehát, hogy a két csatatér nem egymás felett volt, és akkor most jussunk el oda, hogy miért pont Mohácsi csata. Én minden év végén megyek Austerlitz emlékcsatára. Az austerlitzi csata, az, ugye az a neve a mai nap ennek a településnek, ugye Morvaországban, hogy Slavkov u Brüna, ott van Brünó vagy Brünn mellett. Ez azért hívják austerlitzi csatának, mert Austerlitz volt a legközelebbi nagyváros, és ennek alapján lehetett lokalizálni, hogy itt hívták a csatát, meg lehetett volna adni mondjuk Tvarozsna vagy Telnice falu nevét, de senkinek semmit nem mondott volna. De Austerlitz az úgy megvolt a köztudatban. Ugyanez igaz Mohács esetében. Azért Mohácsi csata, mert Mohács volt a legközelebbi nagyobb település, tehát nem Mohács utcáin hívták ezt a csatát értelemszerűen. És jelenállás szerint, bár még mindig vita folyik arról, hogy hol lehetett a csata, a számomra a legmeggyőzőbb érvelés, így a régészeti leletek, golyók, stb. Alapján az az, hogy a egykori Majs település, közel egykori Nagy Majsa település, mai Majs település közelében, de azért nem felejtsük el, hogy amikor a régészek nekiállnak fémgolyókat kivenni a földből, azért arra a golyóra nincs felírva, hogy tisztelt utókor engem Mohácsnál lőtte ki 1526-ba. Tehát megint ilyen példát mondok, de a munkájám az Országos Levéltár épülete őrzi a II. Világháborús golyóknak a nyomait, meg az 56-os golyóknak a nyomait. És egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy katona úr, meg tudja mutatni, melyik a 45-ös golyó nyom, és melyik az 56-os? És mondtam, hogy bármikor azt tudom mondani, hogy ez az, de fogalmam nincs, és nem is lehet fogalmam. Itt azért vannak eltérések, mert a 17. század végi fegyverek mások, mint a 16. század elejé. Fegyverek. Tehát ennek alapján mondom azt, hogy számomra a legmeggyőzőbb érvelés az amellett szól, hogy valószínűleg Majs környékén lehetett a csata centruma.
1: De nem fogjuk átnevezni ennek ellenére Majsi csatának.
2: Nem is kell. Hát a Mohács csata az, amit Mohács mellett vívtak, és hogy egészen pontosan hol volt az epicentruma, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy még lesznek viták, de ez megint csak azt mutatja, hogy működik a tudomány. A tudomány úgy működik, hogy elindul egy kutatás. Ez ma már leginkább interdisziplináris módon alapvetés például, hogy a régészek meg a történészek összedolgoznak. De határidőre nem készülhet el egy normális kutatás. Tehát ez egy állandó ellenmondás, hogy mondjuk egy nagy cég megszponzorál egy alapkutatást, most nem a történelemre gondolok. Azt mondja, hogy 3 évig fizetem, 3 év után kérem az eredményt. De a tudós az meg nem így működik. A tudós az úgy működik, hogy addig megy, amíg el nem ér egy olyan célhoz, amit kitűzött maga elé, és az lehet, hogy nem 3 év, hanem 5 vagy 10, és nincs garancia rá, hogy gyorsan tud eredményt produkálni. Üzleti élet meg nem így megy, mert az úgy van, hogy 2 év, 3 év, 5 év, akármennyi. És itt sem tudunk mindent még Mohács kapcsán, de az biztos, hogy az évforduló közeledése már évekkel ezelőtt egy olyan kutatás sorozatot generált, hogy a Mohács előzményéről, Mohács következményeiről, Mohács értelmezéséről, sőt Mohács feldolgozásáról, képzőművészetbe, zenébe, egyébbe ma sokkal többet tudunk, mint mondjuk 10-15 évvel
1: ezelőtt. Ez érzékelhető volt a levéltárban és a levéltári munkában is, hiszen éppen kapcsolódik is majd egy levéltári esemény pont az évfordulóhoz.
2: Természetesen, ugye pont a mai napon fogunk nyitni egy kiállítást Mohácsról. Most ugye egy levéltár mit tud kiállítani? Elsődlegesen korabeli iratokat, de ezek a korabeli iratok pontosan azt tükrözik, hogy az előzmény, a csatára való felkészülés, a csata lefolyása, a csata következményei, veszteségek, természetesen tárgyi anyagok is vannak, fegyvereket helyeztünk el, hogy eredeti fegyvereket rögtön hozzáteszem, hogy lehessen látni, hogy mondjuk hogy nézett ki egy korabeli íj, hogy nézett ki mondjuk egy korabeli lovagi kard, félreértés ne essék, semmi garancia nincs, hogy ezek a fegyverek ott voltak a Mohácsi csatában, sőt szinte biztosan nem voltak ott. De megmutatják azt, hogy néztek ki a korabeli fegyverek, tehát kapunk egy plasztikus képet arról, hogy hogyan kell elképzelni ezeknek a hadseregnek a felszerelését. Na most ebben ugye, hogy ez a kiállítás létrejött, ebben döntő szerepe van a HM6 Történeti Intézet és Múzeumnak, illetve a Történettudományi Intézetnek, az Akadémia Egykori Történettudományi Intézetének. Ugyanis természetesen ilyenkor összedolgozunk a partner cégekkel, és török kollégák is a segítségünkre voltak. Mert jól lehet, 1526-ban ellenségként állt szemben egymásra a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom, de 500 év után ez már a közös történelmünk, és úgy tekintünk rá, hogy bár nekik a győzelem, nekünk a vereség.
1: De ők ilyen dicsőséges győzelemként emlegetik Mohácsot? Vagy a török történészek munkáiban ez hogy köszön vissza?
2: Ez egy nagyon érdekes és összetett dolog, és a helyzet a következő, hogy megváltozott a török-magyar kapcsolat a 18-19-20. Századra. Tehát onnantól kezdve, hogy Rákóczi Ferenc megpróbálja érvényesíteni az érdekeit az oszmán udvarban, minek utána 1711-ben ugye elbukik a mozgalommal, és elő Franciaországba próbálkozik visszatérni az európai politikába, majd a spanyol örökösödési háború után pedig a oszmánokhoz megy, mert kirobban 1714-1718 között egy újabb oszmán-magyar háború, vagy úgy tetszik oszmán-habsburg háború. Na, onnantól kezdve ugye van egy ilyen értelmezési kerete is a magyar-török kapcsolatoknak, hogy menedéket adtak a bújtosó fejedelemnek. És ez tényleg így van. Rodostó.
1: Igen.
2: A 19. században befogadják ugye a 48-49-es emigránsokat. Többen közülük magasrangba harcolnak a oszmán hadseregbe, gondoljunk Bem Józsefre, gondoljunk Széchenyi Ödönre, akinek ugye kulcs szerepe van a török tűzoltóság megteremtésében, és hát a első világháborúban szövetségesként harcolunk, megjelenik a turáni gondolat, hogy milyen testvérnépek vagyunk. Na, ezt csak azért mondtam el, mert természetesen Mohács nagy győzelemként jelenik meg a török történelmi emlékezetben, már Szulejmán idején is, igen, győztünk. De amikor 19. század, 20. század elhozza azt magával, hogy mi barátok vagyunk, egy kicsit háttérbe szorul, és találkoztam én már olyan értelmezéssel is. Hát igazából nem is volt ez akkora nagy konfliktus, hogy volt itt egy kis együttélés, az oszmán birodalom, amit nem is hódította meg Magyarországnak ezt a részét, hanem hát ennek van egy ilyen természetes növekedése, azt egyszer csak ideért. És itt nem is voltak igazi konfliktusok, sőt a legszélsőségesebb értelmezés az volt, hogy hát mint az közismert, mi ide hívtuk őket, Szabolyai János, és együtt harcoltunk a habsburgok ellen, majd miután hazamentek, maradt a barátság. Tehát ez is egy összetett dolog, reálisan értékelve, természetesen a török történészek is tudják, ez egy hódító birodalom volt, amelyik egyértelműen arra törekedett, hogy beszántsa Magyarországot, de hát ez régen volt, ezzel már nem fogunk összeveszni.
1: Beszéltünk a Mohácsi csata helyszínéről, és egyáltalán mennyire pontos Mohács megjelölése helyszínként. Vajon szerencsés, vagy inkább szerencsétlen helyszínválasztás volt ez a magyar seregek számára, hát egyáltalán választhattak helyszínt, de sokan úgy gondolják, hogy írják le, hogy ez egy szerencsétlen helyszínválasztás volt.
2: Hát ez nem választás volt, olyan értelemben nem
1: egyszerűen
2: választás
1: ide értek.
2: Volt. Igen, pontosan, tehát egész egyszerűen itt került sor a csatára, de rögtön...
1: Nem is nagyon lehetett volna megkerülni, vagy kikerülni az itteni.
2: Hát odébb lehetett volna menni kicsivel, de azért megint visszatérnek arra, hogy nem a helyszínen múlt. Tehát ha ez a magyar hadsereg találkozik a szultáni fősereggel...
1: Bárhol találkozik,
2: igen.
1: Akkor...
2: Igen. És ugye, nem, tényleg nem a helyszínen múlt. Most szerencsés, nem szerencsés, megint Varga Szabolcsot tudom idézni, aki azt mondta, hogy a vesztes szempontjából nincs szerencsés terület. Tehát onnantól kezdve, hogy eldől a csata, és a nagy létszámbeli fölényben levő profi sereg győz, onnantól kezdve a lovasságnak még úgy, hogy van lehetősége menekülni, de a gyalogosok sorsa lényegében megpecsételtetett. Tehát a legtöbb áldozat nem effektíve a csatában, hanem a csatát követő mészárlás, a csata
1: mikrojájában.
2: Igen, tehát az összeomlás, a szétesés, ezért minden csatánál így van lényegében, így volt Várnánál is. És itt is így volt már, amennyire rekonstruálni lehet. És akkor tegyünk hozzá még egy legendát, hogy ő Szabolyai János nem ért oda az erdélyi seregekkel. Itt lehetett olvasni ilyen 15-20 ezeres erdélyi seregről, ez a két dolgot érdemes hozzátenni. Az egyik az az, hogy ez nagy valószínűség szerint kb. 5000 ember lehetett. Tehát messze nem az az erő. Úgyhogy nagyon nyersen fogalmazok, ha ők odaérnek, akkor valószínűleg ennyivel több áldozat van. Ez nem változtatta volna meg döntően a csata sorsát. A másik, hogy eleve nem volt jellemző, hogy a erdélyi seregek azok elhagyják Erdélyt. Tehát, hogy máshol harcoljanak valahol mondjuk a Magyarország déli határán. De lehet találkozni a mai napig azzal a narratívával, hogy Szabolyai direkt nem ért oda, lásd feudális széthúzás, a főurak önző érdekei, de ha odaért volna, akkor lehet, hogy győzünk, és akkor nincs ez az egész összeomlás, és akkor megmarad a középkori Magyar Királyság európai középhatalmi státusza. Ezek ilyen déli bábos elképzelések.
1: Ugye egy másik Szabolyai, Szabolyai György volt az egyik hadvezér, a Szepesi gróf volt az egyik hadvezér,
2: ugye a Mohácsi csatában.
1: És Tomori Pál kalocsai érsek volt a másik. Vádolták mindkettejüket, hát úgymond felkészületlenséggel, rosszkor és rosszul meghozott döntésekkel. Hogyan értékelhető az ő szerepük egyáltalán?
2: Tegyük fel a kérdést, hogy miért pont Tomori Pál lett a fővezér, és valószínűleg azért, mert relatíven még mindig neki volt a legtöbb katonai tapasztalata. Tehát itt megint viszont...
1: Úgyhogy egyébként kalocsai érsek volt.
2: Igen, tehát ez középkor, illetve akkor újkor évszázad, hogy ez korán sem számít szokatlannak. De szembe jön velünk a hatalmas létszámú, tényleg professzionális oszmán hadsereg, A mi seregünk pedig, nem azt mondom, hogy szedett vedett, de hát jönnek a főnemesek, jönnek az embereik, jönnek a zsoldosok. Kinek volt olyan katonai tapasztalata, amelyik mondjuk a oszmán hadsereg vezetőinek? Nincs. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy olyan embereket választottak a vezérnek, akikről azt gondolták, hogy abból a mezőnből, ami rendelkezésre áll, vélhetően a legjobbak, és ez valószínűleg így is volt. Más kérdés, hogy itt léptékváltásról van szó, amikor arról beszélünk, hogy mi a katonai tapasztalata, meg a tudása egy folyamatosan militarizált társadalom által kitermelt profi hadsereg vezetőinek, és mi a katonai tudása néhány főnemesnek, aki volt már csatában, meg látott pár ezer embert együtt, meg talán vezetett is pár százat, de nézzük meg, kikkel állunk szembe.
1: Itt is azért kapcsolódnak, hát úgymond történelmi vagy történeti legendák, például Szerémi György történeti munkájában ugye fellelhető az, hogy Magyarország romlásában, amit már emlegettünk a beszélgetés első részében, ugye azt feltételezi, hogy Szapolyai György gyilkolta meg menekülés közben, vagy a menekülő második Lajos királyt. Ugye ez továbbra is egy ilyen rejtélyes vagy rejtelmes, és talán a közvélemény által is nagyobb érdeklődéssel kísért kérdés, hogy mi tudható második Lajos halálának körülményeiről. Az elfogadott verzió továbbra is az, hogy menekülés közben lelte halálát a megáradt Cselepatakban.
2: Hát bizonyosan annyit tudunk, hogy meghalt. Ugye képzeljük el, hogy csata utáni katasztrófa.
1: De vannak olyan verziók is, hogy nem is itt halt meg, hanem később. Néhány évvel ezelőtt jelent meg két orvos tanulmánya, amelyben megkérdőjelezték Lajos király földi maradványainak azonosítását. Felvetődött, hogy valóban, hát lehet, hogy nem is őt temették el Mohács után két hónappal Székesfehérvárot.
2: Számos legenda övezi ezt, de a helyzet az, hogy a tudásunknak megvannak a határai, megvannak a korlátai. Tehát tegyük mérlegre, hogy mit jelent ez a csata, a menekülő király, és utólag próbáljuk meg rekonstruálni, hogy mi történt. Nincs olyan hiteles szemtanú, aki ott lett volna, látta volna, teljes bizonyossággal le tudta volna írni, és ebben semmi meglepő nincsen, mert az emberek ilyenkor az életüket mentik, próbálnak menekülni. Tehát igazából, ami 100%-os bizonyossággal ki lehet jelenteni, mondom ezt úgy, hogy én nem vagyok a korszak kutatója, tehát lehet, hogy az a foglalkozó kollégám bátrabban fogalmazza az, hogy a király az életét vesztette a csatában. Ennek a részleteit nem tudjuk. Most az, hogy Szapolyai meggyilkolta, én azt gondolom, hogy ez egy totálisan légből kapott dolog. De hát azt tudjuk, hogy a történelem értelmezés az mindig tele van ilyen összeesküvés elméletekkel.

0: az, hogy második Lajos ott a Mohácsi csatatéren, vagy a Cselepatakba fulladva életét vesztette, az azért az államiság szempontjából egy különösen nagy veszteség. Hogyne. Beszéltünk már arról, hogy mi minden jött ezután, de talán éppen azért, mert hogy nem volt kijelölt utód.
1: Azért nekik volt egy szerződésük ugye a Sógorával, Első Ferdinánddal, mely szerint, hogyha valamelyik fiú utód nélkül hal meg, akkor a másik örökli a trónt. Tehát azért volt egyfajta biztosíték arra, hogy legyen egy jogfolytonosság. Szapolyai János ugye ezt kérdőjelezte meg egyebek mellett. De azt se felejtsük el, hogy a Habsburg családnak régóta célja volt a magyar trón megszerzése, de hát ebben például Mátyásnak volt, Hunyadi Mátyásnak volt kulcs szerepe, amikor visszakapja a koronát a Habsburg uralkodóktól, akkor egyebek mellett ugye óriási különbség van köztük harmadik Frigyes és közte, életkorbeli különbség, harmadik Frigyes javár, ő jóval idősebb nála, de hát már akkor kötnek egy olyan megállapodást, ha az emlékezetem nem csal, hogyha valamelyikük törvényes fiú tud nélkül hal meg, akkor a másikra száll a trón. Itt is hasonló dologról van szó, tehát kétségtelen tény, hogy második Lajosnak nem volt törvényes fiú utódja, ilyen értelemben a trónöröklés rendje megbicsaklott, de pontosan az mutatja a jogfolytonosságot, hogy volt azért rendelkezés arra nézve, hogy hogyan tudunk tovább menni, és nem véletlenül választják meg Első Ferdinándot királynak. Úgyhogy persze a király halála, azt tudjuk rögtön hozzá, az mindig óriási csapás. Az nem elvitatható. Az óriási visszhangot keltett Európa szerte, hogy a magyar sereg úgy szenvedett vereséget, hogy a király is meghalt. Egy király életét veszti a csatában, az a 16. században az végigfut az európai udvarokon. Itt jönnék én megint az a kérdés, hogy na de különféle európai államok miért nem álltak oda jóval nagyobb létszámba. De egyrészt azért, mert mindenkinek meg volt a saját gondja. Ott voltak a lengyelek, hagyományos régi szövetségeseink.
0: Hát ugye a lengyelek egy törökkökkel kötött szövetségben
1: erről
0: voltak
1: éppen. Tehát ők előtte egy éve kötnek egy békét. Tehát, és nyilván egy lengyel király az nem fogja megszegni ezt a békét, mert nem véletlenül köti meg ezt a békét. A franciáknak is megvannak a maguk gondjai, meg ők azért a törökökkel nincsenek annyira rossz viszonyban. Tehát igazából...
0: Meg hát messzebb is vannak.
1: Hát ez egyik fő a például a jó viszonynak. Tehát azért olyat nem nagyon tudunk előszedni az európai történelemből, hogy na, bajban van egy állam, erre az összes többi európai állam mellé áll, hogy gyere testvére, majd én segítek neked. Ez nem jellemző. Ilyen nagy koalícióra, de az se teljes természetesen, majd 1683 után kerül sor, amikor ugye a pápa ösztönzésére létrejön a Szent Liga, aminek ugye egy nagyon fontos eleme, hogy a hostis naturalis, a természettől való ellenséget, az oszmánokat kiszorítsák Európából és így Magyarország területéről. És tegyük mérlegre, hogy mit jelent ez az összefogás, hogy 1683 Bécs sikertelen ostroma, amikor ugye Kara Musztafa pasa vezetésével ostromolják Bécset, de Rüdiger von Starhemberg sikerrel védi a várost, Szobieszki János lengyel király segítségével, és három évvel később, 1686-ban már sikerül Budát visszafoglalni. Tehát ennek több oka van természetesen. Az egyik az a hosszú békeidőszak, ami a 1664. évi vasvári béke után tartott egészen 1683-ig. Ennyi idő alatt sikerült nagyon-nagyon rendbe tenni a hadászatát, harcászatát a európai seregeknek és a Habsburg Birodalomnak is. De a másik viszont az az összefogás, ami tényleg arról szólt, hogy na most már ennek legyen vége. És ha megnézzük, a felszabadító háború sem tart két percig, mert nem 1686 felszabadult Buda, de nem szabadult fel az ország. Tehát nem véletlenül emlegettem többször is a pozsereváci békét, hogy 1686-tól 1718-ig húzódnak a felszabadító háborúk. Képzeljük el, micsoda pusztítással jár ez, mint ahogy a hódoltság kialakítása is ezzel járt.
0: A Mohácsról, a Mohácsi csatáról beszélgetünk az 500. évforduló kapcsán. Hát egy vesztes csata, vagy ahogy emlegetjük, és ahogy szoktuk emlegetni, a vész, a Mohácsi vész. De ennek ellenére Mohács mégis fontos a nemzeti önismeret, vagy a nemzeti identitásunk szempontjából? Annak ellenére, hogy hát vészként emlegetjük.
1: Fontos, de ha már többször idézett Varga Szabolcshoz fordulnék ismét, aki egyszer azt mondta, hogy akármekkora csapás volt a Mohácsi csata, a Mohácsi csatára való emlékezésünk ma már nagyobb sebet üt a magyar nemzet lelkén, mint a Mohácsi csata ütött. Tehát, hogy mi ezt úgy tartjuk számon, hogy 1526-ig volt egy gyönyörű, szép felfelé ívelő időszaka a magyarságnak, de onnantól kezdve egy hatalmas zuhanásnak vagyunk a tanulja, ami a mai napig nem állt meg, mert szétesett, az elvezett Trianonig, jön a Habsburg zsarnokság, vannak ilyen egészen eszeveszett legendák, hogy a fuggerek miatt vesztettük el a csatát. És hogy ez az értelmezés, ami tényleg a 19. század nemzeti romantikájában születik, ez így rányomja a bélyegét erre az egészre, és hogy jó lenne, ha helyére tudnánk helyezni ezt a Mohácsi csatát, félreértés ne esik, megint csak idézem azt, amit mondtam a műsorban, én ne arról is, hogy de igazából megnyertük, de hogy is nyertük meg. Katasztrofális veresége volt, de nem járt teljes összeomlás.

0: egymással. Tehát azért volna fontos a helyére tenni ezt a csatát a közemlékezetbe, hogy ne egy ilyen végzetes trauma kinyomassza a lelkét mindenkinek, hanem lássuk azt, hogy igen, ez most nagyon-nagyon rossz, nagyon-nagyon rossz negatív értelmezése van, nem lehet másképp értelmezni, katasztrófa, hogy meghalt a király, katasztrófa, hogy három felé szakad az ország, de nem omlottunk össze. És tehát Magyarország most is megvan. És átment sok mindenen, de megvan. És azért azt gondolom, hogy egy nemzet meg egy ország erejét ez is mutatja.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Katona Csaba történésze, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze volt a vendégünk itt az arénában, és az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatáról beszélgettünk, amelynek most van az 500. évfordulója. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a figyelmet.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyéjogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel, 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11,5000-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Villámtöltés.
2: Ez egy óriási projekt, ezt általában gyülekezeti közösségek szokták magukra vállalni, többen összefogva vagy nagyobb szervezetek, de a beregszászi gyülekezet az elmúlt időszak nehézségei mellett áldásokat is nagyon sokat kapott, és ezért a mai napunknak a gondolata, ez nem csak a mai napra vonatkozik, hanem az egész nyarunkra, ad tovább az áldást. Ez egy olyan vállalás a gyülekezetünk fiataljaiban, a gyülekezetünk szolgálók közösségében, a presbitériumban és egy csomó alkotó elemében, a gyülekezetünkben egy nagy egységgé formálva, hogy amit az Istentől mi ajándékba kaptunk, avval most szolgáljunk azok felé, akik Kárpátalján fiatalokként egy pár nap múlva iskolát fognak kezdeni.
1: Úri hímzés.
3: Egy ilyen korai stílus rétegnek a megjelenése az úri hímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
1: AI az oktatásban és a fiatalok jövője.
4: Azt hiszem, hogy a sikeres ember 2035-ben az a személy, aki gyorsan adaptálódik, hamar tanul és rendkívül kíváncsi, azért, mert így a tudását, amit addig megszerzett, és a képességeit, amit addig megszerzett, nagyon hamar tudja adaptálni az újabb típusú problémákra, amelyek a szeme elé kerülnek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közel 5000 fiatal gyűlt össze augusztus 26-án Beregszászban a villámtöltésen a Beregszászi Gyülekezet ifjúsági rendezvényén, ahol Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédét János evangéliumának első fejezetéből vett idézettel kezdte. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úrral beszélgetünk, majd a villámtöltés szervezőjét, Margitics Jánost hallhatják, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét.
2: Augusztus 26-án a Beregszászi Református Gyülekezet egy nagyszabású ifjúsági találkozót szervezett, villámtöltés címmel. Úgy gondolom, ez mutatja azt, hogy igenis még vannak fiatalok itt Kárpátalján, akik szeretnének közel kerülni Istenhez. Ön hogy látja ezt a mai alkalmat itt, és miért fontosak ezek, hogy még igenis szervezzünk ilyeneket?
3: A kép az megújítja az emberben a reménységet. Újra lendületet és bizakodást is ad, mert valóban ritkán lehet látni ennyi fiatalt együtt, úgyhogy nem egy kötelező tanévnyitón van, nem egy életszakasz csodálatos pillanatában, amikor diplomát kap, hanem kapott egy meghívást, egy hírt, hogy lesz ige hirdetés, lesz Isten tisztelet, lehet énekelni, lehet az Isten nevét segítségül hívni, és valóban alig van üres hely, vagy mondhatom azt, hogy állnak már, és ez Kárpátaljának, a református közösségnek egy olyan impulzus, hogy igenis itt vannak a fiatalok, igenis van 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva is remény arra, hogy itt élni fognak, fogják magasztalni az Istent, és a templomokra, az iskolákra szükség lesz.
2: Mit üzen ma a fiataloknak, mivel készült számukra?
3: Éljenek a lehetőséggel, az Isten keresi őket, valamikor melléjük szegődik, valamikor szembe megy velük, valamikor megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, valamikor azt mondja, hogy menjetek újra, és vessétek ki a hálókat. Én úgy gondolom, hogy Jézus találkozásai kivételesek, csodálatos, ami le van írva a Szentírásban, és tudom, mivel nekem is volt találkozásom Jézussal, és az egy csodálatos nagy alkalom, és utána megtapasztalni azt, ahogyan vezet, ahogyan valamikor csak mellénk szegődik, valamikor azt mondja, hogy na gyere le, kicsit ide közel hozzám mellém. Ezt kell elmondani a fiataloknak, ez az üzenet, hogy Jézus ma is keresi őket, ma is lehet a találkozó, és a Jézussal való találkozó, az kétféle lehet. A Szentírásban nagyon sok olyan alkalom van, amikor a találkozás áldást hordozott, de olyan találkozás is van, ami így folytatódik, és elcsüggesztette, vagy lehajtotta a fejét, és szomorúan elment. És én azt szeretném, hogyha akik ma itt vannak, és hallják az Isten szavát, azok örömmel, mosolyogva menjenek úgy, ahogy mentek a testvérek és kiáltották, megtaláltuk a Mesiást.
2: Egy gyülekezet szervez egy ilyen nagy volumenű ifjúsági találkozót. Példa lehet ez a nagyobb kárpátaljai református gyülekezeteknek, hogy ők is kezdeményezzenek ilyen programokat?
3: Természetesen ez minden kis körzetben megvalósítható. A Kárpátaljai Református Egyházkerületben vannak lelkészi kis körzetek, gyülekezeti kis körzetek, és ezek a kis körzetek hasonló alkalmakra mind-mind képesek. Tehát, hogyha egy Técsőre gondolok, ott lehetnek a Viskiek, a Husztiak, a Nagyszőlősiek, a Rahóiak, ha Nagydobronyra gondolok, ott lehetnek, ha Nagyberegre gondolok, ott lehetnek. Tehát ez példaértékű. Beregszáznak, mint városnak vonzása van, és erre a villámtöltésre lelkileg van szükség az embereknek, ezeknek a fiataloknak, akik néhány napon belül iskolát fognak kezdeni, olyan körülmények között, amilyen Ukrajnában most adatott. Légiriadók, óvóhelyek, minden benne van. Nem tudjuk, hogy mire kell ezeknek a fiataloknak felkészülni. Mi azt szeretnénk, hogyha a lelkükben ott lenne az a töltöttség, ott lenne az az erő, ott lenne az az áldás hordozás, amivel mások számára is hasznosak lehetnek, és senki nem veszítené el itt a reménységét.
2: Ön hogyan értékelné a Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteiben zajló nyári programokat az ifjúsági munka terén? Így már mondhatjuk, hiszen már hamarosan vége a nyárnak, hogy lezajlottak a fő programok.
3: Ma is haladtam át olyan gyülekezetnek a területén, ahol láttam, hogy szervezkedés van, mert ott is vannak alkalmak. Én sose vagyok elégedett a gyerek és az ifjúsági munkával, nem azért, mert a felnőttek között végzett munkával elégedett lennék, sose vagyok elégedett. Mindig látom azt, hogy többet lehetne, viszont köszönetet mondok azoknak, akik ezen a nyáron, ebben az óriási hőségben odafigyeltek a gyerekekre, bibliahetet szerveztek, konfirmandus hetet szerveztek, és hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor nekünk valóban van miért hálát adni. A nagyberegi református líceumban telt nyár volt, tehát tele volt, és ott voltak a mieink, a kis mosolygós, csillogós szemű gyerekeink. Azért vagyok hálásabb, mint a háború előtti időszakban, mert ott vannak közöttünk, vagy velünk sokszor azok a gyerekek, akik 1400 kilométert utaznak az orosz határvonalból, akik csak nálunk nem tapasztalnak légiriadót, akik csak nálunk nem hallják azt, hogy becsapódás van, és ők nem az első napon mosolyognak, hanem a harmadikon.
2: Említette a tanévkezdést, hiszen valóban nem sokára megkezdődik a 2026-27-es iskolai tanév, de megkezdődik ezzel egyetemben a hitoktatás is. Mennyire állnak készen a gyülekezetben a hitoktatók? Van esetleg hiánya vallástanárokból?
3: Nem vagyok teljesen készen most erre a válaszra. Az én tudomásom szerint a gyülekezetekben ott vannak, megvannak a hitoktatók. Nem tudok arról, hogy szerződésbontások történtek volna. Lehet valaki elment, de semmilyen olyan gond nem merült fel, amivel hozzám fordultak volna, hogy nem tudják megoldani, hogy egy gyülekezetnek legyen hitoktatója. Minden gyülekezetünkben a lelki munka, a lelkészek, hitoktatók, diakónusok áll biztosítva van, és ezek mellett ott vannak a gyermekmunkások, az ifi munkások és az önkéntesek. Ha én most megnézem itt a mai napon a csapatot, akkor én úgy gondolom, hogy 60 önkéntesnél sokkal több van. Lehet, hogy 100 önkéntes is van, és az a jó, hogy olyan embereket látok az önkéntesek között, felnőtteket, fiatalokat egyaránt, akik a zsúfolt civil életükben, a munkájuk mellett ezt a napot szabaddá tették, és úgy látom, hogy szerveznek, főznek, gondoskodnak, tehát ez csodálatos, hogy Istennek él a népe Kárpátalján, és ez a nép élni is akar, és Isten élteti azokat, akik ragaszkodnak hozzá.
4: Ez egy óriási projekt, ezt általában gyülekezeti közösségek szokták magukra vállalni, többen összefogva, vagy nagyobb szervezetek, de a beregszászi gyülekezet az elmúlt időszak nehézségei mellett áldásokat is nagyon sokat kapott, és ezért a mai napunknak a gondolata, ez nem csak a mai napra vonatkozik, hanem az egész nyarunkra, ad tovább az áldást. Ez egy olyan vállalás a gyülekezetünk fiataljaiban, a gyülekezetünk szolgáló közösségében, a presbitériumban, és egy csomó-csomó alkotó elemében a gyülekezetünkben egy nagy egységgé formálva, hogy amit az Istentől mi ajándékba kaptunk, avval most szolgáljunk azok felé, akik Kárpátalján fiatalokként egy pár nap múlva iskolát fognak kezdeni. Tehát a mai célunk az az, hogy az evangelizációs szolgálatunkat, Krisztus felmutatását, a fiataloknak a feltöltését, a nyár utolsó nagy gurításában a mai napon meg tudjuk valósítani, és ezt az egész programot arra hegyeztük ki, hogy a fiatalok tudják lebonyolítani, a fiatalok tudják véghez vinni, és hál' Istennek van is hozzá ember, és van is hozzá felnőtt, aki támogatóként, biztosításként, a konyhában, a különböző dolgoknak a helyretételében, a fiatalok bátorításában, imaháttérben, mindenben ott, és ezért tudunk egy ilyen nagy magabiztossággal a mai napra tekinteni. Természetesen az izgalom és a terhek hordása mellett, mert itt vagyunk egy csapatként, itt vagyunk egy gyülekezetként, és így itt szolgálunk ma, és rengeteg támogató állt mellénk, rengeteg ember érezte úgy, hogy ennek a mai napnak egyszerűen nem szabad úgy lemennie, hogy ő nem vállalja a részét, és például az a színpad, amin vagyunk, például a benti hangosítástól kezdve, egy csomó minden élelmiszereken, ólókon, a teljeség igényét, mert fel sem merem vállalni, mert olyan sokan mondták azt, hogy én itt vagyok, és én avval akarok segíteni, hogy, és ezt egy hosszú dupla, tripla A4-es lapon tudnám csak elmondani, hogy ez több mint megható. Tehát a mai napra én úgy állhatok itt, hogy ahonnan én néztem a villámtöltést, ott csodák potyogtak az égből, mint az eső a száraz, kietlen földre, és nekünk, ha nem is is lett volna elég erőnk, ha nekünk nem is lett volna elég pénzünk, az Istennél ez akkor se volt akadály. Ez a mai nap, ez nem egy szórakoztatói céllal jött létre. Biztos van, aki jobb fesztivált tud csinálni, biztos van, aki jobb mulatságokat tud csinálni. Ez a mai nap Krisztusról szól, Krisztushoz tart, és minden egyes pillanatában, amikor történik valami, arra készülünk, hogy Krisztusról hadd halljunk. Egy ilyen programba belevágni, az azt is jelenti, hogy meg kell tanulnunk, hogy mi miután és mi hogy következik egy szervezésben, egy lebonyolításban, egy elpakolásban, és ezek csak ilyen óriási nagy dolgok, amik az űrből is láthatók szabad szemmel, de az egyéni embernek a szolgálatát hogy kell felépíteni, hogy kell a háttérben ott maradni, hogy a fiatalokat ösztönözni tudjuk, hogy benne maradjanak abban, ami az ő dolguk, hogy akarják csinálni, ami az ő dolguk, hogy tudjuk ezt kikommunikálni a felnőttek felé, hogy itt vagyunk, ez a tervünk, és hogy tudnak ebbe bekapcsolódni, hogy tudnak ebbe részt venni. Tehát ez mind-mind egy óriási kihívás, egy óriási feladat, és azt tudom elmondani a 2 évvel ezelőttiből, hogy az emlékeknél több maradt, mert magukban, a táborokban, amikor találkozunk, vagy az utcán, vagy bármilyen más, például egy kriszes rendezvényen, vagy teljesen mindegy, hogy hol, amikor összefutunk, a villámtöltés szóba kerül aképpen, hogy íme emlékszünk rá, hogy mi volt, emlékszünk rá, hogy ti ott voltatok, emlékszünk az élményeinkre, és ez egy ilyen csodálatos valami, mert bár a legfőbb cél, hogy elmondjuk a ránk bizott evangéliumot, de úgy mellékletként én ide tenném az én nagy örömömet, hogy itt a mai nap olyan 50 emberrel szolgálunk együtt, hanem 60-nal, akiknek egy cél lebeg a szem előtt, hogy ebben a mai napban az Urat szolgálják. És ez több ideig velünk marad, jóval mint a programnak a keretei, vagy mint az emlékezet, mert emlékszem rá, hogy ja igen, mi villámtöltésen együtt sütöttük a hamburgert, talán még az illatok ide be is szűrődhetnek. Vagy együtt sepertük fel a mérhetetlen nagy termeket, és szívtuk együtt a port, és vittük ki a szemetet, és pakoltuk a maszkos dobozt, és sorolhatnám. Ez a mi felfogásunkban, református hitünkben egy óriási dolog, amikor önmagamat élő hálaáldozatként az Istennek adom, ez egy elvetett mag, ez az embert megvigasztalja, most vigasztal meg bennünket, most ad örömöt, amikor ma vagyunk fáradtak, amikor ma vagyunk kimerültek, amikor ma érnek minket próbák. Nyitó áhítattal fogunk kezdeni, mert ez a vonal, amihez hozzá tudjuk az életünket mérni és igazítani. Zán Fábián püspök úr fog közöttünk szolgálatot végezni, azután jön egy előadás, azután pedig jön az IFI Város program, ami egy nagy mozgás, mert ugye azt mindenkinek tudnia kell, hogy se fiatalon, se pedig azt hiszem egyik korosztályban se esik túl jó mindig ülni és hallgatni. Tehát lesz itt egy ilyen nagyobb szabadidős blokk, amiben lelki részekkel, ügyességi feladatokkal, sok-sok extrával készülünk. Azután pedig jövünk ide ki a nagy színpadra, és illetve a nagy színpad elé, és itt fogunk egy dicsőítésen részt venni, meg egy evangelizáción. Az evangelizációt ifjabb Csomós József tartja, a délutáni dicsőítésnek a vezetője pedig Pintér Béla, és azért így mondom, mert azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy koncert, avval nem írom le a lényeget, mert ahogy én ismerem a mi fiataljainkat, az összes szövegét tudják, úgyhogy ezek a falak a maguk szürkeségébe, de úgy fognak zengni az énektől, mint ahogy egyébként már most bent is a dicsőítésnek a hullámai egyre jobban feltörnek, és oda találnak a hangokba, közösen együtt énekelnek a fiatalok.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR püspökét és Margitics János ifjúsági lelkipásztort hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is ezt a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolcavasi Református Egyházközség gyülekezeti házába. A riporter Kojsza Péter.
2: Az első sor megkezdése az olyan, mint csináljuk a pelenkaöltést.
3: Igen, azt mondtam, hogy ez szorgolás, de most már nem, mert a levele itt a szélén.
2: A levélzett része, az ki van magasítva, a közép része, valóról olyan picikével van kezdve, és akkor mindig ment magasabbra, elérte a közép részt, akkor vissza, és így kapta meg a csúcsos részt.
4: Viszóczki Ilona etnográfus nagyító alatt kémleli az itt található úrasztali úri hímzéses terítőket. Mitől úri hímzés, az úri hímzés? Árulj el nekünk.
5: 16.-18. század folyamán használatban lévő hímzett textíliák köre az, amelyet a motivumkincs alapján, a hímzés technika alapján egy ilyen korai stílus rétegnek a megjelenése, az úri hímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
4: Miként kerültek úri hímzéses asztali terítők a református gyülekezetekbe?
5: A reformáció hazai elterjedésével a legkiválóbb nemesek, Lóránti Zsuzsanna úrasszony volt az, fejedelemasszony, aki a saját hímzőműhelyében készült gyönyörű darabokat fölajánlotta a református egyház használatára. Egész Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén hasonló módon felajánlásokkal Isten dicsőségére készültek ezek a gyönyörű darabok, és kerültek egyházi használatba, ahol az úrasztalát díszítették a templomok belsőjét.
4: Milyen motivumok figyelhetők meg az úri hímzéseken?
5: A virágtöves motivumok, illetve ezek mellett a különböző hullámindás, csigavonalas viráganyagok megjelenése mellett különböző szimbólumok is jelen vannak, de a legfontosabb elemei a gránátalma, a tulipán, a lilium.
4: Egyházi motivumokat is fellelhetünk?
5: Igen, az Isten báránya megjelenik, a sas. Sokszor az evangélisták is, bár az emberábrázolás az ritkábban fordul elő ezeken a darabokon.
4: Hol használják ma az úri hímzést? Hol találkozhatunk ezzel a technikával?
5: A mai hímzők számára ez a különleges mintaanyag igazi kincses bányát és eredeti mély forrást jelent ahhoz, hogy felújítsák és a mai templomi belsők díszítésére alkalmazzák a húri hímzéses motivumkincset, ornamentikát, de emellett az egyházi használaton kívül megpróbálják becsempészni napjainkba is, mind a lakástextilekre, vagy éppen az ünnepi ruházat díszítésére ezeket a különleges egyedi motivumokat, az úri hímzés mint a kincsét.
4: A Miskolcavasi Református Egyházközség értékes és gazdag úri hímzéses úrasztali terítőket őriz. Hangóné Birta Melinda lelkipásztorral beszélgetünk. Milyen különleges darabok találhatók a gyülekezetben?
6: Ami előttünk van, éppen egy selyemre hímzett, úri hímzéssel készült keresztelői kis terítő. Nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami velépe Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le. Jelen pillanatban 7 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
4: Most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták.
6: Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a sejem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, újra és újra pótolták. Tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Így újultak több 10 év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
4: Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
6: Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól sejempapírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
4: Az országban több helyen, például a Borsod megyei táján is foglalkoznak úri hímzéses technikával, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületében.
3: Az egyesület tisztít művészeti szakkörrel indult már a 60-as években.
4: Dériné Érsek Ágnes az egyesület elnöke.
3: Mindenféle hímzést készítettek 80-as, 90-es évek tájékán. Fügedő Márta javaslata alapján néhány hímzőasszonyt megkeresve biztatta őket, hogy kutassák és kezdjék el a feldolgozását ennek a régi hímzésnek, amit nem lehetett először úri hímzésnek nevezni, hanem történelmi hímzésnek nevezni.
4: Különleges technikáról van szó, Fofrovics Istvánnét kérdezem arról, hogy hogyan kell úri hímzéssel terítőket készíteni.
7: Hát ennek az alap öltései lényegében a lapos hímzés és a száröltés. A lapos hímzésből alakítjuk ki a mintázatot, amit az anyagnak azt a vékony szálát számoljuk, és azok adják ki azokat a szép mintázatokat, amit megtalálni egyes motivumokba.
4: A gyakorlat teszi a mestert?
7: A gyakorlat, igen, és a szálszámolásnak is van több fajtája. Én például 16 félét ismerek, és 90%-ig használom is terítőnként. Újból éli a fénykorát.
3: Ruhákon is megjelenik a hímzés, a csipke. Az idősebb generáció rájött, hogy meg kell tanítani a fiatalokat is, hogyha nekünk vannak hímzés kultúráink, hímzés mintáink, akkor ne csak a gépi hímzés legyen rajta, hanem díszítsük saját kézzel hímzett mintákkal is a öltözetünket is, és a lakás textileinket is.
4: Ön mikor tanulta meg ezt a mesterséget?
7: Én 1990-ben kerültem az még akkori szakkörhöz, és én akkor szerettem bele, és én akkor, mikor megláttam, én akkor rögtön beleszerettem, és én azóta művelem. Nyugtat, és az embert ösztönzi arra, hogyha elkezd egy mintát, hogy mentől hamarabb készen legyen, látja a hímzésnek a szépségét. És ez a hímzésnek a koronája.
1: Az elmúlt percekben Kolsza Péter összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, mit jelent ma valóban tudni valamit, és hogyan alakítja a mesterséges intelligencia a fiatalok jövőjét? Miként változtatja meg tanulási szokásainkat, milyen szerepet kap az oktatásban, és hogyan használhatjuk tudatosan és helyesen? A kolozsvári Magyar Napokon a ma már sokakat foglalkoztató mesterséges intelligencia kérdésköre is terítékre került. Augusztus 19-én a Bánffy Miklós Opera Stúdióban Király Attila, AI szakértő, dr. Seher László egyetemi oktatóval beszélgetett az AI műveltség fontosságáról, valamint az oktatás és a tanulás jövőjéről. A riporter Pilbák Kincső.
2: Mit jelent ma tudni, mit nevezünk ma tudásnak?
3: Ez az egyik legnehezebb kérdés, igaz, hogy próbáljuk összefoglalni, hogy mi a tudás egy olyan korban, amelyikben egy olyan technológia áll a rendelkezésünkre, amelyik a tudást nyújtja. A válaszom szerintem így, ha rövid akarok lenni, akkor az, hogy a tudás átértékelődik. Nem pusztán arról van szó, hogy milyen lexikális tudásunk van, hanem milyen készségeink vannak arra, hogy változatosabb problémákat megoldjunk. És ennek van egy emberi része, és ez most a mesterséges intelligencia megjelenésével még jobban ki fog hangsúlyozódni. Tehát összefoglalva, az AI nyújtja azt a tudást, amire régebb egyébként is szükség volt, ezt nagyon hatékony szinten nyújtja, nekünk viszont szükségünk van arra az ítéletalkotási képességre, hogy egyrészt megvizsgáljuk, hogy az AI helyesen gondolkodik-e, helyes információkat nyújt-e, illetve hozzátegyük azt, ami a való világgal összeköti az AI válaszait.
2: Igen, és így, hogy egyre elterjedtebb az AI, mikor történik valódi tanulás az AI-t használva, mikor jelenthetjük ki, hogy nem csak használtuk, hanem tanultunk is.
3: Több kutatás kimutatta, de szerintem a kedves hallgatók is tudnak azonosulni ezzel saját tapasztalatból, hogy minden olyan helyzetnek, amelyik tanulással, igazi tanulással kapcsolatos, van egy olyan tulajdonsága, hogy valamilyen problémát kell megoldjunk, ami konkrétan abban a helyzetben jelent meg. Úgyhogy a tanulás az érdekes módon az erőfeszítéssel együtt jár. Éppen ez a paradox ebben a mai korban, hogy mi valójában nagyon könnyen, erőfeszítésmentesen jutunk információhoz, és erről azt feltételezzük, hogy már is tudjuk, de ez valójában nem így van. Sajnos több kutatás ki is mutatta ezt, hogy akik Google-en keresztül, vagy pedig most ChatGPT-n keresztül szereznek információt, az nem azt jelenti, hogy meg is tanulták, hanem egyszerűen csak azt tudják, hogy hogyan szerezték meg az információt, és jóval kevesebb információt jegyeznek meg. Tehát a tanuláshoz erőfeszítés kell, és ezt ne felejtsük el, mert ez 10 év múlva is igaz lesz.
2: Mi a legnagyobb kihívás ma egy diáknak? Hogyan tanulnak a diákok, illetve hogyan kellene tanuljanak?
3: Két dolgot szeretnék erről elmondani. Az egyik az, hogy ma diáknak lenni egyrészt jóval könnyebb, mint régen, hiszen rengeteg információ áll rendelkezésre, az információ olcsó lett, és gyakorlatilag dúskálunk az információban. Ez mindenképpen egy nagy előny. Tehát, hogyha egy hasonlattal szeretném szemléltetni, akkor nem mínusz 40-ből indulunk és nullára jutunk, hanem mondjuk nulláról indulunk és feljebb jutunk. A negatív oldala viszont az, hogy ez az információ bőség azt az illúziót kelti bennünk, hogy már tudunk dolgokat és készségekkel rendelkezünk, közben pedig nem mi voltunk azok, hanem például a ChatGPT vagy bármelyik másik nagy nyelvi modell. Úgyhogy diáknak lenni ma szerintem mindenképpen egy szerencsés dolog, de ne felejtsük el azt, hogy a képességeinkre továbbra is szükség lesz, tehát nem arról van itt szó, hogy helyettesít minket az AI. Aki ezt gondolja, az gondolja felül, mert ez sajnos nem így lesz, hanem még többet fog kelleni tanuljunk, hiszen csak annyi történt, hogy emeltük a tétet. És még egy dolgot hozzátennék, az információ környezet, tehát az, hogy mennyi információval szembesülnek ma a diákok, az elég sokat rontotta a diákok figyelmét, és nem csak a diákokét, és ezt én oktatóként is tapasztalom, és ez sajnos a tanulásnak összességében egyáltalán nem segít.
2: Hogyan kellene átalakítani a számonkérés rendszerét? Például mit kezdjünk a házi feladattal? Megmaradjon-e a házi feladat? Segíti-e ez a diákot?
3: Van számos olyan dolog, amit mindenképpen meg kell tanulni. Egyrészt meg kell tanulni az élethez, illetve meg kell tanulni egy adott szakmán belül is, például a szaknyelv, tehát bizonyos fogalmak, a fogalmak közötti összefüggések. Ezeket továbbra is muszáj megtanulni, kell értsük, kell tudjuk. Gondoljunk például egy orvosra, hogyha nem tudná, hogy egy adott dolog mit jelent, akkor nem tudná el sem magyarázni az AI-nak, hogy milyen információra vágyik. Úgyhogy ez továbbra is megmarad, és a számonkérés is klasszikus marad. Viszont Számos egyéb területen az iskolákban ez a visszaadjuk az információt, amit bemagoltunk típusú számonkérés, ez nagy valószínűséggel el fog tűnni elég sok területről. Inkább az lesz a jellemző, hogy érti-e a diák a folyamatot, érti-e a diák, hogy mivel dolgozik, hogy mivel kapcsolatosan tanult dolgokat. Szóval a folyamatra kell valahogy jegyet adni, nem a végkifejletre. Azért, mert végső soron ez fog számítani odakint a munkapiacon is.
2: És mikor várható egy nagyobb paradigmaváltás az oktatásban?
3: Ez a döntéshozóink ügyességétől és felkészültségétől is függ, illetve a nemzetközi nyomástól. Azért, mert nyilván most még nagyon ízlelgetjük ezt az egészet. 2022 óta léteznek nagy nyelvi modellek így mindenki számára, ugye a ChatGPT-vel. Tehát 4 éve, az nagyon kevés idő, a vállalati szférában masszívan használják már, automatizálnak dolgokat, számos call center, tehát ügyfélszolgálati tevékenység ezen keresztül zajlik. Tehát mindenki a következő években meg fog lepődni, hogy mennyi területen lesz jelen, és hát az oktatásba ez később fog megérkezni, viszont az egyéni felelőssége a tanároknak óriási. Hogyha valaki pedagógus és szereti a szakmáját, akkor ne várja meg azt, hogy fentről milyen ukázt adnak ki és milyen paradigmaváltás történik, adaptáljuk azt, ahogy tanítunk, és adaptáljuk azt, amit tanítunk, ahhoz, hogy fenntartsuk a hatékonyságát és az érdekfeszítő mi voltát az oktatási folyamatnak.
2: És elhangzott itt az előadásban is, hogy ha van mesterséges intelligencia, akkor miért van szükség tanára, miért van szükség iskolára?
3: Igen, ez ugye egy logikus kérdés, tehát hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy na hát a tanárokra akkor már nincs szükség, én erre azt tudom mondani, és nagy önbizalommal mondom, hogy nagyon is szükség van, sőt, bizonyos szempontból fel is értékelődik a hús-vér ember tanárok szerepe, egyfajta mentorrá kell előlépjenek, egyfajta olyan társá, akinek a segítségével a diák egyrészt megfelelő módon tanulja meg, hogy hogyan használja ezeket az eszközöket, illetve a megfelelő keretből, a megfelelő

0: tanárok, azok nyújtják azt a keretet, amelyikben nekünk ki tud alakulni a megfelelő szakmai szemléletmódunk és szakmai identitásunk. Nem fog tudni egy AI kialakítani bennünk egy fajta szemléletmódot, mert ahhoz egy közeg kell, egy fizikai közeg, ahol hozzánk hasonló emberek között tanulhatunk, egy olyan személlyel, aki kalauzol minket azon a területen.
1: És végül, ami a címben is elhangzott, mit kell tanuljon egy diák, hogy 2035-ben is sikeres legyen?
0: Három olyan képesség van, amiről már tudjuk az ókor óta, hogy alapvető képességek, ugye az írás, az olvasás és a számolás. Hát most jött egy negyedik a három alapvető képesség mellé, és ez az AI használat. Most itt az AI ugye sok mindent jelent, de tegyük fel, hogy a nagy nyelvi modell használat. Ezeket meg kell tanuljuk. Tehát hamar kell, gyorsan kell tanuljunk, és ilyen eszközöket tanuljunk meg használni. Próbáljuk ki magunkat, kísérletezzünk, és tegyük magunkat kíváncsivá. Azt hiszem, hogy a sikeres ember 2035-ben az a személy, aki gyorsan adaptálódik, hamar tanul, és rendkívül kíváncsi, azért, mert így a tudását, amit addig megszerzett, és a képességeit, amit addig megszerzett, nagyon hamar tudja adaptálni az újabb típusú problémákra, amelyek a szeme elé kerülnek.
2: Az elmúlt percekben Pilbák Kincs összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek kiutat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzik a galagonya lesz. Az évadban többek között a harmadik Richard, a Holt költők társasága, a Kurázsi mama és gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ilya Bocsarnikovsz főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett, 380 előadással és összesen több mint 101 ezer nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyéklátházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A mozgás fontossága. Megfegyelmezem a testemet, mint egy sportoló. Pál első levele a Korintusiakhoz, 9. fejezet, 27-es vers. A testedzés erősíti az immunrendszeredet, hogy hatékonyabban meg tudj küzdeni a szívbetegséggel, a rákkal, a cukorbetegséggel, a túlsúllyal, a magas vérnyomással, a pajzsmirigy problémákkal, a memóriazavarral és számos egyéb betegséggel. Az a mozgásforma a legjobb számodra, amit szívesen végzel és meg tudsz valósítani. Leginkább az alábbi két okból szoktunk következetlenek lenni az edzéstervünk követésében. Először is azért veszítjük el a mozgás iránti érdeklődésünket, mert nem sok örömünk származik belőle, másodszor pedig azért, mert túl sok időt vagy erőfeszítést igényel. Akár gyors gyaloglást választasz, akár egy intenzív fitness órán veszel részt, szinte minden testmozgás ellazítja és felpesdíti a testedet. Próbálj meg hetente legalább 5-ször, alkalmanként 30 percet mozogni. Pál apostol egyetlen szóban foglalja össze a siker titkát, ez pedig a fegyelem. Megfegyelmezem és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló. Ezen kívül a feszültségoldásban, a fogyásban és a testsúly megtartásában is segített a mozgás, valamint az önértékelésed is javulhat tőle. Ha nem tudsz most időt szakítani egy edzésre, próbálj meg fokozatosan, mind aktívabb életvitelre váltani. Parkolj távolabb az élelmiszerbolttól, hogy többet kelljen gyalogolnod a bejáratig. Liftezés helyett gyalog menj fel az emeletre. Ha korlátozva vagy a mozgásban, sokféle fotelgyakorlatot is végezhetsz. Isten megváltott gyermekeként van egy mindennél fontosabb okod arra, hogy fit maradj. Testetek a bennetek levő Szentlélek temploma. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. 1 Korintus 6:19-es verstől a 20-as versig. Így imádkozz. Atyám, segíts rendszeresen végeznem valamilyen testmozgást. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai két órás délutáni műsoridőnk első részében több mint fél órás közéleti műsor blokkunkkal, a Közélet Közérdek című magazinnal jelentkezünk. Programunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Önök Közélet, közérdek című magazinunk 2026. augusztus 28-ai adását hallják, Bódisz Attila vagyok. Mai programunkban először arról szólunk, hogy 5. alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen a református gyülekezet gyermekei számára. Az idei tábor témája a Biblia hegyei. A beszélgetések és zsoltár éneklés mellett bőven jut idő a sportra, kézműveskedésre és a kirándulásra is.
2: Arra bátorítottam a gyerekeket, hogy hálaadással fogadjanak mindent. Legyenek hálás szívvel jelen az iskolába, az osztályba, a pedagógusaik mellett, hogy igenis menjenek oda, köszönjék meg azt a pedagógusnak azt a munkát, amit az ő életébe fektet, akár a tudás szempontjából, akár a nevelés szempontjából kevés, akár elismerés vagy köszönetet kapnak. Inkább mindig csak az értékelés, inkább a kritika az, ami sokkal nagyobb, mint a köszönet, a hála. Mondtam nekik, mivel mi találkozunk a gyerekisten tiszteletek alkalmával, szeretném, hogyha egy időben mindig, mikor köszönetet mondsz, akkor elmond nekem, hogy hogyan reagált a pedagógusod, mert meg fogod látni, hogy nagyon meg fog döbbenni. És mondom, szeretném, hogyha a szüleidre is tekintenél az elkövetkezendő tanévbe, hogy ők mit tesznek, megérted.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy Perényi Péter koronaőr 500 éve menekítette a magyar Szent Koronát Füzér várába a mohácsi csata után. Erre az évfordulóra emlékeznek a zempléni hegyközfestői településén egy éven át, hiszen a koronát is ennyi ideig őrizték az erődítményben. A jubileumi év nyitó ünnepségét a Szent Korona másolatának jelenlétében több napos rendezvény sorozatba illesztették a füzériek, aminek része volt a kerek évforduló alkalmából elkészített emléktábla avatása is Perényi Péter mellszobránál.
3: A fő célunk az volt, hogy bevonásra kerüljenek mindazok a civil szervezetek, akik itt Füzéren a kultúra és a hagyományőrzés területén tevékenykednek, és egy megbeszélés alkalmával találtuk ki mindazokat a profilba illő tevékenységeket, amelyet egy-egy civil szervezet magára vállal. Igyekszünk úgy felépíteni ezt a jubileumi évet, hogy lefedje a Szent Korona itteni őrzésének időszakát.
1: Végül pedig beszámolunk arról is, hogy több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban a múzeumi napközi. A gyerekek a nyári szünet utolsó hetében játékos feladatokon keresztül ismerik meg a múzeum gyűjteményét, de kirándulnak is, és a természettudományi foglalkoztatóban különleges kísérletekre is van lehetőségük.
4: Én igyekszem olyan lehetőségeket teremteni, hogy jól érezzék magukat. Tehát, ahogy említettem, hogy bizonyos kötöttségek nyilván vannak, de ezek nem olyan kőbevésett szabályok, hiszen amikor megérkeznek a gyerekek, akkor látom, hogy milyen csapat jön össze az adott évben, és ez bizonyos programokat meghatároz olyan szinten, hogy elmenjünk ki egy-egy órát a játszótérre, vagy már olyan korú csapat jön össze, hogy ők már nem szeretnék ezt különösebben, és néhány ilyen hétfő délelőtti beszélgetés során kiderül az, hogy ki az, aki legózni szeret jobban, ki az, aki pezülözni szeret jobban. Tehát itt a lehetőség sok mindenre adott, és a múzeumi foglalkozásokon, tehát a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, ott pedig már feleleveníthetik az ismereteiket, illetve a tudásukat, amiket korábban az iskolában, vagy akár itt a foglalkozásokon tanultak, és újakat is szerezhetnek. Tehát mindennek így a kombinációja szerintem az, ami sikeressé teszi ezt a tábort, hogy kicsit másképpen jönnek a múzeumba, és élményszerűen szerezhetnek információkat.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen a református gyülekezet gyermekei számára. Az idei tábor témája a Biblia hegyei. A beszélgetések és zsoltár éneklés mellett bőven jut idő a sportra, kézműveskedésre és a kirándulásra is. A tábor első napján látogattuk meg a gyerekeket és a szervezőket. Jászter Beáta tudósítását hallják.
5: Megkezdődött a Sátoraljaújhelyi református
4: református hittantábor. Hallják a kedves hallgatók, hogy a gyerekek most éppen a fiúk az udvaron játszanak, a lányok pedig kézműveskednek a teremben. Dezsőné Pályzó Anita tiszteletes asszonnyal beszélgetek. Hány gyerek jelentkezett ebbe a táborba, és mennyire nehéz a korosztályokat összefogni? Hiszen látom, itt van pici baba is, meg vannak azért alsó tagozatosok. Felsősöket nem nagyon látunk.
2: Igen, a táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk. Korosztályt tekintve inkább az alsó tagozatos gyerekek körében népszerűbb ez a bibliai tábor, de vannak olyan szülők, akik már az óviskorú vagy a kisebb gyerekeikkel is szívesen eljönnek egy-egy napra, olyan jellegű napra, ami még talán egy óvis gyereknek is érdeklődési köre lehet, mint például szerdán jön közénk a szeretett szolgálatnak az ugrálóvárra, és többen jelezték, hogy az nap eljönnek majd a kisebb gyerekeikkel is, természetesen szülői felügyelettel, de hogy ugráljanak, vagy épp lecsusszanak ezeken a kis csúszdálós várakon.
4: Nem lenne igazi hittantábor, ha nem lenne olyan tematikája, amely azt mutatja meg, hogy keresztény szemmel hogyan lehet ebben a világban felnőni, vagy gyerekként hogyan lehet élni. Mi ennek a tábornak a témája?
2: Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a bibliai hegyeit fogjuk egy kicsit körüljárni, vagy megismerkedni olyan bibliai hegy történetekkel. Mármint nem egyfajta történetnek a vonulata van előttünk, hanem inkább a hegyek, hogy mik történtek azon a hegyen. A mai napnak az Ararát hegye volt a központi témája, és az a momentum, amikor Noé a bárkával megrekedt, megfeneklett a bárka az Ararát hegyen, és én azt az üzenetet hoztam ki, mivel így a következő hét már az iskolai új tanévről szól, hogy az új kezdet, amikor ott már véget ért az esőzés, apadt a víz, és Noé már egy új kezdetben gondolkodhattak, várhatták, hogy mikor jöhetnek ki a bárkából, és tervezhették azt, hogy majd milyen lesz ez az új világ, amiben ők lesznek az első ember a családjával. És így kicsit kiéleztük az üzenetet az új tanévre, és arra bátorítottam a gyerekeket, hogy hálaadással fogadjanak mindent. Legyenek hálás szívvel jelen az iskolába, az osztályba, a pedagógusaik mellett, hogy igenis menjenek oda, köszönjék meg azt a pedagógusnak azt a munkát, amit az ő életébe fektet, akár a tudás szempontjából, akár a nevelés szempontjából, mert úgy gondolom, hogy kevés, akár elismerés, vagy köszönetet kapnak. Inkább mindig csak az értékelés, inkább a kritika az, ami sokkal nagyobb, mint a köszönet, a hála. És mondtam nekik, mivel mi találkozunk a gyerekisten tiszteletek alkalmával, szeretném, hogyha egy időben mindig, mikor köszönetet mondsz, akkor elmond nekem, hogy hogyan reagált a pedagógusod, mert meg fogod látni, hogy nagyon meg fog döbbenni. És mondom, szeretném, hogyha a szüleidre is tekintenél az elkövetkezendő tanévben, hogy ők mit tesznek, megérted. Hogy ne a szomorúság, vagy a panasz legyen az ajkadon, a szívedben, hanem a hála, amivel Noéék is, mikor kijöttek a bárkából, Noé oltárt épített, és hálát adott Istennek, hogy megőrizte az életét. Azt gondolom, hogy a bárkában eltöltött idő mindenképpen átértékelte Noéban a világot, az életét, azt, hogy miért lehet hálás, és erre bátorítottam ma az ige üzenetéből a gyerekeket, hogy próbálják meg észrevenni a valóban értéket az életükben is, ezért hálásak is legyenek.
4: Milyen érdekes, hogy egy kicsit bárkává alakul most a Petőfi hat, és hogy ilyen fontos gondolatok hangoznak el, amit bizony már az óvodás gyerekek is megértenek, pedig a világ azért nem ezt mondja nekik.
2: Igen, a szigei összefoglalásom elején elmondtam nekik, hogy ugyebár teljesen természetesnek veszik most már azt, hogy úgymond megvan mindenük, vagy amire vágynak, hogyha nem is rögtön, de egy idő után a szülők minden kívánságukat igyekeznek kielégíteni, és hogy megvásárolni azokat a finomságokat, amikre vágynak, vagy azokat a tárgyakat, és mondtam nekik, hogy teljesen természetes az, amikor otthon vannak, telefon a kezükbe, szól a tévé, most a nyári szünetben az idővel nem úgy gazdálkodtak, mint ahogy a tanév során, hogy be van osztva, meg van szabva, mennyi idő van játékra egy nap, hanem úgy egy kicsit bőlére eresztettek most a nyáron talán nagy többségében mindent, a pihenést, a továbbalvást, és mondom, ha ezt elveszik tőletek, akkor hogyan reagáltok, és persze mondták, hogy dühösek leszünk, vagy épp valaki el is sírja magát, akkor valaki panaszkodik, hogy neki most ezt is így és úgy kell csinálnia, és mondom, ilyenkor a panasz van az ajkotokon, ha ezeket a kényelmi dolgokat elveszik tőletek. Na most képzeljétek el, hogy Noétól minden hétköznapot megkönnyítő dolog elvétetett, és ott a bálkában egy eléggé beszűkült élettere volt. Lehet, hogy volt mit ennie, de lehet, hogy az is szűkös, mert a hónapokra beosztani, annyit elvinni magukkal, és az állatokat is etetni, azért szerintem mindenféleképpen visszalépések voltak az életben, és megtanulta értékelni, hogy az életben az igazán fontos az, hogy van feleségem, van családom, a fiaim ott vannak mellettem, és hogy Isten megmentette az életünket.
4: Látom, hogy vannak szép számmal segítők is, tehát megmozdult az egész egyházközség.
2: Igen, az IFI-t kértük meg, és a Nőszövetség tagjait, valamint a gyülekezetünk missziós bizottságának a tagjai vannak itt a héten. Segítenek az étel elkészítésében, szendvicsek készítésében, az ilyen kis kekszek, rákcsák, chipszek kirakásában, a vizek kirakásában. Az ifisek a munkáltatásban, a zenében, az éneklésben segítenek a kísérésben, mert szeretnénk majd a gyerekeket kivinni a városba is, fagyizni, jégkássázni. Holnapi nap a Kármelhegyi Isten ítélet lesz a napnak a központi témája, Illésnek az üzenete, vagy a személyének az üzenete, és a tűzoltóságra szeretnénk elvinni őket, egy kicsit a Kármelhegyi tüzes történettel kapcsolatosan megismerni a tűz jótékony és a romboló hatásáról, és így e köré fonni az igei üzenetet, de egy olyan látványosabb bemutatót is, ami kicsikortól kezdve, én úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos ennek az edukálása.
4: Licskó Annabellát éppen a gyöngyfűzés mellől hívtam el ide a kis konyhába egy interjúra. Te már gyakorlott táborozó vagy. Tavaly is voltál. Hogy érzed magad? Miért tértél vissza az idén is?
5: Hát azért már nagyon sok programunk van, meg nagyon sok barátom is van itt, és nagyon jól érezzük magunkat. Mindig változatosak a programok, meg tanulunk énekeket, meg minden bibliai történetet is meg tudunk tanulni.
4: Azt elmondod, hogy éppen milyen szép tárgyat vagy díszt készítettél az elmúlt percekben?
5: Igen. Egy barátságkötőt készítettem a legjobb barátomnak, Evinek, és nagyon élveztük, már egymásnak csináltuk úgy, hogy nem nézhetjük meg.
4: Milyen ez a közösség, ez a gyerekközösség, ami itt van Sátorai Jaújhelyen, hiszen református hittanra is jársz, tagja vagy ennek a közösségnek?
5: Hát nagyon szórakoztató, és sosem szoktunk úgy veszekedni, mert mindenki megtalálja magának a saját társát és a legjobb barátját.
4: Mire számítasz még a héten? Milyen programok lesznek? Azt hallottam, hogy ugrálóvárazni is lehet meg valamit csinálni a tűzoltóságon.
5: Igen, szoktak lenni ilyen programok, meg el szoktunk menni fagyizni is akár, vagy ilyen versenyeket, vagy kihívásokat, csillamtett, kóarcfestés is szokott lenni.
4: Te rendszeresen jársz az Isten tiszteletekre, és azt elmondanád a rádióhallgatóknak, hogy ilyen kicsi kislányként mit gondolsz a templomba járásról, mit gondolsz arról, hogy hitben kell felnőni egy gyereknek, miért szeretsz te ide járni?
5: Hát azért szeretek ide járni, mert szeretném, hogy én is részese legyek ennek a templomi tagoknak, vagy testvéreknek, és szeretnék én is több mindent megtudni az Istenről, meg az énekeket is szeretem.
4: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok neked.
5: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendeznek hittantábort Sátor Aljaújhelyen a református gyülekezet gyermekei számára. Az idei tábor témája a Biblia hegyei. A beszélgetések és zsoltár éneklés mellett bőven jut idő a sportra, a kézműveskedésre és a kirándulásra is. A tábor első napján látogattuk meg a gyerekeket és a szervezőket. Jászter Beáta tudósítását hallották az előző percekben.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Perényi Péter koronaőr 500 éve menekítette a magyar Szent Koronát Füzérvárába a Mohácsi csata után. Erre az évfordulóra emlékeznek az Zempléni hegyköz festői településén egy éven át, hiszen a koronát is ennyi ideig őrizték az erődítményben. A jubileumi év nyitó ünnepségét a Szent Korona másolatának jelenlétében többnapos rendezvény sorozatba illesztették a füzériek, aminek része volt a kerek évforduló alkalmából elkészített emléktábla avatása is Perényi Péter mellszobránál. Összeállításunk elején Lukács László polgármestert hallják.
2: Füzér, mint település, az 1526-ban Perényi Péter nem a kijelölt helyre vitte a Szent Koronát, hanem úgy érezte, hogy biztonságosabb helyen lesz talán Füzéren, és ezért került akkor ide. 1526 és 27 között egy évig őrizte a füzéri nép és a környező emberek.
1: Itt emléktáblát is avattak az ünnepség keretében. Mit jelképez ez az emléktábla?
2: Annak a jelkép, hogy ez Magyar Szent Korona őrzésének az évfordulója, ez a kezdete, ez az első rendezvényünk. Természetesen a továbbiakban még tervezünk rendezvényeket, aminek a Szent Korona méltó ünnepülésére sor kerül.
1: Mit jelent a mai füzérieknek az, hogy gyakorlatilag egy történelmi esemény után egy ilyen jelentős településé vált a vár által ez a település, hogyan próbálják megőrizni ezt a tiszteletet?
2: Természetesen a kalapról az erőinknek. Én 12 évig voltam ennek a községnek. Az alpolgármester Horváth Jenőnek voltam az alpolgármester 12 évig. Természetesen együtt kezdtük, mint polgármester, mint alpolgármester, és természetesen a falu lakossága is nagyon sok dolgot tett ehhez az egész dologhoz, hogy ez a település valamilyen irányba elindult, a maga várnak a felújítása, a építése, és természetesen büszkeséggel töltjük el azt, hogy a Szent Korona valamikor az 1526-os években itt volt.
1: Nagyon sok település, hogy csúnya szóval mondjam, megpróbálja ezeket a lehetőségeket készpénzre váltani. Látszik-e ez Füzéren, hogy hát ugye egyrészt a vár, másrészt a várhoz kötődő jelentős esemény az érdeklődés középpontjába helyezi ezt a települést?
2: Természetesen itt arról is kell beszélnünk, hogy maga, mint Füzér, Zemplén idézőjelben, valamikor azt mondták, hogy Zemplén gyöngyszeme lett Füzér, természetesen ez a várnak is egy mottója, mivel hogy nem mindenkinek lehet egy ilyen építménye végvára. Természetesen én mindig azon voltam, hogy ne csak úgy mondják, hogy mint Füzér, hogyha valaki eljön hozzánk, egy ide látható turista, én magát a Zemplént említem. Tehát ezzel bezárulok Sátraújhely, Sárospatak, vagy az egész Zemplén hegységet, akár Bodrog köztől kezdve mindenkit, mert ez nem csak füzéri, ez a vár, ez a magyar embereké. És természetesen azért is jó, büszkék vagyunk, hogy nekünk itt van, lehet, hogy megpróbálnának elhúzni, vagy elvinni. Természetesen nem engednénk, mert azért Füzére megvannak még a várvédő, akár az egyesületünk formájában is, de biztos, hogy azért megakadályoznak, de természetesen a környező településnek, akár polgármester kollégákkal egy nagyon jó viszonyt építek, és mindig mondtam neki, ez nem csak a mi gyöngyszemünk, ez az övék is.
1: A következő hónapok programjainak részleteiről Szakáli Andrea, a jubileumi emlékév koordinátora tájékoztatta az Európa Rádiót.
3: A fő célunk az volt, hogy bevonásra kerüljenek mindazok a civil szervezetek, akik itt Füzéren a kultúra és a hagyományőrzés területén tevékenykednek, és egy megbeszélés alkalmával találtuk ki mindazokat a profilba illő tevékenységeket, amelyet egy-egy civil szervezet magára vállal. Igyekszünk úgy felépíteni ezt a jubileumi évet, hogy lefedje a Szent Korona itteni őrzésének időszakát.
1: Milyen program elemek alkotják majd ezt az emlékévet?
3: Igyekeztünk minden réteget megszólítani, minden korosztálynak tartalmas és színes programot biztosítani, így ennek köszönhetően lesz majd a kisiskolásoknak és általános iskolásoknak egy rajzverseny. Minden téma egyébként a füzéri várhoz kapcsolódik, illetve a korona itteni őrzésének tematikáját fogja lekövetni. Ezt a füzéri könyvtár fogja szervezni. A Füzérért Alapítvány vállalta magára a fiatalok számára meghirdetendő videós pályázatot. A füzéri hadtörténet és helytörténeti kör majd egy kétnapos konferenciát fog szervezni. A Füzéri Várvédő Egyesület történelmi életképekkel, bemutatókkal fogja várni majd a látogatókat különböző időpontokban. A Nagy Milic Turisztikai Egyesület irodalmi, kulturális, zenei, színházi programokban fog majd jeleskedni, és nagy tervünk az, hogy jövő év augusztusában az anyaországi magyar koronaőrző településeket meghívjuk egy kétnapos fesztiválra, illetve a lezárása az évnek az majd egy orgona koncerttel fog megvalósulni. Egy főzéri orgona művész, Pásztor Rajmund vállalta magára ennek a feladatát.
1: Hogyha kimondjuk az ország bármelyik részén, hogy füzér, akkor ugye hát a település szinte mindenhol ismerik. Én szerintem ember nincsen, aki ne tudná elhelyezni legalább a történelmi vonatkozásait és a várat. De mit tud hozni ez a sok-sok program ennek a településnek?
3: Hát mindenképpen ugye fontos, hogy látogatót hozzon, de nagyon fontos az is, hogy úgy jöjjenek a látogatók, hogy tartalmat tudunk nekik biztosítani, nem csak egy egyszerű élményt, nyilván ez is nagyon fontos, de nagyon nagy törekvésünk van az önképzés igényének a kiszolgálására és a kulturális örökség turizmusnak a fejlesztésére oly mértékben, hogy Fűzér, mint fogadó terület, élhető település maradjon továbbra is.
1: A rendezvény keretében a magyar kultúra új lovagjait is felavatta a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Az egyik díjazott Matul Péter kárpátaljai magyar szobrászművész volt, akinek ismert alkotásai közé tartozik a vereckei honfoglalási emlékmű, valamint a sátoralja újhelyi centenáriumi turul emlékmű. Ugyancsak a magyar kultúra lovagja lett dr. Tóth Gergely, a Magyar Harcosok Bajtási Közösségének központi vezetője, a Hadak útján című folyóirat szerkesztője, aki a diaszpóra magyarságának emlékeit örökíti meg fotókon. A következő percekben dr. Tóth Gergellyel beszélgetek.
4: Tóth Zsolt most már barátomnak tekintem, ugye tavaly ősszel közölte a hírt, hogy neveztek erre a díjra. Ez nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt a számomra. Hát annyit még hadd tegyek hozzá, hogy tavaly március 15-ével megkaptam a Magyar Érdemrend Lovak Keresztjét is, ugyanezért a tevékenységért, tehát a hagyományőrzésért, illetve a magyar diaszpóra tárgyi emlékeinek fényképes dokumentálásáért. De tehát az is egy nagy megtiszteltetés, öröm, de ez ugyanakkora, sőt talán még egy fokkal nagyobb, hiszen hát civil szervezetek figyeltek fel arra, amit csinálok, és hát ez mondjuk igazából, ha úgy veszük, ez az országnak a szíve, lelke, úgyhogy ennek nagyon örültem, és annak is, hogy a Zsolt megteremtette annak lehetőségét, hogy ne a januári Stefánia palotabeli átadáson kapjam meg, amikor sajnos nem voltam itthon, hanem most a gyönyörű várban, úgyhogy hát ez tényleg olyan, hogy megemelengeti az ember szívét, és nagyon hálás vagyok érte, külön azért is, hogy a szüleim, akik már idősödnek, de ezt megélhették, ezeket az elismeréseket, és hát gyönyörű az időjárás is, és nagyon kedvesek az emberek, akikkel találkoztunk mind tegnap este, mind ma délelőtt eddig, úgyhogy nagy örömmel várom a program folytatását.
1: Mitől lett az ön számára érdekes ez a terület, hiszen például a diaszpóra tárgy emlékeinek a fotózása az idézőjelben csúnya szóval mondva egy kuli munka, hiszen egymástól elszólt apró szorványterületekről van szó, nehéz ezeket felkutatni, nehéz oda eljutni, messze vannak a többsége. Miért pont ez keltette fel az érdeklődésén?
4: Hát tulajdonképp ugye én a doktori tanulmányaimat külföldön végeztem az Egyesült Államokba, és ott nyílt ki előttem ez a világ, ugye, ahogy a helyi magyarokkal beszélgettem, és láttam, hogy mennyi minden létezik, magyar templomokat építettek a régi kivándorlóink, magyar klubokat, ahol összejöhettek, megélhették magyarságukat, aztán a sok régi magyar síremlék, ugye a régi magyar bányászoknak vagy acélmunkásoknak az emlékei, magyar utcanévtáblák, szobrok, emléktáblák, magyar vendéglők, akármilyen látható emlék, úgyhogy, de egyébként nagyon jól összefoglalta, úgyhogy ez egy rossz szóval, de egy kuli munka, detektív munka is, és hát rengeteg kutatással jár, illetve hát kilométer levezetésével, úgyhogy hát ez mondjuk elsősorban a személyes élmények alapján, illetve a kinti ismerősök, barátoknak az elbeszélései alapján vált számomra érdekessé, illetve hát az által, hogy láttam, hogy mennyi önkéntes munkát tesznek az ottani magyarok is bele ezekbe az intézményekbe. És hát itten, hogyha környéken körülnézünk, tegnap idefele jövet, édesanyámmal megálltunk Nekézsenybe, illetve Nagybarcán, a Bükk alján, ahol két emigráns nagyságunk, ugye Szelecki Zita, illetve Tollas Tibor is nyugszanak, illetve onnan származnak, tehát ilyen visszakapcsolódás szintjén. Tegnap is fényképeztem a magához, a témámhoz. Úgyhogy mindig összekötöm az egyik helyszínt azzal a lehetőséggel, tehát ahol éppen vagyok, hogy ott mit találok, ami a témához kapcsolódhat. Úgyhogy hát a Zemplén meg a gyönyörű, és hát Borsodabói Zemplén meg tudjuk, hogy annyi kiemelkedő embert adott a magyarságnak, hogy az mondjuk ritka a Kárpát-medencén belül is.
1: Kedves hallgatóink, Perényi Péter koronaőr 500 éve menekítette a magyar Szent Koronát Füzér várába a Mohácsi csata után. Erre az évfordulóra emlékeznek a zempléni hegyközfestői településén egy éven át, hiszen a koronát is ennyi ideig őrizték az erődítményben. A jubileumi év nyitó ünnepségét a Szent Korona másolatának jelenlétében többnapos rendezvény sorozatba illesztették a füzériek, aminek része volt a kerek évforduló alkalmából elkészített emléktábla avatása is Perényi Péter mellszobránál. Az eseményről hallották összeállításunkat.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a Sátor Alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban a múzeumi napközi. A gyerekek a nyári szünet utolsó hetében játékos feladatokon keresztül ismerik meg a múzeum gyűjteményét, de kirándulnak, és a természettudományi foglalkoztatóban különleges kísérletekre is van lehetőségük. A tábor vezetőjével, Géciné Nagy Máriával, Jászter Beáta beszélget.
2: Több mint 10 éves már Sátor Alja újhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban a napközis tábor, amely mindig augusztus utolsó hetében van, és egy kicsit előkészíti már a gyerekeket az iskolai életre, meg a szabályokra, meg a napirendre. Géciné Nagy Mária múzeumpedagógussal, a tábor szervezőjével, ötletgazdájával beszélgetek, de azért 10 év alatt felnőtt már egy olyan csapat, akik nagykorúak, biztos visszajárók, akár ebbe a múzeumba, akár más múzeumba. Hogyan gondolsz vissza az elmúlt évekre?
3: Igen, nagyon sokan már felnőttek közülük, és visszajárnak, sőt, van olyan, aki már középiskolás iskolai közösségi szolgálat alkalmából tér vissza, vagy ha más nem, örömmel köszöntjük egymást jövetmenet az utcán. Ez mindig egy különleges lehetőség arra, hogy a múzeumi életet egy kicsit megismertessük a gyerekekkel, és másként máshogy, mint egy normál múzeumlátogatót. Tehát itt egy kicsit a kulisszatitkokba is betekintenek, minden nap van kézműves foglalkozás, múzeum pedagógiai foglalkozás, de természetesen szabad program és játék is, hiszen azért is került augusztus utolsó hetére ez a múzeumi napközis tábor, mert iskola végét követően nagyon sok más egyéb iskolai napközis táborok vannak, viszont ilyenkor már kevesen mennek nyaralni, már kéznél kell, hogy legyen a gyermek, hogy az iskolára egy kicsit felkészüljenek, az eszközöket megvásárolják, és itt már egy kicsit ráhangolódnak ismét a koránkelésre, bizonyos fajta kötöttségekre, hogy vannak olyan munkadarabok, mondjuk kézműves programoknál, amit kérek, hogy mindenképpen készüljen el, de van olyan, amikor tényleg szabad program, és önállóan is játszhatnak.
2: Az ember azt gondolná, hogy egy héttel a tanévkezdés előtt már nem lehet a gyerekeket rávenni arra, hogy bármilyen táborba menjenek, mert még szeretnének otthon lenni, kihasználni a szünet utolsó pillanatait, de hát ebben a táborban mindig sok gyerek van, és emlékszem olyan évre, hogy kettőt is kellett egymás után rendezni, mert akkora volt a túljelentkezés. Valami titka van ennek a tábornak, most szeretnénk ezt hallani.
3: Én igyekszem olyan lehetőségeket teremteni, hogy jól érezzék magukat. Tehát, ahogy említettem, hogy bizonyos kötöttségek nyilván vannak, de ezek nem olyan kőbevésett szabályok, hiszen amikor megérkeznek a gyerekek, akkor látom, hogy milyen csapat jön össze az adott évben, és ez bizonyos programokat meghatároz olyan szinten, hogy elmenjünk egy-egy órát a játszótérre, vagy már olyan korú csapat jön össze, hogy ők már nem szeretnék ezt különösebben, és néhány ilyen hétfő délelőtti beszélgetés során kiderül az, hogy ki az, aki legózni szeret jobban, ki az, aki pezülözni szeret jobban. Tehát itt a lehetőség sok mindenre adott, és a múzeumi foglalkozásokon, tehát a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, ott pedig már feleleveníthetik az ismereteiket, illetve a tudásukat, amiket korábban az iskolában, vagy akár itt a foglalkozásokon tanultak, és újakat is szerezhetnek. Tehát mindennek így a kombinációja szerintem az, ami sikeressé teszi ezt a tábort, hogy kicsit másképpen jönnek a múzeumba, és élményszerűen szerezhetnek információkat.
2: Milyen információkat szerezhetnek itt, azt is mondjuk el a hallgatóknak?
3: Hát minden, ami a múzeumunk gyűjteményi körébe, illetve a kiállítási anyagába beletartozik. Természetismeret, helytörténet, a vártörténet, a régészetnek a mozzanatai, illetve néphagyományok, hiszen most is lesz majd táncház, ahol kicsit néptáncolhatnak is a gyerekek. Ezért is jó, hogy vegyes a múzeumi gyűjteményünk, mert hogy mindegyikből egy pici szeletbe belekóstolhatnak játékos formában.
2: A te szakterületed az a természet, és Zemplénnek a kincsei, és van egy kiváló természettudományi foglalkoztatótok, ahol meg olyan eszközöket próbálhatnak ki, amihez a hétköznapokban nem juthatnak hozzá.
3: Igen, most ez a táborunk fő helyszíne, a múzeumpedagógiai foglalkoztatóterem, és itt minden fiókban lapul valami, ahová csak néznek a gyerekek, rögtön valami kérdés vagy észrevétel megfogalmazódik bennük, és erről rögtön tudunk beszélgetni. És ez a legfontosabb dolog, hogy ők maguk kíváncsiak-e dolgok, magukra, és hogyha olyanokról beszélgetünk, sokkal jobban megmarad bennük a későbbiek folyamán is.
2: Azért a több mint 10 év alatt te láttad a felnövekvő gyerekeket. Mennyiben kell másképp foglalkozni egy mostani gyerekkel, mint mondjuk 2014-ben vagy 15-ben egy gyerekkel? Sokszor mondjuk, hogy jaj, ez a digitális világ már olyan gyerekeket nevelt föl, akiket nem lehet lekötni semmivel, csak az okos eszközökkel.
3: Van, hogy itt is emlékeztetni kell, figyelmeztetni kell őket, hogy nem most nem vesszük elő a mobiltelefont, vagy eltesszük a mobiltelefont. Sokkal gyorsabb, rohanóbb lett az élet, tehát azt nehéz megértetni a gyerekekkel, hogy az adott pillanatban foglalják el magukat, és nagyon sokszor jön a kérdés, hogy ezután mit fogunk csinálni, ebéd után mit fogunk csinálni, majd mi lesz a program, és kicsit le kell őket lassítani, hogy azt majd akkor megbeszéljük aktuálisan, most ezt élvezzük ki, hogy most éppen milyen munkafolyamatot végzünk, tehát ebben is egy kicsit másabb, illetve az elmúlt 10 évben láttam azt a folyamatot, hogy egyre kevésbé vesznek könyvet a kezükbe. Tehát számomra mindig nagyon fontos az olvasás népszerűsítés, tehát most is az asztalokon itt-ott van kint könyv, foglalkoztató teremben főleg, és 10 évvel ezelőtt még úgy mentek önállóan, és nem kellett buzdítani őket, mentek, lapozgattak, kinyitottak egy-egy könyvet, ami érdekelte őket, és most nem, tehát ott állhat toronyban a könyv, nagyon ritka az, hogy maguktól leemeljenek egyet, és lapozgassanak, azért természetesen mindig van egy-egy kivétel, de ebben is látom a változást.
2: Te nagyon sokat teszel itt a környéken a gyerekek környezeti neveléséért. Szívügyed az, hogy szeressék a természetet, és minél közelebb kerüljenek hozzá. Hogyan látod, milyen a mai gyerekeknek, azoknak, akiket te látsz, akikkel te kapcsolatban, vagy milyen a kapcsolatuk a természettel? Van-e egyáltalán kötődésük hozzá?
3: Hál' Istennek azért olyan környéken élünk, hogy itt azért még van kapcsolat, vagy nagyobb a kapcsolat, mint hogyha nagyvárosi környezetből élő gyerekcsoport érkezik. És hát azt veszem észre, hogy azok a gyerekek, akik már többször voltak a foglalkozásaimon, akkor itt örömmel adnak választ a kérdéseimre, akár egy szalamandráról, szarvasbogáról, vagy legyen bármiről szó, hiszen itt délelőtt is már ilyen gumiállatokkal játszottak, ilyen tápláléklánc, meg fejlődési folyamatokat raktak ki, tehát játszva tanulnak már ilyen módon, és mindig van olyan, aki rácsodálkozik, hogy jé, ez a katicabogárnak a gyereke, a lárvája, hogy ez így néz ki, és valószínűleg, hogy ők már akkor ezt otthon a családban is így adják tovább, hogy akkor milyen érdekes dolgot hallottak, tehát nagyon fontos ilyen gyerekeknél ez a természetismereti nevelés, mert akkor ezzel a tágabb környezetüket is valamilyen szinten fejleszthetjük, vagy érzékenyíthetjük a természetismereti irányában.
2: De régen teljesen természetesnek tűnő reakció volt az, hogy egy gyerek mondjuk, ha kiment, meglátott egy gyepet, egy pázsitot, akkor azonnal bele

0: mindenféle dolog majd rámászik. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy egy kicsit másabbak már a mai gyerekek, de nyilván nem árt az óvatosság sem abból a szempontból, hogy nem tudom ilyenkor, hogy ki mire érzékeny, allergiás, tehát nem fogunk itt mezitlábmászkálni a fűben érzékenyítés kedvéért, de azért igyekszünk sok mindenről beszélgetni majd ebben a témakörben.
1: Biztos kaptál már visszajelzést városi pedagógusoktól, vagy a környéken élő pedagógusoktól és szülőktől arról, hogy mi mindent adsz, vagy mi mindent tanítottál meg itt a múzeumban a gyerekeknek, mert ez biztos, hogy nem múlik el csak úgy.
0: Igen, bízom benne, hogy tehát ez azért is van, azért is csinálja az ember, hogy ilyen eredménye is legyen. Szoktak jönni visszajelzések, és nyilván a visszajáró gyerekek azt bizonyítják, hogy jól érezték magukat, és vannak, akiknek a testvére is itt van már, vagy már a testvért is belenőtt a táborba, és hozza magával. Tehát most is az arány az körülbelül olyan, hogy a fele gyermek új, mert hogy a testvér, vagy ismerős unokatestvér már volt, és tetszett neki, és vannak a régi visszajáró táborosok. Azért el szokott hangzani az a kérdés, hogy és jövőre jöhetek, vagy már ugye nem növök ki abból az életkorból, és szoktam mondani, hogy akkor emelünk majd egy évet az életkorhatáron.
1: Emlékszel, gyerekkorunkban matek órán volt az a gépes feladat, hogy bedobunk valamit a gépbe, és aztán kijön. Na most ide bejön a gyerek hétfőn, és pénteken jó eséllyel mi mindennel fog távozni.
0: Remélem, hogy sok élménnyel, illetve új barátokkal is, hiszen akik egy kicsit tartózkodóan érkeznek, és nehezen engedik el a szülő kezét, egy óra múlva már látom, hogy felszabadultan játszanak, hiszen itt tényleg sok minden varázshomoktól kezdve különböző játékok előkerültek a szabad program alatt, és akkor így már társulnak, bevonják egymást, bevonódnak a különböző játékokba, és jó néhány új ismerettel is, ami a múzeumra vonatkozó ismerettel, mert ugye a gyűjteményi körünkre vonatkozóan helytörténeti ismeretekkel, hogy melyik épületnek mi volt régen a funkciója, illetve ma itt a városban, és remélhetőleg a következő éven ismét viszonyt látjuk majd egymást a táboros gyerekekkel, de hogyha nem, akkor mindenképpen élménnyel, egy múzeumi élménnyel lesznek gazdagabbak, és úgy nyitják majd a szeptembert.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, jó táborozást kívánok!
0: Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban a múzeumi napközi. A gyerekek a nyári szünet utolsó hetében játékos feladatokon keresztül ismerik meg a múzeum gyűjteményét, de kirándulnak is, és a természettudományi foglalkoztatóban különleges kísérletekre is van lehetőségük. A tábor vezetőjével, Géciné Nagy Máriával, Jászter Beáta beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svédasztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszont hallásra Bódisz Attilát hallották.
3: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja egyetem sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek kiutat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzika galagonya lesz. Az évadban többek között a harmadik Richard, a Holt Költők Társasága, a Kurázsi Mama és gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos Asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ilya Bocsarnikovsz főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett, 380 előadással és összesen több mint 101 ezer nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyékládházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
1: Az időjárásról.
5: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután államalapító István király történelmi nagyságáról, államszervező munkájáról, kül- és belpolitikájáról beszélgetünk dr. Ringer István történész múzeumigazgatóval.
2: A saját kortársai is egyértelműen pozitívan ítélték meg az ő tevékenységét, aminek hát nyilván az egyik fontos oka az egyház pártoló és a kereszténység terjesztésében, a hit terjesztésében tevékeny szerepet vállaló személyisége volt. Ugye fontos utalni arra is, hogy ő egy nagy zarándokutat is nyitott egyébként a Szentföldet, tehát Európa szívét kapcsolta össze Jeruzsálemmel, ha lehet így fogalmazni, hiszen biztosított az zarándokok számára az átjutást az ő országán, és hát a kortársak, a későbbi kortársak ezt mind jelentős pozitívumként emlegetik föl, és hát nyilván a későbbi 1083-as szentélyavatása sem történhetett volna meg, hogyha a saját kora, illetve a közvetlen utána következő generáció nem így vélekedik róla. Igen, ő egy olyan személyisége a történelmünknek, akinek a megítélése osztatlanul pozitív, és akinek a személyhez a későbbi korok ideológiáktól átitatott véleményei sem tettek semmi olyasmit, ami nem való. Hatalmas munkát végzett, tehát egy olyan tevékeny államszervező munkát és egy olyan feladatot vállalt, ami azt gondolom, hogy a korabeli Európában, az 1000 körüli Európában tényleg egy nagyon komoly teljesítmény volt.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: színpadán.
1: Pillancsunk bele az augusztus 28-ai kalendáriumba. Ma az Ágostonok és az Alfredek ünneplik névnapjukat. Az Ágoston latin eredetű név az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fenkölt. Az Alfred germán eredetű név jelentése tündér vagy tanács. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1749-ben ezen a napon született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. Goethe sokoldalú tevékenysége kiterjedt az irodalom és művészet elméletre, a filozófiára, a történelem és a természettudományok területére. Főműve a Faust volt. Jóval később, 1908-ban, szintén augusztus 28-án született Robert Merle, francia regény és drámaíró, esszéista, irodalomtörténész. A Sorbonne Egyetemen végzett, majd behívták katonának, részt vett a dunkerque-i csatában, majd 3 évig német hadifogságban volt. A dunkerque-i tragédia végakkordjait Két nap az élet című egzisztencialista színezetű regényében örökítette meg, ezért a műért kapta 1949-ben a Goncourt díjat. Későbbi regényeiben is a háború, az erőszak és a tömegtéboly eredőit és hatásait igyekszik bemutatni. Híresebb regényei még a Mesterségem a halál, a Sziget, a Monkáda, az Állati elmék, a Malevél és a Védett férfiak. Még egy jeles esemény augusztus 28-ához, 1963-ban ezen a napon tartotta meg Martin Luther King Jr. amerikai baptista tiszteletes, a Van egy álmom kezdetű híres beszédét. Martin Luther King polgárjogi harcos, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége volt. A washingtoni menetelés során megtartott Van egy álmom kezdetű beszéde óriási nyilvánosságot hozott a polgárjogi mozgalomnak, Kinget pedig a történelem egyik legnagyobb szónokává emelte. Martin Luther King 1968. április 4-én Memphisben merénylet áldozata lett, lelőtték. Kedves hallgatóink, az augusztus 28-ai nap krónikáját hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Selfi. Nyolcvanas évek, tinédzser szoba, dominó bútor, ízlés szerint forgatva faltól falig. Pajtás és kockás magazin hányaveti módon az asztalra dobva, Rahám óriási tenyere meretten feszül a címoldalon, mintha el akarná takarni az olvasó elől a képregény történéseit. A polcon néhány kötelező olvasmány, esetleg kalandregények Coopertől. Játékok itt-ott feltűnnek az ágy aljától a plafonig, zöld ugróbéka, gazdálkodj okosan, Moncsicsi baba. A legerősebb hatás mégsem ezekben a tárgyakban keresendő, sőt nem is a hengerelt mintájú, magyar tengeresen hullámzó falban, hanem azon a kijelölt területen, ahol a lázadás engedéllyel végezhető. Poszter forradalom az ágy felett. Néhány nézetméter, ahová a hősiesség, a divat, a sport, a zene odatapadt. Neoton, Beatrice, Depeche Mode, Modern Talking, Boris Becker, Kesjár Csaba, Senna, Pataki Ági mind-mind készségesen tekintenek alá, és élénk színeket szórnak az éjszaka vakaplakára. Itt történik meg a csoda, akár egy házi oltár előtt. Hangkis elemér szavaival élve beléjük sűrítenek mindent, ami a mindennapi életben hiányzik az embereknek. Az élet teljességét. Ma, ha egy fiatal vágyait, reményeit, eszményeit szeretnénk megtudni, már nem a vakoló kanállal táplált fal adja a fülest. A Twitter, a Facebook, a MySpace olyan közösségi hálózatok, ahol a posztfalon minden elmondott szó, kitűzött kép, feltöltött videó hangsúlyt kaphat. Az élettörténet fonala a regisztrációtól nyomon követhető, kommentelhető, megosztható. S talán mindennél többet elmond a selfie, ami egy portré, ahogy látni, láttatni kívánjuk magunkat a világhálón. Az önsztárolás egy fajtáját valósítjuk meg a selfie-vel, amikor a fotónkat különböző alkalmazások segítségével egy híres magazin címoldalára varázsoljuk. A népszerű, ismert személyiségek mellé felkerülünk mi is a falra. Nem csak egy képmanipuláció erejéig, de akár valóságosan, ha egy közös selfie elkattintására nyílik lehetőség. Nincs olyan valamit is magára adó orgánum, ami nem dolgozta volna föl a selfie kérdését. Olyannyira uralja a gondolatokat és a virtuális teret, hogy 2013-ban Magyarországon az év ifjúsági szavának választották. Az Oxford Dictionaries felmérésében ugyanebben az évben pedig abszolút győztes lett. Hírt adtak már az új selfiző drónról, Rembrandttal, az önarckép rekorderrel vonták párhuzamba, és arról is tudhatunk, hogy Anasztázia hercegnő már 1913-ban nyomott egy selfit. A Bermuda elnevezésű zenei formáció zseniális klipet forgatott a London című számukhoz. Ez a nóta sem mentesül a fiatalokat foglalkoztató kérdésektől, a kivándorlás, a férfi, nő közötti vonzalom és természetesen az önkép. Az egész valahogy gyanúsnak tűnik, olyan mint egy geg, a szám üzenete, mintha az elhangzott állításoknak a fordítottja lenne. Gyere, csináljunk egy képet, hogy milyen lesz, az mindegy. Vagy szerinted Londonban jobb lesz, de úgyis pár hét és hazajössz. Nem mindegy, hogy hol vagyunk, milyen képet posztolunk, hiszen a virtuális fajsúlyunk, Facebook kasztunk ez alapján dől el. Tari Anna Mária szerint a net azt a képet támogatja, ami tökéletes. Ezért megteszünk mindent, hogy az legyen. Miközben a profilképünket élesítjük, komponálunk egy soha sem volt országot, a jelen elszürkül s eltávolodik. Ezért a laptop fedele nem záródik le, az iPad képernyője nem sötétül el, mert megnélkülhetnékünk támad a tökéletes sorsunktól. Ahhoz, hogy tisztában legyünk magunkkal, Jules Supervile szavai ébresztőek.
Nem az a fontos, hogy mindenütt legyünk, hanem hogy válasszunk egy kis zugot, legyen az fa, vagy ház, vagy asszony, vagy egy darab kenyér, de minden fényt kioltva jöjj, ha meg akarod érteni.

0: létre való. Egy társul szegődő gondolat.
1: Odafent.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. augusztus 28-án pénteken délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A nyugdíj minimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíj minimumot 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban a múzeumi napközi. A gyerekek a nyári szünet utolsó hetében játékos feladatokon keresztül ismerik meg a múzeum gyűjteményét, de kirándulnak is, és a természettudományi foglalkoztatóban különleges kísérletekre is van lehetőségük. A tábor vezetőjét, Gécziné Nagy Mária múzeum pedagógust hallják a programsorozatról.
2: Hát minden, ami a múzeumunk gyűjteményi körébe, illetve a kiállítási anyagába beletartozik, természetismeret, helytörténet, a vártörténet, a régészetnek a mozzanatai, illetve néphagyományok, hiszen most is lesz majd táncház, ahol kicsit néptáncolhatnak is a gyerekek. Ezért is jó, hogy vegyes a múzeumi gyűjteményünk, mert hogy mindegyikből egy pici szeletbe belekóstolhatnak játékos formában. Én igyekszem olyan lehetőségeket teremteni, hogy jól érezzék magukat. Tehát bizonyos kötöttségek nyilván vannak, de ezek nem olyan kőbevésett szabályok, hiszen amikor megérkeznek a gyerekek, akkor látom, hogy milyen csapat jön össze az adott évben, és ez bizonyos programokat meghatároz olyan szinten, hogy elmenjünk egy-egy órát a játszótérre, vagy már olyan korú csapat jön össze, hogy ők már nem szeretnék ezt különösebben, és néhány ilyen hétfő délelőtti beszélgetés során kiderül az, hogy ki az, aki legózni szeret jobban, ki az, aki pezülözni szeret jobban. Tehát itt a lehetőség sok mindenre adott, és a múzeumi foglalkozásokon, tehát a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, ott pedig már feleleveníthetik az ismereteiket, illetve a tudásukat, amiket korábban az iskolában, vagy akár itt a foglalkozásokon tanultak, és újakat is szerezhetnek. Tehát mindennek így a kombinációja szerintem az, ami sikeressé teszi ezt a tábort, hogy kicsit másképpen jönnek a múzeumba, és élményszerűen szerezhetnek információkat.
1: Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, amely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló S889-es személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva a várost, tájékoztatott a miniszter. A bejegyzés szerint egy merőben új megoldás az, hogy egy városon belül csak a ráhordás célzó járat indul, ezért folyamatosan figyelik az utasforgalmat, és a tapasztalatok alapján döntenek majd hosszú távú alkalmazásáról. A népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester. A hivatás szeretetét felmenőitől örökölte és tovább is adta gyermekeinek. 2004-ben építette fel műhelyét, ahol boroshordók és díszhordók, valamint pálinkás hordók és különböző borászati eszközök készülnek. A munkához elsősorban a környékről származó fát használnak, miközben a régi mesterségbeli tudást a korszerű technológiával is ötvözik. Hotyek Attila tevékenysége tevékenysége nem merül ki a hordók készítésében, az erdőbényei kádár mesterség bemutatásában és továbbadásában is nagy szerepet vállalt. A díjjal a mester több évtizedes munkáját, valamint a Tokaj-hegyaljai kádár mesterség megőrzéséért és továbbadásáért végzett tevékenységét ismerték el, Hotyák Attilát hallják.
3: Hát végül is nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta csináljam, amihez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász. Mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei.
1: A nagy társadalmi és gazdasági kihívásokra, elsősorban a környezetvédelemre, az egészségügyre és a technológiára fókuszálva alakítják át Magyarország tudományos és innovációs stratégiáját, közölte a tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár az Országgyűlés Oktatási Bizottságának ülésén, bejelentve, hogy 2031-re egy 11 intézetből álló 2000 kutatót foglalkoztató alkalmazott kutatásokra szakos hálózat létrehozását tervezik, elsőként a víztudományi és egy mesterséges intelligencia kutatóintézet felállításával. Horváth Péter kiemelte, a stratégia kidolgozásakor mintegy 10 000 kutató és több ezer innovátor véleményét gyűjtötték össze. A cél, hogy Magyarország javítsa a jelenlegi európai összevetésben kedvezőtlen tudományos és innovációs pozícióját. Emlékeztetett, Magyarország számos ilyen statisztikában a 20-22. Hely körül áll az Európai Unión belül. Az államtitkár szerint reális célkitűzés lehet az uniós rangsorban a 15. hely elérés. Hangsúlyozta, hogy nem önmagában a rangsor javítása a cél, hanem egy olyan stratégia kialakítása, amely a nagy társadalmi kihívások mentén szervezi a kutatást és az innovációt. 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva-patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. A Tolcsva-patak Clean Up akciót a Petkupa szakmai és logisztikai segítsége tette lehetővé. A kezdeményezés legfontosabb eredménye a szervezők szerint azonban talán nem is az összegyűjtött hulladék mennyisége, hanem az, hogy a helyiek maguk álltak a patak megtisztításának élére, Kővári Zoltán helyi önkormányzati képviselő, az egyik kezdeményező nyilatkozott az akcióról.
4: Bő egy éves történet, én, mint Tolcsva képviselője, több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva-patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda élő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tócsva patak akkor még nem volt része a Petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tócsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tócsva is felkerült, és a Tócsva patak is felkerült a Petkupa térképére. Ez a lendület ez ahhoz kellett, és a lendületen túl azért adott ez nekünk nagyon nagy segítséget, mert a petkupások segítettek abban, hogy ezt a rengeteg szemetet, amit kiszedtünk és kiszedünk a patakból, ennek az elszállításában ők tudnak nekünk segíteni, és ez adott nagyon nagy lendületet ennek a történetnek, és így tudtunk belefogni ebbe a takarításba.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, államalapító István király történelmi nagyságáról, államszervező munkájáról, kül- és belpolitikájáról beszélgetünk a következő percekben dr. Ringer István történész múzeum igazgatóval, a riporter Jászter Beáta.
2: István királyt, mint államalapítót emlegetjük, és ha mai szóval akarunk élni, akkor azt mondhatjuk róla, hogy egy rendkívül innovatív ember volt, hiszen kicsit szakított a hagyományokkal, és egészen új alapokon szervezte meg az államát. Miért lehet őt egy ilyen újítónak felfogni?
3: Valóban jellemezhetjük őt így, a fenti jelzőkkel, bár annyit azért fontos kiemelni, hogy nem légüres térben kezdődött az ő állam alapító, vagy államépítő és egyházszervező tevékenysége. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy édesapja Géza rakta le az alapokat, és hát a mű vetetőzése, vagy elkészítése volt az, ami István személyhez köthetőd a kereszténység felvételében, sőt az államszervezés korai formáinak kialakításában azért már Géza szilárd alapokat hagyott örökül fiát. Hát valóban, hogyha számba vesszük a Szent Istváni művet, és végigmegyünk pontszerűen, vagy fejezetenként Szent István állam és egyház szervező tevékenységén, akkor számos novumot láthatunk benne, amit hosszasan lehetne sorolni, kezdve az önálló pénzveréstől, vagy a szuverén államiság egyik fontos jellemzőinek számító önálló törvényalkotásról, az írásbeliség megjelenéséről és elterjedéséről, az oklevéladási szokások megjelenéséről, és hát tulajdonképpen a kereskedelem pénzforgalom beindulása is nagyon fontos változások történtek. Hát ugye az Istváni mű fontos alapja egy olyan külpolitikai konszolidáció volt, ami a szomszédos államokkal, részben dinasztikus házasságok, részben jó politika által létrehozott jó viszonyban gyökerezett, és ez volt az a helyzet, ami lehetővé tette ezt a roppant nagy államszervező és egyházszervező munkát, ami István uralkodásának 38 évét jellemezte. Ugye a szuverén állam fontos ismérő volt az önálló pénzvedés, illetve az önálló törvényhozás, ezt nyugodtan nevezhetjük a pénzverés esetében forradalmi változásnak a magyarság történetében, hiszen még a 9. századi nomád, majd későbbi törzsi állam és Géza fejedelemsége idején sem használtak kereskedelemben ellentételezésként pénzt, és pénzforgalomról sem beszélhetünk. István által veretett pénzek már egyértelműen kereskedelmi célokat szolgáltak, és az általa hozott adónemek ellentételezése is ezekkel az érmékkel történt, hogy István a két veretét ismeri a kutatás. Egy olyan obolus vagy más olyan féldenár, amiből számos példány ismert, nem csak a Kárpát-medence, hanem egész Európa területéről. Ez egy színezüst veret volt, amiben német előképek vezették Istvánt. A harmadik Henrik Vajor herceg által kibocsátott pénz mintájára veretett István is érmeket, és van egy másik különleges veret, amit csak 1968 óta köt az ő személyhez a kutatás, ami valószínűleg már nem forgalmi pénzként forgott, hanem valamiféle emlékéremként koronázása vagy összefüggésben kerülhetett kibocsátásra. Ugye a szuverén államiságnak egy másik fontos letéteményese volt az önálló törvényalkotás, törvényhozás. István törvényeiben összesen két törvénykönyve maradt ránk. Az elsőben 35, a másodikban pedig 21 paragrafus foglaltatik, erőteljes német hatás mutatható ki úgy szintén. A bajor jognak, a különböző frankzsinati határozatoknak és német területeken kiadott okleveleknek a stílusa, frazeológiája jelenik meg a törvények bevezető szövegeiben. Tehát az erőteljes német hatás az tény, viszont a törvényekben foglalt problémák azok az ország sajátos belső viszonyaira mutatnak, tehát nagyon konkrét és egzakt törvényekről van szó. A kutatók nagyjából egyetértenek abban, hogy ezek a törvénykönyvek nem egy törvényalkotási folyamatnak a végeredményeként születtek meg, hanem egy nagyon hosszú, egy több éves évtizedes törvényalkotói munka eredményei ezek a paragrafusok, és csak később lettek egységes törvénykönyvbe összeszerkesztve. A második törvénykönyv kapcsán az a álláspont, hogy ez nem is István életében, hanem első András uralkodása alatt lett összeszerkesztve, és ugye ez istvánkori törvényeket egy 12. századi kódex, a Admonti kódex örökítette ránk. Hát az István által hozott törvények azok nagyon gyakorlatias rendelkezések, amik az állam és egyház szervező munkának tulajdonképpen a kritériumai is voltak. Ugye ő írja elő a kötelező vasárnapi templomba járást, 10 falura rúd templomépítés kötelezettségét, a papok egyházi személyek védelmét, a vendégnépek, hospeszek letelepítésének elősegítését, de a törvényeiben jelenik meg az egyházi adó, a tized. Ezek mind-mind olyan törvények voltak, amikre egyébként későbbi királyaink is hivatkoztak, és nagyon érdekes, egy közvetett bizonyítékunk van arra, hogy nem is maradt fönt későbbi átirat tartásba sem az összes általa hozott törvény, ugyanis Könyves Kálmánnak van egy olyan törvénye, amelyben hivatkozási alapként tekint Első István hasonló rendelkezésére a kereskedők által fizetett vámokról szól ez a törvény, ilyet viszont az István törvényei között nem ismerünk. Ez azt bizonyítja, hogy valószínűleg több hozzá az ő személyhez köthető törvényerejű rendelkezést hozott ő, illetve a szenátus előkelőségei.
2: Többen írták és mondták is, történészek különböző korokban, hogy István király és vele Magyarország egy igazi kapocs vagy akár híd is lehetett a keleti és a nyugati kereszténység között.
3: Ez valóban így van, már csak az ország, a magyar állam geopolitikai helyzetéből fakadóan tulajdonképpen a történelem folyamán azt lehet mondani, hogy akár a régészeti koroktól is a Kárpát-medence mindig egy kapocs volt kelet és nyugat között, sőt, úgy is lehetne apostrofálni ezt a területet, mint ami kelet és nyugat határán helyezkedik el. De valóban így van, és sokáig egyáltalán nem volt egyértelmű az, hogy melyik rítusú egyházhoz csatlakozik a magyar kereszténység, illetve hogy melyiknek a dominanciája érvényesül. Nagyon sokáig párhuzamosan, nem csak István alatt, de a későbbi Árpádházi uralkodók is alatt a görög rítusú szerzetes rendek, apáca rendek is ilyen alapítású egyházak azért jelen voltak Magyarországon, sőt István maga is támogatta ezeket az egyházakat, ugye a Veszprémvölgyi apácakolostor, görög rítusú apácakolostor alapítása és adománylevele. Az ő személyéhez köthető nagyon erős dinasztikus kapcsolatok is voltak a keleti államok, elsősorban Bizánc és a Magyar Királyság között, nem csak István, hanem a későbbi évszázadok alatt is, tehát nyilvánvalóan ez is politikai alapot teremtett arra, hogy a görög rítusú egyház megjelenjen a Magyar Királyság területén.
2: Amikor István király meghalt, nem volt kire hagyja a művét, hiszen a fia előtte halt el, ezért nem tudták folytatni azt a művet, az istváni művet, amit ő megkezdett. Helyette a velencei orzeuló Péterre bízta tulajdonképpen a magyar koronát és Magyarországot. Nagyon sok idő kellett ugye, amíg újra magához tért Magyarország az ezutáni kicsit kaotikus vérzivataros időkből.
3: Hát valóban így van, ez egy nehéz időszak volt, az istváni mű áthagyományozása, ugye valóban a általa kiszemelt és az uralkodásra hát minden tekintetben alkalmasnak vélt fia Imre herceg egy baleset következtében 1031-ben elhunyt, és hát egyáltalán nem volt egyértelmű az, hogy ki követheti a trónon. Ugye Istvánt nem az egyébként vérségi elven a koronára jogot formáló vazult tartotta alkalmasnak a műve folytatására, hanem unokaöccsét, Orzaulótó velencei dózsénak a fiát Pétert. Hát ő került a trónra István 1038-as halálát követően, és hát igazából valóban ez egy zűrzavaros időszak volt, ami jó néhány év, sőt évtizedek kellett ahhoz eltelnie, hogy az a mű, aminek az alapjait ő lerakta, szilárd maradhasson és tovább épülhessen.
2: István király megítélése mindenféle korban, az őt követő századokban, de akár most is lassan 1000 éve az ő műve után rendkívül pozitív.
3: A saját kortársa is egyértelműen pozitívan ítélték meg az ő tevékenységét, aminek hát nyilván az egyik fontos oka az egyház pártoló és a kereszténység terjesztésében, a hit terjesztésében tevékeny szerepet vállaló személyisége volt. Ugye fontos utalni arra is, hogy ő egy nagy zarándokutat is nyitott egyébként a Szentföldet, tehát Európa szívét kapcsolta össze Jeruzsálemmel, ha lehet így fogalmazni, hiszen biztosította az zarándokok számára az átjutást az ő országán, és hát a kortársak, a későbbi kortársak ezt mind jelentő

0: Tényleg egy nagyon komoly teljesítmény volt.
1: Kedves hallgatóink, államalapító István király történelmi nagyságáról, államszervező munkájáról, kül- és belpolitikájáról beszélgettünk az előző percekben dr. Ringer István történész múzeum igazgatóval, a riporter Jászter Beáta volt.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 15. verséből hallgassuk meg. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Jézus azt mondja, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg oda mentek, megtisztultak. Egy versben itt le van írva ez a kettő. Jézus megparancsolja, menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak, mint akik már megtisztultak, meggyógyultak. De még nem történt semmi. Azaz, most történt minden. Nem ellenkeznek, nem mondanak nemet, nem mondják azt, hogy de hát uram, még nem tettél semmit, nem érintettél meg minket, közelünkbe se jöttél, elküldesz a papokhoz, nyilvánítsanak minket tisztáknak. Milyen jó, hogy nem olvasunk arról, hogy ezek az emberek itt ellenkeznének, hogy feleselnének, hogy visszamondanának Jézusnak, hogy okoskodnának. Az evangélium szava, amikor elér hozzánk, nem csak a fülünkig, egészen a szívünkig és a vesénkig, meg a velünkig hatol, akkor le tudja ezeket az okoskodásoknak a falait dönteni, mint azokat a nagy falakat, amik áthatolhatatlanul elzárják a külvilág elől a tekinteteket. Sokszor a szívben is felépülnek ezek a kemény falak. Milyen jó, hogy ezek is leomolhatnak. Jézus szavai az okoskodásoknak a kemény falait is le tudják dönteni. Talán egymást így bátoríthatták, ne szólj semmit, ne feleselj, induljunk. Ha Jézus mondta, szavára el kell indulni, itt valaminek történnie kell. Nem tudjuk, mi történt, nagyon tömör a leírás, nem kívánok belemagyarázni, hozzátenni, sem elvenni, de nincs ott benne olyan, hogy ellene mondanának, hanem elindulnak. És a csoda akkor történik, amikor Jézus szavára elindulunk, mert ő mondta. És amit ő tőle értettem meg, amit ő mondott, amikor tőle kaptam igét, üzenetet, ha ő küldött valahova, ha ő odaállított valahova, akkor nekem mennem kell. Akkor nincs más teendő, akkor mindent félre, akkor nekem oda kell mennem. Hogy mondhatnék nemet az ég és föld teremtőjének? Ezek az emberek meggyógyulva, megtisztulva mennek, rohannak haza, de egy közülük, egy samaritánus így szól, én visszamegyek Jézushoz. És ebben a nagy sietségben, ebben a nagy hazaruhanásban, ebben a nagy gyógyult helyzetben, amikor már a papok is tisztáknak nyilvánították ki őket, valaki igazán megérkezik ő hozzá. A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyéjogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel, 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11.500-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kalocsai Richárd fotóriporter lesz, akit arra kértem, hogy segítsen a zsebünkben lapuló telefonunkkal jobb fotókat csinálni, mint amiket egy átlagember szokott.
2: Pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép.
1: Ma tehát tippeket, tanácsokat, jó szándékú ötleteket kapunk egy profi fotóstól.
3: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is.
1: Megéri velünk tartani.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kalocsai Richárd fotóriportert, a Reformátusok lapja egykori fotósát arra kértem, hogy segítsen ma nekünk abban, hogy hogyan lehet egy kis odafigyeléssel, némi tudatossággal és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Tisztázunk alapfogalmakat, mit jelent a halszemoptika, hogy miért jó, ha elmossa a telefonunk egy portréképnél a hátteret. Beszélünk arról, hogy van-e értelme az éjszakai mód használatának, de szó lesz arról is, hogy hogyan állítsuk be a témát egy képen, megtudhatják, hogy miért jó, ha néha a telefonunk lencséjét az ujjunkkal, vagy akár ketchuppal összemaszatoljuk, és beszélünk arról is, hogy tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon, és hogy van-e ennek értelme. És az igazán kíváncsi hallgatók műsorunk második felében még a telefonjukon, számítógépükön, táblagépükön megnyithatnak egy honlapot is, amelyen Ricsi képeit nézhetik, miközben beszélgetünk a fotózásról. Mai vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter.
4: Egy profi fotós mit tud javasolni egy egyszerű embernek, akinek ott van a zsebében egy egyszerű okostelefon, tehát nem a legdrágább, legújabb szuperkamerás, hanem mondjuk egy nagyszülő, aki kapott az unokáktól egy okostelefont, néhány tízezer forintos, tudjanak telefonálni, de szeretne néha képeket is készíteni vele, de nem tudja, hogy hogy lehet. Mit lehet kihozni egy ilyen átlagos telefonból? Mit érdemes tudni előzetesen?
2: Rengeteg dolgot ki lehet hozni egy ilyenből, de hogy ha az alapfelhasználást vesszük, hogy mire jó egy ilyen telefonnak a kamerája. Saját nagymamám például virágos kertét szokta lefényképezni, azt szokta tovább küldeni, azt szokta kiposztolni. Bármit vesz, vagy bármi, amiről csak egy képet akar elküldeni, vagy elmegyünk kirándulni vele, akkor ő is fényképez, ő is megosztja ezeket a képeket. De nem viszi túlzásba, tehát nem arra kell gondolni, hogy most ő fogja és egy high pro professzionális felhasználóként fogja és ilyen-olyan-amolyan beállításban. Csupán annyi, hogy elindítja a fényképezőgép funkciót, kiválasztja azt, hogy ez videó legyen, vagy kiválasztja azt, hogy ez fénykép legyen, mert nagyon jó automatikák vannak már mindegyik kategóriában.
4: Nagymamádat tanítottad fotózni?
2: Nem.
4: És az okostelefonját használni?
2: Keresztapám, unokahúgom, ők töltöttek bele nagyon sok időt, tehát nagymamámnak van okostelefonja, laptopja van, abszolút aktív ilyen téren, tehát így a Facebookos aktív nagymama.
4: Csak az ő képeire, ha gondolsz, és tényleg nem megbántva őt, inkább csak a példát tovább viszem, mi az a két tanács, amit az ő képeit látva mondhatná, hogy még jobbak legyenek azok a virágfotók, vagy amiket szeretne megosztani a szeretteivel?
2: Hát, hogyha őt jobban érdekelné maga a fényképezés dolog, akkor lehetne egy csomó minden trükköt mondani neki, hogy mit csináljon még. De hogy tényleg itt a cél az az, hogy meg tudja mutatni. De hogy itt ugye ebben a stílus irányzatban ez olyan, mint a dokumentalista fotográfia. Ott pont nem a plusz trükkökről van szó, hanem arról, hogy a valóságot mutasd meg, picit valamilyen szinten kihúzva a technikai adottságokat. Értsd úgy, hogy nagymamámnak nem fogom azt mondani, hogy a kertről folyamatosan csak a hajszem optikát használja, hanem ami benne van teljesen random, ami a sima alap optika, ami van a telefonjában, azt használja hozzá inkább, mert itt a cél mi vele. És ha szeretne vele művészkedni, ha szeretne vele valami extra dolgot csinálni, akkor nyilván olyan irányba is elmenne, meg akkor kérne benne segítséget, vagy mi mondanánk neki. Viszont itt az a lényeg benne, hogy közvetíteni tudja ezeket felénk. Tehát ebben ez a speciális, hogy ezeket az alapfunkcióit pedig jól használja. Tehát azt kiaknázza teljesen. És ezért nem tudsz neki többet mondani annál, ami a célt el kell, hogy érjen veled. Tehát, hogy ott van mondjuk, vegyünk alapul egy darab cserepes virágot. Szeretné megmutatni azt az egy darab cserepes virágot, hogy még kinőtt egy hajtása, de a többihez viszonyítva, hogy akkor az hol van, hol nőtt, hogy süti a nap, és így tovább. Ott viszont tényleg csak annyi, hogy fogod szemből, szépen a vízszintest beállítva, hogy rálát, nem egy bokor mögül, hanem oda sétálsz hozzá, lefényképezed, hogy a cserép aljától, a virág tetejéig, jobb szélétől, bal széléig az egész benne legyen. Azt meg tök jól csinálja. De hogyha meg művészképeket, vagy szeretne nagyon izgalmas makróképeket csinálni, akkor választhatná ezt is. De ő, szerintem érdekli a fényképezés, de nem annyira, hogy ez egy mindennapos dolog legyen számára.
4: Oké, akkor néhány szót, fogalmat magyaráz meg, légy szíves nekünk. Egyrészt mondtad ezt, hogy halszem optika például, az mit jelent, meg mondtad az előbb még azt, hogy makró. Ezek mit jelentenek a fotózásban?
2: Vannak ezek a telefonok, amik hátlapján többféle. Most nem feltétlenül a 10.000 forintos telefonról van szó. Vannak olyan telefonok, amiknek többféle optika van a hátlapján. Például a halszem az azt jelenti, ez egyszerűen jól hangzik, hát hogy lát a hal. A halszem optika az egy átlagban ilyen 160-180 fokos szöget zár be. Ennek azért lehetnek torzításai, amik igazán effektként is felhasználhatóak. A nagyobb terekhez, mint például, vagy kisebb terekhez, pontosabban kisebb terekhez, ha egy szobát szeretnél lefényképezni visszatérve nagymamámhoz, ki van mondjuk tapétázva nála újra, és szeretném megmutatni a szobát, akkor át fog váltani nagy valószínűséggel a halszemre. Mert akkor a négy sarokból legalább három sarkot egyszerűen be tud mutatni, egy fénykép átmegy a másik oldalon, még egy fénykép. Volt szó a makróról. A makró az mire jó? Hogyha a virágok voltak eddig a példáink, akkor folytatva a virágos példát, jön egy új hajtás. És ő azt szeretné megmutatni, hogy ez az új hajtás milyen. Nem az egész virágot szeretné megmutatni, nem azt, hogy milyen jól volt öntözve és mekkorát nőtt itt az utóbbi nyáron, hanem csak azt az egyetlen egy darab új hajtást szeretném megmutatni. Ilyenkor át lehet váltani a telefonon, lehet választani nagylátószögűt, alap, illetve makrót. Ez a három ilyen átlagos, hogy ezt a három funkciót tudod választani belőle. Átváltunk a makró funkcióra. Ilyenkor 4 centi, 2 centi, 1 centi attól függ, hogy milyen az adott telefonnak a makró optikája. És ilyen közel helyezzük hozzá a telefonunkat ahhoz a virághoz, amit szeretnénk nagyon közelről megmutatni. Gyártónként eltérő, hogy milyen közelségből tudjuk fényképezni makróval. 3-4 centi, 1 centi, akár valami nagyon szuper makróval lehetnek milliméterek is, amilyen távolságba, közelségbe lehet vinni a optikát, a telefont attól a tártól, virágtól. És így egy teljesen más perspektívában tudjuk megmutatni azt a növényt.
4: Oké, mi az, ami még azt szerinted a legtöbb átlagos középkategóriás, alsó középkategóriás telefonban ott van, mint akár optika, akár beállítás, amit jó, ha ismer egy felhasználó?
2: Kérdésedre az a válaszom, hogy nem tudom, mert nagyon sok árkategória van, nagyon sok mindent lehet már vásárolni. Hogyha a használt piacot is hozzáteszünk, akkor még nagyobb lesz a paletta. Megvásárolsz egy bármilyen készüléket, csinálj egy háromnapos tanfolyamot magadnak, és az első nap, az első 20 percedben csupán foglalkozz azzal, hogy megnézd, hogy az okos telefonnak a fényképezőgép funkciója milyen beállításokat nyújt neked. Következő nap, tehát így első nap tényleg csak járd végig, nyomogasd végig a gombokat, nézd meg rajta, hogy milyen ilyen kis opciók vannak, mi az, ami változik, figyeld meg, legyen vele egy ilyen 10-20 perces, csak nyomod a gombokat, választod ki a menüből, megnézed, hogy hogyan működik. A következő nap pedig szimplán annyi, hogy kiülsz a teraszra a virágok közé, hogyha a virágos példánál maradunk, és elkezded ugyanazt, csak egyetlen egy témát válasz ki, próbálj meg nem elmozdulni onnan, próbálj meg nem úgy kezdeni, hogy azonnal körbe rohanjuk a témát, hanem egy álltó helyedbe, vagy egy ültő helyedbe. Minden egyes funkciót kipróbálsz rajta, amit előző nap már begyakoroltál, hogy azt hogy lehet előhozni. Harmadik nap pedig elkezdheted ezeket kombinálni, és innentől jön az, amikor már kezd nagyon izgi lenni, bár szerintem már ideig is nagyon izgi volt, és innentől kezdődik az, hogy kimész, megnézed a templomot a kertedből például, ha éppen templom mellett laksz, végig próbálkozol megint vele a következő témát, válasz a szobában valamit, leteszed a telefont egy adott pontra az asztalon, bizonyos távolságra kiteszel egy általad választott tárgyat, és azokon is ugyanezt végig csinálod. Ami után ezzel megvagy, sokkal magabiztosabb leszel, amikor megjönnek a rokonok, vagy te mész el kirándulni, vagy szeretnél csak használni. Magabiztos leszel, mert nem fog megijeszteni az a sok funkció. Zárójelben megjegyezném, hogy én nagyon kevés funkciót használok, pedig esetenként munkára jobb a telefon, mint egy fényképezőgép. Ez abból adódik, ha megnézed a telefonodon az optika méretét, az egy nagyon picike, pár milliméteres, picike, úgymond objektív, de ugye ez nem objektív, de maradjunk meg jelen pillanatnál, hogy objektív, ami ott van a hátlapon. A méreténél fogva, azzal át tudsz fényképezni egy kulcsukon például. Egy klasszik kulcsukon. Ha én szeretnék egy ilyen fényképet, akkor nekem egy másik típusú objektívet kéne venni, ami nem csak annyi, hogy egy makroobjektív, hanem maga a frontlencséje, a legelső lencse, az olyan picike, jobb esetben, mint a telefoné. Tehát, ha például Debrecenben a nagy templomnál jár valaki, és hogyha benéz a kulcsukon, a nagy ajtónál középen, akkor menjen szépen oda, és te nem biztos, hogy mai nap még így van, tehát hogy Debrecenben jár valaki, akkor szépen menjen oda a főbejárathoz, és kulcsukon nézzen át a telefonjában. Azzal lehet látni a szószéket, viszont hogyha én oda megyek a sima fényképezőgépemmel, én a kulcsukat fogom látni, de a szószéket viszont nem. De ezt meg lehet csinálni telefonnal. Ilyen különbségek vannak benne.
4: Néhány általános dolog, ami a legtöbb telefonban szerintem van, mondok egyet-kettőt, mondd el légy szíves, hogy mire és hogy érdemes használni. A telefonban lévő fényképezőt, ha megnyitom, akkor ha csúszkát pörgetem, akkor találok ilyet, hogy portré, az mire jó?
2: Ez egy olyan funkció benne általában, ami portrézáshoz való eszközöket gyűjti neked össze. Ha te a fotófunkciót választod ki, neked esetenként, tehát itt a gyártóknál nem tudom pontosan megmondani, hogy ki mit gyárt pontosan, de inkább nézzük úgy, hogy a portré funkció az a felhasználónak előre összegyűjtött olyan szoftveresen megírt dolgok, amikkel sokkal egyszerűbben tud készíteni egy portrét. Ezt értsd úgy, hogy a színkezelése, a felbontása, akkor a képnek a szemcsézettsége ideálisabb lesz ahhoz, amivel egy portrét el lehet készíteni. Sok esetben ez a portré funkció még azt is jelenti, hogy egy olyan csomagot is, egy olyan szoftvercsomagot kap még, amivel simább lesz a bőr például, világosabbak lesznek a szemek. Tehát ha már van hozzá egy kis AI, akkor ezeket már megcsinálja, bár már elég régóta csinálnak ilyeneket. Tehát amivel nem neked kell elbíbelődni még, ezért jó ez a portréra. Mert össze van gyűjtve egy ilyen csomagban. Olyan, mint a idézőjelbe csomagban, olyan, mint a fotó, akkor az egy általánosságban mindenfélét tudsz vele fényképezni, de ha azzal készítesz egy portrét, ott utána neked kell általában ezeket kijavítani esetleg, vagy feljavítani. Igen, itt van az a probléma, hogy milyen kategóriájú telefon. Mert van olyan is, amikor ez teljesen automatán működik, a telefonod választja ki téma függően azt, hogy mit használjon. De hogyha csak az alapesetről beszélünk, mint az én telefonomnál is, nekem ilyet nem tud, és nekem is ki kell választanom a portré funkciót, ha portrét szeretnék fényképezni.
4: Az én telefonom például elmossa a hátteret a portrénél, az jó?
2: Az nagyon jó, ha szépen csinálja, akkor az nagyon jó tud lenni. De hogyha pont a Niagara vízesésnél vagy, ahol még nem voltunk, akkor az jó neked.
4: Hát nem, hát azért akarom lefotózni a valakimet a Niagaránál, hogy szépen látszódjon, hogy hova menőztünk el.
2: Oké, mi van akkor, hogyha egy éjszakai utcaképnél vagyunk? Akkor ott jó neked.
4: Oké, tehát hogy amennyiben a háttér is fontos a portrénél, akkor nem a portré módot kell választani, ha meg az arc a lényeg, és akárhol készülhetett a kép, akkor jól néz ki, ha elmosuk a hátteret.
2: Egyrészt, másrészt pedig, hogy pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép. Tehát lehet, hogy a Niagaránál vagy, de ott sok kicsi fénypont van, mert karácsony volt, akkor használd. próbáld ki. Ne az egész effektet old rend, nyilván. Használd, próbáld ki. De nyilván mellette készíts egy olyat is, amin nincs rajta ez az effekt.
4: És majd otthon ki lehet válogatni.
2: Pontosan. Ott pedig élvezd a látványt.
4: Oké, a következő, ami nagyon adja magát, hogy éjszakai mód, de itt inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezt tényleg érdemes-e használni, vagy mikor, milyen tényező az, amikor érdemes átkattintani az éjszakaira.
2: Itt megint különbséget kell tenni sajnos a között, hogy milyen kategóriájú telefon. Nem az árra gondolok, hanem hogy milyen tudású inkább. Nagyon sokféle opció van, de az alapopció az szokott lenni, hogy nem mozgó tárgyakat lehet vele egész jól fényképezni. Ha fixen tudod tartani a telefonodat, akkor ő több képet készít, ezt a több képet ő pedig összemossa egy darab képé. Így nem lesz annyira zajos, sokkal te a részletgazdagabb képet fogsz kapni, és sokkal világosabb képet. Nagyon modern és nagyon drága telefonoknál, szoftveresen, ezek már alapból működhetnek, automatán kiválasztja. Szerintem a legfontosabb benne a részletgazdagság, mert egy sima fényképezés opciónál esti fényekben, gyenge esti fényekben, ott nem fogod megkapni azt a várt eredményt, amit szeretnél. Lesz egy szép képed, de hogyha belenagyítasz, akkor ott már érzed egy idő után a hiányosságait. Amennyiben használod a éjszakai módot, ugye ahhoz mozdulatlanul kell tartani, jobb esetben mozdulatlanul kell tartani a fényképezőgépet, sokkal színtelítettebbet, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni. Nyilván, hogyha olyan kategóriájú telefonról van szó, mint az enyém, akkor ezt abban az esetben tudom valóságban kiaknázni, mikor mozdulatlan témákról van szó. Egy városképet szeretnék mondjuk egy születésnapon készíteni éjszakai felvételt, mert kevés fény van, csak a gyertyafényei látszódnak. Ott nem arra fogok készülni, hogy a gyertya elfújását szeretném lefényképezni vele, hanem arra fogok készülni, hogy ott van a család az asztalnál, világítanak a gyertyák, némi háttérfénnyel, és relatív mozdulatlan mindenki. Arra nagyon jól tudom használni. Tehát ilyen esetekben ez jó.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel. Most jöjjenek a hírek, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken. A közleményből kiderül, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszerirányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszertanokat, melyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázatkezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. A Köti vízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató Kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Újabb 17 férőhelyjel bővül a Magyar Vöröskereszt által működtetett hajlékszociális otthon, mely kifejezetten idős, hajléktalan emberek tartós, bentlakásos ellátását és gondozását biztosítja a Baross Gábor úti épület együttesben Miskolcon. Eddig 60 férőhelyjel működött az otthon, most ezt további 17-tel bővítették. Duberné Dunavecki Éva intézményvezető a minap.hu-nak elmondta, 1994 óta biztosítják a szolgáltatást az egyébként önkormányzati tulajdonban lévő épület egy részében. Nemrégiben újabb részt kaptak meg térítésmentesen, hogy az ápolást, gondozást komfortos körülmények között tudják megoldani. 20 éve körözött 60 éves brit férfit fogtak el Polgárnál az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI jelzése nyomán magyar rendőrök, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személy sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt, és a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. A magyar nyomozók azonosították azt a brit rendszámú gépkocsit, amit a körözött használt. A férfi augusztus 26-án Romániából lépett be Magyarországra, miután a tartózkodási helyét behatárolták, a nyomozóiroda felvette a kapcsolatot a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitánysággal, tájékoztatva őket arról, hogy az autó a célszeméllyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felől az M3-as autópályán feléjük tart. A járőrök végül Polgárnál érték utol és igazoltatták a sofőrt, majd előállították a hajdunánesi rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették. A nyomozóiroda kezdeményezte a férfi kihadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel, aki abban segít van nekünk, hogy hogyan lehet néhány egyszerű trükkel, némi odafigyeléssel és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni az okostelefonjainkkal, mint amiket eddig készítettünk. Vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter. És hogy mit lehet ezekből a képekből kihozni, arra pedig Ricsi kifejezetten az Európa Rádió hallgatói kedvéért létrehozott egy galériát tulajdonképpen a honlapján, úgyhogy most mondani fogok egy webcímet, hogyha ezt van éppen türelmük idejük, akkor nyissák meg akár a telefonjukon, és úgy lesz teljes kerek a beszélgetés, hogyha a képeket is meg tudják hozzá nézni. Ez a minitrükkök.visualjournalist.pro oldal, tehát nem .hu, hanem .pro a vége. Mondom még egyszer, minitrükkök.visualjournalist.pro, és ha itt megnyitják, akkor a különböző kategóriákat fogják hallani, amiről beszélgetni fogunk. Tehát Ricsi, megyünk a te kategóriád szerint. Mit jelent az, hogy dolgozd fel kategória, és akkor a kategórián belüli képekkel tedd meg, hogy elmondod mindezt. Tehát itt például a szembetűnő az egyik kép, amin egy stewardess húzza a bőröngyét, és nagyon erős piros a háttér. De látunk több változatot a képekből. Melyik az eredeti, melyik az, ami a végleges? Kicsit pimaszkodjak veled, mert szerinted ez egyértelmű, és miért az a végleges?
2: Ebből kettő darab végleges kép lett, egy a telefonon feldolgozva, egy a számítógépen feldolgozva. Azért szerettem volna ezt a különbséget megmutatni. Mind a kettőn fel lehet dolgozni, viszont a részlet gazdagsága, ott már van benne különbség, illetve a minősége, tehát hogy milyen színek vannak benne. A pirosnak is nagyon sok árnyalata van, ez a nyomtatásnál látszik a legjobban. Tehát melyik az eredeti kép? Az eredeti kép, amelyik a legnagyobb kivágás van, jobb fent látszik rajta egy kicsi csücsök, ott az ég van, az egy kis kékes csücsök, az volt igen az eredeti kép, illetve a másik kettő kép két különböző féleképpen lett feldolgozva. A nagyobb felbontású, amire rá lehet nagyítani rendesen, az számítógépen lett feldolgozva egy fotófeldolgozó szoftverrel, a másik pedig egy teljesen általános, bármelyik telefonon megtalálható fotófeldolgozóval készült el. A végeredménye nagyobb felbontás, részletgazdagság, mint a színekben, mint a témában. Az egyiket pontosabban lehet feldolgozni, mint a másikkal. Én csak egy kontrasztot akartam mutatni ezzel, hogy melyikkel mit lehet kihozni. Persze egy nagyon szép effektet lehet csinálni a telefonnal is, de az már olyan, mintha egy plusz effektet kapott volna.
1: Ebben a kategórián belül még szeretnél-e valamelyik képről beszélni?
2: Tehát a telefonunk általában véve egy nagyon jó és nagyon szép színes képet készít. Ezeket alapvetően úgy tervezik, hogy az adott készüléken, az adott márkán nagyon jól vissza tudja adni a színeket, nagyon jól vissza tudja adni a részletgazdagságot. Viszont, hogyha te ezt elviszed nyomtatásba, vagy monitoron megnézed, akkor már ott nem feltétlenül pont ugyanazt az élményt kapod vissza, amit az adott készüléked tudott produkálni. Ezért is, illetve azért is, mert ha elmész egy olyan üzletbe, ahol lehet nyomtatni egy ilyen kis nyomtató masinán keresztül, ez nagyon egyszerű, ott mindenféle segítséget kapsz hozzá, és hogyha feldolgoztad a képet, akkor tényleg egy részlet, illetve színtelítettséggel megáldott képet fogsz kapni. Míg egy alapkép is lehet nagyon jó, nagyon szép, nyomtatásban is, csak azt a pici pluszt ezzel tudod hozzátenni, hogyha a telefonodon vagy esetleg számítógépen egy speciális szoftverrel feldolgozod. Tehát itt csak ajánlani tudnám. Amit láttunk még itt ebben a mappában, ott van egy repülős példa, az alapképünk az a sötétebb, a világosabb az pedig a feldolgozott kép. Vannak olyan esetek, amikor lehet, hogy szemre sokkal jobban néz ki a feldolgozott kép, de az alapkép igazániból hozzá se kellett volna nyúlni, mert az is úgy nagyon jó, mert az adja vissza a valóságot. A világosabb kép, annak már túlzottan sok köze nem volt a valósághoz, de itt a szabadságunkat meg tudjuk élni benne. Nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy egy tökéletes és professzionális képünk legyen, hanem a saját kedvünk szerint tudjuk módosítani ezeket a képeket. Ez a játék szerintem benne maradhat, és ez egy tök jó dolog, hogyha megengeded magadnak, hogy olyat csinálj vele, természetesen ez már nem úgy néz ki, mint egy eredeti kép, hanem ez egy picit túl van tolva például a minden is. Szóval hogy engedd meg magadnak azt, hogy játsz a képekkel.
1: És van egy harmadik képpár a ebben az összeállításban, ami olyan értelemben szintén repülős, hogy egy repülőből fényképeztél ki, és szerintem itt egészen drámai a különbség. Tehát az egyik kép az olyan, amit tényleg bármelyikünk elkészíthet, és valószínűleg rengeteg ilyen képet elkészített már a

0: ki repül, mert én nem repülök, zárójel, hogy kifényképez az ablakból, milyen szép, aztán szerintem soha az életben meg nem nézi, elküldi a szeretteinek, vagy éppen a kikötő fölött repül, de ennyi, és az a kép, amit ebből utána csináltál, az meg olyan, hogy kitenném a falamra. Szépek a színei, tengerpart, és annak ellenére, hogy ilyen ipari, nem tudom, dolgok látszanak rajta a nagy darukkal, ennek ellenére szerintem gyönyörű és életvidám. Itt ugyan mi történt ezzel a képpel, és ebben milyen munka van?
1: Ez a kép is telefonon került feldolgozásra. Itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ez nem egy radikális vágás még, de ilyen vágásokat simán meg lehet engedni magunknak, hogy egy fekvőképből álló képet vágunk.
0: Mondod a fekvőállót, tehát ez föl se tűnt elsőre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye próbálom azoknak a hallgatóknak is közelhozni a képeket, akik mondjuk most valahol autóznak és fogják a fejüket, hogy két ember képekről beszélget a rádióba, elnézést kérünk. Tehát, hogy a fekvő képnek az oldaláról az a repülő belógó ablak részeit vágtad le tulajdonképpen, és így ránézésre föl se tűnik, hogy ez egy repülővel van fényképezve. Gondolhatnánk, hogy egy drónból van, vagy ejtőernyőről fotóztad, vagy sárkányrepülőről, vagy te magad vagy a madár, mert nem látszik a maga a keret. Ezt gondolom, ezt a célt szolgálta ez a fajta vágás.
1: Igen, csak azt szerettem volna még mondani, ehhez az interjúhoz készültek ezek a képek, és itt direkt szerettem volna, hogyha a repülőgépnek az ablakkerete benne marad. Így ezzel meg tudtam mutatni, hogy nyugodtan lehet vágásokat. Igazán, hogy ha ránézel a képre, akkor már látod a képben úgymond a képet. Csak le kell róla venni a felesleget. A színekről csak annyit, hogy eredeti képen jobb oldali részen látszik egy ilyen szivárványosodás. Repülőgép ablaka az több réteg átlátszó plexiből, üvegből, nyilván nem üvegből, átlátszó ilyen anyagokból van, és esetenként ezt tudja úgy módosítani a fényt, hogy szivárványokat lehet benne látni. Tehát picit polarizálja egyes esetekben. Vagy hogyha használsz polárszűrőt, akkor nagyon szép szivárványos képeket lehet készíteni belőle. És ami még szerintem benne a speciális, hogy a fénynek a szín spektrumát nem az egészet engedi át, többek között emiatt lehet részeit felerősíteni. Tehát, hogy ezek nem valódi színek már az eredeti képen sem valódi, csak nagyon-nagyon hasonlít rá. És pont ezt lehet kiaknázni ezzel, hogy rátolod az összes szint, túl szaturált lesz az egész, túl sok túlzásba lehet vele esni. És itt visszatérve arra, hogy ez például egy játék. Tehát nem kell véresen komolyan venni, hanem lehet direkt ilyeneket is csinálni, mert a nyomtatásban akár jól is nézhet ki.
0: Emlékeztetem a hallgatókat, hogy van egy honlap, ami megnézhetik ezeket a képeket. Mondom a címet, minitrükkök.visualjournalist.pro, és itt láthatják ezeket a fotókat. A következő kategória az egy-egy lépés. Mire utal a kategória neve? És itt tulajdonképpen két képcsoportot látunk benne. Az egyik az egy épület, fotó, és ha jól látom, az a logika benne, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságból és milyen irányból fotózzuk azt az épületet, de te mondd kérlek, tehát mit jelent az egy-egy lépés?
1: Az egy-egy lépés kategória az azt jelenti, amikor készítesz valamiről egy fényképet, akkor gondolj vissza majd erre az interjúra, és lépj egyet jobbra, lépj egyet balra, menj hozzá közelebb, menj távolabb, változtass a pozíciódon. Mert akkor picit másabb képeket tudsz, más szemszögből tudod meglátni ugyanazt a témát. Itt van ez az épület például. Itt nem pont egy-egy lépés volt, de mondjuk azt, hogy néhány egy-egy lépéssel többféle szögből le tudod fényképezni, így egy picit másképpen tudod, vagy másképp tudod bemutatni. Amikor egy példának okáért egy épületet fényképezek, mindig megkeresem körülbelül a tengelyét, ahonnan készítek egy normál átószöggel egy standard fényképet. Ezután próbálkozom mindig azzal, hogy egy kicsit arrébb, egy-egy lépéssel menjek arrébb, és onnan is készítsek egyet. Azután megpróbálkozom azzal, hogy valamilyen tereptárgyat tegyek be a fénykép előterébe, hátterébe, esetleg egy nagy hegyet. Ez is igazániból csak egy ilyen próbálkozás, tanulás, hogy mi az, amit ki lehet belőle hozni. Ha innen nézed, onnan nézed, amonnan nézed, mindig változik a környezete, változik a háttere. De inkább lépjünk át a lisszabonos témára. Van ez a másik fénykép, ami között nagyjából egy lépés volt. Annyi történt, hogy váltottam a fényképezőgép kameráik között. Van benne nagy látószögű, van benne egy halszemoptika, és ezzel pedig teljesen más perspektívát tudtunk adni a képnek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó játék. Próbáld ki azt valamikor, hogy próbáld ki azt, hogy először készítesz a telefonod normál lencséjével egy fényképet, majd átváltasz a halszemoptikára, és utána nyilván közelebb kell, hogy menj ahhoz a tárgyhoz, nézd meg, hogy mi volt a kép bal meg a jobb oldala, sétálj annyival közelebb, és utána pedig meg tudod nézni, mi volt a különbség a telefonon. Megnézed az A képet, megnézed a B képet, a tárgyak pedig egy kicsit távolabb, illetve kicsit közelebb lesznek az egyik képen. Itt a perspektíva állandó címszó alatt, hogy megtaláljátok ennek a leírását, hogy mit jelent ez, ott ki lesz fejtve bővebben. De ez egy nagyon mókás játék, viszont időigényes, és inkább a közeli tereptárgyaknál, mint például egy ilyen lezárt résznél a repülőtéren, tök jól lehet ezzel játszani. Pont az Elgálában készítettem egy olyan fényképet, amikor egy kicsit arrébb mentem, és nem onnan fényképeztem, mint a turisták nyilván. Lentről a föld szintjéről fényképeztem, hátra volt döntve egy kicsit a telefon. Így a nagyon klasszikus, ugyanaz a szög, ugyanonnan fényképezett templom, teljesen más képet kaptunk róla, mivel így erről került egy plusz képalkotó elem, macskakő, olyan, mint hogyha egy női arcot ábrázolna, így egy női arcot lehet látni a kép előterében, a hátterében pedig a templomot lehet megfigyelni. A kép alá betettem a linket, ahol ezt utol tudod érni a térképen.
0: Következő kategória esti-nappali. Szerintem ezt nem kell nagyon túl magyaráznunk, mert az interjú korábbi részében beszéltünk róla, hogy van éjszakai mód általában a telefonokban, de ha akarsz ehhez hozzátenni valamit, akkor tegyünk hozzá, amíg átgondolod, hogy mit mondanál. Én annyit mondok, hogy a képeken az látszik, hogy az éjszakai, vagy egyértelmű, hogy melyik az éjszakai módos, ami élesebb, világosabb és szebb. Van ehhez hozzáfűzni valód?
1: Az én telefonom, amivel ezt a képet készítettem, vagy ezeket a képeket készítettem neked, nem drága telefon, ebben is benne van ez az éjszakai üzemmód, és egy ilyen olcsó készüléknél is már hatalmas differenciát lehet észrevenni egy-egy ilyen képnél. Annyi, hogy ezek a képek nincsenek feldolgozva, se az éjszakai, se a normál üzemmóddal készült fénykép egyik sincs feldolgozva, így estek ki a telefonból.
0: Következő kategória az első hallásra nagyon érdekes, ez a koszold össze. Hát ugyan mit koszoljunk össze, Ricsi, és ebből milyen képek születnek. Azok kedvéért, akik nem tudnak most bennünket képekben is követni, hogy megnyissák, mondom újra a címet, ahol láthatják a képeket a kedves hallgatók, akik nem tudják megnyitni a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, ahol Kalocsai Richard képeit láthatják azoknak, hogy itt repülőgépet látunk, pálmafát látunk, fényeket látunk, és minden olyan, mintha tűzijáték lenne a képen, pedig nincs. Szóval mit kosszolunk össze, mivel?
1: Minden ember keze zsíros, jobb esetben, és azt szoktuk csinálni, hogy a telefonunkat törölgetjük, jaj, most akkor koszos lehet, jaj, most akkor összetapisztam, akkor ilyen érdekes fényfoltokat csinál. Ez viszont egyes esetekben nagyon jól tud jönni, mint például az éjszakai képeknél, hogyha az éjszakai funkciót használjuk a telefonon. Ezek a fények hozzá tudnak tenni. Amikor én ezeket készítettem, annyi volt benne még a plusz dolog, hogy mindig az ujjamat végighúztam a lencse előtt, így mindig máshogy masszatoltam össze a lencsét, és ezért mindig máshogy álltak ezek a fénysugarak. És addig masszatolgattam, hogy pont ezek megtetszettek, és így készültek el ezek a képek.
0: Technikai kérdés, hogy van valami nagyon egyszerű tipped rá, hogy miután összekentük a lencsét, akkor mivel takarítsuk le, meg hogy a zsíros kezünkön kívül mennyire próbálkozunk mással? Tehát mondjuk tejfölt kenjünk-e rá, vagy ketchupot, hogy piros legyen, vagy azért vigyázzunk a lencsére?
1: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is. Ezek tök jó ötletek voltak, úgy gondolom, hogy ezek megszíneznék. Ezek jók. Szerintem maszatoljuk össze őket rendesen. De tényleg jó ötletnek tartom egyébként, ezt ki fogom próbálni. Legközelebb, amikor megyek utazni, akkor ezt megcsinálom, és majd feltöltöm ide ehhez a sorhoz. A ketchupos képek kategóriában fogjátok megtalálni február elejétől. És visszatérve,
0: Tisztítani.
1: Általában érdemes olyan ruhát felvenni, ami már mikroszálos, tehát azzal elég egyszerű tisztítani, csak hülyén fog kinézni egy idő után, hogy kecsapos az egész ruhád. Amit nagyon szeretek használni, az például pohár. Vannak átlátszó poharak, nyilván üvegpohár, vannak színes mintás poharak, azzal is nagyon jó kis effekteket lehet készíteni. Az üvegfelületen valamennyire tükröződik is még egy-két téma. Ezer meg egy variáció van, hogyha egy CD lemezzel rohangálsz, azzal is nagyon jókat lehet, hogyha mindenki által közismert oldalról bármilyen ilyen kis gagyi akármit vásárol az ember, a telefonja elé, jó, és apám például vásárolt egy ilyen tükröződő felületű, pici, nem is tudom micsodát, amit rá lehet csatlakoztatni a telefon hátuljára, és ezért úgy tudja elkészíteni a képeket, hogy egy tükörképet kap az alsó felére, a felső felén pedig az eredeti kép van, de ezt lehet mozgatni jobbra-balra, tényleg nagyon sok játék lehetőséget ad. Lehetne azt kérdezni, hogy miért nem csinálod meg utána szoftveresen? Azért nem csinálod meg szoftveresen, mert egyrészt így készül a fénykép, hogy te találod ki fizikailag, hogy hogyan hozd létre. Nyilván lehet szoftveresen is nagyon jókat agyalni ezen, hogyan és mi legyen vele, viszont ott úgy gondolom, hogy ez az egész arról szól, hogy egy ilyen barátságos dolog ez a fénykép,

0: a földre, és mi a különbség a két kép között, hogy megvárta a fotós Kalocsai Rihárt, hogy egy szép piros autó az bekanyarodjon a képnek így a egyharmad-kétharmados elosztásába, és ne csak úgy a messzi távolban kicsit életlenül jöjjön, és hát tényleg sokkal jobban néz ki rajta. De kérlek, te mondd el, hogy akkor itt mit értesz ez alatt, hogy várd meg a témát? Az autót kellett megvárni?
1: Ez alatt azt értem, hogy adjál magadnak időt hozzá. Ne csak az legyen, hogy oda mész, puff, gyorsan egyet kattintasz és rohansz tovább, hanem ennek az is a lényege, hogy egy picit kielvezd azt, hogy ott vagy, látod ezt élőben, egy kicsit bele tud magad élni abba a környezetbe. És nem csak arról szól, hogy fú, rohanjunk végig, mindenen csináljunk egy-egy-egy-egy-egy képet, jó lesz ez, majd kiválogatjuk az ötből azt a tizet, aztán majd mutogatjuk az ismerősöknek, rokonoknak, feltesszük Instaposztnak, és így tovább. Tudom, hogy ez is egy semmi extra kép valóságunkban. Ez tényleg egy kép, megvan. De ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy igen, én is ott tudtam lenni azt a plusz 3 másodpercet, és de jó, hogy ott voltam még plusz 3 másodpercet, és csak te az lenne kihangsúlyozva benne, igen, ez a piros autó lehet, hogy épp nem volt a legjobb választás, de mondjuk így az RGB színekben nagyon jó volt, de hogyha például a kis buszt várom meg, vagy megvárok egy motorost, vagy megvárok egy bármi mást, akkor abból sokkal jobb kép születhetett volna. Sőt, még lehetett volna még jobban helyezkedni, még egy lépéssel arrébb is mehettem volna. Tehát itt inkább egy olyan felvetés van, hogy várd meg a témát, ez a várd meg a témát variáció 1, variáció 2, és még ott vagyok mondjuk még 10 percet, akkor ki tudja még milyen érdekes dolgokat lehet ott látni. Ezzel csak arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ha kimész az utcára, vagy a legközelebb a busz megállóban átcsapsz, és nézed, hogy milyen autók mennek el, nézed, hogy fú, ebből lehetett volna jó kép, fú, abból lehetett volna jó kép, és várjad, míg telítődsz egy idő után azzal, hogy hát igen, ilyen már volt, de lehet, hogy majd a holnapi nap, vagy a holnap után, amikor megyek dolgozni, és meg tudom megint nézni, hogy milyen gyárművek jönnek, mennek, akkor egyed után biztosan fog jönni mondjuk egy sárga autó, amit mindenhol látunk, és ne vegye el a figyelmedet az, és tényleg oldódj fel nyugodtan, hogy ha jól sikerül, ha nem sikerül jól, próbálkozzunk, nézzük meg, hogy mit lehet az adott helyzetből kihozni. De a figyelmünket egy pillanatig is jó, helyezzük oda, hogy milyen fényképet fogunk készíteni, de tényleg csak egy pillanatig. A többi részét pedig próbáljuk megélni, amikor ott vagyunk, bármilyen helyzetről is legyen szó.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kalocsai Rihárt fotóriportert hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek kiutat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzika galagonya lesz. Az évadban többek között a harmadik Richard, a Holt költők társasága, a Kurázsi mama és gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ilja Bocsarnikovsz főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett, 380 előadással és összesen több mint 101 ezer nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyékládházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
2: csapadék nem várható. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. 6,5 év után búcsúzik az Európa Rádió Miskolci szerkesztőségétől Sütő Dávid Pelé riporter kollégánk. Másik munkahelyen, hasonló területen is kipróbálhatja magát a miskolci csapatunk fiatal tagja. Hogy mit jelentett számára a rádiózás, mi jelentett nehézséget, és hogy mit adott a miskolci szerkesztőség, mindenről kérdezem hamarosan Sütő Dávid Pelé riporter kollégánkat.
2: Sok minden kavarok bennem. Egy részről nagyon fáj a szívem. Nekem maga a rádiózás, meg az Európa Rádió, most már merem állítani nyugodt szívvel, hogy egy nagy szerelmem. Tehát, hogy a 6 év alatt én nagyon beleszerettem ebbe a rádióba, ebbe a millióbe, meg amit maga a rádió is képvisel. Tehát akár az egyházi részéről, akár a úgymond a rádiós, sajtós részéről is, ahogyan itt dolgoztunk kollégákkal, főszerkesztőség, ügyvezetőség részéről is, amiket itt mi képviseltünk és vittünk a hátunkon. Máshol nem tapasztaltam volna ilyet, úgy gondolom, bár más sajtóban még nem próbáltam ki magam. És hát izgalommal várom az újat is, és izgulok, hogy majd ott hogyan fogok és miként fogok teljesíteni. Kicsit más lesz, lehet, hogy hasonló feladatokat is el kell majd látnom, mint mondjuk itt a rádióban, tehát akár riportokat is készíteni. Nem titok, a Miskolci Egyetemre megyek tovább, a kommunikációs csoportot fogom erősíteni. Nagyon izgatottan várom. Igen, nehéz döntés volt, és pont azért, amit a legelején említettem, hogy nagyon beleszerettem a rádiózásba. Tehát itt mindenki tudja a rádióba, a hallgatók kevésbé, bár nem tudom, hogy ez egy riporternek mennyire általános beállítottság, hogy én nagyon szeretem hallatni a hangomat. És itt...
1: Igen.
2: És valószínűleg ez az egész innen indult, és én ezt tényleg szeretem, hogyha hozzászólhatok dolgokhoz, megpróbál az ember értelmesen saját véleménnyel, és pont ezért nehéz döntés az, hogy a mikrofon ezen végéről elmenni, ha fogalmazhatok így, és kicsit a túloldalra megy kommunikációs csoportban, úgymond mondhatjuk azt, hogy a kamera vagy a mikrofon másik oldalán van az ember. Ez szerintem nagyon kevés munkahely mondhatja el magáról azt a milliót, ami itt van. Én valószínűleg az a típusú ember vagyok, én úgy gondolom, hogy nekem ez nagyon sokat számít. Tehát nem biztos, és ezzel most nem degradálva más munkahelyet, hogy bármennyi pénzért is, fizetésért is jobban érezném magam, mert hogy még akár nehezebb, könnyebb bármilyen munkát is végezzen az ember, de hogy ez, nem tudom, iszonyat sokat ad az ember életéhez, az ember munkájához, az, hogy minden nap hogyan jössz be dolgozni, tehát hogy nem, sose jöttem be úgy, hogy nem keltem fel úgy, hogy na, megint dolgozni kell menni. Tehát itt nincs ez az érzés. Én itt mindenkit úgy gondolom, és remélem, hogy ez vicca verza igaz, hogy barátomnak, nagyon jó barátomnak tekinthetek, és tényleg az ismerősi kapcsolatokon túllépve. Mert itt mindig azt éreztem, hogy bármikor kiállunk egymásért.
1: Az Európa Szalon mai vendége tehát Sütő Dávid Pelé, az Európa Rádió egykori riportere.

0: Van. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Ismét egy különleges helyzetben vagyunk itt az Európa Rádió stúdiójában, ugyanis Sütő Dávid Pellé kollégámat üdvözlöm itt a másik oldalon.
2: Üdvözöllek, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is.
1: És egy nagyon különleges téma az, amivel most itt vagyunk, hiszen Dávid búcsúzik a rádiótól. 6 éven keresztül jelentek meg a te riportjaid itt az Európa Rádió hullámhosszán, frekvenciáján. Kicsit elevenítsük fel, hogy hogyan kerültél ide, milyen tapasztalatokat szereztél itt, és hogy tulajdonképpen hová vezet tovább az utad, ezt is szeretném majd kérdezni. Hogy érzed most magad itt jelenleg? Ez az utolsó munkanapod, most itt ezen a napon készítjük a beszélgetést.
2: Hú, most így, hogy felidézted, hogy 6 évig hallgattak a hallgatók, és 6 évig csináltam itt a riportokat, mindjárt elsírom magam.
1: Tulajdonképpen több is, mint 6 éve, ugye, ha jól számolom?
2: Körülbelül 6 éve, mert ma írtam alá mindenféle papírokat, lemondó papírokat, következő munkahelyen új szerződéseket, és mindenhol oda kellett írni. 2020. január 13, talán ezek nem érzékeny adatok, tehát léptem ide be az Európa Rádióba hivatalosan szerződéssel, úgyhogy most már több is, mint 6 éve. Sok minden kavarok bennem. Egy részről nagyon fáj a szívem. Nekem maga a rádiózás, meg az Európa Rádió, most már merem állítani nyugodt szívvel, hogy egy nagy szerelmem. Tehát, hogy a 6 év alatt én nagyon beleszerettem ebbe a rádióba, ebbe a millióbe, meg amit maga a rádió is képvisel. Tehát akár az egyházi részéről, akár a úgymond a rádiós, sajtós részéről is, ahogyan itt dolgoztunk kollégákkal, főszerkesztőség, ügyvezetőség részéről is, amiket itt mi képviseltünk és vittünk a hátunkon. Máshol nem tapasztaltam volna ilyet, úgy gondolom, bár más sajtóban még nem próbáltam ki magam. És hát izgalommal várom az újat is, és izgulok, hogy majd ott hogyan fogok és miként fogok teljesíteni. Kicsit más lesz, lehet, hogy hasonló feladatokat is el kell majd látnom, mint mondjuk itt a rádióban, tehát akár riportokat is készíteni. Nem titok, a Miskolci Egyetemre megyek tovább, a kommunikációs csoportot fogom erősíteni. Nagyon izgatottan várom. Azt mondták, hogy ott is nagyon jó hangulat és nagyon családias, és hát az egyetem is maga ugye a maga hagyományőrzésével, a maga milliójével, múltjával, az is egy eléggé családias közeg munkahely terén is. Hát aztán, hogy majd ott mi mindent kell csinálni, azt is nagyon várom, igen.
1: És ugye te a Miskolci Egyetem hallgatója voltál?
2: Igen, tehát ez egy külön plusz, hogy én ott végeztem, ugye 6 év alatt teljesítette a BA és a mesterképzéseimet. Ráadásul nekem még pluszba hozzáadódik az, hogy én a Selmeci hagyományőrzésben, tehát az egyetem utódi intézményeinek a hagyományőrzésében is nagyon aktív szerepet betöltöttem. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy most már nem is tudom, hány otthonom van, munkahely terén mondhatom azt, hogy 2 otthonom van az Európa Rádió, meg majd most lesz még egy, de hazatérek, fogalmazhatok így az alma máterbe. Nem érzem magam idegennek, de valószínűleg azért hozzá kell újra szokni, hogy ott van az ember.
1: És mit a kollégák, tudjuk, hogy másik nagy szívügyeddel fogsz foglalkozni, ez a kép és videó.
2: Igen, előre láthatólag fotózással, videózással fogok foglalkozni. Várom, mert ugye itt azért a Európa Rádiónál főleg a riporterkedéssel, szerkesztéssel, műsorkészítéssel kevesebb részben, ugye főleg riporterkedéssel foglalkoztam. És hát a egyházkerület részére akár a tirek.hu-n vagy a Reforrás újságban találkozhattak a hallgatók, illetve olvasók a fotóimmal. Ugye azért ott ritkábban foglalkoztam úgy ezzel. Hát a fotózás ez mindig hobbi volt, illetve hát a videózás is hobbinak indult, aztán az végül is az egyik szakmám lett. Várom, hogy most ebbe dolgozhassak, azért ez egy más közeg, más dolgokra kell odafigyelni, talán mondhatom azt, hogy gyorsabbnak is kell lenni, mint riporterként, tehát jobban fel kell gyorsulni, én úgy gondolom, de szeretném ezt is kipróbálni, vagy szeretnék ebbe is úgy dolgozni, mint riporterként, bár mondhatom, hogy az egyházkerület részéről az Isten tiszteletek alatt azt már kipróbálhattam, hogy mint fotóriporter hogyan dolgozik az ember, bár ott talán nem kellett olyan gyorsnak lenni, majd gyanítom, mint egy egyetemi rendezvényen.
1: Nehéz döntés volt?
2: Igen, nehéz döntés volt, és pont azért, amit a legelején említettem, hogy nagyon beleszerettem a rádiózásba. Tehát itt mindenki tudja a rádióba, hallgatók kevésbé, bár nem tudom, hogy ez egy riporternek mennyire általános beállítottság, hogy én nagyon szeretem hallatni a hangomat.
1: És itt... Igen.
2: És valószínűleg ez az egész innen indult, és én ezt tényleg szeretem, hogyha hozzászólhatok dolgokhoz, megpróbál az ember értelmesen saját véleménnyel, és pont ezért nehéz döntés az, hogy a mikrofon ezen végéről elmenni, ha fogalmazhatok így, és kicsit a túloldalra megy kommunikációs csoportban, úgymond mondhatjuk azt, hogy a kamera vagy a mikrofon másik oldalán van az ember. Nehéz volt, mert ugyanúgy a videókészítés, fotózást is nagyon szeretem, főleg a fotózást, ugye ezt gyerekkorom óta csinálom, tehát hogy nem tudnám egyensúlyba rakni a mérleget egyik oldalon se, mert hogy mindegyiket nagyon szeretem. Ugye 6 évvel ezelőtt azért a riporterkedést elkezdtem megtanulni. Tehát, hogy nekem nem ez volt effektív a szakmám, ebben nekem nagyon-nagyon bele kellett tanulni, és én itt hálásan köszönöm, hogy nagyon sokat foglalkoztatok velem, még ha volt olyan is, hogy esetleg nem fogadtam meg valamit, vagy éppen nem odafigyeltem.
1: Mi igyekeztünk.
2: De igyekeztünk mindkét oldalon. De hogy ez is valószínűleg pont azért a szakmámból kifolyólag is, hogy nagyon szeretem a riporterkedést, emberekkel foglalkozni, ugye, mint antropológus, azért ezt megtanultuk terepgyakorlatokon, hogy hogyan s miként foglalkozzunk az emberekkel, szociális témákkal, adott emberi társadalmi helyzetekkel, és pont ezért tetszett, és máig napig szeretem azt, mert riporterként is, ha nem feltétlen egy ekte kimondott sajtótájékoztatóra kell beülni, ami nem biztos, hogy egy száraz, de mondjuk egy szárazabb sajtótájékoztató, vagy egy beruházásról esik szó, hanem mondjuk magam választok témát, és egy ember életével foglalkozhatok, vagy hogy ő mit csinált egy kitüntetése kapcsán, felelevenítjük, vagy olyan jótékonysági dolgokról számolunk be, ez... De majd gondolom, ezekre azért úgy is kitérünk.
1: Tehát,
2: de ezek miatt volt nehéz döntés, és mai nap is, egész nap ez kavarog a fejembe, még szerencse, hogy vezetni is tudtam, mert tényleg annyira jöttem, mentem most az egyetem, meg itt a rádió között, és elejönni a papírokat, és szembesülni azzal, hogy na jó, akkor ez lesz az új munkahely. Jó, de még a régire vissza kell menni, és akkor így, igen, van az a tudatállapot, hogy még az új munkahelyeden nem ismered úgy a feladatokat, hogy konkrétan, mert még nem csináltál semmit. Nehéz. Azért sóhajtozok ennyit, igen. Nagyon nehéz döntés volt.
1: És nehéz döntés volt, azért is itt beszélgettünk már sokat, itt már a stúdióban is említetted, beszélgettünk erről, hogy ha elárulhatunk a hallgatóknak ilyen kulisszatitkokat, hogy mi itt egy kis közösség vagyunk, és kis családias közösség vagyunk, és hát nehezen is engedünk el téged, ha minden igaz, nem is engedünk el teljesen.
2: Igen, ez így igaz, remélhetőleg azért lesz úgy szabadidőm, és tudom úgy osztani, hogy fél lábbal kötődhetek majd még a rádióhoz. Ennél többet még nem biztos, hogy elárulnék, még azért ugye ezek megegyezés tárgya, és megbeszélés alatt van. Igen, hát a családiasság, ez szerintem nagyon kevés munkahely mondhatja el magáról azt a milliót, ami itt van. Én valószínűleg az a típusú ember vagyok, én úgy gondolom, hogy nekem ez nagyon sokat számít. Tehát nem biztos, és ezzel most nem degradálva más munkahelyet, hogy bármennyi pénzért is, fizetésért is jobban érezném magam, mert hogy még akár nehezebb, könnyebb bármilyen munkát is végezzen az ember, de hogy ez, nem tudom, iszonyat sokat ad az ember életéhez, az ember munkájához, az, hogy minden nap hogyan jössz be dolgozni, tehát hogy nem, sose jöttem be úgy, hogy nem keltem fel úgy, hogy na, már megint dolgozni kell menni. Tehát itt nincs ez az érzés, és én nagyon bízok benne amúgy, hogy a következő munkahelyen is, hiszen ha jól tudom, egy hasonlóan kis csapatba, bár az intézmény ugye az óriási egy rádióhoz képest, hogy ott is megélhetem ugyanezt, vagy majd megélem ugyanezt, de tehát ezek a kapcsolatok, én itt mindenkit úgy gondolom, és remélem, hogy ez vicca verza igaz, hogy barátomnak, nagyon jó barátomnak tekinthetek, és tényleg az ismerősi kapcsolatokon túllépve. Mert itt mindig azt éreztem, hogy bármikor kiállunk egymásért, és tűzbe megyünk, hogyha kell. Én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat mindenkivel megvan, és tényleg ez egy hatalmas segítség, vagy nem is tudom, nem segítség, de egy olyan atmoszféra, ami tényleg, tehát egy olyan atmoszférát biztosít, ahol tényleg a mindennapi munkádat nyugodtan végezheted, tehát nem kell stresszelni, nem kell izgulni azon, hogy úristen, el tudom-e végezni, vagy bármit, tehát máig napig emlékszem azokra a pillanatokra, amikor én nagyon izgultam, hogy nem lesz meg holnapra a riport, és akkor mi történik, és összedől a világ, és nem dőlt össze a világ, mert bármelyikőtökről mondhatom nyugodt szívvel, hogy műsorszerkesztőként nagyon türelmesek voltatok mindig is, és ha aznap reggelre sikerült, akkor azt mondtátok, hogy jó, de ugyanúgy le lehetett beszélni, hogy akkor előző napra, ha sikerült, csináljak már valamit, mert hogy valakinek már, tehát hogy nehéz, kicsit küszködök a könnyeimmel, mert egy családot hagyok itt, tehát a, nem tudom, hanyadik, de egy családot hagyok itt. Igazából ezt bátran kimerem jelenteni. Magánéletben is nagyon sokat segítettetek. Felsorolhatatlan ez a sok minden, és ez ugyanúgy szerintem ezért nem csak a rádiózásért, hanem ezért is fáj az ember szíve, de én bízok abba, attól függetlenül, hogy munkahelyet vált az ember, hogy ezek a kapcsolatok, amik már egy életben meghatározóak lesznek, és nem csak egy munkahelyre szólnak, hanem hogy akár munkahelyen túl is, és úgy gondolom, hogy én nagyon remélem, hogy ezek a kapcsolatok megmaradnak munkahelyen túl is.
1: 6,5 év után búcsúzott az Európa Rádió Miskolci szerkesztőségétől Sütő Dávid Peli riporter kollégánk. Másik munkahelyen, hasonló területen is kipróbálhatja magát a miskolci csapatunk tagja. Hamarosan folytatjuk az utolsó munkanapján készült interjút.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: 6,5 év után búcsúzott az Európa Rádió Miskolci szerkesztőségétől Sütő Dávid Pelé riporter kollégánk. Másik munkahelyen hasonló területen is kipróbálhatja magát a Miskolci szerkesztőség fiatal tagja. Most folytatjuk az utolsó munkanapján készült interjút, Sütő Dávid Pelét hallják.
2: Azt meséljük el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen hogy kerültél ide. Ez is egy nagyon érdekes történet.
3: Hát ez egy nagyon izgalmas történet volt. Hallgatóink szerintem a Voke Vasútos Művelődési Háznak, hát az utóbbi év kálváriáját már ismerik, ha fogalmazhatok így, mert nem is tudom pontosan, talán most már mondhatjuk azt, hogy 2 éve, de nem vagyok pontos, az időintervallumban zárt be véglegesen ez a művelődési ház. Én onnan érkeztem ide, illetve mondhatom azt, hogy kicsit a rádiózás terén, mint amatőr, nagyon-nagyon amatőr rádiós, és ezt tényleg hozzátenném, a Civil Rádió Miskolcnál hobbi szinten a Vasutas Műfáz mellett én ott rádiózgattam. És hát akkor mi tudtuk, hogy a Vasutas Műfázban elindultak a leépítések, és akkor már minket ott elbocsájtottak, és hát egyszerűen jött az ötlet tőlem, saját magam felé, hogy hát mi lenne, hogyha most ezt az amatőr szintet tovább vinnénk, hogy nem csak civil rádióznánk, hanem akkor próbáljuk ki. Ugye Miskolcon, nem is tudom pontosan, talán 4 rádió volt, akkor ugye az Európa Rádió, vagy bocsánat, 5, mert a Szent... Nem, 4 rádió volt, mert ugye az Európa Rádió, a Szent István Rádió, Rádió M és a Csillagpont Rádiót találtam meg így, hát önéletrajzzal. Tényleg mindenhova így bekopogtam, beadtam a kis önéletrajzomat, tisztán emlékszem, hogy ez ilyen december volt már, vagy november, december, valahogy így volt, és akkor ide is megérkeztem, ezt nagyjából egy nap alatt amúgy sikerült lezongoráznom, tehát erre tisztán emlékszem, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor neki indulok, és nem érdekel, kis biciklimre felülök, és körbejárom az egész várost, hogy akkor sajt rádióban hol lehet elhelyezkedni, és akkor Kocák Szilvi a kolléganő engedett be, elmondtam félszegen, hogy hát csókolom én, mit szeretnék, és akkor mondta, hogy hát jó, rendben, ügyvezető úr, vagy főszerkesztő úr, Sike Gábor, hogy éppen itt van, úgyhogy akkor bátran fáradjak fel hozzá, és akkor így lehűltem, itt még az első ajtón jöttem be, ugye még a lépcsőn akkor nem mentem fel, és akkor úristen, így rögtön, mert hogy mind a 3 helyen csak annyi történt, hogy valaki átvette a zenéletrajzot, és jó, köszönjük szépen, majd szólnak, meg megbeszélik, meg bármi. Hát én kész, kivert a víz rögtön, hogy te jó ég, itt már rögtön kis túlzással állásinterjúm lesz, nem is nagyon készültem erre fel, felmentem, és akkor hát Gábor nagyon kedvesen fogadott, elmondtam, hogy mi történt, hogyan, honnan, merről, ha érkezek, és akkor emlékszem tisztán arra, hogy abba egyeztünk meg, hogy hát, hát ha rádiózott, amatőr szint, hát akkor küldjek anyagot. Nem mondom, hát akkor ha én itt meg leszek hallgatva még mellé, akkor még azt se gondoltam, hogy na jó, mondom, azért ilyen komoly szinten most meg fogják hallgatni a magát, a riportjaimat. És utána emlékszem, hogy édesanyámékhoz mentünk át karácsonyozni december 23-án, és hát mint egyfajta karácsonyi ajándék, és tényleg nem az idill, meg a nem tudom minek a kedvéért, hogy rózsaszín sziporka legyen ez a történet, ez ténylegesen így történt, hogy vagy 23-án, vagy 24-én hívott fel Gábor, mert mondta, hogy akkor majd értesít, meg kitalálják ők is, de már én innen úgy jöttem el, hogy ő már félig arról biztosított, hogy hát persze, nagyon szívesen keresnek helyet. És mint egyfajta karácsonyi ajándék, ha mondhatom, így felhívott. Telefonon beszéltünk, hogy akkor ő szeretné, hogyha kipróbálnám itt magamat, és akkor januárral, ahogy ezt illik, próbaidővel felvettek. És 2020 januárjában csatlakoztam ide. Úgyhogy ez izgalmas volt, és hát igen. És mindig poénkodunk, hogy Szilvi beengedett ide.
2: Igen.
3: Kinyitotta nekem az ajtót. Úgyhogy akár mondhatom azt, hogy Kocák Szilviának is köszönöm, mert igazából az első lökés lépést ő adta meg itt a rádióban.
2: Ő nyitott ajtót konkrétan.
3: Így van.
2: Itt már az előbb említettél néhány témát. Mi az, ami a legjobban a szívedhez közel állt, a legjobban szerettél riportalany téma?
3: Nagyon sok minden volt. Hát valószínűleg azért is az elsőként a sportot emelném ki azzal nagyon sokat foglalkoztam. Nem titkolt szándékom volt, én Gábor felé jeleztem annó, nem is tudom, olyan félidő volt valamikor, hogy esetleg egyszer egy ilyen sportműsort, vagy valamilyen sportos dolgot lehetne-e indítani, de ez maradt annyiban, hogy úgy többet foglalkoztam a sporttal, vagy igyekeztem Miskolc sportéletét minél jobban bemutatni, mert hogy erre rácsatlakozva az első, mondjuk az gyakornoki riportam, de egyben az első riportam is, ez egy sportos anyag volt, méghozzá Miskolcon talán ismerik így az edzőt, Atoszt, mondom így becenevén, így az atlétikai centrumból futókat edzi, és akkor is talán pont a futóknak volt valamilyen eredményes időszaka, és akkor velük, illetve róluk csináltam egy kis színes anyagot, és hát már nem is emlékszem, meg utána talán nem úgy éppen a Miskolci Egyetemmel. Hát próbáltam még ugye először a biztonságos közegekben mocorogni, meg talán népzenészekkel, vagy néprajzzal kapcsolatosan voltak az első interjúk. Hát a téma innen jött, hogy az egyik a sportolás volt, ezáltal interjúalanyt, akiket ki kéne emelnem, igazából nagyon sok sportolóval volt szerencsém, ugye főleg helyi sportolókkal foglalkoztam, hát Tóth Annát, őt mindenféleképp kiemelném, mert szerintem talán az első sportolók egyike volt, akit megszólaltattam, és talán vele volt, vagy vele az egyik ilyen leghosszabb a rádiós kapcsolatunk szinte minden eredményéről és gát átugrásáról, futásáról beszámoltunk, ugyanúgy a Gál Nikolett, ő is ugye gátfutó, tehát hogy velük kapcsolatban, akkor ugye sakkozókkal, kicsit ugyanúgy saját oldalról sakkozókkal foglalkoztam sokat, és az érdekes, hogy az egyének is sok mindent adtak nekem, mint riporter, tehát hogy azért ez jó érzés volt, hogy amikor először akár például Annát hozom így mindig példaként, hogy a nagyobb eredményei kapcsán, vagy nagy eredményei kapcsán felhívtam, ráírtam, és talán volt is olyan, amiről mi számolhatunk be először is, és azt mondta, hogy ő is akárhányszor behívtuk például, vagy behívtam, Hogy ide mindig nagyon szívesen jön, és mindig kiemelte ugye a családias közeget, és hogy szakmailag is úgy tudunk foglalkozni vele, hogy mert én mindig próbáltam azért pontosan utána járni a sportnak, és ezért volt az egyik kedvenc témám is amúgy, hogy én nagyon beleástam magam szó szerint, akár például futóknál, autóversenyzőknél, bárkinél a tizedekbe, ezredekbe, hogy na most itt a selejtezőn mennyit futott, nem tudom, és ez az, amit például amúgy a riportalanyoktól is kaptam, hogy ezt a fajta szakmaiságot, alázatosságot megkövetni kell. Tehát, hogy nem szabad úgy beülni egy riportra, és ezt most gyorsan így ezzel rövidre is zárom, hogy nem készül fel, vagy csak sablonosan, általánosan készül fel az ember. Tudományos témákban is, annak ellenére, hogy én bölcsészként végeztem, azért maga az alma mater, a Miskolci Egyetem, ez visszahívott ilyen téren, tehát ott is nagyon sok mindennel foglalkoztam. Kis túlzással mondhatom azt, hogy majdnem, hogy bármi történt, azért próbáltam odafigyelni rá, hogy azért ottani tudósokkal, professzorokkal, vagy témákkal, amiket ők elkezdtek, csináljuk. Hát, meg szerintem, amit, ahogy itt pont beszélgettük a riport elején, hogy egy idő után egy sajtós lehet, vagy egy riporter meg általánossá válik, hogy azért volt szerencsém híres emberekkel, magyarországi hírességekkel találkozni, vízilabdázókon keresztül, tényleg az aranycsapat egyes tagjaival, filmrendezőkkel, híres operatőrökkel, vagy például akár, most mondhatom azt nyugodt szívvel, hogy Magyarország jelenleg mindkét űrhajósával készíthettem interjút, és mondjuk Kapu Tiborral, ővele jelenleg még csak egyszer, de ugye Farkas Bertalannal volt szerencsém 3-4-szer interjúzni, tehát hogy ezek olyan dolgok, hogy hétköznapi laikus emberként mondjuk, ha dolgoznék bárhol máshol, nem a sajtóban, nem is biztos, hogy találkozhattam volna ilyen kaliberű emberekkel, ha mondhatom így, de ha már úgymond űrhajózásra rácsatoltam, egyik legnagyobb élmény az az volt, és nem kicsinyítve a magyar fehér űrhajósokat ezzel, hogy például a egyetem szervezett egy nagy űrhajós konferenciát, és amerikai, illetve ha jól tudom, egy mongol és egy orosz űrhajóssal is volt szerencsém találkozni, és például az egyik amerikai űrhajóssal volt lehetőségünk egyéni interjúra is. Hát az például egy nagyon nagy élmény volt, egy 70 éves űrhajóssal beszélgetni, aki máig napig aktív szakember amúgy Amerikába, és nem is tudom, mikor járt fent az űrben, és hogy még a nemzetközi űrállomást talán építették, amikor ő az elsők közt fent volt. Tehát, hogy ezek azok, amik ugye hétköznapokhoz is pluszt adnak, hogy igen, csinálni kell, még ha van olyan nap is, amikor kicsit leül az ember és megfárad, de hogy igen, van értelme ezeket csinálni. Tehát, hogy számtalan, tényleg felsorolhatatlan ez a azok a témák, vagy például akár a jótékonyságot kiemeltem, hogy volt olyan, hogy akár a saját riportunkkal, műsorunkkal segíthettünk valakinek, ez is mindig nekem egy olyan dolog volt, örültem neki, ha egy ilyen téma szembe jött, hogy például akár adományozásra, véradásra, bármi olyanra tudtuk felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ezzel itt a városban valakit, rászorulót lehet segíteni. Én mindennel nagyon szívesen foglalkoztam. Amúgy, tehát, hogy tényleg számtalan dolog szembe jött, és ez az egésznek a szépsége, amit szoktam mondani, hogy riporterként nagy tudásod nem feltétlen lesz, mert egy idő után azért szelektál az ember agya, de hogy nagyon sok mindennel találkozol. Tehát tényleg spektrum minden oldalával, tehát hogy a sporton keresztül, a tudományon át, a szociális témák, kerékpárút építés, tehát hogy én Miskolcon itt a 6 év alatt például, ahogy fejlődött a város, én annyi olyan infrastruktúra átadót megértem, nagy kerékpáros vagyok, hogy én azon mosolygok néha magamban, akár az Y-hídát, bármi olyan, na, úgymond, hát a város életében nagy dolgokon, nagy átadókon ott lehettünk, elsőként ráadásul, vagy akár kipróbálhattuk, tehát amikor a MVK ZRT-nél kis túlzással belegondolok, az első gázüzemű buszok, ezek a nagy fehér zöld színezésű buszok, amikor megérkeztek, azok szerintem nagyjából ott körül érkeztek meg majdnem, amikor én kezdtem itt a pályafutásomat, és mi voltunk az elsők, mert mindig az volt, hogy a sajtótájékoztató után a sajtókollegák, illetve ott a résztvevők kipróbálhatják. És hát hallgatók annyira nem biztos, hogy tudják, ti kollégák tudjátok, én ilyen nagy közlekedés rajongó vagyok, tehát hogy nekem ezek nagyon nagy élmények voltak, vagy az első elektromos buszt is elsőként próbálhattam ki itt Miskolcon, tehát hogy ezek sok ilyet adnak.
2: Nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogyha csak a szépre emlékeznél, de volt esetleg valami olyan, ami nehézséget okozott neked?
3: Volt, igen, ráadásul a legeslegelső időszakban, és nem azért, mert új munkahelyre kell beszoknia az embernek, vagy megszoknia, bár valószínűleg ez is, de amit említettem, maga a közeg, az tényleg annyira családias, hogy szerintem ez nem is ment olyan nehezen, vagyis én nekem nem, remélem, hogy ti is ugyanolyan gyorsan el tudtatok fogadni az összes rigolyámmal és mindennel együtt, hanem az, hogy ő pont akkoriban, ugye ahogy felvettek Gáborék, azon az év májusában beütött a Covid. Na hát az felborította az egész rendszert úgy, ahogy volt, mert úgy 3-4 hónap alatt, ugye, amit az ember megszokott, megtanult, hogy jó, akkor ide így kell kimenni, diktafont, ugye, minden apróságra figyelj oda, és akkoriban azért még úgy telefonos interjút nem is olyan sokat csináltam, mert első körben, ha jól emlékszem, pont azt beszéltük Gáborékkal, hogy menjek ki helyszínekre, hogy szokjam az emberek között, és interjúzzak úgy, meg ugye hát riporterként nagyon sok sajtótájékoztatóra. És hát jött a Covid. Na hát ugye bezárt a világ, és tehát egyszerűen kezdő riporterként már az, hogy azért még szakmailag is nagyon sok dologba beleütköző, hogy mit hogy kérdezzek, hogy csináljak, hogy vágjam meg, hogy illik, hogy nem illik. Ugye ezért millió meg egy kérdés felmerül az emberbe, és amikor itt bent vagyunk, és ez is az, amit mai napig hálásan köszönök nektek, hogy bármikor kérdezhettem, és szakmailag, amit említettem, tudtatok építeni, segíteni engem. Na hát ez nem volt meg, mert otthon voltunk. Négy fal között, és akkor hát talán, ha jól emlékszem, Ferenci Gábor kollégánk jött el, a kis otthoni telefonos egységeket felépítette, beépítette mindenkinél, és akkor így hát köszöntük szépen, rádiózzunk otthonról. Na hát én így gondolkodtam, bár technika nem áll távol tőlem, tehát hogy talán ez nem, de azért az elején az is nehézséget okozott, hogy most a diktafonba melyik kábel dugjam, akkor mit kapcsolok ilyen? És ott teljesen felborult az életünk. Én tisztán emlékszem olyanra is, hogy volt olyan, hogy államtitkárral reggel 6-kor szó szerint együtt kávéztunk, mert hogy például ez egy nehézsége volt, hogy a riport és a riport alanyok közti egyfajta összhang is teljesen felborult a Covid által, mert hogy úgymond mindenki otthonról dolgozott, ezáltal én nekem olyan érzésem volt akkoriban, mintha nekünk jobban kellett volna. Amúgy is alkalmazkodunk, de hogy most mondjam, az nem embertelen egy 6 óra persze, de amikor már sűrűsödnek ilyenek, hogy reggel 6-kor tudunk interjúzni, vagy az interjú alany azt mondja, hogy hát ő a mai munkáját megcsinálni, és akkor este 8-kor vagy 9-kor jó lenne az interjúra, hát akkor úgy pislogott egy kicsit az ember, de Covidra és minden másra való tekintettel ezt elfogadtuk, és akkor hát csináltuk így a munkánkat, ahogy tudtuk. Viszont egyben itt a szépsége az volt, hogy itt tudtunk országos témákkal is foglalkozni, itt nagyon sok érdekes. Ha már úgymond témák, még kettővel visszacsatolnék, a vérlovagokkal sikerült, akkor itt interjút csinálnom, illetve, hát ez nekem máig napig egy szenzációs, Gofrival, a gluténkereső, vagy gluténjelző kutyával, vagyis hát pontosabban a gazdájával készíthettem interjút, és ők talán valahol a Dunántúlon élnek, és dolgozik a kiskutya. Tehát, hogy ezek azért úgy ott a Covid szomorúságából úgymond kiemelték az embert, és hát egyben a Covid alatti időszakban ez is volt a nehéz ebben az 1-2 évben, hogy a témákat megtalálni, nagyon sokat kellett akkoriban engedélyeztetni, mert hogyha főleg, hogyha a Covid-dal is akartunk foglalkozni, és nem konkrétan csak azzal, hogy mennyi ember kapta el, és a többi statisztikai alapon, hanem csak egyszerűen az embereknek bemutatni, hogy mire figyeljünk oda, hogyan, mi lehet ez, mi nem, mivel maga az emberek, orvosok is keveset tudtak róla, tehát hogy ezáltal a mi dolgunk is nehezebb volt. Hát itt voltak amúgy nehéz interjúk, amikor így akár Covid kapcsán is hivatalos szervek szóvivőivel kellett beszélgetni. Úgyhogy igen, én ezt a Covid időszakot emelném ki, hogy ez volt a fő nehézsége talán a 6 évnek. Én más nagyon úgy nehézséget nem tudnék. Voltak biztosan nehéz napok, szerintem az akkor, amikor így nagyon sok minden egybe csúszott, tehát hogy szerveztem magamnak interjút, és esetleg rácsúszott egy sajtótájékoztató, na és akkor az gyorsan kicserélni. Tehát amikor egy nap az embernek volt 3-4-5-6 interjúja, akkor az úgy a logisztika néha megnehezítette az életet.
2: Így a beszélgetés végén te is biztosan tudod, vagy alkalmazod, azért kell egy szép kifutó, egy szép végszó, úgyhogy most újra térjünk vissza a pozitív dolgokra. Tudnád-e összegezni, összefoglalni pár mondatban, hogy mi mindent adott neked a rádió?
3: Nagyon sok mindent kaptam a rádiótól, úgy szakmaiságban, úgy emberségben. Mondhatom azt, egyik ezelőtti munkahelyem se volt komolytalan. De még azért frissen, akkor jöttem ki az egyetemről mindkét helyen, ahol ezelőtt dolgoztam. Tehát még akkor gyerekfejjel álltam bele a munkavilágába, vagy ifjú fejjel. Azt sem mondom, hogy itt ide felnőtt fejjel jöttem, mert szerintem nem. És ahogy mondani szoktam mindig, hogy örök gyerek maradok, de a felnőtté válás folyamatában fogalmazzunk úgy, hogy a rádió munkatársai, meg maga a rádió is nagyon sokban hozzájárult, én úgy gondolom. Remélem, hogy valamelyest komolyodtam is, mert amúgy szerintem ez a szakma egyfajta komolyságot is igényel, főleg amikor olyan helyen vagyunk. Tehát ezt is, komolyságot is talán kaptam tőle. Ami nagyon mindig jellemző volt rám, a bizonytalanság. Remélem, hogy abból is le tudtam vetkőzni. Én úgy érzem, hogy szakmán belül már kevésbé voltam bizonytalan, határozatlan, tehát hogy az, hogy felhívni egy interjú alanyt, nem tudom, úristen, megmerjem, hogy mikor hívjam. Ezeket már talán levetkőztem, biztos, hogy még ezen nagyon sokat kell dolgoznom, de például személyiségemben ezt változtatta a rádió. Kiállásban, bátorságban, hát ami tényleg egy riporternek kell, az, hogy mondjuk egy sajtótájékoztatón odállj, kérdezz, válaszolnak, tudod, hogy hallják a hangodat, tehát hogy ezeket mind adta hadd ne mondjam azt, hogy például mikrofon elé üljek. Nem tartom magam ilyen télen bátortalan gyereknek, mert amit a legelején említettem, hogy bekapcsoltok és jön belőlem a szó, de ettől függetlenül azért egyfajta lámpalázat, úgy gondolom, hogy felül kell írni mikrofon előtt is. Hát a családiasság itt tőletek mindent is. Tényleg mindent is megkaptam, amit az ember egy családtól megkaphat. Tehát, hogyha bármi olyan történt, felsorolhatatlan. Mindig ott voltatok, segítettetek bármiben, magán, életi dolgokban is egyaránt. Ezt most úgy nem feltétlen fejteném ki az összeset, de tényleg minden olyanban. Ha csak egy, most mondjam azt mezei egyszerűséggel, egy téli gumit kellett lecserélni az első időkben, vagy bármi más, hogyha engem érintett olyan, és lelkileg kellett segíteni, akkor itt voltatok, tudtam veletek beszélgetni, támogattatok, minden, szerintem mindent, amit itt meg lehet kapni, egyben ugye ez a nehézsége, de ez a pozitívuma is szerintem ennek a rádiónak, hogy egy nagyon kis közösség, és nagyon családias, és mindenben tudjuk egymást segíteni.
2: Én azt hiszem, mondhatom, hogy mindannyiunk nevében nagyon sok sikert és további minden jót kívánunk neked, és köszönjük szépen a közös munkát. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, és talán majd most így sírok a végén.
2: Sütő Dávid Pelé kollégámat hallották.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek ki utat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyéjogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Sajósenyén a Fészek Református Szeretet Otthonban, mint arról már beszámoltunk, a hónap elején családi napot tartottak egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen Barna Sándor a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. Az igazgatót hallják.
2: Most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat. Maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt már rám szüksége, addig itt vagyok. Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe, ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
1: Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11,5000-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyéklátházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A tiszáninneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgatója, a református nevelés-oktatás terén végzett kiemelkedő, valamint a felsőzsolcai református egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottat hallják.
3: Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jóleső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
1: A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Vilcskó P. Porcs Mária vagyok, a kótai gyülekezet beosztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk ismét. A zsidókhoz írt levél 10. részéből, annak 10. verséből, eképpen. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer s mindenkorra. Kedves testvérek! A tükör képes megmutatni, hogy valami nincs rendben, de nem tudja azt rendbe tenni. Megmutatja az arcunkon a fáradtságot, a ruhánkon a foltot vagy a gyűrődést, de nem törli le. Valami hasonlót mond mai igénk a törvényről és a régi áldozatokról. Hogy árnyékai voltak az eljövendő jónak. Megmutatták, hogy az embernek megtisztulásra van szüksége, de önmagukban nem tudták végleg eltörölni a bűnt. Az áldozatokat időről időre bemutatták, és éppen az ismétlődésük emlékeztetett arra, hogy a kérdés nincs végleg rendezve. Ha egy gyógyszert folyamatosan szedni kell, akkor tudjuk, hogy a hatása nem egyszeri és végleges. A régi áldozatok is jelezték és előre mutattak, de a beteljesedés Krisztusban érkezett el. A szakasz közepén Jézus szavait halljuk. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez a mondat különösen is világossá teszi, mi különbözteti meg Jézust tőlünk. Mi sokszor kérdezzük azt, mihez van kedvem, mi szolgálja az érdekemet, hogyan kerülhetném el a nehezebb utat? Jézus pedig azt mondja az atyának, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Isten akarata néha ijesztően hangzik számunkra. Attól tartunk, hogyha valóban rábízzuk magunkat, talán elvesz tőlünk valami fontosat, vagy olyan útra kényszerít, amin nem lehet örömünk. És az ember sokszor hallja feltenni azt a kérdést, hogy valóban jó-e Isten? Jézus engedelmessége azonban megmutatja, hogy az Isten akarata nem önkéntes, önkényes hatalomgyakorlás. Az Atya és a Fiú szeretetéből fakadó, megmentő akarat. Krisztus önként vállalja, hogy belép az emberi életbe, hogy hordozza testük gyengeségét, szenvedésünket és halálunkat azért, hogy megszenteljen bennünket. Mit jelent az, hogy megszentel? Gyakran hibátlanságra gondolunk. És ha így értjük, rögtön tiltakozunk, biztosan nem vagyunk szentek. A bibliai szó alapjelentése azonban az, hogy Istenhez tartozik, Isten számára elkülönített. A megszentelés valóban átformálja az életünket, de az alapja nem az, hogy sikerült hibátlanná tennünk magunkat. Az ige így fogalmaz, az ő akarata szentelt meg minket Krisztus áldozata által. És ez felszabadító igazság, hogy az Istenhez tartozásunk alapja nem a teljesítményünk, nem attól függ, hogy mennyire összeszedetten imádkozunk, napközben hányszor veszítjük el a türelmünket, vagy estére milyen lelki állapotban vagyunk. Ezek nem lényegtelen dolgok, hiszen Isten valóban formálni akarja szokásainkat, szavainkat, indulatainkat, de nem azért formál, hogy egyszer majd talán a magáénak fogadjon, hanem azért, mert Krisztusban már a magáénak fogadott, már a maga számára elkülönített. A másik fontos üzenet a test valósága. Hogy Krisztus nem távolról mentett meg minket, hanem valóságos emberi testben jött el. hogy elfáradt, hogy megéhezett, megsebeztét, és a testét is adta értünk. Ez is azt jelenti, hogy Isten előtt a mi testi életünk sem jelentéktelen. Ahogy pihenünk, ahogy dolgozunk, ahogy étkezünk, ahogy gondoskodunk valakiről, ahogy hordozzuk betegségünket vagy öregedésünket, mindez lehet az Istenhez tartozó élet része. Néha azt gondoljuk, hogy csak a kifejezetten vallásos percek számítanak. Pedig a megszentelt élet nem feltétlenül látványos. Ott kezdődik, amikor azt mondjuk, Uram, itt vagyok ebben a testben, ezekkel a lehetőségekkel, ezekkel a korlátokkal, mutasd meg, hogyan tehetem a te akaratodat. Lehet ez hűséges munka, betegápolás, gyermeknevelés, egy magányos ember meglátogatása, igazmondás egy nehéz helyzetben, de akár szükséges pihenés is, amikor már kimerültünk. Jézus tökéletes engedelmessége nem csak példát ad, hanem megvált. Ha csupán példa volna, még jobban éreznénk, mennyire elmaradunk tőle. De ő értünk, mondta, íme itt vagyok. Engedelmességének gyümölcsét nekünk ajándékozza, és ezután hív arra, hogy mi is válaszoljunk, itt vagyok, Uram. Nem tökéletesen, nem a saját erőmből, a saját érdemeimért, de hozzád szeretnék tartozni. Halljuk meg az ígéretet. Isten akarata Krisztus által megszentel. Ebből a bizonyosságból fakadhat a holnap is, a következő lépés is. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a te megmentő akaratodat. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus engedelmességét. Hogy ő ott is hűséges maradt, ahol mi újra és újra elbukunk. Hálát adunk, hogy nem a saját teljesítményünk tesz bennünket a te népeddé, hanem Krisztus egyszer és mindenkorra bemutatott áldozata. Bocsásd meg, amikor bizalmatlanok vagyunk akaratoddal szemben. Amikor azt hisszük, hogy nálad szegényebb vagy örömtelenebb élet vár ránk. Mutasd meg a te jóságodat, és taníts kimondani, itt vagyok, Uram, hogy cselekedjem a te akaratodat. Formáld mindennapi életünket, szenteld meg munkánkat, pihenésünket, családi életünket, szavainkat és döntéseinket. Segíts hűségesnek lenni a kicsiny dolgokban is. Adj erőt a betegeknek és a testük gyengeségével küzdőknek. Vigasztald azokat, akik korlátaik miatt talán haszontalannak érzik magukat. Add, hogy tudják, értékük nem a teljesítő képességből, hanem a te szeretetedből fakad. Amikor elesünk, emelj fel. Amikor elbizakodunk, alázd meg. Amikor elfáradunk, adj pihenést. Ne engedd, hogy a te kegyelmedet ürügyként használjuk, hanem tégy minket engedelmes gyermekeiddé. Mutasd meg holnap azt az egy lépést, amelyben a te akaratodat követhetjük. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk.

Lukácsi Vilma, Isten jelen ideje, a jövő a remény tartománya, a múlt a múltunk megbánni való, annak, aki hisz, elmúlhatatlan jelent ígér az örökké való. Éljetek ti mindig a jelenben, Isten az áldott jelen istene, a boldogság az ő ajándéka. Hadd szórja azzal szívetek tele akkor is, ha próbák jönnek sorra. A napfény helyett felhős lesz az ég. Amíg Isten jelenében élünk, az ő kegyelme nap mint nap elég. Ha megtanultátok én helyett a mit, azzal Isten tanított valamit, ami túlmutat a megérthetőn. Völgyben toporgás helyett hegytetőn keresve együtt mindig az utat, élve jelenben és várva az Urat.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Dugó Daniból idomított majom lesz. Hogy majom Matyi milyen haszontalanságokat művelt a vásárban, gondolhatjátok. A vásáros népek még hetek múlva is szörnyűködve beszéltek arról a gonosz fickóról, aki a nagyvásárban garázdálkodott. Beleugrott a tojásos kosarakba, mézes kalácsot, diót, citromot lopott, összebogozta a sátrak kötelét, feldöntötte a mézes bödönöket, lyukat tépett a legszebb subákba, a papucsokat leszórta a kötéről, amilyen hivalkodva csüngtek, és ember legyen a talpán, aki megint össze tudja őket párosítani. Majd ha egy-két néném asszony sántikálva érzi, hogy az egyik papucsa kisebb a másiknál, akkor derül ki, hogy ez is majom Matyi bűne. Legkülönösebb az volt a dologban, hogy a kártevőt sehogy sem sikerült elfogni. Mikor a mézes kalácsosoknál keresték, akkorra már a pereceseknél járt. Mikor ott hajszolták a nyomát, már a papucsos sátrak felől hallatszott a kiabálás. Hogy hogy jutott el ilyen gyorsan egyik helyről a másikra, senki sem tudta. Arra persze senki sem gondolt, hogy ő kelme a fák tetején, oszlopokon ugrál, fut, kúszik sebesen. Mindenki a földön keresgélt utána. Mikor már nagyon nagy volt a kavarodás, lárma, Matyi felkapott két koszorú fügét, és felmenekült vele a legmagasabbik eperfa tetejére. Úgy meghúzódott ott, hogy senki sem vette észre. Azaz, hogy valaki látta, nagyon is látta, egyre szemmel tartotta, de azt a világért el nem árulta volna. Sára néne már a lárma kezdetén észrevette azt az ismerős nadrágocskát, amelyben Matyi ugrált. Ilyetten gondolta, hogy az ő drágalátos Danikája műveli a sok rosszat, hiszen otthon a hajón is csinált már e féléket. Azért mégsem árulta el, mert félt, hogy nagyon megverik a kedvest. Gondolta, majd megvárja, míg eltakarodik a vásáros nép, megkeresi Danit, és hazaviszi, mielőtt felfedeznék. Péter gazda eleget csodálkozott, hogy élete párja sehogy sem akar elszakadni a vásártól, pedig már lemenőben a nap. Mindenki hazafelé tartott. Egyszer aztán, mikor már elnéptelenedett az eperfa környéke, Sára néni halkan felszólt a fára. Danikám, gyere le már, nincs itt senki! Matyi majom, aki az ágak között szundikált, felrezzent. Kíváncsian nézegetett lefelé. Mikor látta, hogy Sára néni egy almát kínál feléje, villámgyorsan lekúszott, a jó néne pedig, hogy megmentse a gyereket, hamar ráborította a nagykendőjét, úgy vitte hazafelé. Csak azon csodálkozott, milyen nehéz lett ez a Dani reggel óta. Talán sokat evett. Persze, egy majom többet nyom, mint egy dugó gyerek. Otthon ijedt csak meg szegény Sára néni, mikor kibontotta a kendőjét, és karmolva, rikoltozva, prüszkölve ugrott neki a mérges majom. Hiába szólítgatta kedveskének, Danikának. Matyi majom rémülten menekült ki, végigfutott a hajón, átmászott a vontatókötélen, és mézes dióval se lehetett volna lecsalogatni a kémény oldaláról. No, de akkor hova lett az igazi Dani? Tanakodott Péter gazda. Erre egyikük sem tudott felelni. Hogy a majom a komédiásoktól került hozzájuk, azt mindjárt kitalálták. Péter gazda el is küldött mindjárt egy legényt, hogy hívja el a komédiást, hadd vigye haza a majmát. De a legény késő este azzal a hírrel jött vissza, hogy mire a piacra ért, már se sátor, se kocsi, de még ember se volt, ki megmondja, merre mentek el. Így aztán Matyi a hajón maradt. Mikor megéhezett, mégiscsak lemászott a kéményről, el is csípték. Péter gazda aztán odaláncolta egy gerendához. Bánta és most már Matyi, hogy bugyogót cserél Danival, és sírt, akár egy gyerek. Sára néni mindenféle jó falattal kínálgatta, és mikor senki sem hallotta, egyre azt kérdezgette tőle. Majmocska, merre hagytad a Danit? Persze, hogy erre a kérdésre nem felelt. Hát hol is járt Dani ez alatt? Járni nem igen járt őkelme, hanem fáradtan, és elkeseredve kucorgott a ketrecben. Fáradt volt a kiabálástól, és attól a veréstől, amit a kiabálásért kapott. Teli torokkal hívogatta Sára nénit, Péter bácsit, mikor hirtelen elnémult, mert kinyílt a kocsiház ajtaja, és a lisztes képű bohóc jött be rajta, utána egy fáradt arcú néni, meg két kislány. Dani meg sem mert moccanni. Még félt is, hogy odajönnek a ketrechez, és észreveszik, hogy Matyi majom eltűnt, akkor pedig az kap ki, gondolta, aki kiengedte. Kokó, a papagáj, lelibbent a hintáról, és véletlenül le vagy akarattal, jó nagyot csípett Dani kezébe, melyel a ketrecbe fogózott. Dani megint a nénit, bácsit kezdte hívni. A komédiás megdöppenve lépett a ketrechez, és csodálkozva látta, hogy Matyi helyét egy idegen jószág foglalta el. Mit keresel itt a ketrecben, és hova tetted a majmomat? Kérdezte szigorúan. Dani ijedten, szepegve mesélte el, hogy Matyi megszökött, ellopta a ruháját, őt pedig ide zárta a ketrecbe, de ő nem majom is, és ereszték ki innen, és adják vissza a ruháját. A komédiás erősen csóvált a fejét, a felesége meg jajgatott. Aztán valamit sugdostak, majd a férfi azt mondta, most egyelőre nem érünk rá veled törődni, és a várost már elhagytuk. Igaz, Dani érezte is, hogy a kocsi jó ideje mozog. Holnap reggelre másik faluba érünk, onnan írunk a gazdádnak, mi a neve, és hova írjak neki? Bizony Dani csak annyit tudott, hogy Péter gazdának hívják, és egy uszályhajón járja a Dunát. No, ezzel nem sokra megyünk, Péter sok van a világon, hajó se egy jár a vizen. No, majd írok a városba, ha kerestetnek, ott megmondják, hogy nálunk vagy. Egyelőre itt maradsz. Persze csak akkor, ha szorgalmas leszel. Miután a majmomat megszöktetted, neked kell pótolni a helyét. Majd megtanulod, amit kell. Talán nem veszik észre, hogy nem vagy igazi majom. A képed éppen olyan barna, mint a Matyié volt. És nagyobb se vagy nála. Hely, most bánta Dani, hogy megint kíváncsi volt. Fekhetne otthon Sára néni mellett, vagy nézhetné a csillagokat a vízben. Ahelyett itt kell kuporognia, egy kényelmetlen, szűk kis ketrecben, és vacsorára csak kenyeret kapott, mert a komédiás azt mondta, hogy teli gyomorral nem lehet dolgozni. Alig nyelte le a kenyeret, már jött a komédiás, és úgy kezdte Danit idomítani, mintha csak majom lett volna. Bizony, még a korbács is a kezében volt, és Dani megtanulta, hogy ez az a szerszám, ami fullánk nélkül is csíp. Rúdon mászni, abroncsot ugrani, kutyaháton lovagolni, forogni, peregni kellett őkelmének. Sose hitte volna, hogy egy dugógyerek is így meg tudjon izzadni. Talán egy óra hosszat gyakoroltak, akkor Dani már mozdulni sem tudott. Hagyjuk abba, apjuk, mondta a komédiásné, az egyik kislány meg egy darab cukrot hozott Daninak. Szegény, alig tudta lenyelni, elnyúlt a ketrecben, és el is aludt mindjárt.
1: Mája szép nap elnyugodott, egészen beakonyodott. Jó sötétben vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, ha megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradtnak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyorsjáratokat vezet be és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyéjogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel, 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11.500-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretetszolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban Béres Tímeával, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárával, sportolóval, csoportos órákat tartó edzővel beszélgetünk.
2: Felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-szer, 100-as, 4-szer 100-as váltók, 400 méter távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Béres Tímeát, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárát, sportolót, csoportos órákat tartó edzőt köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, ugye itt az imintiekben megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni, köszöntelek stúdiumban.
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sporttal kapcsolatban, ha kezdjük most a beszélgetést, akkor ugye a te életedben is nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kapott a korábbiakban és fiatalkorodban is. Mielőtt arról szólnánk, hogy itt milyen körülmények között tudod támogatni a sportolni vágyókat, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban a te sport múltadról szólj nekünk, hogy milyen sportágak, hogyan, mikor jöttek az életedbe.
2: A sport, azt gondolom, hogy már nagyon korán beköszöntött az életemben, általános iskolás voltam, és egy hosszú történet lenne igazándiból az eleje, mert én aszmás gyerekként fel voltam mentve. Testnevelésből és meg mindenféle sport alól, tehát az orvosok nem javasolták, és aztán, amikor gondolom a gyerekek is serdülnek, ott történt egy ilyen csodálatos változás, hogy felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam, atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-szer, 100-as, 4-szer 100-as váltók, 400 méter távolugrás, ezek voltak azok a sportágok, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni, és aztán, hogy elkezdtem tanítani, még annak idején a Mezőtúri középiskolába, általános iskolába is, mind a két helyen voltam, akkor jöttem rá, hogy megint hiányzik az életemből a sport, hogy ott mit kellene csinálni, és akkor végeztem el az első edzőit, ami akkor így az országban már egy jó névnek örvendő, külföldről behozott trend alapján alakították össze az edzés programjukat.
1: Köszönöm, hogy röviden összefoglaltad a mai napig vezető szakmai utad, ebben még azért sok verseny is volt, amiről most nem szóltunk, és talán a későbbiekben kitérhetünk erre is. Arra megkérhetlek, vagy visszatudsz arra az életszakaszodra gondolni, ami még a felső tagozat előtti időt jelenti, ahogy mondtad, hogy azért az orvosok javaslatára nem igazán sportoltál, de azért, ha belegondolunk egy kisgyermek életébe, azért a gyerekek általában mindig szaladnak. Hogy emlékszel vissza mégis az életednek, akár itt az asztmával való küzdelmedre, hogyha használhatjuk ezt a szót, illetve hogy azért a mozgásos sport mennyire volt jelen kisgyermekként, vagy mennyire tudtad megállni, hogy ne sportolj?
2: Falun nőttem fel, illetve vidéken, kisvárosban, most már úgy is lehet nevezni, és hát nagymamámhoz is mindig gyalog jártunk, tehát akkor még ez nem volt divatban, hogy a szülők hozzák viszik a gyerekeiket, hanem ezt magunktól meg kellett oldani, hogy a nyári szünetbe reggelenként hogy megyünk le, és nagyon sokszor ugye, hogy futva tettük meg ezt az utat. Tehát én nem éreztem egyébként azt valószínűleg, hogy fulladtam, ezt biztos, hiszen a hosszú távú futásoknál érzem, hogy nekem nem megy olyan könnyen a lélegzetvétel, még
1: ezt
2: most
1: a mai napig?
2: Mai napig
1: valamilyen
2: érzem
1: szinten?
2: Azt, valamilyen szinten, hogy hátrányban vagyok emiatt, de igazándiból az, hogy sprinternek nem volt szüksége, most nagyon csúnyán mondom, és idézőjelbe téve tüdőre, ugye, mert az nagyon gyorsan és gyorsan le tudtuk pár lélegzet alatt, tehát ott nem jött ki, sőt szerintem a sport volt az, ami igazándiból kisegített ebből. És akkor így futkároztunk, fogócskáztunk ugyanúgy, tehát én nem éreztem határozottan azt a megvonását a sportnak, pont azért, mert falusi gyerek voltam, és nagyon aktív, lehet, hogy ma azt mondanák, hogy hiperaktív, de nekem nagyon nagy szükségem volt akkor is a mozgásra, a munkára, tehát szüleim vittek földekre is, dolgoztunk, tehát én nem éreztem ezt, hogy nekem a sportot meg kellene vonni magamtól. És 10 éves koromban pedig már határozottan jött az, hogy ez jó. Ez a futás. Igaz, hogy tényleg csak rövid távok voltak, mert a 400 métert is még annak vehetjük, meg a 800 méter akkor még, ami úgy 600 méter így, amíg voltak, azok már kicsit hosszabbak, na ott viszont éreztem, hogy azt nem bírom annyira végig. De annak idején soha nem gondoltam volna, hogy én utána majd 5000 métereket, tehát 5 kilométereket, meg 10 kilométereket fogok futni versenyszerűen.
1: Szólhatunk most akkor erről az útról, hiszen ugye 2026 tavasszán is részt vettél egy ilyen megmérettetésen, és nem ez volt az első, ha jól tudom.
2: Nem, hanem ugye edzőként dolgoztam már 15 éve körülbelül folyamatosan, 2 gyereket szültem, és a második gyereknek, a fiamnak a megszületése után tértem vissza egyáltalán a futásra. És akkor nagyon röviden kezdtem, tehát először csak pár kilométert futottam. Az is emlékszem az első ilyen futásomra, amikor lementem futni, hogy 15 perc volt. Annyit bírtam körülbelül, és akkor ez így egyre hosszabb és hosszabb lett, viszont ott a 15 perc után én éreztem azt, hogy hú, az egész tüdőmet éreztem tulajdonképpen még órák múlva is, viszont azt is éreztem, hogy az egész vérkeringésem átpezsdül, mint hogyha újjászülettem volna. És ugyanez az érzés a mai napig megvan, ez az újjászülető érzés, azért sem hagytam abba, és körülbelül 13 évvel ezelőtt szántam rá magam arra az első 5 kilométeres versenyre. Láttam, hogy a barátságmaraton volt akkor még itt, bent rendezték, még akkor nem volt olyan népszerűsége, illetve nem is voltak olyan sokan, mint ahogy ma, azóta már azt hiszem duplájára, háromszorosára nőtt, de akkor is nagyon sokan voltak. Viszont akkor csak a nagyon jó futók vettek részt ezen, most pedig szerencsére már többen érzik úgy, hogy egy önmaguknak szóló megmérettetésként is lehet egy ilyen barátságmaraton. És akkor ott az elsőn, amin elindultam, azt megnyertem. Én is meglepődtem. Aztán...
1: Melyik évben volt?
2: Ez, még a bőven a Covid előtt, vagy 5-6 évvel. Tehát már régen, nem tudom pontosan. 2010-11-12? Valahogy így. És aztán így ez minden évben motivált, hogy lesz ez a barátságmaraton, és akkor az 5000 ez mindig menjen, és akkor utána, de dobogón sikerült lennem. Tehát volt, amikor más nyerte, utána megint én, és akkor így cserélgettük egymást. Közben megismerkedtem a biciklizéssel is, igazándiból nem gyerekkorom óta tudok biciklizni, de azzal is, mint versenysport, hogy fel a bükkbe éreztem, hogy ez is nagyon jól megy, és akkor így a kettőt párhuzamosan csináltam, hogy volt, amikor egyik héten még futóversenye volt, 2 hét múlva meg már kerékpáros verseny. És akkor így kapcsolódtunk, hogy egyre hosszabbak lettek a távok. Még mai napig az 5000 méter az, amit szeretek, meg amire fel tudok készülni igazán, de a 10 kilométer, hogyha annyi a táv, akkor annyit. Most a Miskolckassa maraton, ami volt, ugye ez volt a kérdés, ott 12,5 kilométer volt az, ami így rámesett, és akkor erre készültünk, egy 10 fős mix váltó, férfi, női tagok is vannak benne, és akkor így készülünk, volt olyan év, én 4 vagy 5 éve kapcsolódtam be ebbe a már meglévő csapatba, ők már 2-3 éve együtt futottak, csak a tagok mindig cserélődnek, ugye sérülés sajnos van, valakinek már az idejében nem fért bele, nem készült fel, vagy úgy érezte, hogy neki ez most egyáltalán nem fér bele az életébe, és akkor így mai napig is cserélődnek a tagok, de vagyunk körülbelül 5-en, akik fix. És akkor ezekhez jönnek mindig újak, szerencsére.
1: Akkor az eddigiekben ez volt a leghosszabb táv, amit egy húzamban versenyszinten lefutottál?
2: Volt hosszabb, még volt, amikor egyszer részt vettünk az Ultra Balatonon, ott 16 kilométer volt, meg a Baradla trailen is 16 kilométer volt a táv. Sőt, igen, versenyszerűen ennyit, de a télen elhagytam a kulcsomat futás közben, és mikor már leértem, akkor vettem észre, hogy nincs nálam az autókulcs, és visszafutottam, tehát tulajdonképpen az is 17 kilométer lett a 10 helyet, mert azt a távot meg kellett tenni, akkor jöttem rá, hogy megy itt a félmaraton is, de azt nem szeretném versenyszinten.
1: Egy ilyen megmérettetésre azért testileg, lelkileg is fel kell készülni, úgy gondolom. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben kiemelnél a készülésben?
2: A folyamatosság, tehát a rendszeresség. Ezt nem szabad abba hagyni. És nem is biztos, hogy a futás mindig, mert ugye a futás is sokaknak időszakos, hogyha bejön egy hidegebb idő, akkor nem mennek futni, megfáznak, torok, tehát mindenféle betegség előkerülhet. Én egész télen futok, ősszel is, tavasszal, mindegy, mert úgy gondolom, hogy így a megfelelő öltözködéssel, illetve a gyors átöltözéssel minden betegség megelőzhető, és alkalmazkodni kell a klímához. Tehát, ha hideg van, akkor nem futunk gyorsan. Az jó alapozó edzésnek, és azért érdemes megtartani, de akik tényleg nem, akkor az a teremben csoportos edzésekkel, cross edzésekkel, ugyanígy. Tehát a folyamatosság az nagyon fontos, illetve hát verseny előtt van a speciális felkészülés, akkor visszafogok táplálkozásból is, nem sokat, mert nem nagyon szeretek fogyókúrázni, nem is szoktam, de annyit visszafogok, hogy azt a súlyt, amivel tudom, hogy könnyű vagyok, vagy könnyebb vagyok, és gyorsabb, itt igazándiból 1,5-2 kilóról van szó az esetemben, de van, akinek több. Tehát van, aki tudja, hogy neki most 5 kilót is le kell adni ahhoz, hogy jó legyen, annak picit korábban el kell kezdenie ezt az alapozást. Hát fontos a táplálkozás, a folyadékbevitel, és amire kevesen figyelnek, a regenerálódás és a pihenés. Tehát nagyon sok alvás. Sokan túlviszik, megsérülnek, és aztán már nem is tudják se azt az eredményt hozni, ami úgy lelkileg is megterheli a versenyzőt, a sportolót, vagy akár a hobbi sportolót is, mert most magamról is így beszélhetek csak. Tehát megterhel azért lelkileg, hogy ott sérültem le, vagy előtte felkészültem hetekig mondjuk, és akkor egy sérülés meg mondjuk tönkreteszi azt, amit hetekig felépítettem.
1: És a célba érkezés érzését hogy idéznéd most fel?
2: Hú, az is érdekesen alakult. A futók szerintem ezt érzik, hogy a fejben mindig játszódik valami a versenyen, és nekem is, mint ahogy beszélgettem más futókkal is, nagyon sokáig az volt, hogy mit keresek itt. Miért jöttem? Nem jobb lenne otthon, hogy pihenni egy kicsit, vagy bármit, meg minek ez a verseny, inkább futnék csak úgy, hogy jól essen. És akkor utána viszont van egy ilyen átlendülés, ami így mondja, hogy na gyerünk, akkor már csak ennyi, ameddig megcsináltad, akkor már kibírod, ugye folyamatos belső motiváció megy, és akkor van olyan a célba érkezés után, vagy régebben volt olyan, hogy na soha többet, és aztán, hogy nem, ez az utolsó, és most már hál' Istennek elértem azt, hogy beérkezünk, és fú, de jó volt. Hogy valahol lehet, hogy más is átesik ezen, és nem azt érzem, hogy na soha többet, hanem azt, hogy mikor lesz a következő. Persze ezen családtagjaim is nevetnek, hogy minden évben megmondom, mert a felkészülés nehéz. Az sok lemondással jár, sok megvonással, speciális edzésekkel, és mindig azt mondom, hogy már nem akarom, ez már az utolsó, és akkor így a célba érkezés, amikor egyéni, ugye akkor még nem tudom, hogy csak az órámat látom, hogy milyen időt futottam, de még az eredményt azt majd utána, tehát ilyen nagy izgalommal várjuk azt, hogy mikor lesz kiírva, vagy a köridő például az megmondja, hogy ott rögtön felrakják az eredményeket, de van olyan, ahol egy kicsit várni kell, hogy most már az interneten meg lehet elég gyorsan nézni, nem kell órákig várni, de volt olyan, hogy fél órát vártunk, hogy egyáltalán várjunk, vagy ne várjunk. Tehát hanyadikok lettünk. De az érzés, az biztos, hogy nagyon jó. Akkor is a dobogón állunk, de akkor is, hogyha nem, mert mondjuk nincs korcsoport, hanem együtt futunk a 18-20-30-as években járókkal, akkor inkább az, hogy na most egy olyat futottam, amit szerettem volna.
1: És ha nem is csak a versenyekre való készülésről, hanem a sport mindennapi jelenlétéről az életedben szólunk, olyan tekintetben is, hogy ugye gimnáziumi tanárként, 2 gyermekes édesanyaként, azért sok helyen helytállva az időbeosztás tekintetében. Mi a te titkod, vagy vagy az a gondolatod, amely ilyen tekintetben esetleg segítséget adhat itt a hallgatóinknak is.
2: Ezt már sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan fér bele az időmbe ennyi minden. Az elhatározás. Ki kell készíteni a cuccot, amit fel kell venni. De van egy rutinszerűség, ami, hát hogyha eleinte nehezen megy, akkor bizony ki kell rakni a futócipőt, be kell rakni, vagy a sportcipőt, vagy a csoportos edzés, vagy teljesen mindegy, hogy ki mit sportol. Elő kell készíteni, magunkkal kell vinni aznap, vagy amikor hazaérek, akkor semmi máshoz ne kezdjek, hanem tudom, hogy én megyek tovább. De ugye az a legjobb, ha nem megyünk haza, hanem onnan rögtön megyünk is edzeni. Ez nagy motiváció lehet. Megmondom őszintén, nekem már inkább az van, hogy ilyen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem sportolok, és inkább az, hogy vissza kell fogni magam, hogy jó, kell egy pihenő nap is, meg legyen akkor most egy kicsit könnyebb, de motivációban célokat is érdemes kitűzni magunk elé. Tehát, hogy akár egy, tehát attól függ, hogy ki milyen sportot választ, de ha most a legegyszerűbbnél, a futásnál maradunk, akkor tényleg én is kezdtem, hogy mondtam, 15 perc volt, aztán 18, aztán már 20 perc, és így mindig egy picit növelni. Aztán amikor már elértünk azt, hogy már ennyi kilométert sikerült lefutni, vagy annyit, akkor esetleg érdemes felkészülni egy versenyre, ott megnézni, hogy mennyivel tudok többet. De a sport, én hát már a koromat megmondhatom, hogy 51 éves vagyok, de úgy kelek fel, hogy nem fáj semmi. És ezt én szerintem a sportnak köszönhetem. De azt is ésszel. Tehát nem minden nap futni, nem minden nap ugyanazt csinálni, hanem a hétre beosztva, hogy akár 3-szor mondjuk futni, az még egy egészséges. Tehát minden, ami e fölött van, mindennapivá válik, unalmas lesz, nem lesz benne az az öröm. Tehát, hogyha lemegyünk futni, az legyen öröm. Én zenével szeretek futni, és akkor ez már ilyen kettős élvezetet nyújt, hogy plusz ad egy ritmust. Mert a zene az ugye a lelket is érinti, és akkor így egy olyan jó zenére, ha csak kikapcsolódni akarok, tehát lassú futás a terv, egy laza átmozgató, mert ezt is érdemes variálni, akkor egy olyan stílusú zenét teszek be, de fontos, hogy az a kedvenceink közül legyen, vagy hogy ellazítson. Ha meg gyorsabbat akarok versenyre, van versenyzeném is, igen. A családi élettel hogyan lehet összehangolni? Először, amikor gyerekek még kicsik voltak, akkor a férjemmel felváltva mentünk el, hogy egyikünk otthon maradt a gyerekkel, akkor a másik sportot, hazajött, addig te maradj otthon. Tehát ezt meg tudtuk, hála jó Istennek, oldani így, a gyerekek viszont ebben nőttek fel. Tehát látták, hogy nekünk ez fontos, hogy tényleg a mindennapunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök 3 féle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már a gyerekek nagyok, de ők is mihens tudtak, már azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni, voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket, mindenféle képességet fejlesztettek, én úgy tudom, hogy ez már nem létezik, viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
1: És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
2: Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi, az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem magam, ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alap, alapedzői, amit megcsináltam, és azután a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazkodni kell mindig a vendégi elvárásokhoz. Csak úgy ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
1: A gyerekeknek nagyon jól megy például.
2: A gyerekeknek igen, meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöttek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom. Hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, hogy a spinningre, a biciklis tréningre arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve atletik powernek hívják az egyiket, abban mindenféle van. Tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség, fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig, az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen unalmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, önök is, ha tehetik.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
2: Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusúra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Hát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Hát a kettő más. Vagy éppen atletik powerre, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerekszülés után még jobban, akkor arra érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. De mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin, meg spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb, csak ugye vannak, akik ezt a kettőt így külön választják, szerintem ebből is az a legjobb, ha a kettőt ötvözzük, mert mind a kettőnek megvan a jó tulajdonsága, és ez pont egy olyan edzés, amire szintén bejöhet a nagyon fiatal, ott is volt a gimnazista, fiúk, lányok is az órámon, de ugyanúgy megtalálható szintén a 60-70-50 éves korosztály is, mert mindenki a saját intenzitásában és saját terhelhetőségében tud tekerni közösen. Ugye van egy feladat, de ha azt nem tudja, akkor ül tovább. Viszont biztos, hogy megcsinálja azt az egy órás mozgást, amit lehet, hogy otthon azt mondja, hogy jó, itthon is tudok tornázni, akkor ebben nem vagyok annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán. De ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz. Az biztos.
1: Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
2: Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom a az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezdve, ugye, ami a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Itt egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit tényleg oda kell az elszántság is az időjárástól függően.
1: És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak, itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
2: Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerinc edzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát, helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy mik az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem ugye az egész törzsnek, meg az egész testizom, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgás formát ötvöz, amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
1: Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
2: Például ugye, ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt. Itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizom erősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, guggolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit guggoló helyzetben, de egyenes előre döntött tartásban, egyenes háttal is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor ilyen softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra, de aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. De a fitball is egy tökéletes eszköz erre. De hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body art, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Hát a gerinc tréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
1: Kapcsoljuk be a beszélgetésbe ugye azt a területet, amellyel a mindennapokban a fiatalokkal találkozol, még akár itt a mozgás mellett is, ugye a művészet. Ugye itt a rajz, a festészet, a művészet történet, ami itt a te szakterületedet jelenti, hogyan hoznád összhangba, vagy hogyan látod esetleg az egymásra hatását a művészetnek és a mozgásnak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert az egyetemen a szakdolgozatomat pont abból írtam, ezt nem is beszéltük meg előre ráadásul, ami ezzel kapcsolatos, és volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhattam, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak sílecet, amit egy külföldi finn barátuktól, a Zaskeri Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel járt. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár, végzettségűn ismerő, sőn barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön, tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Tehát az maradjon ilyen egyszerűbb óra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
1: Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt ha nem is a mindennap, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjed időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
2: Szerintem főleg itt, hogy a Bükkben lakunk, a váltóöltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltóöltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg, ha egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő a hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte, a csomagot, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs, mindenféleképpen legyen nálunk. valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukós isak nélkül főleg ne.
1: Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
2: Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Hát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést. Tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul a Zandor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
1: Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked.
2: Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végig kísér akár a sportban, és utána is, ugye hála

0: Edző volt a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
1: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetői tömöri.

0: Vitő Európai Tanács elnöke Budapesten. A vezető szeptember 17-éig felkeresi az unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken. A közleményből kiderül, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszerirányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszertanokat, melyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázatkezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. A Köti vízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató Kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Újabb 17 férőhelyel bővül a Magyar Vörös Kereszt által működtetett hajlékszociális otthon, mely kifejezetten idős, hajléktalan emberek tartós, bentlakásos ellátását és gondozását biztosítja a Baross Gábor úti épület együttesben Miskolcon. Eddig 60 férőhelyel működött az otthon, most ezt további 17-tel bővítették. Duberné Dunavecki Éva intézményvezető a minap.hu-nak elmondta, 1994 óta biztosítják a szolgáltatást az egyébként önkormányzati tulajdonban lévő épület egy részében. Nemrégiben újabb részt kaptak meg térítésmentesen, hogy az ápolást, gondozást komfortos körülmények között tudják megoldani. 20 éve körözött 60 éves brit férfit fogtak el Polgárnál az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI jelzése nyomán magyar rendőrök, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személy sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt, és a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. A magyar nyomozók azonosították azt a brit rendszámú gépkocsit, amit a körözött használt. A férfi augusztus 26-án Romániából lépett be Magyarországra. Miután a tartózkodási helyét behatárolták, a nyomozóiroda felvette a kapcsolatot a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitánysággal, tájékoztatva őket arról, hogy az autó a célszeméllyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felől az M3-as autópályán feléjük tart. A járőrök végül Polgárnál érték utol és igazoltatták a sofőrt, majd előállították a hajdunánesi rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették. A nyomozóiroda kezdeményezte a férfi kihadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Gabikén,
1: Bogyós Gyümölcskertje, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: a
0: Zsoszti fiú esetén,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Janka emlékezetébe két nap vésődött be kitörölhetetlenül. Az első az Annuska születése napja, a másik az a hajnal, amelyen Zsuzsanna született. Annuska ebédtájt jelentkezett, teljesen váratlanul. Utóbb megtudta, hogy 3 héttel későbbre várták. Mamácska rosszul számította ki az időt, s az utolsó hónapokban már se kérésre, se fenyegetésre nem engedte megvizsgáltatni magát Hurai bácsival. Apa akkor éppen Genfben volt, csak 10 nap múlva várták haza. A Református Világszövetség kongresszusán képviselte az egyházkerületet. Apa életében ez volt a legnagyobb reménységek ideje. A püspökség és a születendő fiú egyszerre érett apa számára ezelőtt 29 esztendővel, és az egyik elvitte a másikat, mert kislány született az ifjabb István helyett, és a szülés után mamácskán kitört az elmebaj. Micsoda nap volt! A gyászruha nedves fekete szagán át is érezte a rózsák illatát. Június 17-e volt, akkoriban még tele volt az udvar rózsafával. Ő 10 éves lett akkor tavasszal, félénk szótlan kamaszodó gyerek, s egyedül maradt mamácskával otthon. Anzsu és Kati néni kimentek a szőlőbe, mamácska mángorolt a verandán, ő meg a rózsatövek között kapirgált kis gerebjéjével. Kevés beszédű gyerek volt, mert sehova sem engedték hazúról, s Franciska néninél, az egyetlen rokonnál nem volt gyerek. Mamácska pedig az utasításain kívül szinte sohasem szólt hozzá. A cselédekkel nem igen volt mit beszélnie, olvasni nem szeretett. A keze majdnem mindig járt, csodálatosan szépen kézi munkázott már kicsikorában is, de alig beszélt. Az iskolában vonzódott ugyan egy kissé a pad szomszédjához, Szabó Hedvighez egy ideig, de az érintkezés lehetőségének minden reménye nélkül. Hedvig katolikus volt, egyszerre visszataszító és elragadó. Mamácska csak akkor ment el hazúról, ha a Márta kört látogatta, a piacon volt dolga, vagy vasárnapi iskolát tartott. Különben lennmatatott a konyhában, vagy a varrógépje mellett varrogatta a mindig elfeslett fehér neműt. Janka, ha visszagondolt ezekre az évekre, néha csodálkozott azon, hogy is tanult ő meg egyáltalán beszélni, mikor sose szóltak hozzá. Azon a napon is, június 17-én, még a nyaka is elvörösödött, úgy megijedt, mikor meghallotta a mamácska hangját. Ha így váratlanul megszólították, mindjárt azt kereste magában, mit törhetett el, mit csinált már megint. A törés volt Janka legnagyobb félelme, mert egy-egy tányérért iszonyúan megverték. Valóságos megnyugvás volt hallani, hogy csak Hurai bácsiért kell átszaladnia a szomszédba. Mire visszajött az orvossal, mamácska már bent volt a hálóban. Ő még egy darabig gerebézett a kertben, aztán megjött Anzsu és Kati néni, és őt elvitték Franciska néniékhez egy kis kosárral, amelyben benne volt a hálóinge, meg a fogkeféje. Kati néni azt mesélte, mikor ő Zsuzsannát várta, hogy mamácska 2 napot vajudott Annuskával, de annyi hangot nem adott, mint egy macska. Csak nézte a mennyezetet, és egy törülközőt tépdesett. Ő bezzeg sikoltozott, ahogy a torkán kifért, mikor Szuszu megszületett, de aztán abban a pillanatban elfelejtett minden szenvedést, amikor meglátta az újszülött csepp piros fejét és kalimpáló karjait. Szuszu rút kisbaba volt, csak egy éves kora után kezdett szépülni. Annuska mindig gyönyörű volt. Nagyot dobbant a szíve, mikor először meglátta a húgát, aki összecsukott öklöcskéit a füléhez szorítva feküdt a pólyában. Kati néni pityeregve melegített neki valamit a petróleum főzőn, s azt susogta, hogy mamácska nagyon beteg, és hogy neki kell ellátnia és gondoznia a kis testvérét. Micsoda boldogságos nap volt. Rábíztak valamit először életében. Nem adtak a kezébe egy poharat, egy tányért, mert ügyetlen volt, és majdnem mindent elejtett. De a pólyást szabad volt hurcolnia, pelenkáznia, elringatnia. Igaz, hogy Anzsu mindig ott volt mellette. Mikor Szuszu megszületett, még a kezében volt a mozdulat gyakorlottsága. Annyit pólyázta Annuskát. Hogy imádta Zsuzsannát? Hogy imádta Annuskát is, aki folyton ordított, enni kért, 3 cucli tejet kiszopott, aztán elégedetten kihányta a felesleget és elaludt. Ugyan akkor még nem is hívták Annuskának. Janka, míg vajudott, folyton azokat a mondatokat idézte magában, amelyeket később, sok év múltán Kati néni suttogott a fülébe. Hogy amikor Hurai bácsi odatartotta a törülközőbe csavart, frissen fürdetett Annuskát a mamácska arcához, mamácska felnyitotta a szemét, és odakapott hozzá a 10 körmével. A szülés kínja, magyarázta Hurai bácsi később. Nagyon kifáradt. Majd megnyugszik idővel. De Janka inkább Anzsunak hitt, aki azt mondta, hogy mamácska mindig bolond volt egy kicsit. S a csaknem 2 napig tartó állandó szenvedés végképpen megtébolította. Szegény zavart fejében az Annuska személyéhez kapcsolta az átélt kínokat. Janka, míg a szülőszobában volt, folyton attól rettegett, nem kap-e ő is majd oda a gyerek arcához, mint mamácska. Aztán egyszer csak mindennek vége volt. Szuszut oda tették mellé a párnára, s Janka mélységes árvaságában először érezte, hogy nincs egyedül többé. Rengeteg teje volt, s míg Szuszut szoptatta, újra meg újra Annuska jutott az eszébe, aki egész csecsemőkora alatt cuclin élt. Mamácska soha nem engedte a melléhez. Akkor még Gál Antal volt a káplán. Az ment el az anyakönyvi hivatalba bejelenteni a születést. Istvánt vártak, de azért lánynak is választott apácska nevet. Janka máig őrzi a leveles dobozában a cédulát, amelyet apa elutazása előtt a káplánián hagyott. D. dr. Máté István, református lelkipásztor, 41 éves, Décsi Edit, református HTB, 30 éves, az újszülött református fiú István, leány Zsuzsanna. Mikor Gál Antal elindult, beüzent mamácskának Kati nénivel, s akkor mamácska valami soha nem hallott, magas hangon kiszólt, hogy küldje be a cédulát Jankával. Ő hozta vissza neki, s Gál csak forgatta, gyűrögette a papírt zavarában, mert a Zsuzsanna név át volt húzva, s a mamácska hosszúkás kusza betűivel az volt a helyébe írva, Korinna. Gál nem mert bekopogni a hálóba, csak a nyitott ablakon át kérdezte meg, nincs-e valami tévedés. De erre mamácska kiabálni kezdett, hogy azonnal induljon, ne kérdezzen semmit. S Gál szegény azt hitte, hogy az utolsó percben mégis így beszélték meg apával. Így lett Annuska Korinna, s így lett Szuszu Zsuzsanna, mert apa Zsuzsannát akart mindenképpen, és Lászlónak mindegy volt, akárminek nevezi. Ki tudta volna követni a mamácska eszejárását? Hogy honnan vette, hol olvasta, milyen régen elfelejtett gyerekkori könyvből szedte ezt a nevet, s milyen gonosz szándék motozott szegény elsötétült agyában. Bosszúnak szánta, valami rettenetes átoknak, amely egyszerre sújtsa a férjét és magát Annuskát is, aki majdnem 5 kilós kövérségében a napon hunyorgott és folyton enni kért. Apa minden esetre sóbálvánnyá vált a kapuban, mikor Gál, aki csak annyit táviratozott meg Genfbe, hogy kislány született, elmakogta, hogy a nagy tiszteletű asszony más nevet anyakönyvesztetett az újszülöttnek. Janka azt hitte, kiborítja a bölcsőt a lugasban, ahol Annuska szendergett. Aztán Hurai bácsi sokat suttogott vele, a keresztelő napját is ki kellett tűzni, mert a csecsemő még mindig pogány volt, s akkor Anzsu, Annuska életében először, megoldotta a helyzetet azzal, hogy kijött a fáskamrából, kiemelte a pólyást, apa felé tartotta két óriás, fűrészporszagú tenyerén, s azt mondta: "Éhol a kis Annuska?" Apa dühében is elnevette magát, Anzsu pedig olyan ártatlanul nézett rá, mint az újszülött. Korinna. Ennek a névnek nem volt semmi értelme az Anzsu számára, s egyáltalán senki számára sem a családtagok között. Azt az órát idézte, amikor minden fenekestül felfordult, mamácska szembeszállt az apa kívánságával, s ahogy később Franciska néni fogalmazta, meggyalázta a természet törvényeit, mert megtagadta csecsemő gyermekét. Mamácska legutolsó értelmes mondata az volt, amellyel Gál Antaltól elkérte és megváltoztatta az apa céduláját. Aztán alig, hogy felépült, el kellett vinni a kórházba. Az ismerősöknek azt mondták, az ideggyógyintézetbe, de azért az egész város tudta, hogy a zárt osztályon van, és jóformán soha sincsenek világos pillanatai. Apa behívatta Jankát, ünnepélyesen a kezébe adta a ház kulcsait, s mivel minden alkalmat megragadott, hogy beszélhessen, kis szónoklat keretében hívta fel a figyelmét arra, mi lesz a kötelessége ezentúl. Éppen 10 éves volt, s Katival együtt se tettek ki ketten egy igazi felnőttet. A háztartást valójában Anzsu vezette, mint ahogy Annuskát is Anzsuval együtt is tápolták. Annuska egész nap ételért ordított, bőgött, sikoltozva kacagott, gyönyörű volt, és mindörökre rajta ragadt az a név, amelyet Anzsu adott neki. A püspökségből persze nem lett semmi. Püspök, akinek őrült a felesége. Micsoda gondolat. Apa akkor kezdett el inni. Janka sose volt jeles tanuló, kettesekkel meg hármasokkal végezte az osztályokat. Amikor mamácskát elvitték, éppen abban az évben került gimnáziumba, s állandó félelemben élt a sok tanár között. Egyre rosszabb bizonyítványokat vitt haza, s csodálatos képpen olyankor is rosszul felelt, amikor egész pontosan tudta a leckét. A 4. osztály végén aztán szerencsére vége is lett a szenvedésnek. Nyilvánvaló volt, hogy nem tanulásra született, de a háztartás vezetését el tudja látni. Beboldog volt, mikor megtudta, hogy nem kell tovább tanulnia. Annuska éppen az ellentéte volt, az akkor is jól felelt, ha nem tanult egy szót sem. Annuska felelet közben kitalálta a dolgokat, még a számtan levezetéseket is. Janka csak bámulta, mikor néha megpróbálta ellenőrizni a leckét, s Annuska csillogó szemmel 4 órákig darált Hunyadi Jánosról valami izgalmas történetet, amelynek semmi nyoma nem volt a könyvben. Zsuzsanna megint egészen más. Egyikükhöz sem hasonlít. Zsuzsanna alapos és komoly. Nem talál ki semmit, nincs fantáziája, de meggyőzően tud beszélni mindenről, és formája van annak, amit mond. Nyilván az apjától örökölte, nem tőle, hiszen az ő szájában minden alaktalanná válik, még a kötött szövegű ima is. Zsuzsanna, ha nem volna furcsa ezt mondani egy 8 éves gyerekről, egy kicsit papos. Ugyan alapjába véve nincs is mit csodálkozni ezen. Milyen legyen ebben a házban? A festés elkészült. Óvatosan, hogy meg ne fogja a kezét, kiemelte a ruhát a fekete léből a fakanállal. Nagyon megszólnák, ha délután a temetésen meglátszanék a kezén, hogy délelőtt még dolgozott. Bedobta a ruhát a dézsába, a hideg vízbe. Kezet mosott. Egy cseppet benne hagyja, aztán kicsorgatja, kivassalja. Kész. Éppen a kezét törölte, mikor Zsuzsanna bejött és enni kért. Janka tejfeles kenyeret kent neki. Milyen különös ez a lány. Sosem éhes, ha vendég van az asztalnál, akkor nem akar enni, csak bámul, figyel. Reggel a dédanyját bámulta annyira, s csak a kávét lehetett beleimádkozni. Annuska bezzeg elsőnek akart venni mindenből, és sírt, ha a vendég kivette a tálból a kedvenc falatját. Hányszor megverték, eltiltották az asztaltól emiatt. Irigy volt valóban, ahogy apa és Kun László magyarázták. Egyszer kirántotta a Franciska néni tányérjából a palacsintát, és elrohant vele a kertbe. Apa akkor a gádorba zárta. De egyáltalán nem akart bocsánatot kérni, hanem katonanótákat énekelt olyan fülsértő hangon, hogy ki kellett engedni. Akkor Anzsu is szorult az ocsmánynóták miatt. Szuszu egészen más. Szuszu azonnal bocsánatot kér mindenkitől, ha úgy érzi, hogy vétett. Annuska sohasem akarta elismerni, ha hibás volt, csak ordított és a könnyeit maszatolta. Zsuzsanna mindig mindenkihez alkalmazkodik. Szuszu, mondta magában Janka, míg nézte, hogy eszik apró fegyelmezett harapásokkal. Milyen borzasztó, hogy nem szabad becéznie, csak ha ketten vannak. Nem szabad tegeződnie se vele, nem szabad a Bece nevén szólítania. Ha valaki hallja, ő azt mondja Szuszunak, Zsuzsanna. Zsuzsanna meg azt neki, hogy édesanyám. Annuska mindenkit tegezett, a püspököt is, és parolát csapott a tenyerébe. Apa folyton megverte, akkor sikoltozva takarta a fenekét, és káromkodott, míg ki nem fogyott a lélegzete. Annuska. Talán ma meglátja megint. Nincs meg a képes történelem, anyica, mondta Zsuzsanna, és megtörölte a száját a csontkarikába szorított asztalkendővel. Tudod melyik, amelyikből olvasni tanultam? Janka elhűlt. Hónapok óta észrevette, hogy tünedeznek a könyvek, de nem mert szólni senkinek. Ebben a házban mindenért vagy őt, vagy Kati nénit veszik elő. És egy könyv, vagy akár 20, vagy 100 miatt sem érdemes felkavarni azt a viszonylagos békét, amelyben élnek. László olyan rettenetes tud lenni, félelmes és idegen. Hadd tűnjenek el a könyvek. Még azon sem jó az embernek a fejét törni, kiviszi el őket. De hogy éppen ez a könyv a képes történelem. Megint párhuzamos volt az emlék. Egy Annuska és egy Zsuzsanna emlék ébredt fel Jankában. Annuska olyan 2 éves forma volt, örökké hadonászott, tépett, gyűrt, és elragadtatva ordított, ha képeket látott. Képeskönyv nem volt a házban. Janka a Brémet mutogatta a húgának, meg a képes magyar történelmet. Annuska sikoltva csapott öklével az egyik lap közepére. Ott volt Róbert Károly, különös szigorú profilja, homlokán a liliomos abroncs. Apácska olvasott, és idegesen felnézett, mikor Annuska 20-szor tette fel az állandó kérdését, rúgva, kalimpálva a Janka ölében. Ez mi ez? Anjó Károly, mondta Janka 20-szor engedelmesen. Uralkodott 1308-tól 1342-ig. Ez mi ez? Kérdezte újra Annuska, mintha nem hallott volna semmit. Apa akkor felpattant, összekapta az újságját, és rákiáltott. Hát süket vagy, Anzsu! Apa már jól ejtette ki, nem úgy, mint ő, Anjónak, hanem Zsével. S Annuska elbűvölten hallgatott egy pillanatig. Aztán repesni kezdett kövér karjával Jó Mihály felé, aki az apa nyitotta ajtórésen át éppen belépett, és a kályha elé borította a jószagú akáctönköket, teli tüdőből odavisította neki. Anzsu! Ebből a könyvből tanult Szuszu olvasni. Amikor ketten voltak, Zsuzsanna titokzatosan előre lapozott, rábökött az Anzsu Károly liliomos koronájára, S akkor megcsókolták egymást, és nevettek. Pirosan és izgatottan, mint két összeesküvő, mert Szuszu már 6 éves korában tudta, hogy soha nem szabad hangosan kérdezősködnie Annuskáról, s tulajdonképpen nem is szabad tudnia, hogy a világon van. Sok ilyen apró titkuk volt. Kun László el akarta ásatni a macskakölyköket, mert véleménye szerint irgalmasabb dolog elpusztítani őket, mint soványkoszton tartani, vagy rossz gazdákra kényszeríteni. Szuszu tudta, hova lopta fel a fiait Irén unokája, akinek Círmos volt a neve, mert mióta Annuska elment a háztól, senki sem mert keresztjén neveket ruházni állatokra. És Szuszutól persze tudta Janka is, de nem szóltak róla senkinek. Éjjel néha, míg hallotta a kis ágy felől a Szuszu pihegését, elmosolyodott. Olyan édes érzés volt, hogy nekik kettőjüknek titkuk van. Mikor Círmos előkerült a padlásról, s maga után vezette 5 cérnafarkú gyerekét, Szuszu elpirult, aztán elsápadt, s Janka szinte látta, hogy ver a szíve a köténye alatt. Hanem a könyvek vitték volna el valamennyit, de éppen ezt. Kinyomkodta a ruhából a vizet, feldobta a fregolira. Lábújhegyre kellett állnia, hogy el tudja egyengetni a faléceken. Majdnem lerántotta az egészet, mikor meghallotta a Szuszu hangját. Mit gondolsz, ezt is Árpád bácsi lopta el? Janka nagyon lassan megfordult. Lucskos kötényéhez fente a kezét. Zsuzsanna minden izgalom nélkül nézett rá. Láthatólag nem volt nagyobb súlya a kérdésének, mintha csak annyi lett volna, hogy mennyi idő múlva lesz készen az ebéd. Janka tanácstalanul nézett a gyerekre. Mit felel ilyenkor egy anya? Az Árva mégis a nevelt testvérük, Szuszunak olyan nagybácsi féléje. És ha Janka tudja is, hogy gyerekkorától fogva mindig elcsent valamit, azért mégsem lehet így kimondani. Szuszu leguggolt a dézsához, megkavarta az ecetes vizet a fakanállal. Talán mégse kell felelni neki, legalábbis nem ma, talán csak később, ha megint eszébe jut. Addig még utána is nézhet, vagy megkérdezheti. De nagyon jól tudta, hogy sosem merne megkérdezni ilyesmit az Árvától, és nem fog utána nézni semminek. Kati néni azt mondja, a zsibogóra küldi a könyveket, mondta Szuszu a dézsa felett. Rozika néni viszi ki neki minden szerdán. Janka leereszkedett a hokedlire. Amikor Zsuzsannának enni adott, körben leszelte a kenyérhéjat, mert Szuszu utálta, csak a kenyér belét ette meg szívesen, s ilyenkor, ha nem látta senki, nem kellett beletömnie. Elkezdte rágni a fényes, keskeny kenyérhéjat. Rozika néni az apa kedvenc szegény asszonya, Katinak a testvére. Fügekerti, mint Anzsu, de nem olyan istentelen pogány, hanem becsületes templomba járó. Rozika néni szokta elvinni a maradékot innen, a kenyérhéjat, moslékba valót. Minden kedden érte jön egy kis taligával. Szerda zsibogó nap. Miért nem szólt neki Kati néni soha erről? Aztán mindjárt nagyon hálás is lett neki, mert ugyan mit csinált volna, ha Kati néni véletlenül megemlíti. Úgy sem mert volna szólni az Árvának. Vajon az ezüst kanál, az Annuska kis kanala, amellyel Szuszut is etette, míg pici volt, az is ezen az úton vándorolt el múlt kedd óta, amióta hiányzik? Vajon, ha pénzt merne kínálni érte, visszahozná Rozika néni? Olyan drága kis kanál volt. Annuska mindig azt harabdált, amikor a foga jött, és úgy szerette, hogyha mást akartak a szájába tenni, a szemük közé köpte az ételt. Feldobta a vasalópokrócot a konyhaasztalra. Szuszu segített elegyengetni a lepedőt, amelyet a pokróc fölé terített. Aztán már vette is elő a villanyvasalót a konyhaszekrény aljából. Janka mindig meghatódott, mikor felemelte a doboz hullámpapír fedelét, s a vasaló nikkel háta kivillant. Ez volt az első és egyetlen ajándék, amelyet Lászlótól kapott. Múlt karácsonykor volt 6 éve. Bedugta a konnektorba, és elkezdte vasalni a szuszuruháját. Zsuzsanna nem szólt többet, de a mondat az árva lopásáról ott maradt a levegőben, s Janka zavartan érezte, hogy így némán, gyáván is alapjában igent mondott Zsuzsannának. Az a legborzasztóbb, hogy sose mer határozott igent vagy nemet mondani semmire. Azért hiszik olyan együgyűnek. Pedig mindig tudna felelni, ha akarna, csak hogy mamácska sosem engedte válaszolni. S mire már megszólalhatott volna, késő volt. Apa hülyének nézte, László ostobának, s különben is ott volt Annuska, aki mindig mindenre tudta a választ. Szuszu most azon fog gondolkozni, hogy Árpád tolvaj, s ő nem merte azt mondani, hogy nem az. Idestova 20 esztendeje lesz, hogy az árva a házhoz került. Éppen a múltkor találta meg a folyosószekrény aljában azt a fekete szalmakalapot, ami a fejében volt, amikor apa behozta a kocsiról az ölében, és leállította elébük az ebédlőben. Nagy vastag talpú cipő volt Árpádon, valami fekete trikó, meg egy kék nadrág, s a fejében egy nagyszélű fekete szalmakalap. Annuska egy darabig nézte, körbe is járta, mint valami kis állat. Akkor már várták, tudták, hogy jönni fog, hogy Gizella néni, apa öccsének az özvegye belefúlt a Tiszába, s az unokatestvérüket idehozza apácska hozzájuk. Átmenetileg, így mondta Gál Antal, aki az utolsó esztendejét töltötte náluk abban az évben. Annuska 9 éves volt, ő majdnem 20, Árpád az 5. Apa azt mondta, legyen Árpádnak az anyja helyett anyja, s ő azonnal ételért szaladt, mert semmi más nem jutott az eszébe. Annuska azonban visszaült kis asztalához, ahol a leckéjét írta, és nem szólt semmit. Árpád megette az aranygaluskát, még arra is emlékszik, hogy azt csütött aznap. Aztán, hogy apa egyedül hagyta őket, oda ment Annuskához. Annuska rá se nézett, írt. Árpád elvette tőle a könyvet, de nem volt benne kép, hát eldobta. Ő szedte fel, porolta le az olvasókönyvet. Árpád ekkor a ceruzákhoz nyúlt, és erre már felnézett Annuska, mert a ceruzák voltak a kincsei. Senkinek se volt szabad hozzányúlnia a toltartójához. Árpád ki akarta nyitni a toltartót, Annuska rácsapott a kezére. Árpád bőgött, apa berohant, Annuska kapott egy pofont, s apa azt mondta, az ilyen irigy, gyűlölködő rossz szívűnek az a büntetése, hogy minden ceruzáját oda kell adnia a kis árvának örökbe. Árpád abba hagyta a bőgést, kerek, még könnyes szemmel várta a toltartót. Annuska a szívére szorította a ceruzákat, és azt mondta, nem. Ó, micsoda este volt! Rúgott, karmolt, míg apa kitépte a kezéből. Akkor nagyon megverték, nem úszta meg egy második pofonnal. A vacsora csendben telt, Annuskát a konyhába küldték vacsorázni büntetésből, s az árva az Annuska helyén evett, irtózatosan sokat és irtózatosan csúnyán. Még csámcsogott is. S apa halkan figyelmeztette Jankát, hogy majd próbálja meg leszoktatni róla. Este velük hált a hálóban, ők ketten Annuskával a két nagy ágyban, Árpád meg a díványon. Árpád a ceruzákat a dívány alá dugta éjszakára, Annuska pedig nem akart imádkozni, hanem azonnal hasra fordult, és elrejtette az arcát a párnában. Janka valami félénk elégtétellel állapította meg, hogy ő volt az első, aki észrevette, hogy Árpád lop. Nem rendszeresen, Isten ments! Mindig csak olyankor, ha valamit nem tudott elkunyerálni vagy kihízelegni. Akkor elvette. Hányszor szégyenült meg a kamrában, mikor hirtelen vendég jött, s ő befőttet akart bontani. Ott állt a mindig nyitott hideg ablak előtt a hokedli tetején, hogy a legfelső polcról levegye a diópálinkát vagy a cukrozott gyümölcsöket, s akkor kellett rájönnie, hogy a pálinkás üveg üres, és a befőtteknek csak az első sorában érintetlenek az üvegek, A hátulsó sorokban terpeszkedő dunsztosok és hasas szilkék üresen ásítoznak. Sokkal egyszerűbb volt mindent odaadni Árpádnak, amit csak kért. Valahogy úgy érezte, hogy ezzel megmenti a gonosz gondolatoktól.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
1: A gogyós gyümölcskertben. Szentpéteresen. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
0: A
1: gólyakalifa.
0: Rosti fiú esetleg.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

szívet állja szemegötre, nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint örök.

0: Szívet álljon szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek kiutat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai

0: célokat. Pap László, Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrár-élelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzika galagonya lesz. Az évadban többek között a harmadik Richard, a Holt költők társasága, a Kurázsi mama és gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ilja Bocsarnikovsz főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett 380 előadással és összesen több mint 101 ezer nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyékládházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta a Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
1: Az időjárásról.
0: Csapadék nem várható. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Érion együttes The Human Equitation 2004-ben megjelent koncept albumával ismerkedünk meg. A többi Érion albumhoz hasonlóan a Human Equitation is egy történetet mesél el. Az albumon 20 szám található, az együttes albumai mind koncept albumok, mert mind egy-egy összefüggő teljes történetet mesél el, saját szereplőkkel, melyeket neves énekesek személyesítenek meg.

0: it. Have a nice day. Dream sequences system offline.
1: I remember.
2: Zeneszállt mi műsorunkat hallották, melyben az Érion együttes The Human Equitation 2004-ben megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
3: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter.

0: Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyéjogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11.500-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Villámtöltés.
2: Ez egy óriási projekt, ezt általában gyülekezeti közösségek szokták magukra vállalni, többen összefogva vagy nagyobb szervezetek, de a beregszászi gyülekezet az elmúlt időszak nehézségei mellett áldásokat is nagyon sokat kapott, és ezért a mai napunknak a gondolata, ez nem csak a mai napra vonatkozik, hanem az egész nyarunkra, ad tovább az áldást. Ez egy olyan vállalás a gyülekezetünk fiataljaiban, a gyülekezetünk szolgálók közösségében, a presbitériumban és egy csomó alkotó elemében a gyülekezetünkben egy nagy egységgé formálva, hogy amit az Istentől mi ajándékba kaptunk, avval most szolgáljunk azok felé, akik Kárpátalján fiatalokként egy pár nap múlva iskolát fognak kezdeni.
1: Úri hímzés.
3: Egy ilyen korai stílusrétegnek a megjelenése az úri hímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
1: AI az oktatásban és a fiatalok jövője.
4: Azt hiszem, hogy a sikeres ember 2035-ben az a személy, aki gyorsan adaptálódik, hamar tanul és rendkívül kíváncsi, azért, mert így a tudását, amit addig megszerzett, és a képességeit, amit addig megszerzett, nagyon hamar tudja adaptálni az újabb típusú problémákra, amelyek a szem elé kerülnek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közel 5000 fiatal gyűlt össze augusztus 26-án Beregszászban a villámtöltésen a beregszászi gyülekezet ifjúsági rendezvényén, ahol Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédét János evangéliumának első fejezetéből vett idézettel kezdte. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úrral beszélgetünk, majd a villámtöltés szervezőjét, Margitics Jánost hallhatják, a beregszászi református gyülekezet ifjúsági lelkészét. Augusztus 26-án a beregszászi református gyülekezet egy nagyszabású ifjúsági találkozót szervezett villámtöltés címmel. Úgy gondolom, ez mutatja azt, hogy igenis még vannak fiatalok itt Kárpátalján, akik szeretnének közel kerülni Istenhez. Ön hogy látja ezt a mai alkalmat itt, és miért fontosak ezek, hogy még igenis szervezzünk ilyeneket?
2: A kép az megújítja az emberben a reménységet. Újra lendületet és bizakodást is ad, mert valóban ritkán lehet látni ennyi fiatalt együtt, úgyhogy nem egy kötelező tanévnyitón van, nem egy életszakasz csodálatos pillanatában, amikor diplomát kap, hanem kapott egy meghívást, egy hírt, hogy lesz ige hirdetés, lesz Isten tisztelet, lehet énekelni, lehet az Isten nevét segítségül hívni, és valóban alig van üres hely, vagy mondhatom azt, hogy állnak már, és ez Kárpátaljának, a református közösségnek egy olyan impulzus, hogy igenis itt vannak a fiatalok, igenis van 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva is remény arra, hogy itt élni fognak, fogják magasztalni az Istent, és a templomokra, az iskolákra szükség lesz.
1: Mit üzen ma a fiataloknak, mivel készült számukra?
2: Éljenek a lehetőséggel, az Isten keresi őket, valamikor melléjük szegődik, valamikor szembe megy velük, valamikor megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, valamikor azt mondja, hogy menjetek újra, és vessétek ki a hálókat. Én úgy gondolom, hogy Jézus találkozásai kivételesek, csodálatos, ami le van írva a Szentírásban, és tudom, mivel nekem is volt találkozásom Jézussal, és az egy csodálatos nagy alkalom, és utána megtapasztalni azt, ahogyan vezet, ahogyan valamikor csak mellénk szegődik, valamikor azt mondja, hogy na gyere le, kicsit ide közel hozzám, mellém. Ezt kell elmondani a fiataloknak, ez az üzenet, hogy Jézus ma is keresi őket, ma is lehet cséges a találkozó, és a Jézussal való találkozó, az kétféle lehet. A Szentírásban nagyon sok olyan alkalom van, amikor a találkozás áldást hordozott, de olyan találkozás is van, ami így folytatódik, és elcsüggesztette, vagy lehajtotta a fejét, és szomorúan elment. És én azt szeretném, hogyha akik ma itt vannak, és hallják az Isten szavát, azok örömmel, mosolyogva menjenek úgy, ahogy mentek a testvérek és kiáltották, megtaláltuk a Mesiást.
1: Egy gyülekezet szervez egy ilyen nagy volumenű ifjúsági találkozót. Példa lehet ez a nagyobb kárpátaljai református gyülekezeteknek, hogy ők is kezdeményezzenek ilyen programokat?
2: Természetesen ez minden kis körzetben megvalósítható. A Kárpátaljai Református Egyházkerületben vannak lelkészi kiskörzetek, gyülekezeti kiskörzetek, és ezek a kiskörzetek hasonló alkalmakra mind-mind képesek. Tehát, hogyha egy Técsőre gondolok, ott lehetnek a viskiek, a husztiak, a nagyszülősiek, a rahóiak, ha Nagy Dobronyra gondolok, ott lehetnek, ha Nagyberegre gondolok, ott lehetnek. Tehát ez példaértékű. Beregszásznak, mint városnak vonzása van, és erre a villámtöltésre lelki van szükség az embereknek, ezeknek a fiataloknak, akik néhány napon belül iskolát fognak kezdeni, olyan körülmények között, amilyen Ukrajnában most adatott. Légiriadók, óvóhelyek, minden benne van. Nem tudjuk, hogy mire kell ezeknek a fiataloknak felkészülni. Mi azt szeretnénk, hogyha a lelkükben ott lenne az a töltöttség, ott lenne az az erő, ott lenne az az áldás hordozás, amivel mások számára is hasznosak lehetnek, és senki nem veszítené el itt a reménységét.
1: Ön hogyan értékelné a Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteiben zajló nyári programokat az ifjúsági munka terén? Így már mondhatjuk, hiszen már hamarosan vége a nyárnak, hogy lezajlottak a fő programok.
2: Ma is haladtam át olyan gyülekezetnek a területén, ahol láttam, hogy szervezkedés van, mert ott is vannak alkalmak. Én sose vagyok elégedett a gyerek és az ifjúsági munkával, nem azért, mert a felnőttek között végzett munkával elégedett lennék, sose vagyok elégedett. Mindig látom azt, hogy többet lehetne, viszont köszönetet mondok azoknak, akik ezen a nyáron, ebben az óriási hőségben odafigyeltek a gyerekekre, bibliahetet szerveztek, konfirmandus hetet szerveztek, és hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor nekünk valóban van miért hálát adni. A nagyberegi református líceumban telt nyár volt, tehát tele volt, és ott voltak a mieink, a kis mosolygós, csillogós szemű gyerekeink. Azért vagyok hálásabb, mint a háború előtti időszakban, mert ott vannak közöttünk, vagy velünk sokszor azok a gyerekek, akik 1400 kilométert utaznak az orosz határvonalból, akik csak nálunk nem tapasztalnak légiriadót, akik csak nálunk nem hallják azt, hogy becsapódás van, és ők nem az első napon mosolyognak, hanem a harmadikon.
1: Említette a tanévkezdést, hiszen valóban nem sokára megkezdődik a 2026-27-es iskolai tanév, de megkezdődik ezzel egyetemben a hitoktatás is. Mennyire állnak készen a gyülekezetben a hitoktatók? Van esetleg hiánya vallástanárokból?
2: Nem vagyok teljesen készen most erre a válaszra. Az én tudomásom szerint gyülekezetekben ott vannak, megvannak a hitoktatók. Nem tudok arról, hogy szerződésbontások történtek volna. Lehet valaki elment, de semmilyen olyan gond nem merült fel, amivel hozzám fordultak volna, hogy nem tudják megoldani, hogy egy gyülekezetnek legyen hitoktatója. Minden gyülekezetünkben a lelki munka, a lelkészek, hitoktatók, diakónusok által biztosítva van, és ezek mellett ott vannak a gyermekmunkások, az ifi munkások és az önkéntesek. Ha én most megnézem itt a mai napon a csapatot, akkor én úgy gondolom, hogy 60 önkéntesnél sokkal több van. Lehet, hogy 100 önkéntes is van, és az a jó, hogy olyan embereket látok az önkéntesek között, felnőtteket, fiatalokat egyaránt, akik a zsúfolt civil életükben, a munkájuk mellett ezt a napot szabaddá tették, és úgy látom, hogy szerveznek, főznek, gondoskodnak, tehát ez csodálatos, hogy Istennek él a népe Kárpátalján, és ez a nép élni is akar, és Isten élteti azokat, akik ragaszkodnak hozzá.
3: Ez egy óriási projekt, ezt általában gyülekezeti közösségek szokták magukra vállalni, többen összefogva vagy nagyobb szervezetek, de a beregszászi gyülekezet az elmúlt időszak nehézségei mellett áldásokat is nagyon sokat kapott, és ezért a mai napunknak a gondolata, ez nem csak a mai napra vonatkozik, hanem az egész nyarunkra, ad tovább az áldást. Ez egy olyan vállalás a gyülekezetünk fiataljaiban, a gyülekezetünk szolgálók közösségében, a presbitériumban és egy csomó alkotó elemében a gyülekezetünkben egy nagy egységgé formálva, hogy amit az Istentől mi ajándékba kaptunk, avval most szolgáljunk azok felé, akik Kárpátalján fiatalokként egy pár nap múlva iskolát fognak kezdeni. Tehát a mai célunk az az, hogy az evangelizációs szolgálatunkat, Krisztus felmutatását, a fiataloknak a feltöltését, a nyár utolsó nagy gurításában ezen a mai napon meg tudjuk valósítani, és ezt az egész programot arra hegyeztük ki, hogy a fiatalok tudják lebonyolítani, a fiatalok tudják véghez vinni, és hál' Istennek van is hozzá ember, és van is hozzá felnőtt, aki támogatóként, biztosításként, a konyhában, a különböző dolgoknak a helyretételében, a fiatalok bátorításában, imaháttérben, mindenben ott. És ezért tudunk egy ilyen nagy magabiztossággal a mai napra tekinteni. Természetesen az izgalom és a terhek hordása mellett, mert itt vagyunk egy csapat, itt vagyunk egy gyülekezetként, és így szolgálunk ma, és rengeteg támogató állt mellénk, rengeteg ember érezte úgy, hogy ennek a mai napnak egyszerűen nem szabad úgy lemennie, hogy ő nem vállalja a részét, és például az a színpad, amin vagyunk, például a benti hangosítástól kezdve, egy csomó minden élelmiszereken, ólókon, a teljesség igényét mert fel sem merem vállalni, mert olyan sokan mondták azt, hogy én itt vagyok, és én avval akarok segíteni, hogy, és ezt egy hosszú dupla, tripla A4-es lapon tudnám csak elmondani, hogy ez több, mint megható. Tehát a mai napra én úgy állhatok itt, hogy ahonnan én néztem a villámtöltést, ott csodák potyogtak az égből, mint az eső a száraz, kietlen földre, és nekünk, ha nem is lett volna elég erőnk, ha nekünk nem is lett volna elég pénzünk, az Istennél ez akkor se volt akadály. Ez a mai nap, ez nem egy szórakoztatói céllal jött létre. Biztos van, aki jobb fesztivált tud csinálni, biztos van, aki jobb mulatság imádságokat tud csinálni. Ez a mai nap Krisztusról szól, Krisztushoz tart, és minden egyes pillanatában, amikor történik valami, arra készülünk, hogy Krisztusról hadd halljunk. Egy ilyen programba belevágni, az azt is jelenti, hogy meg kell tanulnunk, hogy mi miután és mi hogy következik egy szervezésben, egy lebonyolításban, egy elpakolásban, és ezek csak ilyen óriási nagy dolgok, amik az űrből is láthatók szabad szemmel, de az egyéni embernek a szolgálatát, hogy kell felépíteni, hogy kell a háttérben ott maradni, hogy a fiatalokat ösztönözni tudjuk, hogy benne maradjanak abban, ami az ő dolguk, hogy akarják csinálni, ami az ő dolguk, hogy tudjuk ezt kikommunikálni a felnőttek felé, hogy itt vagyunk, ez a tervünk, és hogy tudnak ebbe bekapcsolódni, hogy tudnak ebbe részt venni. Tehát ez mind-mind egy óriási kihívás, egy óriási feladat, és azt tudom elmondani a 2 évvel ezelőttiből, hogy az emlékeknél több maradt, mert magukban, a táborokban, amikor találkozunk, vagy az utcán, vagy bármilyen más, például kriszes rendezvényen, vagy teljesen mindegy, hogy hol, amikor összefutunk, a villámtöltés szóba kerül a képen, hogy íme emlékszünk rá, hogy mi volt, emlékszünk rá, hogy ti ott voltatok, emlékszünk az élményeinkre, és ez egy ilyen csodálatos valami, mert bár a legfőbb cél, hogy elmondjuk a ránk bizott evangéliumot, de úgy mellékletként én ide tenném az én nagy örömömet, hogy itt a mai nap olyan 50 emberrel szolgálunk együtt, hanem 60-nal, akiknek egy cél lebeg a szem előtt, hogy ebben a mai napban az Urat szolgálják. És ez több ideig velünk marad, jóval, mint a programnak a keretei, vagy mint az emlékezet, mert emlékszem rá, hogy ja igen, mi villámtöltésen együtt sütöttük a hamburgert, talán még az illatok ide be is szűrődhetnek. Vagy együtt sepertük fel a mérhetetlen nagy termeket, és szívtuk együtt a port, és vittük ki a szemetet, és pakoltuk a maszkos dobozt, és sorolhatnám. Ez a mi felfogásunkban, református hitünkben egy óriási dolog, amikor önmagamat élő hálaáldozatként az Istennek adom. Ez egy elvetett mag, ez az embert megvigasztalja, most vigasztal meg bennünket, most ad örömöt, amikor ma vagyunk fáradtak, amikor ma vagyunk kimerültek, amikor ma érnek minket próbák. Nyitó áhítattal fogunk kezdeni, mert ez a vonal, amihez hozzá tudjuk az életünket mérni és igazítani. Zán Fábián püspök úr fog közöttünk szolgálatot végezni, azután jön egy előadás, azután pedig jön az IFI Város program, ami egy nagy-nagy-nagy mozgás, mert ugye azt mindenkinek tudnia kell, hogy se fiatalon, se pedig azt hiszem egyik korosztályban se esik túl jó mindig ülni és hallgatni. Tehát lesz itt egy ilyen nagyobb szabadidős blokk, amiben lelki részekkel, ügyességi feladatokkal, sok-sok extrával készülünk. Azután pedig jövünk ide ki a nagy színpadra, és illetve a nagy színpad elé, és itt fogunk egy dicsőítésen részt venni, meg egy evangelizáción. Az evangelizációt ifjabb Csomós József tartja, a délutáni dicsőítésnek a vezetője pedig Pintér Bél, és azért így mondom, mert azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy koncert, avval nem írom le a lényeget, mert ahogy én ismerem a mi fiataljainkat, az összes szövegét tudják, úgyhogy ezek a falak a maguk szürkeségébe, de úgy fognak zengni az énektől, mint ahogy egyébként már most bent is a dicsőítésnek a hullámai egyre-egyre jobban feltörnek és oda találnak a hangokba, közösen együtt énekelnek a fiatalok.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR püspökét és Margitics János ifjúsági lelkipásztort hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A 17.-18. században élte fénykorát az urihímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is ezt a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolcavasi Református Egyházközség gyülekezeti házába. A riporter Kojsza Péter.
2: Az első sor megkezdése az olyan, mint hogy csináljuk a pelenkaöltést.
3: Igen, ránéztem, azt mondtam, hogy ez forgolás, de most már nem, mert a levele itt a szélén.
2: A levélzett része, az ki van magasítva, a közép része, alulról olyan picikével van kezdve, és akkor mindig ment magasabbra, elérte a közép részt, akkor vissza, és így kapta meg a csúcsos részt.
4: Viszóczki Ilona etnográfus, nagyító alatt kémleli az itt található úrasztali úrihímzéses terítőket. Mitől úrihímzés az úrihímzés? Árulj el nekünk!
5: 16.-18. század folyamán használatban lévő hímzett textíliák köre az, amelyet a motivumkincs alapján, a hímzés technika alapján egy ilyen korai stílusrétegnek a megjelenése, az úrihímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
4: Miként kerültek úri hímzéses asztali terítők a református gyülekezetekbe?
5: A reformáció hazai elterjedésével a legkiválóbb nemesek, Lóránki Zsuzsanna úrasszony volt az, fejedelemasszony, aki a saját hímzőműhelyében készült gyönyörű darabokat fölajánlotta a református egyház használatára. Egész Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén hasonló módon felajánlásokkal Isten dicsőségére készültek ezek a gyönyörű darabok, és kerültek egyházi használatba, ahol az úrasztalát díszítették a templomok belsőjét.
4: Milyen motivumok figyelhetők meg az úri hímzéseken?
5: A virágtöves motívumok, illetve ezek mellett a különböző hullámindás, csigavonalas viráganyagok megjelenése mellett különböző szimbólumok is jelen vannak, de a legfontosabb elemei a gránátalma, a tulipán, a lilium.
4: Egyházi motívumokat is fellelhetünk?
5: Igen, az Isten báránya megjelenik, a sas, sokszor az evangélisták is, bár az emberábrázolás az ritkábban fordul elő ezeken a darabokon.
4: Hol használják ma az úri hímzést? Hol találkozhatunk ezzel a technikával?
5: A mai hímzők számára ez a különleges mintaanyag igazi kincses bányát és eredeti mély forrást jelent ahhoz, hogy felújítsák és a mai templomi belsők díszítésére alkalmazzák a úri hímzéses motívumkincset, ornamentikát, de emellett az egyházi használaton kívül megpróbálják becsempészni napjainkba is, mind a lakástextilekre, vagy éppen az ünnepi ruházat díszítésére ezeket a különleges egyedi motívumokat, az úri hímzés mintakincsét.
4: A Miskolcavasi Református Egyházközség értékes és gazdag úri hímzéses úrasztali terítőket őriz. Hangóné Birta Melinda lelkipásztorral beszélgetünk. Milyen különleges darabok találhatók a gyülekezetben?
6: Ami előttünk van, éppen egy selyemre hímzett, úri hímzéssel készült keresztelői kis terítő. Nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami velépe Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le. Jelen pillanatban 17 két olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
4: Most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták.
6: Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a sejem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, újra és újra pótolták. Tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Így újultak több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
4: Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
6: Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól sejempapírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
4: Az országban több helyen, például a Borsod megyei táján is foglalkoznak úri hímzéses technikával, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületében.
7: Az egyesület tisztító művészeti szakkörrel indult már a 60-as években.
4: Dériné Érsek Ágnes az egyesület elnöke.
7: Mindenféle hímzést készítettek 80-as, 90-es évek tájékán. Fügedi Márta javaslata alapján néhány hímzőasszonyt megkeresve biztatta őket, hogy kutassák és kezdjék el a feldolgozását ennek a régi hímzésnek, amit nem lehetett először úri hímzésnek nevezni, hanem történelmi hímzésnek nevezni.
4: Különleges technikáról van szó, Fofrovics Istvánnét kérdezem arról, hogy hogyan kell úri hímzéssel terítőket készíteni.
8: Hát ennek az alap öltései lényegében a lapos hímzés és a száröltés. A lapos hímzésből alakítjuk ki a mintázatot, amit az anyagnak azt a vékony szálát számoljuk, és azok adják ki azokat a szép mintázatokat, amit megtalálni egyes motivumokba.
4: A gyakorlat teszi a mestert?
8: Gyakorlat, igen, és a szálszámolásnak is van több fajtája. Én például 16 félét ismerek, és 90%-ig használom is terítőnként. Újból éli a fénykorát.
7: Ruhákon is megjelenik a hímzés, a csipke. Az idősebb generáció rájött, hogy meg kell tanítani a fiatalokat is, hogyha nekünk vannak hímzés kultúráink, hímzés mintáink, akkor ne csak a gépi hímzés legyen rajta, hanem díszítsük saját kézzel hímzett minták is a öltözetünket is, és a lakástextileinket is.
4: Ön mikor tanulta meg ezt a mesterséget?
8: Én 1990-ben kerültem az még akkori szakkörhöz, és én akkor szerettem bele, és én akkor, mikor megláttam, én akkor rögtön beleszerettem, és én azóta művelem. Nyugtat, és az embert ösztönzi arra, hogyha elkezd egy mintát, hogy mentől hamarabb készen legyen, látja a hímzésnek a szépségét. És ez a hímzésnek a koronája.
1: Az elmúlt percekben Kolsza Péter összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, mit jelent ma valóban tudni valamit, és hogyan alakítja a mesterséges intelligencia a fiatalok jövőjét? Miként változtatja meg tanulási szokásainkat, milyen szerepet kap az oktatásban, és hogyan használhatjuk tudatosan és helyesen? A kolozsvári Magyar Napokon a ma már sokakat foglalkoztató mesterséges intelligencia kérdésköre is terítékre került. Augusztus 19-én a Bánffy Miklós Opera Stúdióban Király Attila, AI szakértő, dr. Seher László egyetemi oktató beszélgetett az AI műveltség fontosságáról, valamint az oktatás és a tanulás jövőjéről. A riporter Pilbák Kincső.
2: Mit jelent ma tudni, mit nevezünk ma tudásnak?
3: Ez az egyik legnehezebb kérdés, igaz, hogy próbáljuk összefoglalni, hogy mi a tudás egy olyan korban, amelyikben egy olyan technológia áll rendelkezésünkre, amelyik a tudást nyújtja. A válaszom szerintem így, ha rövid akarok lenni, akkor az, hogy a tudás átértékelődik. Nem pusztán arról van szó, hogy milyen lexikális tudásunk van, hanem milyen készségeink vannak arra, hogy változatosabb problémákat megoldjunk. És ennek van egy emberi része, és ez most a mesterséges intelligencia megjelenésével még jobban ki fog hangsúlyozódni. Tehát összefoglalva, az AI nyújtja azt a tudást, amire régebb egyébként is szükség volt, ezt nagyon hatékony szinten nyújtja, nekünk viszont szükségünk van arra az ítéletalkotási képességre, hogy egyrészt megvizsgáljuk, hogy az AI helyesen gondolkodik-e, helyes információkat nyújt-e, illetve hozzátegyük azt, ami a való világgal összeköti az AI válaszait.
2: Igen, és így, hogy egyre elterjedtebb az AI, mikor történik valódi tanulás az AI-t használva, mikor jelenthetjük ki, hogy nem csak használtuk, hanem tanultunk is.
3: Több kutatás kimutatta, de szerintem a kedves hallgatók is tudnak azonosulni ezzel saját tapasztalatból, hogy minden olyan helyzetnek, amelyik tanulással, igazi tanulással kapcsolatos, van egy olyan tulajdonsága, hogy valamilyen problémát kell megoldjunk, ami konkrétan abban a helyzetben jelent meg. Úgyhogy a tanulás az érdekes módon az erőfeszítéssel együtt jár. Éppen ez a paradox ebben a mai korban, hogy mi valójában nagyon könnyen, erőfeszítésmentesen jutunk információhoz, és erről azt feltételezzük, hogy már is tudjuk, de ez valójában nem így van. Sajnos több kutatás ki is mutatta ezt, hogy akik Google-en keresztül, vagy pedig most ChatGPT-n keresztül szereznek információt, az nem azt jelenti, hogy meg is tanulták, hanem egyszerűen csak azt tudják, hogy hogyan szerezték meg az információt, és jóval kevesebb információt jegyeznek meg. Tehát a tanuláshoz erőfeszítés kell, és ezt ne felejtsük el, mert ez 10 év múlva is igaz lesz.
2: Mi a legnagyobb kihívás ma egy diáknak? Hogyan tanulnak a diákok, illetve hogyan kellene tanuljanak?
3: Két dolgot szeretnék erről elmondani. Az egyik az, hogy ma diáknak lenni egyrészt jóval könnyebb, mint régen, hiszen rengeteg információ áll rendelkezésre, az információ olcsó lett, és gyakorlatilag dúskálunk az információban. Ez mindenképpen egy nagy előny. Tehát, hogyha egy hasonlattal szeretném szemléltetni, akkor nem mínusz 40-ből indulunk és nullára jutunk, hanem mondjuk nulláról indulunk és feljebb jutunk. A negatív oldala viszont az, hogy ez az információ bőség azt az illúziót kelti bennünk, hogy már tudunk dolgokat és készségekkel rendelkezünk, közben pedig nem mi voltunk azok, hanem például a ChatGPT vagy bármelyik másik nagy nyelvi modell. Úgyhogy diáknak lenni ma szerintem mindenképpen egy szerencsés dolog, de ne felejtsük el azt, hogy a képességeinkre továbbra is szükség lesz, tehát nem arról van itt szó, hogy helyettesít minket az AI. Aki ezt gondolja, az gondolja felül, mert ez sajnos ez nem így lesz, hanem még többet fog kelleni tanuljunk, hiszen csak annyi történt, hogy emeltük a tétet. És még egy dolgot hozzátennék, a információ környezet, tehát az, hogy mennyi információval szembesülnek ma a diákok, az elég sokat rontotta a diákok figyelmét, és nem csak a diákokét, és ezt én oktatóként is tapasztalom, és ez sajnos a tanulásnak összességében egyáltalán nem segít.
2: Hogyan kellene átalakítani a számonkérés rendszerét? Például mit kezdjünk a házi feladattal? Megmaradjon-e a házi feladat? Segíti ez a diákot?
3: Van számos olyan dolog, amit mindenképpen meg kell tanulni. Egyrészt meg kell tanulni az élethez, illetve meg kell tanulni egy adott szakmán belül is. Például a szaknyelv, tehát bizonyos fogalmak, a fogalmak közötti összefüggések. Ezeket továbbra is muszáj megtanulni, kell értsük, kell tudjuk. Gondoljunk például egy orvosra, hogyha nem tudná, hogy egy adott dolog mit jelent, akkor nem tudná el sem magyarázni az AI-nak, hogy milyen információra vágyik. Úgyhogy ez továbbra is megmarad, és a számonkérés is klasszikus marad. Viszont Számos egyéb területen az iskolákban ez a visszaadjuk az információt, amit bemagoltunk típusú számonkérés, ez nagy valószínűséggel el fog tűnni elég sok területről. Inkább az lesz a jellemző, hogy érti-e a diák a folyamatot, érti-e a diák, hogy mivel dolgozik, hogy mivel kapcsolatosan tanult dolgokat. Szóval a folyamatra kell valahogy jegyet adni, nem a végkifejletre. Azért, mert végső soron ez fog számítani odakint a munkapiacon is.
2: És mikor várható egy nagyobb paradigmaváltás az oktatásban?
3: Ez a döntéshozóink ügyességétől és felkészültségétől is függ, illetve a nemzetközi nyomástól. Azért, mert nyilván most még nagyon ízlelgetjük ezt az egészet. 2022 óta léteznek nagy nyelvi modellek így mindenki számára, ugye a ChatGPT-vel. Tehát 4 éve, az nagyon kevés idő, a vállalati szférában masszívan használják már, automatizálnak dolgokat, számos call center, tehát ügyfélszolgálati tevékenység ezen keresztül zajlik. Tehát mindenki a következő években meg fog lepődni, hogy mennyi területen lesz jelen, és hát az oktatásba ez később fog megérkezni, viszont az egyéni felelőssége a tanároknak óriási. Hogyha valaki pedagógus és szereti a szakmáját, akkor ne várja meg azt, hogy fentről milyen ukázt adnak ki, és milyen paradigmaváltás történik. Adaptáljuk azt, ahogy tanítunk, és adaptáljuk azt, amit tanítunk, ahhoz, hogy fenntartsuk a hatékonyságát és az érdekfeszítő mi voltát az oktatási folyamatnak.
2: És elhangzott itt az előadásban is, hogy ha van mesterséges intelligencia, akkor miért van szükség tanára, miért van szükség iskolára?
3: Igen, ez ugye egy logikus kérdés, tehát hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy na hát a tanárokra akkor már nincs szükség, én erre azt tudom mondani, és nagy önbizalommal mondom, hogy nagyon is szükség van, sőt bizonyos szempontból fel is értékelődik a hús-vér ember tanárok szerepe, egyfajta mentorrá kell előlépjenek, egyfajta olyan társá, akinek a segítségével a diák egyrészt megfelelő módon tanulja meg, hogy hogyan használja ezeket az eszközöket, illetve a megfelelő keretből, a megfelelő szögből közelítse meg a tudást. Ne felejtsük el, hogy a nagy nyelvi modellek, tehát a mesterséges intelligencia platformok sokszor azt adják, viszem sokszor, nem mindig, hogy milyen promptot írunk be, igaz? Tehát adunk neki szöveginformációt, vagy egyéb információt, kép, stb., és abból indul ki. Viszont mi történik akkor, hogyha egy területről semmi tudásunk nincs? Hát akkor egy olyan szintről is indulunk, igaz? És egy jó tanár segít abban, hogy a megfelelő szintről a megfelelő kérdésekkel induljunk. Úgyhogy egyrészt a mentor, tehát a jövő tanára egyfajta mentor. A másik pedig az, hogy a húsvér ember tanárok, azok nyújtják azt a keretet, amelyikben nekünk ki tud alakulni a megfelelő szakmai szemléletmódunk és szakmai identitásunk. Nem fog tudni egy AI kialakítani bennünk egyfajta szemléletmódot, mert ahhoz egy közeg kell, egy fizikai közeg, ahol hozzánk hasonló emberek között tanulhatunk, egy olyan személlyel, aki kalauzol minket azon a területen.
2: És végül, ami a címben is elhangzott, mit kell tanuljon egy diák, hogy 2035-ben is sikeres legyen?
3: 3 olyan képesség van, amiről már tudjuk az ókor óta, hogy alapvető képességek, ugye az írás, az olvasás és a számolás. Hát most jött egy negyedik a 3 alapvető képesség mellé, és ez az AI használat. Most itt az AI ugye sok mindent jelent, de tegyük fel, hogy a nagy nyelvi modell használat. Ezeket meg kell tanuljuk. Tehát hamar kell, gyorsan kell tanuljunk, és ilyen eszközöket tanuljunk meg használni. Próbáljuk ki magunkat, kísérletezzünk, és tegyük magunkat kíváncsivá. Azt hiszem, hogy a sikeres ember 2035-ben az a személy, aki gyorsan adaptálódik, hamar tanul, és rendkívül kíváncsi, azért, mert így a tudását, amit addig megszerzett, és a képességeit, amit addig megszerzett, nagyon hamar tudja adaptálni az újabb típusú problémákra, amelyek a szeme elé kerülnek.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetői tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. A vezető szeptember 17-éig felkeresi az unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken. A közleményből kiderül, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszerirányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszertanokat, melyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázatkezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta Lovas Attila, közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. A Köti vízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Újabb 17 férőhelyjel bővül a Magyar Vöröskereszt által működtetett hajlékszociális otthon, mely kifejezetten idős, hajléktalan emberek tartós, bentlakásos ellátását és gondozását biztosítja a Baross Gábor úti épület együttesben Miskolcon. Eddig 60 férőhelyjel működött az otthon, most ezt további 17-tel bővítették. Duberné Dunavecki Éva intézményvezető a minap.hu-nak elmondta, 1994 óta biztosítják a szolgáltatást az egyébként önkormányzati tulajdonban lévő épület egy részében. Nemrégiben újabb részt kaptak meg térítésmentesen, hogy az ápolást, gondozást komfortos körülmények között tudják megoldani. 20 éve körözött 60 éves brit férfit fogtak el Polgárnál az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI jelzése nyomán magyar rendőrök, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személy sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt és a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. A magyar nyomozók azonosították azt a brit rendszámú gépkocsit, amit a körözött használt. A férfi augusztus 26-án Romániából lépett be Magyarországra. Miután a tartózkodási helyét behatárolták, a nyomozóiroda felvette a kapcsolatot a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitánysággal, tájékoztatva őket arról, hogy az autó a célszeméllyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felől az M3-as autópályán feléjük tart. A járőrök végül Polgárnál érték utol és igazoltatták a sofőrt, majd előállították a hajdunánási rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették. A nyomozóiroda kezdeményezte a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímé a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél, akit Kisnéveres Viktória kérdezett.
2: Szóljunk először ennek a versenynek a céljáról. Ugye, mint szervező is ön részt vett az előkészületekben is, mi hívta életre ezt a megmérettetést?
3: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy többféle célja is volt ennek a versenynek. Az egyik, talán a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt már ilyen középiskolásoknak, de az is inkább gimnazistáknak verseny, és még a Covid után ez megszűnt, nem jött újra létre. A középiskolai rajz tagozatosoknak, rajzot tanuló diákoknak, vagy inkább rajztanároknak sem volt olyan lehetőségük, hogy bárhová versenyre vigyék a gyerekeket, illetve hogy azokat a tehetséges tanulókat, akik az iskolában megmutatkoznak, mondjuk festészet, rajz, tervezés, vagy akár digitális technikákban is, hogy nekik is biztosítsunk egy olyan versenyt, ahol ki tudnak bontakozni, illetve a verseny lehetőség számukra is adott legyen, ne csak olyan közismereti tantárgyaknak, ami elég gyakran van. És ebből sem szerettünk volna kizárni senkit, hogy kizárólagosan csak gimnáziumoknak elevenítsük fel, hanem nyitott a lehetőség a gimnázium, szakgimnázium, technikumoknak, tehát bármelyik iskolából, akár rajztagozatos, akár csak sima rajzoktatásban vesznek részt, mondjuk vizuális kultúra, vagy rajzszakkörön, vagy akár alapítványi, vagy magániskolákban, tehát bárki számára lehetőség legyen arra, hogy a tehetségét megmutassa, és hogy versenyszituációban is találhassa magát. Ez például az egyik cél volt, amivel így létrehoztuk. A másik pedig, hogy egy olyan szakmai közösséget tudjunk alakítani a pedagógusokkal, hogy tudjunk mi is beszélgetni. Mert tulajdonképpen a rajz oktatást, aminek már nem is ez a neve egy általános gimnáziumban, hanem vizuális kultúra, le lett redukálva ugye két évfolyamra, 9.-10. Innentől kezdve a diákok már csak akkor rajzolnak, hogyha rajzszakkörre járnak. Viszont ott vannak a felvételik, mint például akár képzőművészeti területen, akár építészmérnöknek szeretnének menni, hogy jó olyan feladatot nekik is szerettünk volna adni, vagy biztosítani, ahol ők is tudnak esetleg gyakorolni, illetve azok az ügyesebb diákok, akik térérzetük is jók, akkor akár a térbeli beállításokban is meg tudják mérettetni a tudásukat.
2: Ugye itt Miskolcról és a környékbeli településekről, városokból is érkeztek résztvevők, olyan tanulók is, olyan diákok is, akik nem feltétlenül rajztagozaton tanulnak, ahogy itt az imént öntől is hallhattuk, mekkora volt az érdeklődés.
3: Szerencsénk volt, mert az érdeklődés egyből megindult, nagyon sok pozitív visszajelzés volt a rajz tantárgyat oktató kollégák részéről, vagy művészeti tantárgyakat oktató kollégáktól. Az általános gimnáziumoknak is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem kizárók, vagy pedig nem feltétlenül jelent előnyt azt, ha valaki művészeti iskolában tanul. Nagyon-nagyon sok tehetséges diák van a gimnáziumokban, az általános gimnáziumokban, tehát az állami tankerületi gimnáziumokban is, sokszor még olyan rajztudással is bírnak, ugye, mint az általános iskolákból már hoztak, vagy önmaguk is rajzolnak otthon, hogy egyáltalán nem jelentett semmiféle hátrányt az, ahogy az eredmény hirdetésből is kiderült, hogyha nem művészeti tagozatos volt, nem rajztagozatos volt, hanem mondjuk egy állami iskolából jött a diák, akkor is ért el helyezést, mert a tehetség, illetve a rajztudás az akkor is megvan. körülbelül olyan 120 tanuló vett részt ebben a versenyen, több kategóriában, akik a helyszínre érkeztek, az is 70 körüli létszámot tudtunk összeszámolni.
2: Akkor szóljunk is itt a részletekről, ezek szerint több helyszínen is megvalósult a verseny, illetve a kategóriákról is, ha szólhatunk.
3: Hát két különálló kategória volt, és így a helyszín is. Volt a képzőművészeti kategória, ami helyszíni alkotást jelentett. Itt négy kategóriában indultak a diákok ebben az évben így első alkalommal. Olyan témákat szerettünk volna, vagy kategóriákat létrehozni, amivel az általános gimnáziumok is találkoznak. Tehát nem csak a művészeti évfolyamon járó diákok, hanem bárki, vagyis volt csendélet grafikus megoldással. Ez ugye azt jelentette, hogy ceruzával, szénnel, pitkrétával, tehát valahogy grafikus módszerrel lerajzolták azt a csendéleti, összetett csendéleti beállítást, amit raktunk nekik. Ebbe volt szerves, szervetlen tárgyak, forgásformák, drapériák, koponya, tehát több minden előfordult benne, hangszer is, illetve a csendélet színes kategóriában, mert azt is észrevettük, hogy a diákok közül nagyon sokan szeretnek festeni, jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, az érzelmi világukat a színek által, illetve hát nagyon expresszív módon tudják a színeket használni, és volt egy portré, ami számunkra is meglepő volt, nagyon sokan jelentkeztek rá. Gondoltuk, hogy ez a portré kategória, ez most vagy igen, vagy nem, de nagyon szeretnek a diákok portrét rajzolni, és most is sokan jelentkeztek, ezt átgondoltuk, hogy jövőre ebből biztos, hogy két beállítás lesz, mert még ott a helyszínen is érkeztek résztvevők, akik aznap jöttek, illetve volt még a mértani testek beállítása, tehát ez direkt azt célozta, hogy olyan mértani testek, formák, kocka, téglatestek, gúlák, illetve akár egy kis drapériával feldobva legyenek beállítva, amiket pont az a kicsit műszaki érzékű, vagy akár a műszaki, vagy művészeti, építészeti egyetemre készülő diákok is találkozhatnak. És akkor a másik kategória az nem helyszíni volt, hanem beküldős, pályázat jellegű. Ezek inkább a digitális alkotásokhoz, illetve a grafikus technikákhoz mentek. Itt a grafika szakirányban volt plakáttervezés, filmplakát, az animáció kategóriában karakterterv, illetve a fotó kategóriában nem határoztunk meg, tehát ez szabadon választott volt. Érkezhettek manuálisan készített munkák is, de aki ugye egyre több diák használja már a digitális technikákat, akár azt is lehetett, és ez beküldve, nyomtatva, bárhogyan részt tudtak benne venni. Tehát nagyon, nagyon nem szerettük volna leszűkíteni, sőt, még akár egy diák két kategóriában is részt vehetett, tehát el tudott jönni rajzolni, de közben küldött be munkát, mondjuk fotót, akkor ő akár két helyen is versenyzett egyszerre.
2: Ki lehet emelni a kategóriák közül a legnépszerűbbet?
3: A csendélet színes kategória, ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is. Nem csak ezt a bővítést tervezzük, hogy az illusztráció kategóriát bevonni, hanem mondjuk olyan konkretizálások is, hogy a fotóban legyen meghatározott, illetve még az lenne a gondolatunk, hogy ne csak a miskolci iskolák vegyenek részt ezen a versenyen, de most sem így volt, hanem Kazincbarci Károly is érkeztek, illetve mivel Borsod, Dabói, Zemplén vármegyei középiskolai képzőművészeti és rajzverseny a hivatalos neve, ezért nyugodtan jöhetnek a sőt várunk is, hogy a környező települések gimnáziumból, középiskoláiból érkezzenek diákok, illetve a másik elnevezés ennek a versenynek a Sziráki Szűcs Gábor emlékverseny. Tehát intézményünknek az előző igazgatója, illetve alapító igazgatója, Sziráki Szűcs Gábor, jóvoltából született meg több mint 10 évvel ezelőtt az az ötlet, hogy az általános iskolai rajzversenyeket itt rendezzük az intézményünkbe, és tulajdonképpen ezzel a több mint 10 éves tapasztalatot, amit ő adott nekünk, tudtuk ezt a középiskolai rajzversenyt is megszervezni. És úgy gondoltuk, hogy ráemlékezve, mivel az ő tudását, ő tapasztalatát vettük át, ezért gondoltuk azt, hogy ez legyen ennek a versenynek így a neve.
2: Ön a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Nagyon sok típusú képzésben vehetnek részt az intézmény tanulói. A Balázs Győző Református Gimnázium egységes művészeti szaki gimnázium és magyar-angol kéttanítási nyelvű művészeti általános iskola, alapfokú művészetoktatási iskola, és ugye nagyon sokan már az alsóbb évfolyamokra is, akik ebben az intézményben jártak, ők mostani gimnazisták. Hogyha itt a tehetségről is olyan értelemben is gondolkodunk, hogy a szakmai tudás, amit önök, pedagógusok osztanak meg a gyermekekkel, ugye itt művészetoktatási irányról beszélünk, de hogy mindennek az ismerete, illetve a tehetség összefonódása, vagy ennek az arányai, hogy ezt hogy látja, hogy lehetne ezt itt megfogalmazni, és akkor itt talán a kisebbekről is szólhatunk, hiszen ahogy el is hangzott, ugye ott viszont már hagyománya van annak, hogy megmérettetnek a gyermekek rajztudásban, vagy különböző művészeti területi ágakon.
3: Igen, az iskolánk az kiemelt akkreditált tehetségpont, tehát számunkra nagyon fontos a tehetségeknek a felismerése. Azt is tapasztaljuk, hogy egy általános iskola alsó tagozatában, ahogy beérkeznek a gyerekek, nagyon nagy az érdeklődés minden iránt. Kiderül, hogy a gyerekek tudnak táncolni, rajzolni, festeni, dráma, tehát többféle területen is megmutatkozik ez a tehetség, és akkor lehetőségük is van arra, már általános iskola alsó tagozatán alapfokú művészeti intézmény is vagyunk, és éppen ezért már akkor tudnak választani olyan művészeti ágakat, irányzatot, ahol ők kibontakoztathatják tulajdonképpen a tehetségüket, de átjárhatóságban. Tehát így, ahogy mondtam is, hogy van, aki lehet, hogy grafikára jelentkezik, de a következő évben szeretne festészet, akkor arra megy, illetve ha az következő évben, hogy neki mégis táncolni van kedve, akkor megy a táncra, és ez így oda-vissza szokott megjelenni. Tehát nálunk ez megvan, utána a következő évfolyamokon, a felsőbb évfolyam 5-6-7-8, ott már alapozó évfolyamok vannak, ezt így idézőjelben teszem ezt az alapozót, hogy a diákok a tanítás után a délutáni idősávba szintén választhatnak már a grafika, média, rajz, illetve tánc területeiről, ami már egy kicsit célurányosabban viszi őket afelé, hogy középiskolába hová szeretnének menni. És szerencsére vannak diákjaink, akik itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat, a középiskolai tanulmányokat, azok automatikusan jönnek animáció, grafika, fotó szakokra, illetve tánc szakra, attól függ, hogy melyiket válassza, illetve természetesen a környező iskolákból is ugyanígy ezeket a szakokat választhatják. Körülbelül ugyanúgy egyforma eséllyel indulhatnak, most a felvételén is láthattuk, hogy nagyon szép számban jelentkeztek gyerekek is, nagyon tehetségesek, ráadásul azt látjuk itt a képzőművészeti részen, hogy valaki 3 helyre is beadta a jelentkezését, grafika, fotóra és animációra is, mind a 3-ból jó. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagy a képzőművészet iránt az érdeklődés, az igény. A gyerekeknek valahol ezt a feszültséget is le kell vezetni, ami a mindennapjaikban van, azt a terhet és az alkotás, a rajzolás, tényleg a belső világuknak a kifejezése, akár képekben, táncban, bármiben, tehát nagyon-nagyon fontos.
2: Itt, ha ehhez kapcsolódóan még megenged egy gondolatot vagy kérdést itt beszélgetésünk első részének végén, hogy igazából nem csak a gyermekeknek, a fiataloknak, hanem a felnőtt korúaknak is talán mindenki számára egy feszültséglevezetést is jelenthetnek a művészeti ágakban való megmutatkozás. Szakemberként hogy lehetne indokolni, vagy hogy látja ezt?
3: Ez most egy nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális is, ugyanis leültünk beszélgetni, amíg a diákok elkezdték a munkát, mi szaktanárok leültünk beszélgetni, és megbeszélgettünk olyan szakmai dolgokat is, ami így a versennyel kapcsolatos, hogy ez mindenkinek közös érdek legyen. Hogy ők is, amit hoznak, tudást hozzá tudják tenni, az ötleteiket, nagyon jó ötletek születtek, és azt vettem észre, hogy így mondjuk a szaktanároknak is szükség van egy ilyen beszélgetésre, de pont valaki fel is vetette, hogy nagyon sok a felnőtt keresi azt a lehetőséget, hogy hol lehetne alkotni. Mert igen, gyerekeknek megvan alkotóház, lehet itt, lehet ott, lehet iskolában, lehet más intézménybe, lehet gyári táborokban bárhol részt venni, de nagyon sok felnőtt igényli azt, hogy ő is szeretne. Tehát volt egy idő, amikor még kötelező volt mondjuk a rajz, jó, érezte, hogy tehetséges, de az élet elvitte máshova. És akkor amikor már jön egy megnyugvás az ember életében, hogy már elvégezte azt az iskolát, már dolgozik, talán gyerekek is születtek, ők is jó helyen vannak, akkor most mit kezdjek magammal, és nagyon sokan látom, még akár Facebookon is ismerőseim feltett képei, akik egyébként nem foglalkoznak rajzzal, rakják fel, hogy otthon rajzolnak. Tehát, hogy van igény arra, hogy ez a pont ez a stressz levezetés, akár festészetben, akár rajz, de én úgy gondolom, hogy sokan lennének azok is, akik a digitális technikákat is meg tudnák tanulni, vagy arra éreznek kedvet, bár én inkább a manuális részt, azt, amikor kézzel, akár agyagozva, akár szobrászat, tehát bármiben, amiben inkább a saját érzelmi világom nem egy gép irányít, nem ott hozom létre, hanem valós színeket keverek ki, ecsettel, festékekkel, és ugye ott is több technikával, vagy technikát alkalmazva, egy nagyon nagy élmény utána, meg egy nagy öröm az, hogy utána látni az alkotást. Tehát van egy elképzelés, mi az, amit ki tudok belőle hozni, és mi lesz a végeredmény. És a végeredmény ugye ad az embernek egy ilyen dopamin tulajdonképpen, ami szintén ebben a stressz levezetésben is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen ez az örömérzet, az önbecsülés, az önkifejezés is.
2: És talán bármilyen életkorban azért ennek is van egy fejlődési útja, hogy ne várjuk el rögtön a tökéletes alkotást magunktól se.
3: Igen, hogy el kell valahol kezdeni, mert valahol abba hagytuk. Tehát ez az emberbe benne van. Ha belegondolunk, az őskorban már benne volt az emberekbe az ábrázolásnak, igaz más céllal, de a későbbiekben is igény volt a képi ábrázolási módra abban való kifejezésben, és megmaradt a felnőtt emberben is az a tudás, amit még valahol általános iskolában kapott, vagy hozott, vagy saját magának. Sokszor az a legértékesebb, amit tanórákon a tanárok akkor nem biztos, hogy nagyon szerették, de oda rajzolgattunk a füzetnek a szélére, a margójára, a lap aljára, és már az is egy tulajdonképpen azok a firkálgatások idézőjelbe téve, mert ha jobban megnéznénk, akkor lehet, hogy azok között rendes grafikai kis alkotások lennének, vagy akár karakterek, de az a belső világ, hogy akár ennek a szimbóluma is, hogy ki mit rajzol, firkál közbe, ugye ez megjelenik. És akkor lehet egy alap, hogy is kell, hogy volt, hogy csináltuk régen, tehát el lehet ezt kezdeni az alapoktól, hogy ugye valaki mondjuk a színekkel szeretne foglalkozni, akkor mit keverek, hogyan? Tehát még egyszer egy ilyen színelméletet, hogyan tudom sötétíteni, világosítani, élénkebbé tenni, és úgy nem csak annyi szín van a palettán, ami abban a 6 vagy 12 tubusban benne volt még általános iskolában, hanem a színeknek tehát rengeteg árnyalata van, olyanok, amivel talán nem is találkozott, és ez nagyon nagy öröm forrás, hogy a színekben is például kiélhetik magukat, és így a felnőttek is, vagy felnőttebb korosztály is, csak valahol igen, el kell kezdeni, kell egy szakember, aki mondjuk megmutatja, hogy ezt hogy kell, hogy komponáljon, hogy egy feszített kompozíciót hoz mondjuk létre, vagy akár ugye dekorál, attól függ, hogy mi a célja, hogy ábrázolás, dekoráció, vagy dekoratív jelleggel szeretné ezeket az alkotásokat, tehát a céltól függ, hogy mit szeretne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Tímea művésztanárral a Balázs Győző Református Gimnáziumban megrendezett középiskolai rajzverseny főszervezőjével. Maradjanak velünk!

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto.
2: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. Folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Téme a művésztanárral, a rendezvény főszervezőjével. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
3: Ugye itt az imintiekben, ahogy hallhattuk, több mint 120 alkotás érkezett be így különböző formákban, és ugye ezt értékelte a zsűri. Zsűrivel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat megosztanál velünk, hogy mik voltak azok a szempontok, amelyek alapján ők értékeltek, kik vettek részt ebben.
4: A zsűri három tagból állt. A Somodi Hornyák Szilárd volt Kazincz Barcikáról a zsűri elnöke. Ő nagyon régi barátom, ismerősünk, az iskolánkban is többször megfordult, már volt már zsűri az általános iskolai rajzversenyen, illetve hát mesterkurzust is tartott nálunk, illetve hát Kazincz Barcikán ő egy elismert művész. Gimnáziumban tanít, ő a Szalézében tanít, onnan is hozott diákokat, és ő volt a zsűri elnöke részünkről, mert szerettünk volna egy belsőst azért, hogy tudja irányítani. Tehát itt a zsűri nem látja egyébként a diákoknak a nevét, csak a munkáját. Majd utána nézzük meg és értékeljük. Viszont ez a kollégánk nem tanítja azokat a diákokat, akiket indítottunk, tehát ő is független, viszont szakmailag Gosler Tamás szakmailag nagyon magas színvonalat képvisel az intézményünkben is, mint művésztanár, illetve Pályi Mester Viktória volt még a harmadik zsűritag. Hát amit néztek, ugye minden kategóriában az összkép, illetve maga az, hogy mennyire volt a munka esetleg befejezett, mennyire adta vissza a látványt, mennyire volt kifejező, expresszív, egyedi. Az első három díjon kívül kategóriánként külön díjakat is osztottak, ezt is a képzőművészeti kategóriában mindenhol találtak olyat, mert nagyon nehéz a zsűri dolga, én is voltam már zsűritag. Kiválogatni a mondjuk 25 alkotásból, kiválogatni az első 10-et, abból az 5-öt, és onnantól kezdve nagyon nehéz. De hát, hogy érvek, ellenérvek szólnak mindig a hogy szerencsés esetben ugye megegyezik mindenki, jó, ez legyen az első. És itt a második, harmadik között szokott lenni nagyon nagy dilemma, hogy melyik legyen, mert tulajdonképpen, ha végignézünk, az összes alkotás, amit a gyerekek csináltak, az érték. Tehát ide egy versenyre az jön, aki tehát tehetséges, aki már eleve jó. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik rossz volt, vagy gyenge volt, itt mind jó volt, mind erős. És ezekkel az erős, jó alkotásokkal kell felvenni tulajdonképpen a versenyt, és a zsűrinek emiatt nagyon nehéz a dolga, hogy ki tudja választani. Illetve a másik részről a digitális kategóriát, az pedig a szakmai kollégák bírálták el. Így az első három kategória, az is nagyon vegyes volt, és hogy mondtam, hogy nem kell attól félni, hogy most művészeti tagozatos, vagy akár szakgimnáziumban, szakgimnáziumi oktatásban vesz részt egy diák, vagy az, hogy 9-es vagy 12-es, most így első alkalommal mindenki együtt volt. És ennek ellenére, tehát tényleg az Avasi Gimnázium, Zrínyi Gimnáziumból, a Földes Ferenc Gimnáziumból, a Kós Károly SC-ből, természetesen tőlünk is volt néhány diák, aki elért helyezést, a Kodály Zoltán, Kazincz Barcikai iskolából. Tehát mondhatni azt, hogy nem feltétlenül előny az, hogyha művészeti iskolában, hanem általános gimnáziumból is, sőt, Diósgyőri gimnáziumból is értek el. Most így jut eszembe így sorba, hogy melyik iskolából is hogyan értek el gyerekek helyezést, viszont abban megegyeztünk, hogy jövőre, látva így a kínálatot, 9-10. Osztályt külön vesszük, és a 11-től fölfelé megint külön fogjuk értékelni a diákokat, mert igaz az, hogy bejön a 9-es diák, nem biztos, hogy akkora tudással rendelkezik, mint egy 12-es, de nem is kizárók, mert nem is egy 9-es, hanem több jutott be az első háromba. Tehát akár második, harmadik helyezettek is lettek.
3: És itt a tudás mellett azért ez is egy olyan helyzet, amikor azért bizonyos stressz itt is dolgozik, vagy dolgozhat, illetve ott van akár az időnyomás, hogy ezek hogy látják, hogy mutatkoztak meg a teljesítményekben. Valakit talán előrébb visz, valakit talán picit azért visszafog?
4: Egész biztos, mert vannak lassan dolgozó, mint ahogy az felnőtteknél is, illetve vannak gyorsabbak. A 3 óra az olyan optimális tulajdonképpen, hogy tanórákon, mondjuk egy általános gimnáziumban 45 perc áll rendelkezésükre. Tehát ahhoz képest, ugye itt 3 óra. Egy szakkör, tehát 2-3 órás, de mégsem abban a feszített tempóban megy. Igen, van egy kis stressz, hogy a 3 órába be kell férni, mi legyen az, amit kiválaszt a csendéletből, mert összetett csendéleti beállításból nem kell az egészet, hanem csak egy részletet. Tehát a diák, ha ismeri így saját magát, de azért is jó egy ilyen verseny, mert most eljött így, látta, hú, ez nem fér bele, jövőre majd megpróbálom, és akkor már tudom, hogy kicsit okosabb leszek, megnézem a többieknek a munkáját, hogy elég lett volna annyi, de inkább az jellemző, hogy be tudták fejezni, sőt, portréban az első helyezett, ha jól emlékszem, 2 alkotást is létrehozott a 3 óra alatt, és mind a 2 jó volt. Tehát ezt így is raktuk fel, így is értékeltük, hogy mind a 2. Tehát vannak nagyon gyors emberek. Egy alkotásról nem lesz kész. Így azt hiszem, ezt mondhatom. De bármikor késznek tekinthető. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy igen, ez így van kész, mert én így szerettem volna, az kész van. Akkor is, hogyha mondjuk ez vázlatszerű, vagy színfoltokból áll össze. Vagy azt gondolja, mint ahogy mondjuk Leonardo is volt a Mona Lisával, hogy soha nincs kész, hanem mindig még egy kicsit szeretne rajta finomítani. Tehát, hogy igen, így van is idő, meg még tovább is lehetett volna.
3: Ugye, ahogy ön is mondta, ez egyfajta felkészülést is jelentett a diákok számára, akár egy felvételi tekintetében, vagy különböző szempontokból. Mi az, amit az itt megtapasztaltak alapján magukkal vihettek a fiatalok?
4: Az, hogy nagy mértani testeket nem biztos, hogy egy általános gimnáziumban be tud állítani a szaktanár, a rajztanár, mert nem biztos, hogy rendelkezésére áll. Úgyhogy most abban a szituációban, helyzetben érezhette magát, ami mondjuk egy építészmérnöknek is felvételi követelmény, hogy látvány utáni mértani testeknek az ábrázolása. Ez térben elhelyezve, úgyhogy ők már ebben nagy segítséget jelenthet, hogyha most itt kipróbálta magát, látta, hogy néz ki, hogy amikor elmegy majd a felvételire, ami ugye sokkal több nyomalatba, hogy most egy felvételi egy diáknak hogy sikerül, akkor már lesz egy alaptudása, egy alaptapasztalata, hogy így kellett, már ott nem először fog találkozni egy ilyen jellegű beállítással. Például, de akár, tehát attól függ, hogy mi a célja, hová szeretne menni tovább tanulni, itt ahhoz hasonlóak. Voltunk mi is Budapesten, a MOMÉ-val tartjuk a kapcsolatot, ott megnéztük a felvételiző diákoknak a munkáját, és azt mondhatjuk, hogy igen, nekünk is jó visszajelzés volt, hogy amit ők a felvételire kértek, azt tudjuk mi is nyújtani, sőt még néha, ugye itt egy ilyen versenyen többet is, hogy bonyolultabb beállítások is vannak.
3: És itt a szakmaiságon túl, hogyha az emberi kapcsolatokat is nézzük, akkor ez a közösséget épített, ezt is elmondhatjuk?
4: Na, természetesen, ez nekünk, a szakmai kollégáknak is nagyon fontos volt, nem találkozunk, nincs arra lehet sokszor, hogy beszélgessünk, saját szakmai problémáinkat is, vagy akár, hogy mit tapasztaltunk, milyen nehézségek vannak, ezt nagyon jó volt átbeszélni. Ugyanígy a diákok, akik különböző iskolákból találkoznak, ha nem is az alkotás közben, de amíg várnak a zsűri eredmény meghozatalára, addig igen, kapcsolatot építenek, összeismerkednek, hiszen 2 óra állott körülbelül rendelkezésükre. Ilyenkor meg szoktuk őket vendégelni az iskolába, büfébe, tudnak enni, inni, kicsit pihenni, és azt is éreztük, nekem is meglepetés volt, hogy bár elhangzott már az eredményhirdetés, úgy senki nem mozdult, hanem még mindenki ült egy kicsit, és úgy kétszer-háromszor el kellett mondani, hogy úgy vége, tehát nyugodtan lehet menni, elvenni, hanem azt éreztük, hogy igen, a diákoknak is nagyon jó érzés az, hogyha ugyanolyan vagy hasonló beállítottságú gyerekekkel találkozik egy iskolában, mert ugye egy művész diák, az mindig egy kicsit másabb. Mindig valamiben kitűnik, kiemelkedik, gondolkodásban, nem biztos, hogy hasonló érzelmi vagy beállítottságú diákokkal fog találkozni a saját osztályában esetleg, vagy intézményében, de egy ilyen közös művészeti találkozó, ez lehetőséget ad arra, hogy akár a későbbiekben is kapcsolatban maradjanak, hiszen azt is tudjuk, hogy a kapcsolati tőke a legfontosabb mai nap a világon. Meg az, hogy ezeket az élményeket, érzéseket meg tudják beszélni, összetudjanak jönni akár később is.
3: És itt egy korábbi gondolat, tehát hogyha még esetleg szeretné folytatni, amikor arról szólt, hogy önök szaktanárok, szakemberek is olyan gondolatokat tudtak megosztani egymással, amit a mindennapok során a későbbiekben tovább vihető.
4: Itt elmondtuk azt is, hogy miben szeretnénk kicsit másabb, tehát volt egy ilyen irányított célja a beszélgetésnek, hogy mi az, ami előre visz, és tényleg nagyon jó lenne az, hogyha ezt attól, mert a mi iskolánk ennek a megrendezője, attól tovább vinni őket, és hála jó Istennek azt látjuk, hogy tényleg itt visszatérve az előzőekre, és talán, hogy a továbbtanulásban is segítséget nyújt, hiszen ha valakit nem vesznek fel arra a főiskolára vagy egyetemre, amelyiket elsőnek megcélozta, akkor most látta a diák azt is, meg így a kollégák is, hogy tényleg milyen oktatás folyik nálunk, akkor tud jönni OK és képzésre. És ez így nagyon jó lehetőség nekik, hogy látják azt a gyerekek is, illetve a szaktanárok is, hogy hova küldik a diákokat. Illetve, hogy tényleg megvan mögötte az a tárgyi szakmai feltétel, úgyhogy ezekre a szakokra, amiket itt fel is soroltam, ugye nem csak középiskolába lehet jönni, hanem gimnázium érettségi után is. Vagy vannak olyanok is nálunk, akik nem akartak eleve menni főiskolára, egyetemre, hanem eleve ide jöttek ezekre a szakokra, és ez is egy jó lehetőség, illetve hát azt, hogy olyan problémákat is meg tudunk természetesen beszélni, meg mindig kialakultak ilyen kis kettős párbeszédek, amikor elmondja, hogy igen, ő ilyen nehézségekkel küzd, olyan nehézségekkel küzd, mert ugye a pedagógus is küzd bizonyos fajta problémákkal, és ez is egy jó alkalom volt arra, hogy kicsit azt is át tudjuk beszélni, hogy kinek, hogy mind sikerül megtalálni ezeket a diákokat, ugye mert fontossági sorrend van, ezt is így idézőjelbe tettem a diákoknak az elfoglaltsága között is.
3: Beszélgetésünk végén, mint a verseny főszervezője, hogyan értékelni itt ezt az alkalmat, és még egy picit azért szóljunk az odáig a verseny megvalósulásáig meglévő útról is, az előkészületekről. Itt zárásként egy picit térjünk vissza még az elejére.
4: Igen, tehát hogy a gondolat is, ahogy az elején is mondtuk, hogy mi volt a célja, tehát több céllal indult, illetve volt egy kollégám, akivel így összefutottam a városban, és ő is mondta, hogy miért nincs egy olyan verseny, ahol középiskolások is jöhetnek. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog volt, ami így elindította bennünk, és így a vezetőség az nagyon nyitott volt erre a kezdeményezésre, hogy igen, lehetőséget teremtünk az iskolában arra, hogy akkor a középiskolás diákok is jöjjenek. És akkor ezt, ahogy így kitaláltuk, küldtünk minden iskolára, megfogalmaztuk ugye ezt a versenykiírást, kiküldtük az intézményeknek, de az ismerős rajztanároknak, akiknek így az e-mail címét is tudtuk, azért mi is rájuk írtunk, tartottuk velük a kapcsolatot, ők bármikor tudtak kérdezni, volt egy regisztráló felület, de nem mindenki csak azt használta, hanem nyugodtan e-mailben is kérdezhettek, telefonon felhívtak, tehát tulajdonképpen rendelkezésükre álltunk bármilyen kérdésben, hogy milyen eszközt kell hozni, hogyan lesz lebonyolítva, hozhat-e másik diákot. Tehát ez tényleg egy olyan folyamat volt, amiben mi minden lehetőséget megadtunk arra, hogy ez mindenki számára a legjobb legyen, és akár az előzményeket tekintve, ugye itt az okleveleknek az elkészítése, az grafikus kollégám, másik munkaközösség vezető Somlai Balázs készítette, tervezte, de azoknak a lebonyolítása, nyomtatása, ezek is. De az általános iskolai rajzversenyről nekünk nagyon sok tapasztalatunk van, és azt kellett csak tulajdonképpen ide átvinni. A kollégáinkra maximális mértékben lehet számítani, már az általános iskolai megyei rajzversenyeken is egy nagyon jól együttműködő, összeszokott csapat, mindenkinek megvan a dolga, a helye ebben a versenyben, és itt már tulajdonképpen nem is nagyon kellett mondani, hanem mindenki tudta, mi a dolga, hol lesz a helye, és ezt gyorsan le tudtuk így zárni, illetve nagyon én sikeresnek mondhatnám tulajdonképpen ezt az egész rendezvényt. Egy ilyen szakmai munka közösségi háttérrel, mint ami nekünk van.
3: És akkor ezekkel a tapasztalatokkal tervezik a következő alkalmat, ahogy már szóltunk is róla?
4: Igen, szeretnénk, ezt hagyományteremtő jelleggel szándékoztunk létrehozni, de természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy egyáltalán hogyan sikerül az első, van-e iránta érdeklődés. Kinéztünk egy olyan dátumot, amikor már a fél évi értékelés is megvan, de még nincs tulajdonképpen egy nagy hajrá az érettségi előtt, ballagás előtt, így a február második fele lesz a következő évben, tehát arra lehet készülni, hogy ott szeretnénk egy csütörtöki napon ezt a versenyt lebonyolítani.
3: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni. Most köszönöm a beszélgetést Béres Néles Tímea művésztanárnak.
4: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímea művésztanárt, a rendezvény főszervezőjét hallották ebben az órában. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter szerint nagy hiányosság a magyar agráriumban, hogy nem alkottak stratégiát. Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo megnyitóján úgy fogalmazott, nem jelöltek ki utat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre, miközben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni kell. A miniszter azt mondta, bár nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk, az idei év arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszélyben lehet. Bóna Szabolcs a legfontosabb és legnehezebb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást nevezte a Kárpát-medencében, amihez meg kell fogalmazni a stratégiai célokat. Pap László Debrecen polgármestere azt mondta, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt és 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, miközben több mint 3300 embernek adtak munkát, jelezte hozzátéve, 2020 és 24 között a debreceni agrárélelmiszeripar hozzáadott értéke több mint 160%-kal emelkedett. 16 új bemutató és 15 műsoron maradó előadás várja a közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új, immár 161. évadában, jelentette be a teátrum igazgatója a 2026-27-es évadnyitó társulati ülésen. Vadász Dániel kiemelte, a prózai színháztól az operán, operetten és musicalen át, a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében az Izzika galagonya lesz. Az évadban többek között a harmadik Richard, a Holdköltők társasága, a Kurázsi mama és gyermekei, a Traviata, az Anyegin, a West Side Story és a Csókos asszony is színpadra kerül. Az évadnyitón bemutatkozott Ilya Bocsarnikovs főrendező is. Vadász Dániel elmondta, hogy a Csokonai Nemzeti Színház erős alapokról kezdi új évadát. Az elmúlt szezonban majdnem 230 színházi eseményt rendezett 380 előadással és összesen több mint 101.000 nézővel. Kapcsolódó úgynevezett ráhordó buszjáratokkal kísérleteznek Tiszaújvárosban a szeptember 1-én újrainduló Tiszaújváros-Miskolc vasútvonalhoz illesztve, közölte Facebook.

0: Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az a célunk, tette hozzá, hogy a vasút valóban használható, versenyképes alternatíva legyen, ehhez pedig nem elég eljuttatni a vonatot a város széléig, az utasokat is el kell juttatni a vasútállomásra, fogalmazott a miniszter. Ezért indítják el a 89-es számot kapó körjáratot, mely valamennyi Miskolcról érkező vonathoz csatlakozik, és valamennyi induló személyvonathoz átszállást biztosít, így összesen 15-ször megy egész nap körbejárva Tiszaújváros, tájékoztatott a tárcavezető. A Miskolci és a Nyíklátházi vasúti csatlakozással és az új buszjárattal Tiszaújváros újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és kényelmes átszállást kap több irányba is, mondta Vitézy Dávid. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asszály van. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb kezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegét már elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében.
1: Az időjárásról.
0: Csapadék nem várható. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Érion együttes The Human Equitation 2004-ben megjelent konceptalbumával ismerkedünk meg. A többi Érion albumhoz hasonlóan a Human Equitation is egy történetet mesél el. Az albumon 20 szám található, az együttes albumai mind konceptalbumok, mert mind egy-egy összefüggő teljes történetet mesél el, saját szereplőkkel, melyeket neves énekesek személyesítenek meg.

0: Dream sequences system offline.
1: Emotions. I remember.
2: Zenes Alchemy műsorunkat hallották, melyben az Érion együttes The Human Equitation 2004-ben megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
3: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóczentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyei jogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóczentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel, 222.000-re, a munkanélküliek